0: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az előéletet. Amen. Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas

Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmát.

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinket,

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nevér, könyörög érettünk. Amen. Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen.

Igen, Jézusunk, te, mint áldozati bárány, jöttél a vérpadra értünk, hogy bűneinket és gyöngeségeinket magaddal a keresztre szegeztesd, hogy visszaszerez azt a méltóságot, amely volt kezdetben, mikor mennyi atyánk alkotta az embert az ő hasonlatosságára és képmására. Bocsásd meg, Urunk, hogyha nem értékeljük eléggé tettedet. Ha nem tudtuk elfogadni az Isten gyermekségünket teljességében, mert hát az nem lehet, mert hát te Isten voltál, de mi mások vagyunk. Pedig nem ez a te kijelentésed, hanem az, hogy felemeltél bennünket, és kivettél a démoni világ fogságából, és visszaadtad az Isten gyermeki méltóságunkat. Sőt, mennyei királyságodba hívtál meg. Ó, köszönjük el meghívást, Uram! Hát, hogy újongó szívvel és tetteinkkel valljuk meg, hogy te vagy a mindenfeletti király, és Úr minden felett. Jöjj, Szentlek, Úristen! Jöjj, segíts ebben, Uram!

Igen, Istenünk, hozzád emeljük a mi szíveinket és a mi kezeinket, hogy a mennyei imádás betöltse a mi szívünket, és valóban téged imádjunk, Uram, nem a világ mullandóságát, amiből annyi kellemetlenségünk van, hanem azt a mennyei valóságot, amelyre vágyik az emberi szív, mert ele volt teremtve. Légy áldott ezért most és mindörökké. Amen.

0: Kedves testvérek, az este ismertetett szentírás része, amely a mai evangéliumból van, ugye, olyan kemény kijelentéseket tett, amikor maga Jézus, aki mélyen emberismerő, hiszen lássam én az emberi szívbe és elmébe, a tanítványokat és akik őt hallgassák, megpecsételi, úgy kemény megjegyzést tesz. Hitetleneknek és bűnösöknek nevezi. Ugye az ember, hogyha ezt úgy komolyan veszi, és tehát nem az ateistákat, nem a római uralkodókat, hanem az ő hallgatókat, hallgatóit pecsételi így meg. És még egy párszor megteszi az élete folyamán. Ott van az esemény, amikor a bárkával szállva fáradtan lepihen, és a bárka viharba keveredik. A tanítványok kétségbe esve kapkodnak, ugye, és akkor ott pillanatban felébresztik, hogy Mester, nem törődsz velünk? Hát elmerülünk, elsüllyedünk. És Jézus mondja, azt a mindenit, mert nem szóltatok hamarán. Nem azt mondja, hanem kicsinyhitűek, meddig kell még veletek maradjak. Hogyha úgy ezeket a szentírási részeket úgy elmélkedjük, akkor egy kicsit úgy megingunk, hogy fűhaj, hogyha a tanítványokat így megpecsételte, akkor mi van velünk? Viszont ami jó az, hogy sem a tanítványokat nem küldi el, nem rúgja ki őket, hogy na, nem, keresünk mást. Sem bennünket, a mi gyöngeségünk miatt, hanem így akar átformálni, így akar arra az új életre vezetni, amiért szenvedett és meghalt. Emlékezünk vissza, amikor feltámad, ugye akkor nem felelősségre vonja, hogy na, hát fiúk, hát mi volt a helyzet, hát nagy csütörtökön. Hát Péter úgy hüsködti, azt mondtad, ha mindenki állítja, akkor sem, és akkor te megvédesz, és így csinálsz, és csináltál. Megtagadtál háromszor is. Mert lásd azt az emberi gyöngeséget, amelynek olykor mi is lehetőséget adunk kibontakozni az életünkbe. De jó tudni, hogy nem megítélni akar, hanem felemelni. Nem ő akar pecsételni azzal, mert rávilágít egy-egy bajra, hanem segíteni akar. Hogy ébredjünk fel, ismerjük meg, hogy nem megítélni ezt a világot, hanem megmenteni. Nem keresztosztogatni, hogy sokszor egyes helyeken imába foglalják, hanem megváltani. Mert ugye az olyan furcsa, amikor úgy köszöngessük, hogy köszönöm Jézusom, hogy adtad ezt a keresztet. Kis olyan furcsa, amikor úgy Istent felruházunk bizonyos dolgokkal, ami nem az ő jelleme. És akkor imádkozunk, hogy segítsen rajtunk. Nehéz. Ugye a hét folyamán beszéltem valakivel, aki nagyon megmunkáltak a sötét erők. És azt hiszem ott kezdődött, amikor a két vagy három magzatát elveszítette, hogy hol vagy? Isten, miért engedted meg eztet? És akkor azt kihasználta és megpecsételte, és egész ugye a depresszió szélére juttatta. Tehát jó, hogyha ezt éberen átlássuk, hogy a bizonyos problémáinkra a figyelem felhívása nem ítélkezést jelent, hanem sürgetést, az intézkedésre, hogy kilépjünk belőle, hogy ne essünk fogságba. Ne a gyöngeség jellemezzen, hanem annak a lehetősége, hogy Krisztusban van szabadulásunk. Teljes szabadulás. Persze mondhassuk, hogy hát azért ismerek, akit ugye rég járt templomban, de nem szabad. Lehet, az is lehet, hogy még nem járt eleget. De ha meggondoljuk, amíg nem járt, vagy ha nem járna, akkor milyen lenne, akkor értékelhetnénk-e. Olykor egy-egy megtévesztő erő annyira beférkezik az életünkbe, vagy azt gondoljuk, hogy az normális, hogy mi viselkedünk. Nem tűnik fel, hogy a mások alig bírják mellettünk. És ilyenkor jó, hogyha azért egy kis úgy magunkra figyeljünk, hogy ne csak igazoljuk magunkat, hogy mennyire szentek vagyunk, hanem úgy próbáljunk úgy igazságban járni. Ugye van egy ilyen érdekes hullám a kereszténység vonalán, sok hullám van, ezért lényeges ébernek lenni, maga Jézus is az éberségre hív bennünket. És voltak még hullámok, voltak a állandó kereszthordozásnak a fontossága, és az ennek úgy a kifejtése, hogy bővebben van benne, de nem kell aggódni, attól úgy nem szabadulunk fel, tehát lesz kereszt, nem kell kérjed, nyugodjál meg, ha nem volt, úgyis lesz. Mások meg a jólét evangéliumát hirdetik, hogy a Isten mindent megad, valóban megteremtett mindent számunkra, csak egy kicsit megosztottuk ezt az ördögi erőkkel. Más helyen meg az óvatosságot, hogy nehogy valakit megsértsünk, nehogy rosszat mondjunk, hogy nem szabad semmilyen megjegyzést tenni. Ilyenkor mindig visszaemlékszem a Kárpátok géniuszára. Neki se szabadott semmi rosszat mondani, mert ha megjegyzést tettél, akkor annyi volt neked. Régebbiek tudják, hogy mentek a dolgok. Szegény, hogy végezte. Addig dicsértük, hogy annyi lett neki. Ezt azért mondom el, hogy nehogy valamilyen hullámnak az áldozatává váljunk, és ne abban az igazságban próbáljunk járni, amelyre Isten meghívott bennünket. Amikor Jákob kutyánál a szamari asszony beszélget Jézussal, és rájön, hogy ő a proféta, ugye akkor megkérdezi, hogy melyik a helyes ima, amit ti végeztek ott fenn Jeruzsálemben, mint zsidók, ugye? Vagy amit mi itt Jákob kutyánál? És Jézus azt mondja, sem ez, sem az. Egyik sem. Nincsen ilyen, hogy helyes ima ez vagy az. Mert a helyes ima az, ami lélekben és igazságban van. Tehát nem dédelgetésben, nem megpecsételésben, hanem lélekben és igazságban. Mert Isten lélek és ilyen imádókat vár. Tehát próbáljunk úgy megmaradni az igazságban. Ha felebarátod téved, azt figyelmeztessed. Ne dicsérd meg, hogy fú, az igen, hé, na azt én nem mertem volna megcsinálni. Nem szólj neki, hogy te úgy tévedtél. Nézem, hogy meghívtam egy úriembert, kivel tegnap reggel találkoztam, mert egészségügyi problémái voltak, de úgy lehet mindenestől elmente, mert nincsen itt, bajaival meg mindennel, de ez ilyen. Péter Timikét láttam itt valahol. Megkélek, gyere közelebb egy kicsit, jó? üdvözöllek. Bocsáss meg, hogy az álmodot megzavartam.
1: Hát, ez nagyon kemény volt az éjszaka.
0: Mindjárt megtudod miért. Elsősorban én nagyon hálás vagyok érted, és az itt a buzgóságért, amelyel törekedsz kitartani, hogy ugye Isten igazságában részesülj. Viszont tudom, hogy egész kemény háttérrel jössz.
1: Igen.
0: Már úgy őseid részéről.
1: Igen.
0: Egy pár szóval beszélnél nekünk erről, hogy...
1: Hát nagyon van kártyavetéssel, jóslással foglalkozott. Fehér mágia, fekete mágia, mindennel édesanyám is folytatta, és én is folytattam, mert ebben nőttem bele.
0: És szerinted melyik volt jobb, a fehér vagy a fekete mágia?
1: Egyik se.
0: Nem?
1: És 13 évvel ezelőtt, mikor agydaganattal lebetegedtem, akkor ugye a műti asztalon ott Jézus megjelent, és mondta, hogy tér vissza a hitedhez, és meggyógyítlak. És akkor jöttem rá, hogy nem jó, amit csinálok. Aztán kezdtem a Jóisten útján járni, és keresni, hogy visszatérjek a hitemhez, hogy ami volt, attól megszabaduljuk.
0: Időközönként szükségünk van egy olyan eseményre, amelyben adunk lehetőséget Jézusra való figyelésnek. Ez lehet egy agydaganat, lehet egy bénaság, lehet egy, mint tudom én, vállóper, meg ehhez hasonlók, hogy az ember megálljon, és annak is figyelmet szenteljen, amivel Isten meg akar ajándékozni. Általában nehéz kijönni egy ilyen helyzetből, amikor több generáción keresztül a megtévesztő szellemi világgal van az ember kapcsolatban. Amíg ezekkel voltál kapcsolatban, milyen előnyöket láttál, vagy mi tűnt úgy, hogy előny vagy úgy jó, és miért csináltad?
1: Hát szeretetlenséggel volt a legnagyobb gondom. Ugye olyan hely dolgozok, hogy ez a somjai jósnő bejött, és mondta, hogy menjek ki hozzá, mert lássa, hogy nem vagyok szeretve. Kimentem hozzá, és akkor ugye kezdte a pénzemet a zsebemből kivenni, de ki a szeretet az... Szeretett nem volt sehol.
0: De volt, mert biztos, hogy szerette a pénzt.
1: Igen, és akkor mikor már hát több tízezer lát oda vittem hozzá, akkor és akkor nem tudtam szabadulni tőle, és akkor tényleg hálás vagyok a Jóistennek az a betegség által, hogy megtörtem. Hát,
0: annyira rosszul lettél, helyre jöttél.
1: Igen, egy az egybe. Aztán felhívottam ütét, utána mondtam, menjek ki, mert meggyógy is mondtam, én az ágyból nem tudok kikállni, a balfelem le van bénulva, és akkor békém hagyott. És...
0: Gondolta, hogy azon már ő se tud segíteni.
1: Na, nem tud segíteni, és gondolta biztos, hogy...
0: Már pénzed sincsen, mert beteg vagy.
1: A pénzem sincsen, az orvosokra kötöttem, és...
0: Akkor már nincs mit jobb.
1: Nem volt semmi előnyem, csak az a baj, hogy ebben nőttem, mert ezt láttam. Nem, nem azt mondták, hogy gyere, elviszünk a templomba, hanem ilyesmikkel foglalkoztak, hogy román papuk. Ugye ez a Gudici, Marika néni most is lesz fehér mágiával foglalkozik, ugye ő is a családi, nagyon mának a legjobb barátnője volt, akihez nagyon sokat jártunk. Ilyen hálé vittek. Én mikor a templomba bementem, nekem itt a nyakomot valami megszorította, és én kellett menjek ki a templomból. Én nem tudtam a templomba ülni. Hogy és senki nem segített. Senki azt nem mondta, hogy gyere, megfogom a kezedet, mert nem jó, amit csinál. Látták, hogy szédülök, esek fél, dőlök fél. Még a munkaközösségemben is kikacogtak, hogy nem tudok hát állni. Még.
0: Pedig állítólag ők is keresztények.
1: Ők is keresztények, igen. Mm-hmm. Na, még ki is akartak a munkahelyemről tenni, mert meggyanúsítottak, hogy nem tudok figyelni, nem tudok számolni. Tényleg nem tudtam az utóbbi időben, annyira nyomás volt már rajtam, hogy már nem tudtam, hogy hova folyamodni. Ilyen teljes nyomásban voltam, hogy már nem volt kiút, ez a betegség kellett jönni ahhoz, hogy én Istenhez tudjak.
0: Igen, vagyunk így. Visszaemlékszem anyukádra, Isten nyugtassa. Azt hiszem, hogy utolsó időben ő is Istenhez fordult, vagy csak
1: úgy nekem? Igen, utolsó két évben.
0: Mennyiben?
1: Két évben.
0: Az utóbbi két évben, igen. Ő honnan jött rá, hogy nem jó úton jár?
1: Hát amikor kiderült, hogy agydaganatom van, akkor ő is ugye megjelent, hogy meghallok, vagy nem tudom, akkor kezdettő is. Akkor jöttünk ide rá az egész család. És ugye ő, neki nem volt annyira bátorsága, hogy ezektől az előktől megszabaduljon, mert ő is nagyon keményen meg volt kötve. Ugye amikor én megszülettem velem, trombózis kapott, és 6 hónapig nem volt. El voltam terek, és sokszor ugye eszembe jut, hogy mindig elmondta, hogy én nem tudtam, hogy mit kezdek veled az életben.
0: Pedig volt mágius, és még
1: minden. Persze, igen, hogy olyan, és ő nem tudott ettől szabadulni. Én azt láttam, hogy nem tudott megszabadulni. Nem tudtam ennyitenteni Jóisten felé annyira a szívét, hogy megszabaduljon mindentől, amivel foglalkoztak ők az egész visszamenőleg.
0: Nehéz. Ezek nagyon barátságos erők, akik az embereket úgymond megtévesztésben, lelki nyomorban próbálják tartani. Felszínről úgy tűnik, hogy valakik, mert tudnak intézkedni, bajt keverni. Viszont amikor egy ilyen erővel szembe lépsz, szembe állsz, és nem vagy elég határozott, akkor áldozattá válhatsz, amint ezt anyukával is megtörtént. Ugye hirtelen meghalt.
1: Igen.
0: És az általában meg. Ennek a szellemi harcnak a következménye, ez a belső tusakodás, amikor ezek az erők összecsapnak, és te vagy az áldozat. Amikor eldöntötted, hogy fel kell hagyj ezen a hiába valóságon, meg úgymond ilyen ördögi dolgokon, hogy váltál szabadá, vagy mennyire tudtál szabad lenni? Vagy?
1: Hát előbb ugye nagyon sokat jártam a kádi találkozóra, majdnem 4 évet.
0: De hogy tudtál eljönni?
1: Jöttünk autóval.
0: Az nem rossz. De hogy tudtál bejönni a terembe?
1: De jöttem lassan, valahogy jöttem.
0: És nem voltál rosszul?
1: Eleinte igen. Csak azt kezdtem észrevenni, hogy ugye a bal felem akkor teljesen nem mozgott, és akkor kezdett lassan jönni helyre. Próbáltam Istennek ajánlni fél mindent, hogy szabaduljak ettől a szabadulásom. Tudtam, hogy mitől kéne szabaduljak, csak olyan lassan, lassan szabadított a Jóisten, egyszerűen nem tudott.
0: És azért szabadít lassan, mert nem erőszakos. Tudod? Úgy annyira szabadít, mennyire hagyjuk. Mert hogy egybe sikerült volna neked hagyni, az kész, akkor most elszakadtam mindent, és Jézus nevében felugrok, és...
1: Hát, hogyha egyben meggyógyultam volna, akkor eddig elmondnék temet, őszintén megmondom, mert akkor megint visszaestem volna abba. És akkor így azért kellett ez a folyamat, hogy így...
0: Most... Ez a harc.
1: Igen, hogy most... Én igen. Most sem vagyok teljesen szabad, mert jönnek vissza ezek az erők, ha nem itt, hanem ott, ugye most a munkahelyemen is, hogy mondta a kolléganőm, hogy nem dolgozok, hazat fordulok a klienseknek, a főnök akkor nekem szökött, néztem, hogy így mindent próbálnak, hogy...
0: Normális, nehogy azt gondoljátok az ördög olyan haragos természet, mint mi. Igen, elmentél a templomba, többet nem is törődök veled. Nem. Ha kell, elé megy az oltárig veled. Nem tagad meg. Megpróbál valamilyen formában, vagy azt próbálja, hogy botránykozzál meg valamibe, vagy az, hogy lásd meg, hogy hát úgy sincs szabadulás, hiába kínlódsz.
1: De én megmondtam neki, hogy...

0: úgy tűnik, hogy az evi, őt nem engedték. Ez a baráti kör. Van-e még valaki, akinek ilyen régi baráti köre volt, kapcsolatban volt ilyen erőkkel? Köszönöm a bátorságotokat. Egyre többen bátrabbak. Nehéz, mert olykor nem is tudjuk, hát mit mondnak, most ha felállok, és mondom, hogy ha itt van a Kománi, ha meglássa, én felállok, akkor falut megtölti velem. Köszönöm az őszinteséget. Most még ha valaki van, meggondolhassa, mert látom, hogy gyarapodunk. Elmondom, aki ülve van, azért nem imádkozunk. Nyugodtan maradjon ülve. Igen, ébredünk lassan, jó. Meg foglak kérni, hogy imádkozzatok most velem kezdetben. Istenem.
1: Istenem.
0: Köszönöm, hogy végtelenül szeretsz engem.
1: Köszönöm, hogy végtelenül szeretsz engem.
0: Te fiadot áldoztad, értem.
1: Te fiadot áldoztad, értem.
0: Hogy kivégy, kivégy. A démoni világ támadásából.
1: A démoni világ támadásából.
0: Bocsáss meg, Uram.
1: Bocsáss meg, Uram.
0: Ha nem voltam elég éber.
1: Ha nem voltam elég éber.
0: És idegen erőkhöz fordultam.
1: És idegen erőkhöz fordultam.
0: Akár tévedésből.
1: Akár tévedésből.
0: Akár biztatásból.
1: Akár biztatásból.
0: Vagy saját ambíciókból.
1: Vagy saját ambíciómból.
0: Kérve kérlek, Istenem.
1: Kérve kérlek, Istenem.
0: Mert te irgalmas Isten vagy.
1: Mert te irgalmas Isten vagy.
0: Aki annyira szereted a bűnös világot.
1: Aki annyira szeretted a bűnös világot.
0: Hogy a fiadat áldoztad érte.
1: Hogy a fiadat áldoztad érte.
0: Uram, én most elfogadom ezt az áldozatot.
1: Én most elfogadom ezt az áldozatot.
0: Megbánom azt a gyöngeséget.
1: Megbánom azt a gyöngeséget.
0: Amivel becsaptak engem.
1: Amivel becsaptak engem.
0: Amivel fogságba ejtettek.
1: Amivel fogságba ejtettek.
0: Amivel megkötöztek.
1: Amivel megkötöztek.
0: Talán meg is bilincseltek.
1: Talán meg is bilincseltek.
0: De köszönöm, Uram Jézus.
1: De köszönöm, Uram Jézus.
0: Hogy igenem van a megváltói kegyelmedre.
1: Igenem van a megváltói kegyelmedre.
0: És a te nevedre.
1: És a te nevedre.
0: A bilincsek megtörnek.
1: A bilincsek megtörnek.
0: És a foglyok szabaddá válnak.
1: És a foglyok szabaddá válnak.
0: Vágyom erre a szabadságra, Uram.
1: Vágyom erre a szabadságra, Uram.
0: Hisz szent ígéreted.
1: És szent ígéreted.
0: Ha az emberfia tesz szabaddá,
1: ha az emberfia tesz szabaddá,
0: valóban szabadok lesztek.
1: Valóban szabadok lesztek.
0: Nyisd meg az élő hitre az én szívemet.
1: Nyisd meg az élő hitre az én szívemet.
0: Hogy hittel fogadjam megváltói kegyelmedet.
1: Hogy hittel fogadjam megváltói kegyelmedet.
0: És megtagadjak.
1: És megtagadjak.
0: Minden technikát és praktikát.
1: Minden technikát és praktikát.
0: Amelyet idegen erők.
1: Amelyen idegen erők.
0: Képviseltek az életembe.
1: Képviseltek az életembe.
0: Beleegyezésemmel.
1: Beleegyezésemmel.
0: Köszönöm neked.
1: Köszönöm neked.
0: Hogy nem ítélsz meg.
1: Hogy nem ítélsz meg.
0: Hanem felemelsz engem.
1: Hanem felemelsz engem.
0: Ezért most kitárom az én szívemet.
1: Ezért most kitárom az én szívemet.
0: És költözz be, Jézusom.
1: És költözz be, Jézusom.
0: Foglald el teljesen.
1: Foglald el teljesen.
0: Foglald el szívem trónját.
1: Foglald el szívem trónját.
0: És mostantól te uralj engem.

0: és szent nevedben,
1: megtagadok
0: minden kuruzslást és varázslást, csinálmányt, átkos erőt,
1: és minden megtévesztő szellemet,
0: amelyel becsaptak engem. És csak néked mondok igent. Hogy szent nevedre, amelyre meghajlik minden térd, a mennyben, a földön, és az én életemben is, eltűnjenek. Ezek a vendégek. Örökre és végérvényesen. Hogy mostantól, Te uralod az én elmémet,
1: az én szívemet,
0: és egész lényemet. Köszönöm ezt a lehetőséget. Légy áldott én bennem. Most és mindörökké,
1: amen.
0: Jézus szent és hatalmas nevére, amelyre meghajlik minden térd, jelen és távol levő testvéreinkben, akik kijelentették, hogy Krisztust befogadják a szívükbe. Most törjön meg minden idegen erő befolyás. Jézus szent és hatalmas nevére hátráljatok, ti nyomorultak, akik kihasználtak Isten gyermekeinek tévelygését és gyöngeségét, kíváncsiságát vagy nagyra vágyását, és becsaptátok őket. Hamisok voltatok kezdettől fogva. Ti halálnak és minden tehetetlenségnek és élettelenségnek szellemei. Engedelmeskedjetek, hátráljatok, és tűnjetek el. Teljesen. Teljesen és végérvényesen. Teljesen. Teljesen. Távozás. Ti legyőzettek vagytok, nyomorultak. Nem uralhassátok azokat, akik Krisztusban vannak megkeresztelve. Sem jogotok, sem hatalmatok nincs felettük. Mert ők Isten gyermekei. És Jézus vérében, amelyre igent mondtak, tisztává lettek. És hittel fogadják ezt a tisztulást. Élő hittel, Uram, hogy semmilyen sötét erő ne térhessen vissza, ne gyakorolhasson hatalmat az ő életük fölött, semmilyen téren, sem testi, sem lelki épségük fölött. Hátráljatok, nyomorultak, teljesen és végérvényesen tűnjetek el, távozzatok. Távozzatok Isten gyermekének életéből. Ti átoknak lelkei. Tűnés. Tűnés teljesen és végérvényesen. Teljesen. És minden örökségből származó erő. Jézus szent nevére. Törjön meg. Benne és általa. Aki szent vérével mosott tisztára, hogy akik hisznek benne, új életben részesüljenek. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy életed árán új élettel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a vírasztást, a bőjtetés imát felajánlhassuk a benned való teljes szabadság elnyerésére, hogy senki és semmi ne befolyásoljon, csak ő, aki meghalt értünk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus. Áldunk és magasztalunk, Uram, hogy megadtad ezt a lehetőséget. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy igent mondtunk meghívásodra. Mert vágyik a te érző szíved Isten gyermekei szabadulására. És köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük, hogy nem őseink tévedéseinek következményét kell hordozzuk magunkba, hanem Jézus szent vérének tisztulását, tisztaságát. Köszönjük neked, Atyánk, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy nem megítéltél, hanem meghívtál a teljes szabadulásra, a benned valóra, Uram. Ó, áldunk és magasztalunk. Áldunk és magasztalunk, hogy szent véredben, amire igent mondtunk, Uram, teljesen megtisztítasz. És ha olyanok is lettünk volna, mint a skárlát, Jézus vérében, az igenünk által tisztává változtatsz, mint a friss havat. Ó, jöjj, teremtő lélek! Jöjj, és tisztíts meg! Testet, lelket, szellemet egyaránt! Hogy mindazok, akik megkötöttek fizikai betegségre, ezen szabadulás által gyógyulást nyerjenek, teljes gyógyulást. Ó, magasztalunk téged, Urunk! Magasztalunk, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy a megvallott és megbánt vétkeket a keresztre vitted, és önmagaddal odaszegeztetted, Uram, a te gyilkossaiddal, hogy mi szabadok legyünk. És van igenünk erre a szabadságra. Te teljessé bennünk, Uram. Törjön meg minden kételkedés, minden ingatagság, minden érzésekre való figyelés, amivel a gonosz megpróbál becsapni, és elhitetni, hogy nincs szabadságod. Krisztus hatalmasabb, mint az, aki megkötött téged, akivel szövetségre léptél. Ő legyőzte a démoni világ fejedelmét. Ő győzelmet aratott minden hatalmasság, minden fejedelemség, és minden nevén nevezhető méltóság felett. Vedd ezt a győzelmet, mert jogod van hozzá kerességed által. Ne szakadj el mindattól, amit a démoni világ sugal. Akár zugolódás, neheztelés, vagy bármi is lenne az. Hogy ő be tudjon tölteni. Hogy tisztává tudjon tenni. Minden köteléktől és kötözöttségtől. Minden bűnistől. Mert ezért jött a földre. Nem azért, hogy kultusz csináljunk belőle, hanem életünk legyen, és az benne legyen. Segíts, Urunk Jézus, hogy megértsük küldetésedet, befogadjuk és örömmel valljuk meg. Hogy lássa a világ, hogy hozzád tartozunk, mert szabaddá tettél minket. És mi elfogadtuk ezt a szabadságot. Ezért igenünk által, amelyet a te jelenlétedre mondtunk ki, semmilyen más szellemi befolyás nem uralhat. Nem hatalmaskodhat felettünk. Csak te, aki meghaltál értünk. Te, aki új élettel ajándékoztál meg minket. Ó, köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy bűnbánó lélekkel jöve színed elé. A szabadság felvillan a mi életünkbe. És betölt, és teljesíted, tesz a te szeretetedben. Légy áldott ezért mindenek felett. Most és mindörökké. Amen. Amen. Jó, foglaljunk helyet.

0: Timi, ahogy vagy?
1: Remegnek a lábai. Remegnek a lábai.
0: Remegnek a lábai, de te nem jártál sehol vele. Jó, egy kicsit maradjál. Nézzük meg, még kik voltak, akikkel.
1: Engem is a hideg úgy rázott, meg olyan furcsa érzéseim voltak. Most jobban vagyok, megnyugodtam.
0: Tehát volt egy része, amikor volt ilyen hidegrázás érzés.
1: Igen, meg úgy éreztem, hogy én is leesek hirtelen.
0: Igen.
1: Aha. Hát ugye Som jön hozzánk is közel, akik az a Mária néni, én is voltam nála.
0: Nézd, de jó, katolikus boszorkány, az érdemes fejkeresni, mert segít az anyagiakban. Megtörténik.
2: Jó vagyok, felszabadultam egy ott pillanatban, úgy éreztem, hogy egy fordított korona így szorítaná a fejemet, azt aztán úgy felszabadult, az is teljesen, hál' az Úrnak, szabad vagyok ám már.
0: Jó, köszönjük.
3: Én jobban érzem magam, de még nem teljes, mivel hát fáj a gyomrom is, meg szorítsák a torkomat.
0: Torkon fogtak, hogy ne is beszélj.
4: Jó? Én a lábszáromban éreztem egy forróságot, utána pedig szabadulást, és a fejembe egy olyan szabadulást, egy olyan sóval jött ki belőle.
0: Volt valamilyen fájdalom a lábadban, ott, ahol érezted az a lábad?
4: A lábszáromban, mind a két lábszáromban melegedést éreztem.
0: De azzal volt valami baj, tehát fáradtál, vagy elálltak? Vagy
4: igen, mindig fájta, főleg az időjárásra fájtak a lábaim erősen.
0: Igen. Jó, akkor az most ebbé nem lesz.
4: Örvendek, köszönöm.
0: Köszönjük.
5: Én is a lábamat éreztem, hogy remeg a lábam is, mint hogyha egy combtól lefele zsibbadt volna.
0: Remeg.
5: Igen, úgy, mint hogyha nem lett volna elő benned. Remegett, meg minden volt. A gyomromat is szorította valami.
0: De elmúltak ezek a tünetek?
5: Igen, igen, lassan múlik most a lábamból. Az ott
0: elmúlott. Csak most múlik?
5: Hát igen, ott még érzem, mint hogyha bizseregne.
0: Uh-huh, jó. A hátad mögött. Mondtam, a hátad mögött.
6: Nekem is a lábaim remegtek. Most már van múlva.
0: Most nem remegnek.
7: Kicsit a sírás nyugaszgatott engem.
0: Valakire úgy nehezteltél? Nem most. Valaki úgy lelki fájdalmat okozott, és az beszorult neked oda.
7: De az igen már régóta. Már 15 éve. Hogy be van szorulva.
0: Uh-huh. És most nem oldódott fel?
7: Hát... Igen, oldódott. De lehet még mindig nem egészen.
0: Tehát ez attól függ, mondtam, és azt kifejeztem, hogy ahhoz, hogy egy ilyentől szabaduljunk, ahhoz attól függ, hogy mennyire vagyunk készségesek megbánni a tévedésünket. A tévedés akkor is tévedés, hogyha valaki megsért, akár jogosan vagy nem jogosan, ha beengedtem az ellenszenved irányába. Tehát minden olyan esemény, amiben ellenszenved engedtem be, az tévedés, azért, mert ezt ragadja meg a gonosz, hogy tudjon maradni és fogságba tartani. De csak azért, hogy úgy nézzük meg gyakorlatba, ha megengeded. Mennyire ismered el azt, hogy az az ellenszem, amit beengedtél, az teljesen hiába való, csak azért, hogy megkössz saját magadat, hogy megkötözzenek ezek. Lehet, hogy kemény lelki fájdalmat éltél át, ugye?
7: Igen.
0: Azért engedted be.
7: Igen.
0: Ez a lelki fájdalom súlyosabb volt, mint a Jézusé, amit ő átélt?
7: Hát nem.
0: Szerintem sem ő belehalt, te még érsz.
7: Igen.
0: Ismételd utánam, Jézusom.
7: Jézusom.
0: Te sokat szenvedtél és ártatlanul. Nem zugolódtál. Nem neveszteltél. Nem estél kétségbe. Nem sértődtél meg. Bocsáss meg, Uram. Hogy megpróbáltatásaimban. Nem téged követtelek. Beengedtem a neheztelést. Az ellenszenvet.
7: A
0: haragot. És a bosszút. Tévedtem. Ő segítségemre. Hogy szívem mélyéből megbánjam. Hogy mindezeket beengedtem. És nevedben most megtagadjam. Hogy távozzon az én életemből. Mindenfajta neheztelés.
7: Harag és bosszú vágy.
0: Nincs szükségem rátok.
7: Tűnés.
0: Én Isten gyermeke vagyok. Uram Jézus.
7: Költözz be ezek helyébe.
0: És foglald el az én szívemet. Hogy áldás legyek.
7: Rossz akaraimra. Irigyeimre.
0: És szeretteimre.
7: Amen.
0: A mindenható Isten áldása szálljon tered és töltsön be a te szándékod szerint és szíved vágya szerint a Krisztusban elnyert szabadság teljességére, közös kérésünkre Jézus nevében. Amen.
7: Amen.
0: Na most, hogy érzed magad?
7: Fújk a víz belőle.
0: Kicsavartak menet közben.
7: Igen.
0: Úgy jártál, minnyi helyre jössz? Addig elmondom, úgy járt, mint az egyik kedves barát a szülinapjára, a kollégának, mit tudjon venni, hát nézte, és mindig is, hát visszaemlékszük, hogy egyszer neki megtetszett egy mocska. Elment és vásárolt egy vagány cicát, oda vitte és megajándékozta vele, örömmel fogadta. Vagy olyan 2 hét múlva kér, hogy na, hogy van a cicád, hogy működik, fogja az egeret. Megdöglött, hát, hogy mit történt vele? Hát azt mondja, a bolhájvos muszáj, hogy megmossam. Hát jó, de attól, mert megmosottól nem döglik meg a macska. Jó, nem akkor döglött meg, mikor csavartam ki. Tehát téged is egy kicsit most kicsavartak.
7: Igen.
0: Láthassuk, hogy mennyire tudatlan keresztények vagyunk. Hogy Isten él új élettel ajándékozott meg, de valahol ott úgy lappangva tartsuk azt, amit az ördög beültetett. És olyan foglalónak, ez úgy van, mint a 50-60-as, 70-es években, amikor Oroszország Kubába támaszpontot épített, hogy Amerikát esetleg tudja támadni. Ilyen támaszpontot csinál az ördög egy-egy ilyen eseményen keresztül, hogy az életét be tudjon befolyásolni. Na most körülbelül helyre jöttél, most hogy érzed magad?
7: Most jobbocska.
0: Na, egész jól nézel ki most. Kicsit, nem jobbacskám, most jól vagy.
7: Kicsit furcsa volt, mert amikor jöttem itt a találkozókra, és amikor mások kezdtek kacák, én mondjam, mert ez mindenki kacag most ez. Én úgy felturáztam magamot, hogy ketyegtem. De nem mentem ki, csak már maradtam.
0: Köszönöm, hogy nem mentél ki. Az a valóság, tudod, hogy akiben valamilyen fogság van és szorongás, az inkább turázik, mint örüljön.
7: Hát biztos, igen.
0: Így van.
7: Néztem körül, még valaki kacag, én vagyok-e hülye, még van egy kollégám, de hogy kacag. Ne úgy kacaga, és már nézett engemet, hogy kacagok-e, nézett kacagot.
0: És akkor most látom, automatikusan megy?
7: Hát igen.
0: Most is feloldottál.
7: Na így.
0: Na most, ha meglát valaki. Nagy dolog történt ma este veled, köszönjük, hogy eljöttél. Nem is számítottál erre lehet. Nem. Rég vágyik a szíved.
7: Megint csak... az igazságot elmondva.
0: Igen.
7: Már egy fél óra a kollégám integált, hogy menjünk. Intem, hogy egy perc. Várjál, még egy perc. Hárman vagyunk, Miklós szól, hogy azt mondja, Laci, intő, menjünk. Mondom, hogy ne nézz oda. Ott elintek ezt, hogy ne nézz oda. És így maradtam itt.
0: Jó, hogy a hármatok között van egy bölcs is.
7: Az így volt más, de...
0: Laci, mit hordoz? Laci, mit hordozol? Mit hordozol?
8: Én?
0: Te.
8: Semmi. Őket.
0: Miért akartál menekülni?
8: Hát, mert úgy döntöttünk, hogy a 3 óra, akkor menjünk a rózsafüzér után. Így jöttünk el, legalábbis.
0: Az volt a terv.
8: Az volt a terv, igen, az A terv, az B terv, maradjunk.
0: Szabadulás, azt nem várjátok meg?
8: Hát.
0: És akkor indítványoztad. Meg akartad menteni Zolit a szabadulástól.
8: Nem tudtam, hogy mi fog történni.
0: Nem tudtad?
8: Nem.
0: Meg kellett a kérdezzél. Amúgy én se tudtam. Jó, de köszönjük, hogy nem hallgattak reád. Köszönjük Miklósnak az éberségét. Jó, ki volt még?
9: Anna Mori.
0: Ja.
9: Nekem ilyen hidegfutkora szásult a hátamon.
0: Igen?
9: Főleg a lapockáim környékén, ott sokat fájt volt régebb a hátam.
0: Igen. Valaki megátkozott téged? Nem erősen, csak úgy. Mi felületileg?
9: Nem tudom.
0: Nem tudod? De jó, hogy tudjad.
9: Jó lenne.
0: Nem is sejted?
9: Nem tudom, tehát anyusomnak van köze ilyen román papus, román férje volt az első férje.
0: Nem úgy vagy megátkozva, hogy most már nem tudom, teljesen tönkre tegyenek, csak valamit el akartak érni.
9: Lehet.
0: Valamit el akartak érni. Kész vagy irgalmat gyakorolni?
9: Nem értem.
0: Kész vagy irgalmat gyakorolni?
9: Igen.
0: Egy ilyen kistenünk, köszönjük testvérünket, uram. Aki megnyílt irgalmasságodra, hisz te mondottad, én irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Árasz ki irgalmadat mindazokra, akik szerették volna átformálni, uram, akartuk szerint. De köszönjük, hogy Krisztusban szabaddá tetted, és ő most igent mondott erre a szabadságra. Ezért Jézus Szent nevére minden befolyásról szellemi erő, mely terhelt tégedet, az most törjön meg teljesen. Teljesen. Teljesen. És helyébe Isten békéjét töltsön be hálaadásra, örömre és újongásra, az ő dicsőségére, Atya Fiú Szentek nevében, ámen.
9: Nagyon elkezdett fájni a fejem, tehát a végére, de ugye kicsit más szűnik, így, mintha présbe lett volna.
0: Ez azért van, mert valamennyire kiprovokáltad ezt a rosszot.
9: Nem tudom.
0: Te úgy nem tudod, van olyan magatartásom, nekem is van olyan, hogy, hogy kiprovokálom, csak én úgy tűnik, hogy rendes vagyok, én tényleg, én alázatos vagyok, szeri. De hiába mondom a kazelieknek, azok tudják, hogy nem. Jó, még egy perc, akkor majd, hogyha erre jössz.
9: Szűnik. Vagy hogy mondjam, tehát az ima végére már egy kicsit jobb volt.
0: Úgy beindult.
9: Egy olyan, mintha satuszorítás lett volna, úgy.
0: Beindult a javulás, viszont ami nagyobb javulásban részesült, az a hátad. Próbál meg egy kicsit, hogy mozgass meg a gerincedet. Tessék?
9: Jó.
0: Így van. Eleget hordoztad, köszönjük, hogy elhoztad. Most már elnézést, itt marad. Jó, menjünk tovább.
10: Volt egy émágés, ami elmúlt, de nagyon fajból korom.
0: Hogy?
10: Volt egy émágés, ami elmúlt.
0: Igen?
10: Jól vagyok, éreztem egy szabadulást, de nagyon fáj a bal karom.
0: A bal karod?
10: Igen.
0: Tudod, nem miért?
10: Nem.
0: Nem. valakinek lelki fájdalmat okoztál, és elfelejtettél bocsánatot kérni.
10: Édesanyja.
0: Esik? Nem tudom, te tudod. Semmi gond, ha eszedbe jut, akkor majd esetleg szóljál. Ugye most hirtelen nem jön be. Nem, majd még gondolkozzál rajta még. Ha nem készültek most haza. Ti is háromtól mentetek, jó?
11: Engem rázott a hideg, és nyúlzgattak. Erősen.
0: Hűhaj.

0: Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk testvérünk buzgóságért és kitartásért mindannak ellenére, hogy megpróbálják meggátolni a mindennap életébe. Ezért színed elé hozzuk, Uram, mindazokat, akik átokkal illették Jézus szent és hatalmas nevére. Engedelmeskedjetek sötétségnek, lelkek, meg vagytok pecsételve Krisztusban, akire igen mondott testvérünk. Most nyomban szálljátok ki az életéből. Hátrájátok nyomorultak, és tűnjetek el. Mindazt, amit megköttetek testvérünk és családja felette. Krisztusban, aki meghalt érte, és akit szolgálunk, megtörjük. Teljesen megtörjük. Teljesen. Mert a Krisztusban elnyert szabadságot, és te élj be vele. Az ő teljes győzelmére, te életedbe közös kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében, ámen.
1: Ahogy imádkozott, Tibi bácsi, szorítást éreztem megint.
0: Kezdetben igen, utána?
1: És ilyen enyhülést.
0: Esek?
1: Ilyen enyhülést egyből, utána, akkor ima után.
0: Szabadulás. Tehát utána az eltűnt?
1: Igen.
0: És utána kicsit valami végigment, ugye a testeden?
1: Itt az jött mi volt? Fölfel.
0: Igen. Jó, köszönjük.
2: Pirosat láttam. Én inkább a jobb lábamba, de a balba is ilyen enyhe remegést éreztem, ilyen ici remegést.
0: Milyen rossz helyet jártál?
2: Mostanában?
0: Nem tudom, az lehet egészen csecsemőkortól.
2: Hát nagyon sok rossz helyen jártam, úgyhogy nem is tudom, mire gondoljak. Hogy? Nagyon sok rossz helyen jártam, ahogy
0: nézzük. És úgy sikerült lépni belőle?
2: Igen.
0: Teljesen és végérvényesen?
2: Igen.
0: Vagy csak elszakadtál?
2: Nem csak elszakadtam, hanem én tudatosan akarom ezeket a dolgokat, illetve ki is tettem így az életemből, de tudom én, hogyha például mondjuk a lakásban még kapok ilyen-olyan dolgot, akkor azonnal teszem ki, tehát, hogy teljesen megvan a tudatosságom, én azt az életemet teljesen hátról akarom.
0: Ilyen megtévesztő szellemi erőkkel volt dolgod?
2: Mire gondolsz?
0: Megtévesztő szellemi erők. Ezek lehetnek bizonyos tárgyak, bizonyos kurzusok, bizonyos valami.
2: Igen, rengeteg, igen.
0: Uh-huh. És úgy mondod, hogy te ezeket kitagadtad, úgy szabad vagy.
2: Hogy szabad vagyok, azt nem tudom, de hogy én tudatosan nem választom már őket.
0: Nézzük meg.
2: Nézzük.
0: Atyánk Istenünk, köszönjük testvérünket, Uram. Köszönjük, hogy ébredés ott az ő szívébe és elméjébe. Hogy mindez, ami becsapta eddig a föld életben, attól teljesen elszakadjon. Látod, Uram, hogy ő belevágott és megkezdte. De kérünk téged, aki meghaltál érte, hogy nevedre most törjön meg minden szellemi kapcsolat. Teljesen és végérvényesen, ami kialakult testvérem és a megtévesztő szellemi világ között. Sötétségnek lelkek, így becsaptátok Isten gyermekét, hátrájatok, és tűnjetek el, teljesen és végérvényesen. Te pedig vedd a Krisztusban élni nyert szabadságot, és te élj be vele teljességben, az ő mennyei erejében, az Atya, Fiú, Szentek nevében, ámen. Mit tapasztaltál?
2: Egy ilyen enyhe, ilyen olyan non-komfort izgalmi érzet ugye az egész testemben, egy ilyen enyhe valami. De most nincsen.
0: Igen, most úgy nyugodt vagy, úgy most úgy.
2: Igen, úgy rendben vagyok, csak igen. úgy olyan valami pici
0: most egy ilyen
2: izgalmi állapot.
0: No, nem voltak olyan veszélyesek, de voltak. Jó, köszönjük. Ide tűnik el.
3: Ilyen megkönnyebbülést és szabadságot érzek.
0: Jó, köszönjük. Köszönjük, ki volt még?
4: Eleinte fejfájás, nyakfájás, lábfájás, utána teljes szabadulás, így hálás vagyok a Jóistennek a szabadulásért. És érdekes, hogy mikor ide készültem, akkor ez volt a szándékom, hogy felajánlom ezt a virasztást a szabadulásomért, a gyógyulásomért, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy erre lehetőségem.
0: Neked valamilyen babonás dolgokkal voltak kötelékeid?
4: Kártyavetés.
0: Oh.
4: Mária néni nagyon híres, én is voltam ott.
0: Te is voltam. Lévén az, hogy buzgó katolikus, ugye fel kell keresni. Tehát
4: sajnos.
0: Igen. Vannak katolikus boszorkányok is. Sőt, egyes helyeken elismertek. Jó?
5: Nagyon furcsa tünetek voltak, többek között, mintha bincs lett volna a kezemen, fejemen, erőtlenség, de most jól vagyok, hála jó Istennek, szabad vagyok.
0: Úgy teljesen jól vagy?
5: Igen, úgy érzem. Az orrom is úgy kidugult most. Úgy jó. Érzem, jól vagyok.
6: Meg is volt a lábamban, mint a cipeimben egy csomó hangya lett volna. De most már kevesebben vannak. És akkor itt nem tudom, van egy olyan, mintha egy gombóc ide jött volna. És így gyűjt hátrafelé.
0: Mivel volt dolgod?
6: Hát így kártyát vettek valamikor, vagy na, vízvetéssel. Vizet vettem.
0: Miért kellett kártyát vetni? Mire vettek? Vagy kérted, vagy miről
6: hát
0: volt?
6: Hát barátnőm volt, és akkor úgy jósult nekem a kártyából.
0: Legalább jókot mondott?
6: Tessék?
0: Legalább jókot mondott?
6: Jókot mondott.
0: Hogy boldog lesz,
6: nagyon
0: sok
6: rég, pénzed nagyon lesz. Rég volt, úgyhogy még olyan süldő leanka voltam.
0: Ha olyankor kell elkezdeni, mert hanem az ember lemarad. Csomó jó dologról. És úgy még megvan ez a gombóc?
6: Hát ez a gombóc, ez olyan, hogy ott elmúlik, és közben vissza-vissza.
0: Úgy van, mint a zsidóban a fájdalom. Jó?
7: Én még nem vagyok teljesen szabad. Fáj a fejem erősen, a hány ingerem volt, és úgy beduglott a fülem, szédül így a fejem.
0: Jó, köszönöm az őszinteséget. Mivel volt dolgod?
7: Hát sok minden, szellemidézés, kártya, reiki, minden.
0: Jó, te ilyen fejlett vagy?
7: Gyerekkorunkban már a szellemidézést kipróbáltuk. Kicsikék lettünk, 8 évesek, 9, láttuk nagytatát, apukát.
0: Őket idéztétek meg?
7: És próbáltuk mi is, és megijedtünk.
0: Jaj, tehát, bocsáss meg, tehát a szüleitektől és nagyszüleitektől példát vettetek?
7: Igen.
0: Hogy
7: igen.
0: Ők is idézték. Igen. És kiket idéztetek meg?
7: Nem is tudtunk, hogy kell, úgy kipróbáltunk, és láttuk, hogy működik. Tényleg működik, megijedtünk.
0: Igen, persze. Az a nagy gond a szellemidézéssel, ugye, hogy elég keményen megpecsételi Mózes a Mózes törvényében a szellemidézést, halott idéző ne forduljon köztetek elő, ugye, hogy a démoni világ kihasználhassa, és ki szokta használni, hogy olyan szellemi lényeket küld, aki a munkanélkül. És akkor az hozzád tapad. És akkor az életen keresztül kísért tégedet. amúgy jól vagy, csak időközönként fáj a fejed, olyankor zsibbad a lábad, vagy éppenséggel fáj a gyomrod, vagy okon nélkül ideges vagy, vagy egy sereg ilyen dolgot idéz elé, és ez mind attól nem azért, mert beteg volna, és akár betegséget is olyan, hogy csinálhatod az analízist, minden jó az analízisekben, viszont nem vagy jól. És ez ezektől van. Mondjuk meg, hogy itt most más társaság van, jó? Menjenek el. Jézus szent és hatalmas nevére kérünk, Atyánk Istenünk, árasz ki igazadat testvérünkre. Bocsáss meg kíváncsiságát és tudatlanságát, Uram, amilyen zavarba hozta az életét már gyerekkorában. Légy irgalmas azok felett is, akik talán erre bíztatták, vagy oktatták, vagy tanították. Ti minden hamisságnak lelkei, akik hazugok voltatok kezdettől fogva, és becsapjátok Istennek gyermekeit, hogy ígértek neki, felszólítunk. Most nyomban jelen és távol lévő testvéreinktől, mindazoktól, akik megidéztek titeket tévedésből, kíváncsiságból, vagy hatalomvágyból, engedelmeskedjetek, és tűnjetek el! Ki belőle? Szálljtok ki teljesen! Teljesen! Teljesen! Teljesen! Teljesen és végérvényesen! Teljesen és végérvényesen! És többé nem térhettek vissza. Mert testvéreink igen mondtak Krisztusra, aki meghalt értük. Urunk Jézus, szent véreddel testvéreink bűnbánata szerint most tisztára őket, hogy szabadda váljanak minden szellemi befolyástól. Teljesen szabadok legyenek, Uram. Hogy valójában szent ígéreted, amelyben megírtad az emberfiat, ez szabadá valóban szabadok lesztek. És az a szabadság, amelyet te hoztál a földre, az töltse be életüket közös kérdésükre, és teljesedjenek ki ebbe a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen. Ujjúj.
7: Jobbacskán. Forróság, úgy.
0: Még kell egy olyan 3 perc, hogy valós legyél.
8: Nem voltam felállva, mert nekem már volt ilyen szabadítás ettől a kártyavetéstől, és akkor úgy éreztem, hogy szabad vagyok. És most, ahogy tetszett imádkozni, egyből lett egy ilyen gyomoridegem, és hány ingerem. Így jött magától, hogy mondom, nem is gondolkoztam rajta, hogy most, hogy ilyesmi, mert én azt éreztem, hogy szabadá váltam akkor már régebbről.
0: Igen, az ördög nagyon nem tudja hitetni, hogy szabad vagy, de el kell mondjam. El kell mondjam ugye azt az igazságot, hogy ha egy házból kiűzítik a gonosz lelkeket, azok elmennek puszta helyen, bajonnak, nyugalmat keresve magának, nem találnak, és visszatérnek. Hogyha én megmaradok csak vallásos szinten, és nem térek hitre, akkor visszatérhetnek. Mindegy, hányszor szabadultam fel. Visszatérhetnek. És ha én eleget teszek a vallásos kéréseimnek, vagy kötelességeimnek, vagy nem tudom, attól nyugodtan visszatérhetnek, mert van hova. Akkor nincs hova, hogyha hitben élek. Érthető?
8: Igen.
0: Tehát, hogyha még van olyan, aki azt mondja, hogy jaj, hát értem, már imádkoztak, nem rossz örvendek, de időközben ő nem tért hite, csak megmaradt vallásosabb, akkor én búzgó vallásosságban is újra visszatérhetnek. Most gondolom már kezdtél, hogy igen, már felismersz,
7: igen,
0: minden már.
7: Jobb, sokkal jobb.
0: Sokkal jobb.
7: Igen, köszönöm.
0: Jó, egy pár szóval meg szeretnéd köszönni, hogy ezt úgy pecsételjük még.
7: Hála legyen neked, Uram Istenem, hogy megszabadítottál. Köszönöm, hogy itt vagy mellettem, és nem hagysz egyedül. Áldom és magasztalom a szent nevedet, a te drága szent véredet, hogy szabaddá tettél engem. Amen.
0: Amen. Igen, ez úgy megpecsételés erre a szabadságra. Nehéz volt eljönni erre a viasztásra, mert az ilyeneknek úgy nehéz.
7: Hát igen.
0: Ezek valahogy megérzik, hogy mikor minek hűni kell nekik, és akkor vagy innek, hogy menjél, vagy, vagy nem engednek, hogy gyere, vagy dolgod van, vagy nemrég beszélgettem egy testvérkével, és mondtam, ember, váltsd a találkozat, értsd meg, hogy szükséged van. Ó, hát vendégek jöttek. Tudom, hogy vendégeid vannak. Még egy darabig lesznek. Jó? Fogd még.
9: Értem, és volt már imádkozó, és én sem akartam felállni, végül felálltam, mert köszönjük, gondoltam, köszönjük, hogy már annyi szabadítás volt, de nem, tehát itt éreztem egy feszítő állapotot a mellkasomnál, de az nem csak most, hanem az mindig ott van nekem, úgy általában.
0: Igen? És most igen, felszabadult-e?
9: Valamennyire.
0: Valamennyire. Nem.
9: Tehát az úgy mindig így húzódik össze itt a mellkasomnál, az egy ilyen állandó.
0: Igen, az a helyzet, hogy téged valaki nagyon megsértett.
9: Igen.
0: Így van.
9: Sikerült, igen.
0: És mondjuk az nem olyan nagy baj. Ez a megsértnek nem olyan nagy baj. Az a nagy baj, hogy evel mit érnek el bennem.
9: Szóval próbálok gyónni, és tényleg megsértenek, és akkor megyek, és gyónok, és akkor valamennyire megkönnyebbülök, de most már ott van, hogy mindig sikerül hetente valaminek történnie. Igen.
0: Ez azért sikerül, mert ezen a sérelmen keresztül beengedsz egy ilyen kétségbeesési érzést, és egy olyan mélyebb ellenszenvet ad az egészben.
9: Igen, most még Jézusra ismerkelek, mert...
0: Hogy?
9: Jézusra ismerkelek egy picit.
0: Jogod van hozzá, megérdemli, hát, hogy hagyta magát fel. Tényleg aztán megtette volna, hogy ne engedje, de mivel sértett meg? Kértél valamit, és nem adta meg?
9: Én is annyi nehéz helyzetet megenged, hogy ma mimozának neveztem, hogy egy háttérben marad mindig, és hogy nem áll ki mellettem.
0: Érdekes, köszönöm, hogy ezt elmondtad. Hogy annyi bajt megenged. Isten a földet ránk bízta. Teremtésnél azt mondta, menjetek, sokasodjatok, népesedjetek be az egész földet, és hajtsátok uralmatok alá. Mi ezt az uralmat megosztottuk a démoni világgal, ugye, mert arra hallgattunk, nem Istenre. És azóta ennek a démoni világnak befolyása van felettünk, ezért Jézus, hogy ezt megtörje. Na most ez, amit beengedtél oda, attól van az, ami történik veled. Az, ami oda beszorult annak idején, amikor azt a mély lelki fájdalmat átérted. Ahhoz, hogy szabaddá váljál, fel kell ismerni, és bárkinek, fel kell ismerni, hogy nincs értelme, nincs joga ellenszenvet beengedni emberek iránt. Mert ő is éppen Isten gyermeke, mint én, csak kísértett állapotban van. Azt mondja Pál apostol, hogy világosabban beszéljek, hogy a mi küzdelmünk nem hús és vér ellen van. Tehát nem Sándor és János és Mari ellen, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, és a sötét világ magasságbeli urai ellen. És nem azok ellen léptél fel, hanem embertársad ellen. De ezt itt csináljuk, buzgó keresztények, templomba járok, itt csináljuk, ugye, mert hát ezt lássuk, ez van, így élünk. És nem azt éljük, amit Isten ránk bízott.
9: Igen, ez annyira is, hogy szóba kimondom, és úgy megbánom, de mégis valahol ott legbelül csak ott van ez a...
0: Igen. Igen, valóban megbántad, hogy beengedted azt a bizonyos ellenszenvet lelki fájdalmatba? Éppen annyira nem, de úgy próbáltad.
9: Próbáltam.
0: Így van. Itt a gond. Az ördög mindig csinál egy ilyet, hogy nem kell aztán, az nem muszáj, az nem megbántod, meggyontod, jó, annyi elég most neked, hogy maradj úgy. Ami azt jelenti, hogy ha meggyonod, hogy Isten azt a tévedést megbocsássa, attól még üdvözülsz, csak evel együtt, fájdalommal együtt. Tehát kész vagy most megbánni, hogy beengedted ezt a lelki fájdalmat?
9: Igen, igen.
0: Jó, köszönjük. Jézus szent nevében, atyánk, a te színedezük testvérünket, akit becsapott a sátán, gyötrelmei közepette, hogy fogságba tartsa és kötezettségbe. Ezért felszólítunk téged lelki fájdalomnak köteléke, aki becsaptad Isten gyermekét, kihasználva az ő gyengeségét. Most beteljesedett az idő. Szállj ki ebből a testből. Szállj ki testvérünk emlékéből, érzelmi világából, képzeletvilágából. Most nyomban tűnés. Teljesen. Mindazt, amit megkedtek benned sértődékenységre, érzékenységre, ezen eseményen keresztül, ezt Krisztusban megtörjük. Mert általa elnyert szabadságot az irgalmasság lelkén keresztül, és te él be vele az összetetével háladásra, örömre és békére az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen.
9: Most jobban érzem magam, köszönöm. Most jobban kapok levegőt is.
0: Az nem is árt. Ha megköszönöd, vagy úgy, hogy végül sikerült most döntést hozni, hogy teljesen megtagadd ezt, amivel eddig becsaptak, akkor az megpecsételődik benned.
9: Köszönöm Jézusom, hogy megbocsájtottál nekem, miért elítéltelek még téged is, és amiért az embertársaimat is elítéltem, és beengedtem a sértődöttséget. És köszönöm, hogy megszabadítottál és felszabadítottál a gonosz minden megkötő erejétől.
0: Amen.
9: Amen.
0: Na most igen.
9: Most már tágul.
0: Kezdek tágulni. Így van.
9: Dicsőség.
0: Hát egész jól nézek ki, látod már. Már nem vagyom fáradt. Jó, ki volt még?
10: Még nem igazán állok a lábamon. Volt egy remegés a lábamban, és most azt éreztem, hogy ilyen nehéz súly húzza le. Most kezdtek így beszabadulni. És ahogy a Tündike testvérkért imádkozott a szellemidéző dolgokról, visszatért ez a Heininger és a gyomorideg, és ez a nyomás a mellkasom.
0: Te kit idéztél meg?
10: A dzsint akartam megidézni. Kicsi gyermekkori dzsin. Dzsini.
0: Te dzsint isztál, de... Ki az a dzsin?
10: Aladin.
0: Igen. Te komoly dolgokkal kötél szövetséget, barátokat.
10: Nem is tudtam volna.
0: Te bátor vagy-e? Azt a minél a dzsinjének. Te búzgolkodsz vallásosságból, de dzsinnel együtt. Igen, Istenünk, áradsz ki irgalmasságot a testvérünk tudatlanságára, Uram, kíváncsiságára. Felszólítunk téged, dzsin. Most jobban szedjed a sátorfát. Senki jelenlévőnek, sem javainak, sem szeretteinek nem árthatsz. Parancsolom, más világból vagy. Tűnése. Tűnése, és hagyd szabadon Isten gyermekét, akit eddig annyiszor becsaptál és gyötörtél. Távozz mindazt, amivel magához kötött. Krisztusban megterem. Te pedig vedd a benne elnyert szabadságot, és te élve vele Isten dicsőséged az Atya, Fiú, Szentek nevében. Amen.
10: Most már jól vagyok, köszönöm.
0: Én tudom, párosi lesz az épület, de ha egy ilyen dzsinnel, párosi. Jó? Nem, itt még van a...
11: Én
10: egyre rosszabbul vagyok, nagyon ideges lettem, és reszkáltak rá megek, de viszont eszembe jutott, hogy hát úgy 8. osztályos koromtól volt egy barátnőm, amelyik ilyen boszorkányságokkal foglalkozott, és akkor az arra hajtott, hogy ne tudjak barátkozni senkivel, hogy csak vele legyek barát, és hogy ne értsek szót a családommal, főleg anyukámmal nem, és akkor ez a probléma ugye azóta fennáll. Most jutott eszembe.
0: Mi a keresztneve ennek a kedves barátnőnek?
10: Krisztina.
0: Krisztina. Szinte ki se tudtad mondani. Ne tenni, de erős.
10: Hát, egy darabig álcázta magát, hogy nem tudom, hogy fiú legyen. És Krisztián, Krisztinek nevezte magát.
0: Szoktak ezeknek ilyen problémái lenni. Egyen kistenünk áldunk és magasztalunk testvérünkért, az a kitartásáért. Hiszen látod, uram, hogy egész életét különböző démoni erők kísérték és befolyásolták. De most ezt a Krisztiánt hozzuk elődbe, akinek akaratossága idegen erőkkel rászállt testvérünkre, hogy ne tudjon egyezni sem családtagjaival, sem embertársaival. Jézus szent nevére engedelmeskedjetek, sötétség lelkei. Még annyi formában gyötöritek Isten gyermekét. Hátráljatok, és senki jelenlévőnek, se hozzátartozójának ne ártsatok. Engedelmeskedjetek, és hagyjátok szabadon. Teljesen. Te pedig vedd a Krisztusban elnyert szabadságot, hogy se ember, se szellem ne befolyásolsa életedet, csak ő, aki meghalt érted. Jézus Szentvére, tisztítson meg téged minden szellemi befolyástól, amit megkötöttél valaha életedbe. Akár tévedésből, akár gyengeségből, kíváncsiságból. Mindezt törjön meg. És ezt megpecsételjük beteljesedéssel a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen. Igen? Te mikor pihentél
11: egyet? Jó, mély békén van.
0: Mély békén van.
11: Úr, amit tettek volna most rendesen vissza mindenem.
0: Igen, egy kicsit úgy mozgass meg a kezédet, lábaidat, ami... Felszabadult-e?
11: Igen, dicsőség az
0: Úr. Azért kérdeztem, hogy az, ami esetleg a bénaságban még visszamaradt, az felszabadult-e?
11: Könnyen nincs a szememben. A könycsatornámat várták el, és könnyű, hiányt a szemben, de nyugodtan, de nincsen.
0: És, ha a lábadra lépek, akkor sem lesz. Atyán, Kisten Szent Fiad nevében kérünk, mennyire áldásod szájtásunkra, ami mindaz, mert meg volt kötve, de amit megtagadott, az most feloldódjon. Áld meg ezeket a könyvcsatornákat, a mennyeket, a normál működése, a Krisztusban nálni a szabadság térségére, Atya, Fiú, Szentek nevében, amen. Jó, amit meg szeretnék köszönni.
11: Nyelveken az ottok, hogy hallat.
0: Hát én nem értem azt most. Na, értse mindenki, jó?
11: Drága Jézusom, hálát adok a szabadulásomért. Hálát adok a gyógyulásomért, hálát adok, hogy újra formáltál, új élettel ajándékoztál meg. Szent Véleddel tisztálna mostál a bárány védével. Kérlek, tarts meg ebbe a kegyelembe, és ne engedd el soha az én kezemet. Állak, magasztallak, és dicsőítlek mindörökké. Amen.
0: Amen. Magyarul sikerült elmondani. Csak nyugodtan folytassad, mert az jó. Most Isten segíts!

0: itt a virasztáson jelentkezett, és amióta imádkozunk, azóta, hogy mindegyre bebe van.
1: Igen. Azt jelenti, hogy még van valami olyan, ami rejtett formában van, és olyan különböző megnyilvánulásai vannak. Aha. Jó. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk minden kegyelmedért, Uram. Áldunk és magasztalunk a gyötrelem minden megnyilvánulási formájával. Köszönjük testvérünket az ő kitartását. És köszönjük, Istenünk, hogy amit elkezdtél benne, azt be fogod fejezni, amit más esetekben is megtetted. Mert te hatalmas Isten vagy, és Úr vagy mindenek felett. Árazd rá a lelkedet, Uram. Árazd rá és törzs be, hogy lelked tüze kiperzselje a konkolyt, ami fogságba tartsa, ami gyötri. Jöjj, teremtő lélek! Jöjj és nyilvánulj meg! Teljesen nyilvánulj meg, Uram! Teljesen, mert a szeretet Istene vagy, és Szent Fiad mondotta, habár ti rosszak vagytok, de tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyi atya jót, a szent lelket a keritek tőle. És kérjük, Urunk, hogy mindaz, amit őr most szabaddá tettél, annak helyébe te szent lelked töltsön be mindenkit, jelen és távol lévőket, hatalomban és erőben. Kérünk egy szív egy lélekkel.

És köszönjük, mennyei atyánk, hogy valahányszor kérjük a lelket, te küldöd. Hiszen megvan írva, bár ti rosszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek. Mennyivel inkább adja az atya jót, ha kéritek.

Köszönjük Szentlélek Úristen a körünkben. És hogyha téged befogadunk, akkor nem lesz egyedül a szívünk többet soha. És ezt gyertek testvéreim, valljuk meg közösen, egy szív, egy lélekkel.

Igen, Urunk Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy nincs sem a szívünk, sem a lényünk egyedül, hanem hálát adunk neked, hogy te mindig velünk vagy, bárhányszor melletted döntünk. Bocsáss meg, Uram, hogy megfeledkezünk a kísértésekben, a nehézségekben rólad. Bocsáss meg, hogyha nem rád figyelünk, hogyha nem tudjuk elfogadni a te jelenlétedet a mi életünkben, hogyha nem hagyjuk, hogy te legyél az Úr az életünkben. Ezért minden jelenlevő és minden hallgató, nézzünk fel az Úrra, mert ő itt van és jelen van. Nézz, testvér, fel, mert az Úr van itt.

Jöjjen Jézusunk, hogy lángoljon a mi szívünk. Áldunk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus ezért az éjszakáért, amit együtt tölthettünk. Hála és dicsőség neked, Uram, hogy ide vezettél bennünket, hogy vágyat adtál a szívünkben. És bocsáss meg az én álmosságomat, ami annyira gyötör engem. De hiszem azt, Uram, hogy így is a te kegyelmeidben részesültem, és ez boldogsággal tölt el. És kérünk téged most ezen a napnak hajnalán, hogy áld meg ezt a napunkat is, áld meg bennünket is, Uram, napunkat és egész életünket. És hálát adok neked, Uram, hogy itt az idő, hogy dicsérjünk. Amen.

hívtál uram, és mi eljöttünk, és éppen azt vallottuk meg, hogy a legnagyobb kincs azokra vár, akik az urat választják, és köszönöm, uram, hogy mi téged választottunk ma éjjel, azokat, akik itt vagyunk együtt, és a rádióval levő testvéreinkkel is együtt, és valóban ez nagyon nagy kincsel jár, azzal, uram, hogy a te jelenlétedben lehettünk, hogy te itt voltál, és itt vagy közöttünk, és munkálkodtál bennünk, szívünkben, lelkünkben, testünkben, gyógyítottál és szabadítottál minket, jelenlévőket, és hiszem, hogy a rádión keresztül hallgató testvéreinket is, és ezért testvérek, ezért az sok kegyelemért, ajándékért, amit kincsért, amit itt kaptunk, gyertek, énekeljünk, örvenjünk, tapsoljunk az Úrnak. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes lényünkből örvenjünk neki, és azért, hogy az övéi vagyunk, az ő gyermekei, és az ő kegyelme kiárad ránk nap, mint nap.

Áldott légy Jézusom, ez itt az éjszakáért. Áldott légy Jézusom a sok-sok szabadulásért. Áldott légy Jézusom, hogy Te vagy a mi megváltunk és szabadítunk, és megmutatkoztál ezen az éjszakán is. Jelenléted által, drága szent neved megdicsőült mindannyiunk életében, testvéreink életében, hogy megmutattad, hogy Te szerető jóságos Istenünk vagy, és lehajoltál, és átöleltél bennünket a Te szeretetéddel. És ezért van hála a szívünkben, mindazért érezzük a hálát, amit tettél ezen az éjszakán, és amit fogsz tenni ezután is. Dicsértünk és magasztalunk minden kegyelmedért. Dicsértünk, Uram, azokért is, akikért a szívünkbe hoztunk ide. Minden Mária rádió hallgatóért, akik velünk együtt vírasztottak. Köszönjük az ő kitartásukat, de köszönjük, Uram, a miénket is, hogy ezen az éjszakán akármilyen álmosság fogott el, bármi is gyötört, itt maradtunk a Te jelenlétedbe, hiszen olyan jó itt lenni veled, olyan jó megtapasztalni azt a nagyságot, azt a jóságot, azt az irgalmat, amit tettél értünk, és ezért testvéreim, gyerték, van okunk rá azért, hogy örvendjünk az Úrban, örüljünk az Úrban, dicsérjük az ő szent nevét. Amen.

Igen, Uram Jézus Krisztus, Te élsz, és Te vagy a feltámadt király, és köszönjük, Uram, hogy annyi embernek az arcán tündöklik az az öröm, amelyért Te adtad az életedet, amelyért Te jöttél, hogy nekünk teljes örömünk legyen. Köszönjük, Uram, hogy örömöt adtál a mi szívünkbe, és áldunk ezért az örömért, ezért a békért, és ezért a szeretetért. Örömöt adtál a szívünkbe. Amen.

Köszönjük, Jézusunk, hogy a boldogságot nálad találjuk meg, és köszönjük, hogy meghívtál a mai éjszaka, hogy itt lehettünk veled, testvéreimmel együtt, és köszönjük, hogy kiválasztottál egyen-egyenként bennünket, és arra küldesz minket, hogy menjünk, vigyünk a világba, tegyünk tanúságot te rólad. Köszönjük, hogy gyümölcsöt akarunk teremni, maradandó gyümölcsöt. Hálát adok, drága Jézusom, hogy téged szolgálhatunk, a te követőid lehettünk. Jézus, köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket. Jézus, mi is téged választottunk a mai éjszaka, és ezt megvalljuk egy szívvel, lélekkel. Jézus, én téged választottalak. Amen.

Igen, Jézusom, nem győz a félelem. Most a te kegyelmedből, Uram, hogy meghívtál, hogy nem hagytál elveszni, meghívtál erre az útra, és megtartasz. Ezért áldom szent neved, most és mindörökké. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, áldott legyen a te szent neved, úgy a mennyben, mint itt a földön. Gyertek, testvéreim, hogy a mennyei angyalokkal, kórussal együtt mi is táncoljunk, örüljünk, és végadjunk az ő dicséretére és mindjárt örömére, és táncolásnak a jó kedvére. Amen. Amen. Úgy táncoljunk.

Jó nekünk, Urunk, hogy tart a te kegyelmed, és milyen jó veled lenni, ugrálni és táncolni a te jelenlétedben, és örülni a szabadságnak, amit csak te tudsz megadni, Urunk. És valamiért dicsérjünk, Urunk, Istenünk, áldunk minden kegyelmedért, és gyertek testvéreink, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó.

és köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a mi szabadítónk. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak föl kell menjünk a Te hegyedre, hanem itt, az alagsorba is Te velünk vagy. Ha hívunk, Te adod nekünk a kegyelmet, Te adod az örömöt a szívünkbe, Te adod azt a sok kegyelmet, amit csak tőled kaphatunk. És ezért együtt fog örülni fiatal és öreg is.

Köszönjük, Uram, hogy vidámá tetted a szívünket. Tényleg, és te nem vagy személyválogató, mert együtt örül fiatal és öreg is. Itt táncolunk, újongunk, újongást adtál a mi szívünkbe, Uram. Együtt táncolunk, és énekelünk, és imádunk téged. Amen.

Nem bizony, nem zavar, hogyha bolondnak néznek majd, mert dicsérünk, áldunk és imádunk téged minden szabadításodért, minden gyógyulásodért, gyógyításodért, örömédért, az öröm lelkéért. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk és imádunk, most és mindörökké. Amen.

Igen, valóban hatalmas áldott Úr vagy, mindenható. És köszönjük Jézus, hogy velünk voltál ezen az éjszakán, ezért Hozsánna Dávid fiának.

Igen, Uram, Te vagy a mi Istenünk, Te vagy a minden, Te vagy az örömünk, az életünk, az élet kenyere. Köszönjük, Urunk, hogy itt voltál a mai este, és köszönjük, hogy Téged általtunk, dicsőíthetünk és magasztalhatunk, és ezért egy szívvel, egy lélekkel én az élő Jézust magasztalom. Amen. Amen.

0: És dicsérem őt, mert kiárad rám a lélek, kiárad ránk a lélek ezen az éjszakán, és megmutattad Istenem, hogy a lélek erejében győzelmünk van. Áldott légy Jézusom ezért a nagy kegyelmedért. Áldott légy Jézusom, hogy a te szent nevedben, szent nevedre meghajlik minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És a te dicsőségednek fénye és ereje beragyogja mi életünket, hiszen új élettel ajándékoztál meg. Új szívet adtál nekünk ezen az éjszakán, Jézusom, szerető szívet, hogy szeressük egymást úgy, ahogy te szeretsz minket. Áldott légy Jézusom minden adott kegyelmedért. Áldott légy Jézusom, hogy egy szívvel, egy lélekkel vallhassuk meg, hogy Krisztus él. Amen.
1: Krisztus él, Krisztus él, Krisztus él, Krisztus él.

Igen, Krisztus él, és itt van köztünk. Köszöntünk, Uram, köszöntünk szent jelenlétedet, és köszönjük a vágyat a szívünkbe, amit táplálsz, ami él, és igen tudunk mondani minden egyes meghívásra, és el tudjuk dönteni, hogy ez az a nap, mikor állhatunk és imádhatunk.

Igen, Uram Jézus Krisztus, jöjj el, mert úgy vár a mi szívünk, de köszönjük, hogy ezen az éjszakán is itt voltál velünk. Köszönjük, Uram, minden kegyelmedet. Köszönjük, Uram, mindazt, amivel betöltötted a szíveinket. Egyen-egyenként a te végtelen nagy szereteteddel, jóságoddal. Ezért mindannyian, akik itt vagyunk, és akik a rádión hullámhosszán még hallgatnak minket, és téged áldanak, téged imádnak, gyertek testvérem, áldjátok az Urat mindannyian. Amen.

És köszönjük, Urunk, hogy a föltámadásod után nem megrottad apostolaidat, hanem bementél, Urunk, a csukott ajtón. Rájuk leheltél. És azt mondottad, hogy békesség nektek. Ebben a békétlen világban segíts, Urunk, hogy ne veszítsük el a lelkünk békéjét. Hogy valóban, ahol megjelenünk, mi is elmondhassuk szeretteinknek, körülöttünk levő embereknek, hogy legyen a béke te veled, hogy béket öltse be a félelemmel teli szíveket, hogy ezáltal megtörjön a sátán hatalma életünk fölött. Legyen a béke te veled.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, néked hódolunk, a béke királynak, a szeretet királynak, a jóságos Istennek, a mindenható Istennek, néked hódolunk, Istenem, reggel, délben és este, álmosan és örömmel, örömteli szívvel, minden nap, Uram, hiszen azt akarod, hogy veled legyünk, hogy örömbe legyen a szívünk, néked hódoljunk, veled táncoljunk, veled mújassunk, és el ne szakadjunk tőled soha. Amen.

Áldott légy, Urunk! Áldott légy! Köszönöm, Urunk, hogy itt voltál, itt vagy velünk, hiszen a Te nevedbe gyűltünk össze erre az éjszakára, jöttünk össze. Köszönjük, Urunk, hogy a Szentlélek Úristen jelen volt, és valóban közösséget formált belőlünk. Segíts, Urunk, hogy mindig lelkünk mélyén keressük a lélekkel való kapcsolatot, hogy valóban Isten gyermekei lehessünk, hogy ő vezéreljen minket. Én köszönöm, Urom, az egész éjszakát, lelked működésének konkrét megtapasztalását, akár az elmékedésekben, de aztán Isten igazságának a működését a gyakorlatban, a szabadulásokat, az érintéseket. Köszönöm, Urunk, minden egyes pillanatát. Bár fáradt vagyok, és fáradt voltam, de jó volt itt lenni veled. És visszajövök még, ahányszor csak lehetőség van rá. Köszönöm, Istenem, hogy megáldod a mai napunkat. Megáldod szolgálatainkat, az egyénieket, közösségbeli szolgálatokat. Megáldod életünket. De legfőképpen azt köszönöm, Uram, hogy munkásaid lehetünk a szőlősödben. Hiszen mondottad, hogy sok az alatnivaló, kevés a munkás. Mi igyekszünk képességeinkhez képest, hogy minél többet learassunk a lélek erejében. Erre segíts minket, hiszen ez a szándékunk. Köszönöm, Urunk, hogy megáldasz minket arra, hogy valóban egységben legyünk. Hiszen a ketten, hogy hárman kérünk valamit a Te nevedben, azt tudjuk, hogy megkapjuk egyetértésben természetesen. Köszönöm, hogy megáldod mindazokat, akiket a szívünkön hordozunk, és mindazokat, akik akár a rádió hullámhosszán, interneten, vagy bármilyen módon együtt imádkoztak velünk. Hiszen látod, Urunk, ma is azt tanultuk, hogy hogyan kell közben járni értük. Te ígéden keresztül, az elmékedéseken keresztül, hogy valóban megdicsülhess, ne csak a mi életünkben, hanem mindazok életében, akiket ránk bíztál. Köszönöm, Urunk, hogy megáldod az elkövetkezendő heteket, minden egyes találkozót, szolgálatot, az ünnepi találkozóra való fölkészülést. És így tovább, Urunk, hiszen nem sorolom, rengeteg szolgálat van, ez neked legyen dicsőség. És köszönöm, hiszen erre hívtál minket, és jó veled, jó te katonádnak lenni, veled harcolni. Hiszen az igazság, hogy te olyan hadvezér vagy, aki egyetlen csatát sem vesztett még el, és nem is fog. Legyen áldott ezért a te szent neved most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te mondottad, és a Te szabad örök igazság. Nem Ti választottatok engem, hanem én választottalak Titeket. Köszönöm, hogy a mai éjszaka is engem is választottál, engem is meghívtál, hogy veled együtt lehessek, hogy téged imádhassalak, részesüljek bőséges ajándékaidból, amelyet újra és újra kiárasztasz mindnyájunkra, az egész teremtett világra. Jó nekünk itt lenni, Urunk Jézus Krisztus. Jó nekünk lesátorozni a Te isteni jelenlétedbe. Újra és újra fölépülni, újra és újra megbékülni, újra és újra veled egységben lenni. Újra és újra hozzád szólni. Köszönjük, hogy élő valóság, amit ránk hagytál, hogy itt maradtál, köztünk maradtál. És köszönjük, hogy a mai éjszaka téged választhattunk, a mindenség urát, Istenét, a mi szabadítónkat, a mi gyógyítónkat, a mi urunkat, Istenünket, az élő Isten egyszülött fiát, téged, a világ mindenség urát és Istenét. Köszönöm ezt a csodálatos éjszakát. Köszönöm, hogy valóban a Te jelenléted az gyógyító. A Te jelenléted, béke és szeretet, öröm és boldogság. Ezért áldalak és magasztallak. És ezt köszönöm meg neked, Istenem, hogy valahányszor téged választalak. Te mindig viszonozod, Istenem. És mindig megmutatod a Te nagy hatalmadat. Kibékítesz önmagunkkal. Kibékítesz az Atyával. Köszönjük, Istenem, hogy Te vagy a béke fejedelme. Jóságos Istenünk. Köszönöm ezeket a nyugodt perceket, csendet, Istenem. Amikor a lelkem és a szívem is elcsendesedhetik. Köszönöm. Béke fejedelmet.

Köszöntelek, drága Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálát adni vagyok itt, Uram. Múlt hónapban voltak oltárs találkozunk. Hálát adok, Uram, az 50 évért. Azért, hogy mióta attól megismertelek, sosem az én hibám volt, hogyha nem éreztem a jelenlétedet. Vagy az én hibám volt mindig, ha nem éreztem a jelenlétedet. Nem a tiéd, Uram. De ritka volt az. Talán megtérésem előtt volt olyan, hogy azt hittem, hogy te távol vagy, közben te mindig ott voltál, csak én nem voltam a helyemen. Hálát adok, Jézusom, az osztálytársaimért. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig tapasztaltam megtérésem után a jelenlétedet, amikor hozzád fordultam. Bármilyen gondom volt, és hozzád fordultam, te segítettél, Uram. Hála és dicsőség ezért neked, de köszönöm a testvéremet, hogy áldozott ebbe a közösségbe. És ezáltal megismerhettelek, Uram, hogy találkozhattam veled, és most lefelé az úton megfogalmazott bennem, hogy amíg élek, mozogni tudok, ide eljövök, Uram. Köszönöm, Istenem, ezt a csodálatos helyet, ahol találkozhatok veled, ahol együtt örülhetünk és dicsőíthetünk tégedet, drága Jézusom. Nagy hála van a szívemben, szüleimért, testvéreimért, lelki testvéreimért, papbácsinkért, Görösfali Rákosi Vacsártyátyász közösségét, de mindnyájunk, akik itt vagyunk, és téged dicsőítünk, és magasztalunk ebben az órában. Hálát adok, Jézusom. Emlékszem, amikor egyik legjobb barátomot elvesztettem, egy balesetben meghalt. Neki családja van, és két gyerek, és azt mondtam, Uram, hogy miért őt, miért nem engemet, hisz nekem nincs, egyedül vagyok. Nem, persze, hogy te ott vagy velem, de te másképp látod a dolgokat, Uram. Te másképp gondolkodsz, mint mi emberek. Talán akkor már láttad, hogy egy nap szívvel, lélekkel foglak követni. Kérlek, Uram, ezt a lelkületet tudjam megtartani, hogy tudjalak megvallani az emberek előtt. Hála és dicsőség neked, Jézus Krisztus, ezért közösségét, de a csicsói lelki napért is elét hozom, Uram, szeretnék oda is elmenni. Kérlek, Uram, hogy áldjál meg minden embert, akinek vágy van a szívbe, hogy oda eljöjjön. Hála és dicsőség neked, Jézus Krisztus, ezért közösségét, a dicsőítő csapatért, mindnyájunkért. Amen.

0: Köszönöm, drága élő Jézusom, hogy itt térdelhetek előtted. Köszönöm, hogy ide rendeltél ebbe a közösségbe. Köszönöm, Uram, hogy megismerhetelek téged, megismerhettem a te nagy szeretetedet. Köszönöm, Uram, hogy szolgálatot adsz. Köszönöm, hogy szeretett szolgálatot adsz. Köszönöm, Uram, a családomat és ezt a közösséget. Köszönöm az élet, a lélek közösséget. Azt a közösséget is köszönöm, Uram, ahova elküldtél, hogy önkénteskedjek. Most hála van az én szívembe, Uram, és eléd hozom azt a 14 gyermeket, azt a 14 fiatalt, akik olyan messziről jöttek, hogy az itteni nehéz sorsú gyermekeken segítsenek. Köszönöm, Uram, hogy rád tudom az életüket bízni. Meg tudom köszönni, Uram, neked, hogy ilyen nagy szeretet van benned, hogy te gondoskodsz mindenkiről. Te gondoskodsz arról is, hogy azok, akik nehéz sorsban élnek, rád tudjanak tekinteni. Te küldöd az embereket, Uram, hogy segítsenek rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy ezeknek a fiataloknak a szívükbe vágyat adtál, hogy eljöjjenek, megismerjék, és segítsenek az itteni nehéz sorsú gyermekeken. Köszönöm, Uram, hogy ilyen nagyon szereted, hogy mindjájunkat ilyen nagyon szeretsz. Köszönöm, Uram, hogy rád bízhatom őket, és kérlek, Uram, hogy erősítsd meg őket, hogy ne legyen már is honvágy az ők szívükbe. Ezt a pár napot tudják megélni úgy, hogy szeretetbe és örömbe tudják megélni. És azt a sok nehézséget, amit itt lássák, azt az ő kicsi szívüket ne érintse rosszul. Tehát ne érezzék azt, hogy nehézség, sők ezen nem tudnak segíteni, mert látom, hogy mindegyikük olyan segítőkész. Köszönöm, Uram, hogy te vigyázol rájuk. Köszönöm, hogy nem csak egy fellángoló segítség lesz ez, hanem amikor hazamennek, majd el fogják tudni mondani, hogy milyen nagy segítségre van itt szükség. És sajnos sokan nem tudjuk azt, hogy milyen mély szegénységbe élő emberek vannak még körülöttünk, de te, Uram, te látod őket, és te mindig küldöd a segítséget. Köszönöm, Uram. Amen.
1: Amen.

Igen, Jézusom, szeretlek, imádlak, szükségem van rád. Én hálás szívvel köszönöm meg ezt az éjszakát. Köszönöm a sok kegyelmet. Köszönöm Istenem, hogy megújítottad a szívemet. Köszönöm, drága Jézusom, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki meghívtál erre az útra. Te vagy az, aki igazság vagy. Te vagy Jézusom az élet, aki megajándékoztál engem új élettel. Segíts a továbbiakban is, hogy erről az útról le ne térjek, hogy mindvégig ki tudjak tartani. Hisz Te mondottad, aki mindvégig kitart, annak adod az élet koronáját. Erre vágyik az én szívem, ezért légy áldva, dicsítve és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

0: Igen, Uram Jézus Krisztus, a Te neved édes mindenek felett. Tied minden dicsőség, Tied minden tisztelet, Tied minden hála mindazért, amit az én életembe véghez vittél. Köszönöm, Uram Jézus, hogy megismerhettelek Téged, megismerhettem a Te nevedet, hogy megismerhettem, hogy a Te nevedre meghajlik mindent ért a földön, a mennyben és az alvilágban. És köszönöm, Uram, hogy Te az én életemben is munkálkodsz és munkálkodtál. Köszönöm, Uram, mindazt, amit véghez vittél az én életemben. Köszönöm minden gyógyulásomat, minden szabadulásomat. Köszönöm minden tisztulásomat, Uram. Te kérve, kérlek, Uram, érintsd meg az én családtagjaimat, testvéreimet, az édesapámat. Áld meg, Uram, őket bűnbánatra, megtérésre, hogy hozzád forduljanak, Uram, és ne a világban keressék, különösen az én testvéreim a boldogságukat. De kérlek, áld meg az én húgomat. Vedd ki minden félelemből, békétlenségből, neheztelésből, és áld meg őt és az ő kisbabáját, hogy fejlődhessen épségben, egészségben, testben és lélekben, és megszülethessen az egész család örömére s a Te dicsőségedre, Uram. Te látod, Uram, az ő félelmeit. Látod, Uram, hogy neheztelések és békétlenség mögé bújik, de jöjj segítségére, Uram. Neked van hatalmad, hogy úgy, ahogy engem átformáltál és formálsz, őt is át tudod formálni. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz. De hozom eléd, Uram, az én volt osztálytársamat, aki elég sok fájdalmat okozott nekem. Jöjj segítségemre, hogy szívem mélyéből meg tudjak neki bocsájtani. És jöjj segítségére, Uram, neki is, és az egész családjának, testvérének és az ő édesanyjának. Ezt látod, hogy ekkora lelki fájdalomban van. Duskál minden földi jóban, de a szíve, a lelke, az mély fájdalomban van. Uram, valamilyen módon érintsd meg az ő szívét, érintsd meg az ő lelkét, hogy ne a depresszió és ne a sötét erők uralják, a félelem és a sötét gondolatok, hanem megismerje a Te nagyságodat, megismerje a Te szeretetedet, hogy neked van hatalmad, és át tudod formálni, és meg tudod menteni az ő életét. Áldalak, Uram, magasztallak mindenért, minden tapasztalásért, minden érintésért, minden szabadulásért. Legyen áldott az Te szent neved, most is mindörökké. Amen.
1: Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, örömmel mondunk hálát mindenért. Hálát az éjszakai kegyelmeidért. Hálát minden egyes gyógyulásunkért és szabadulásunkért. Hálát a közösségünkért, a közösségeinkért. Családunkért, családjainkért. Hálát minden próbáért és nehézségért, ami által közelebb kerülhettünk hozzád. Hálát adunk, hogy megáldod a mai napunkat is. A mai találkozót. Egyéni, közösségi szolgálatunkat, munkánkat. Minden családtagunkat, bárhol lennének. És hálát adunk, hogy áldásodat kérhetjük ellenségeinkre, rossz akaróinkra. Minden hamis erőmunkálkodásán keresztül a te mennyei áldásod szálljon rájuk. Hálát adunk az életért. A veled és a benned való életért, hogy megnyitod és megnyitottad a szívünket. Hogy vágyat adtál, kitartást és hűséget a szívünkbe. Hogy keressük a te jelenlétedet, a te közelségedet. Hogy átjárjon és átitasson a te szeretetet. Az egész lényünket, a szívünket. Hogy átjáron a te örömöd, a te békéd. Különösen a te irgalmad, Uram, hogy irgalmasak tudjunk lenni. Hogy ne az érzékenység, ne a sértődékenység, ne az elvárás vegyen hatalmat az életünk fölött, hanem egyedül csak te. Amen.

kedves Mária Rádió hallgatók! Éjszakai virasztást közvetítettünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomból. Az elmélkedést Takó István helyi plébános tartotta. A bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor önkéntesünk vezette, technikában segítségemre volt Bába Berta. A zenei szolgálatot a Fénysugár dicsőítő együttes látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzom a helyszínről. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, sokszor kérdezik tőlem, mint ferences szerzetestől, hogy hát milyen tanácsot tudnék adni. És pedig, hogy kérdezik, hogy mibe érdemes a mai világba befektetni. Aranyba, telekbe, részvénybe, ingatlanba, miben? Én mindig azt szoktam válaszolni erre, hogy gyerekbőrben. Igen, nagyon fontos, hogy gyermekeinket szeretettel ne csak befogadjuk, ne csak neveljük, hanem hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tényleg nagyra nőjenek, és családunknak égkövei legyenek. Utolsó ítéleten úgy se fog szembejönni velünk, se a ruhánk, se a házunk, se az autónk, semmi. Csak a gyerekeink, unokáink. És hát ugye ez egy jó befektetés, mert mindig mondják, hogy miért nem a halálunkon van az örök ítélet. Hát azért, mert az ember életébe elindít hullámokat. Milyen hullámokat? Hát ugye a jó cselekedetek jó hullámokat indítanak el, a rosszak meg rosszakat. Tehát biztos, hogy Szent Ferencnek halála az utolsó ítéleten nem csak azt fogják megköszönni, amit ő tett, hanem amit mi is, az ő szerzetesei, meg Szent Ferenc atyának lelkületét hordozó világiak tettek. Minden pohár vizet megköszön a Jóisten, és minden pohár vizet, amit gyerekeink, unokáink adtak, azt nekünk is valamilyen módon meg fogja köszönni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy igen, nyithatsz bankszámlát, menjek országában, a szépen jól nevelt gyermeked által, unokáid által, az ő tetteik, jó cselekedeteik Isten előtt kedvesek. Mostan ugye ez a bevezető után elmondanám, hogy most 13-án kezdődik augusztusban a Csíksomlyói ifjúsági találkozó. És ugye fiataljainkat, 14-15-17 éves fiatalokat nem lehet ketrezbe tartani. Az a jó, hogyha találkoznak hasonló értékrendű, gondolkodású fiatalokkal. És most különösképpen a nagymamákhoz, szülőkhöz szólok, hogy gyerekeinket regisztráljuk be, iratsuk be erre a Csíksomlyói ifjúsági találkozóra. Tehát nagy élmény tud lenni a fiatalnak. Nem lehet mondani azt, hogy ide sem mehetsz, oda sem mehetsz. Ez egy olyan hely, ahova bátran elengedhetik a szülők, a nagyszülők, a gyerekeket, az unokákat. És miért ne tudnád kifizetni ezt a költséget, nem olyan magas az unokádnak, ajándékozz meg, legyél egy ilyen nyári Mikulás, angyal. És de azt mondja, fiam, menjél el, ott van 6-700 olyan fiatal, akik te korodbeliek, Erdély összes településéről, városáról vannak, ismerkedjél, barátkozzál, együtt imádkoztok, énekeltek, táncoltok, este a tábortűzkönyvek beszélgettek, az biztos, hogy jót tesz. Ugye nagyon sok régebb ugye voltak nagy családok, hát mi volt, mit tudom én. Édesapám még 18-an voltak, első unoka testvérek. Hát azok mindegy utcában laktak. Hát milyen buli volt ott, a mindennapi ifjúsági találkozó volt. De sajnos most olyan nagyon sok az egyke, magányos gyerek. Biztassuk, menj el, 3-4 nap, beköltözöl a többiek közül, sátorba vagy. Na, a szobák is vannak, azt is ki lehet bérelni, és jól érzed magadat. Jó lesz ott neked. Öröm lesz a te szívedbe. És azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség. Hát ugye egy ilyen ifjúsági találkozó, hát az annak idején az elsőket még én is szerveztem, többen is voltunk persze, és mindig nagy öröm volt, az év fénypontja volt, hogy együtt lehetünk, és Szatmár is, Nagy Károly is, Temesvár is, nagyváradi fiatalok együtt imádkozhatnak, énekelhetnek, ez igen-igen nagy lehetőség. Ingyen utazhat a gyerek, a diák, van ellenőrzője a vonaton. Engedd el, biztosan, hogy jöjjön el. Most ugye, hogyha a fiatal gyerekedet, az unokádat szépen tudod nevelni, és vallásos, jó magyar ember lesz belőle, hát akkor annál nagyobb ajándékot nem tudsz időskorodra magadnak adni, nem igaz? Tehát, hogy a kis kertedet, ha nem műveled, ha nem kapálod, nem, hát rágyázod. Vajon abból a kertből lesz szép virág? Biztos, hogy nem. Tehát meg kell adni a módját annak. És én azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen csitt, ez egy biztos egy ifjúsági találkozó, ez egészséges, jó dolog. Adja az Isten, hogy tényleg, hát büszke örömmel, hozd el, küldd el, engedd el a gyermekedet. Ugye úgy van, hogy az egy Csíksomlyon van, az egy bekerített kert, egy olyan kert, ahol 3 hektár, hát ugye ottan van lehetőség mozogni, jönni, menni. A kapun csak azt engedik be, aki 14 évet betöltötte, és 24 év alatti. Tehát, hogy ő karszallagot kap, vigyázunk rájuk, tehát, hogy ügyelünk, hogy baj, ne essék ott a nagy kárt egymásban, ne tegyenek a fiatalok. És hogy én úgy tudom, hogy nagyon sok életre szóló barátság, szerelem, kapcsolat született egy-egy ilyen találkozón. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy na, ide engedj el. Itt biztos, hogy nem fognak drogot árulni, itt biztos, hogy nem fognak, nem tudom milyen butaságokat, alkoholt se engednek be, nem,

Nézzünk utána, hogy a gyermekeinkkel mi van. Én folyamatosan járok a fiatalokkal, és azt gondolom, hogy amit egy tanácsot tudnék adni a gyerekvállaló szülőknek, az az, hogy hát vidd magaddal. Tehát én bármerre megyek, gyerekeimet, unokáimat magammal viszem. Mit jelent ez? Hát, hogy mit tudom én, most is meghívtak, tartsak valahol egy misét. Hát egyedül hamarabb oda menni, könnyebb lenne, de én úgy gondoltam, van egy mikrobuszunk, és telerakjuk azt gyerekekkel, és akkor elmegyünk együtt. Ők minisztrálnak, az elején, végén mondanak egy-egy verset, és útközben itt-ott megállunk egy-egy dínyére, meg fagyira, meg minden, és jól el leszünk. Tehát, hogy nem kell a gyermektől irtózni, nem kell félni. Tehát én eddig felneveltem, hát ugye közel 7000 gyereket, és olyan örömmel, büszkén mondhatom el, hogy 35 év alatt nem volt úgy, hogy én valamelyik gyereknek azt mondja, gyerek szívem, hogy ne jött volna oda, hogy ne tudtuk volna megbeszélni azt, ami fontos. És nem kell elítélni a gyereket. A gyerek vázlatozik. Milyen olyan hülyeséget kitalál, megpróbálja megvalósítani, aztán nem mindig sikerül, nem mindig jön össze. De, hogy mondjam, mégiscsak megpróbálja. Aztán legtöbbször ő maga csodálkozik egy pár év múlva, hogy milyen hülye voltam, hogy volt nekem ilyen korosztályom is. Változik az ember. Amikor az egyik nő mondta, hogy megtalálta a szekrény alján a férje múltját. Közben ugye ez a férfi, hát 20-valahány éves volt, amikor elvégezte közgazdászati egyetemet, és aztán most ilyen nagy, hát befutott üzletember, és mindig kosztümbe jár, égle, vasalt, nadrágbas, ingbes, minden, és azt mondja, hogy elé került a szekrény aljába egy doboz, és ott az ő férjének a, hát, hogy mondjam, a 10 éves nyakkendői voltak meg, hát ilyen kiegészítők, és mutatta a képen, hogy hát milyen egeres, meg mindenféle hasonló nyakkendővel járkált az ő férje, és az el nem tudja képzelni, hogy hát hogy nézhetett ki, és tényleg a régi képeken mutatta, és hosszú haj, és hát ugye akkoriban, hogy volt, kinőttem. Igen, testvérem, kinövünk sok mindent. Nem kell pánikolni, hogyha a gyerek valamit kipróbál. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kéne kipróbáljon, de hogy mondjam, na, aki kezd itt megégeti a kályhán, aztán utána már jobban ügyel arra, hogy ne legyen semmi probléma és baj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szeressük a gyerekeinket, és próbáljuk meg bevonni a magunk életébe. Persze úgy kell azt a dolgot csinálni, hogy a gyereknek is meglegyen a maga öröme. Tehát, hogy na, nem mondjuk azt, hogy ez nem rád tartozik, ezt úgy se érted. Én, ha megyek temetni, oda is viszek gyereket. És persze, hogy előtte és utána megmagyarázom, hogy hova is menjünk, és mi fog történni, és hogy fog az alakulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk. Most ugye gombászás szezon van Székelyföldön, esik, és tényleg rengeteg gomba van. És hát így végezetül a Mária Rádió hallgatóinak elmondok egy kedves, ilyen régi gombásos viccet. Hát ugye három legény elindul gombászni, és közben eltévednek, és hideg lesz, és esik az eső, és besötétedett, és nagy bajban vannak, és imádkoznak, jó Isten, mi lesz velük, és megjelenik nekik a jó tündér. Na és hát, gombász testvérkék, hát mit kívántok? Mindenki egy-egy dolgot kívánhat. Tehát persze az első férfi mindjárt meg is szólal, hogy jaj, jó tündér, én nagyon fázok, éhes is vagyok, én nagyon-nagyon szeretnék otthon lenni. Súgy eltűnik, már mindjárt otthon is van, terített asztal, nyami-nyami, minden. A második, hát erre felbuzdul azt, hogy angyalka, én is szeretnék nagyon-nagyon hamar otthon lenni, jó melegbe, anyukával, apukával, itt félek, sötét van, hideg van, na, ott ő is hamar hazajel, kerül minden, és jön a harmadik is, és megszólal a sír,

vagy. Jaj, angyalka, nézd, egyedül vagyok, fázok, hideg van. Én úgy szeretném, hogy itt legyenek a barátaim is mellettem. Na, s erre megjelenik a másik két barát is, és ott vannak megint egyedül a hideg erdőben. Igen, jó dolog együtt lenni, jó dolog társra találni. És tegyünk meg mindent, hogy a gyermekeink akár a Csíksomlyói ifjúsági találkozón most augusztus 13-ától társakra, barátokra találjanak, olyanokra, akik amikor hideg van, amikor nehézség van, akkor is ott állnak mellettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Oda jött hozzá egy ember. Térdre esett előtte, és azt mondtam. Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros és nagyon szenved. Sokszor tűzbe esik, máskor meg vízbe. Oda vittem őt a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.

Egy kétségbeesett apa érkezik Jézushoz. Nem önmagáért könyörög, hanem a fiáért. Közben pedig egy fájdalmas kijelentést tesz. Oda vittem őt a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Mekkora csalódás lehetett ez neki? Látni azt, hogy azok, akik Jézus nevében szolgáltak, most tehetetlennek bizonyultak. Ilyesmi ma is előfordul. Néha csalódunk emberekben, keresztény közösségekben akár. Ez a történet viszont arra figyelmeztet, hogy megtörténhet ugyan, hogy számunkra hiteles személyek, akikre talán felnéztünk, kudarcot vallanak. Ettől azonban Jézus nem veszít az erejéből. Nekünk elsősorban benne kell bíznunk, és nem az emberekben.

Uram, könyörülj a fiamon. Ennek az apának a szavai ma a tieid is lehetnek. Te is hasonlóképpen fordulhatsz az Úrhoz. Könyörülj a házasságomon. Könyörülj a családomon. Könyörülj rajtam.

Tedd ezt annak tudatában, azzal a hittel, hogy Jézus ma is ugyanazzal a hatalommal rendelkezik, mint akkor. Ma is kész lehajolni hozzád, hogy megadja neked azt, amire a legnagyobb szükséged van. Ma is számíthatsz rám. Ne gondold azt, hogy csak mások, csak bizonyos személyek közbenjárása hite által tud rajtad segíteni. Megteheti ezt tőlük függetlenül is. Akár most, ezekben a percekben. Semmi másra nincs szükség, csak arra, hogy hittel hozzá kiálts.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő mélyébe fogad a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nékem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozz el érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Mindenható érgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozz el érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
4: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád. Kérünk téged a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
3: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, aki általam akar szeretni.
4: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belém tápláltál.
5: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyja lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
4: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
5: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret. Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte. Hújjunk térdre, Urunk, alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Dicső nevet méltán viselt Domonkos, Isten bajnoka, az Úrhoz fűzte őt neve, és lett a jó hír harcosa. Minden bűnfoltot elkerült, a szűzi tiszta életért, s mint fáklya fénye úgy lobog, s veszni indult lelkekért. Elvetve földi kincseket, szegénység lett a fegyvere, a hit tüzelte fel szívét, Krisztus kegyelme van vele. Szóval, csodákkal küzdve, küzdvilággá küldve társait, könnyes buzgó imáival kíséri mindnek lépteit. Istent, a hármas egyvalót, illesse méltó tisztelet, ki szent domokos nyomdokán minket mennyekbe elvezet. Amen. Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, fölséges.
1: Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet.
0: Tízhúrú lanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve.
1: Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem.
0: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mély mélységesek.
1: Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen.
0: Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők.
1: Sorsuk mégis örökös pusztulás. Te azonban, Uram, fölséges vagy örökké.
0: Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők.
1: Erőt adsz nekem bikáihoz hasonlót, és fölkentél szintiszta olajjal.
0: Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hal a fülem.
1: Virul az igaz, akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
0: Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot.
1: gyümölcsöt érlel öregkorában is. Termékeny marad, szépen zöldelő.
0: Hirdeti, hogy igaz az Isten. Ő a menedékem, nincs benne hamisság.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Jó dolog énekel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat. Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Kihozlak titeket a nemzetek közül, és minden országból összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre.
0: Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól. Minden bálványotoktól megtisztítalak.
1: És új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
0: Kőszíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek.
1: Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy parancsaimat megtartsátok és megtegyétek.
0: És lakhattok a földön, amelyet atyáinknak adtam, és ti lesztek az én népem. Én pedig a ti istenetek leszek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
0: Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet magadnak, Urunk. Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos.
1: Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged.
0: Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget is lázadót.
1: Szemlélem az eget, újjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket.
0: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá?
1: Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek.
0: Mindent az ő lába alá vetettél. Minden juhot, barmot, a mezővadjait.
1: Az ég madarait s a tenger halait, amelyek a tenger ösvényeit járják.
0: Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet magadnak, Urunk. Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és fedhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek.
0: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Nyelvem naphosszat igazságodat emlegesse.
1: Amikor neked énekel.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Lépteinket a békesség útjára vezérelt, Urunk. Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által,
1: megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk.
0: Imádjuk Istent, aki fia által reményt és életet adott a világnak, és kérjük alázattal.
1: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Urunk Istenünk, mindenek Atya, aki a mai napot megérnünk engedted, add, hogy dicsőségedre Krisztussal töltsük el ezt a napot.
1: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Add, hogy mindig éljen bennünk a hit, a remény és a szeretet, amelyel elárasztottad szívünket.
1: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Urunk, hadd szegezzük mindig rád szemünket, hogy rögtön felelni tudjunk hívásodra, ha szólítasz.
1: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Fordíts el bennünket minden galátságtól és gonoszságtól, és minden botlástól őrizd meg lépteinket.
1: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Mi Atyánk!
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Urunk Istenünk, segítse egyházadat Szent Domokos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közben járunk legyen. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, s az ágyadon ugrálnak. Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni. Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé onnan el sem tudtam menni. Kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiétek, minek őre menni? Kezdjetek szeretni. Jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni. Jó néha fázni, semmin elmélázni. Tavaszi esőben olykor bőrigázni. Tele szájjal enni, hangosan szeretni. Jó néha magamat csak úgy elnevetni. Sírni, ha fáj, remegni, ha félek. Olyan jó néha érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni. Az utolsó órában, mikor már mindent megbántam, egyszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet. Kezdjetek el élni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket a kolozsvári stúdióból. Ahogy már megszokhatták, szombat reggelenként együtt indítjuk a napunkat. Hogy érzik magukat ma reggel? Tudatosítsák egy picit azt az érzést, ami most domináns. Szomorúak? Hálásak? Örömteliek? Mosolygósak? Mi az, ami most erős Önökben, kedves hallgató? Neten elfáradtak? Neten fáradtnak érzik magukat? Ha valaki megkérdezné most, talán azt mondanád, hogy elfáradtál. Úgy érzed, a világ összes fáradtsága a testeden, a lelkeden, az életeden van. Fáradt vagy. Nem tudod, hogy meddig tudod magad tartani. Hisz erről szólt az életed, igaz? A tartásról. Tartottad a szavadat, ott voltál, ha kellettél, de tartottad a távolságot azoktól, akikben nem volt tartás. Tartottad a hátadat másokért, és csak te tudod, mekkora erő kellett, hogy egyenesen tartsd a fejed, amikor azt akarták, hogy lehajtsd. Tartottad a tempót, és bármennyire erőtlen voltál, tartottad azt is, akinek nem maradt sem ennyi. A karjaidban tartottad a kisbabád egész nap, közben otthon mindent te tartottál kézben. Eltartottad a családot. Nyitva tartottad másnap a szemed, mikor egész éjjel nem aludtál. De nyitva tartottad a lelkedet akkor is, mikor rég be kellett volna zárni. De leginkább tartottad mindig magad, amikor nem volt más választásod, mint kitartani. Tudod, mit nem tartottál soha? Szünetet a rohanásban. Sosem tartottál egy pillanatot, ami csak rólad szólt. Nem tartottál egy csendes lélek pihenőt. Kérlek, állj meg egy pillanatra. Csoda, hogy fáradt vagy. Állj meg és pihenj. Minden megvár. Eddig mindig te tartottál valamit vagy valakit. Ma reggel vegyél egy mély levegőt, és hagyd, hogy téged tartson tenyerén az Isten. Igen, hagyd, hogy téged tartson tenyerén az Isten. Hisz te, kedves Mária rádió hallgató, az egész életedet azzal töltötted, hogy másoknak adtál, hogy tartottad magad, hogy diktáltad a tempót, hogy tettél, vettél, dolgoztál, de közben nem figyeltél magadra. És lehet, hogy öregségedben kiüt ez a fáradtság. Ami megmutatkozik már abban is, hogy éjszaka nem tudsz aludni, reggel korán fölkelsz,
Egész nap fáradtnak és lehangoltnak érzed magad. Állj meg egy pillanatra és tarts pihenőt. Rohanunk, sietünk, futunk. Miért? Minden megvár. Soha nem volt úgy, hogy valami ne várt volna meg. De nekünk mégis futnunk, sietnünk kell. Mély levegőt kell venni és hagyni, hogy bennünket tartson tenyerén az Isten. Én hiszem, ha ezt megengedjük neki, hogy megéljük azt, ahogyan ő hordoz a tenyerén bennünket, leállunk, megállunk. És tenni fogunk azért, hogy ebben a nagy rohanásban se felejtsük el, a Jóisten mennyire szeret bennünket. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Egy dalszöveg, amely számomra nagyon kedves, és nagyon-nagyon szeretem. Ugye, kezdjetek már végre élni. Azért is, hogy legyen mit mesélni, de kezdjetek el szeretni, hogy legyen mit nevetni, kezdjetek nevetni, és engedni, hogy mindaz, ami történik, legyen. Igen, kezdjünk el élni azért, hogy ne kelljen félni, mert ha élünk úgy igazán, akkor nem félünk semmitől. Nincs olyan, ami keresztezni a mi utunkat, ami azt sejtetni velünk, hogy az élet nem szép, nem jó. Nem kell mindig tartani magunkat. Szabadjára szabad engedni az érzéseket, az álmokat, a vágyakat. Igen, még időskorban is. Mert egy idős embernek is vannak igényei, vágyai. Vágyik a szeretetre, a gondoskodásra, az ölelésre. Ő is vágyik valamire. Arra biztosan nem, hogy elfáradjon. Vagy bezárja maga mögött az ajtót. Sőt, annak örül, hogyha valaki kinyitja utána. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni. Kezdjetek nevetni. Kezdjetek élni. Mert elmúlik az élet nagyon hamar. Főleg mostanában érezzük, hogy rohan. Reggel van és este, ennyit élünk meg csak. És aztán azon vesszük észre magunkat, hogy elmúlt az egész életünk. És a visszatekintésben majd hogy lesz? Elkezdtünk mi élni igazán? Vagy éltünk valaha? Kedves hallgatók, arra hívom meg önöket, hogy most hallgassunk meg egy szép dalt, utána pedig folytassuk az elmélkedésünket, a reggeli napindítónkat. Azért, hogy legyen szép a mai napunk. Szép és tartalmas.

Tudod-e, hogy amikor boldog vagy, egy boldogságsugarat küldesz a földre? Tudod-e, hogy amikor boldog vagy, a körülötted élők is boldogok lesznek? Tudod-e, hogy kis csillagszikraként azért jöttél a földre, hogy megtanulj világítani? És amikor már fénylő színekben pompázol, világítani tanítod a többieket? Tudod-e, amikor boldog vagy, a te fénysugarad egyesül a sok parányi boldogság váró fénnyel? És a kettőből, a százból, az ezerből ismét egyetlen öröm lesz. Pontosan úgy, mint szétválásuk előtt. Tudod-e, hogy fényed a mindenség fényében tündököl minden pillanatban? És mindenkinek jut. A te hatalmas fénylő erődből, minek neve boldogság. A te hatalmas sugárzó szemed pillantásából, minek neve szeretet. A te jóságos ajkad szavaiból, minek neve megértés. A te kezed mindent egybefonó öleléséből, minek neve a lélek teremtő fénye. Légy boldog és szerető ember. Ennyi a lényeg. Boldogok a szomorúak, mert megvigasztalják őket. Légy boldog, mert ha boldog vagy, akkor szívesen vannak veled, körülötted emberek. Ha mindig csak szomorú vagy, és lehangolt, és mindig csak panaszkodsz, akkor az emberek is eltávolodnak tőled. Ez amolyan vonzás törvénye, ez amolyan vonzástaszítás törvénye. Szívesen vagyok olyannal, aki tud örülni az élet minden percének, aki hálát tud adni, és aki meg tud köszönni. De nem szívesen vagyok olyan emberek társaságában, akik folyamatosan csak panaszkodnak és pletykálkodnak. Légy te egy olyan ember, aki mellett örömmel, szeretettel és gondoskodással vannak az emberek. Egy történetet szeretnék megosztani, melyet a közösségi hálón olvastam. Martint a szülei minden évben elvitték a nagymamájához a nyári szünetben. Egyszer a fiú azt mondja a szüleinek: most már elég nagy vagyok. Mi lenne, ha idén egyedül mennék a nagymamához?

Rövid beszélgetés után a szülők beleegyeznek. Apával állnak a peronnál, integetnek, és apa ad neki egy utolsó tanácsot, miközben Martin azt gondolja. Tudom, hogy ezt már százszor mondtad nekem. Mindjárt indul a vonat, és az apa azt súgja. Fiam, ha hirtelen rosszul érzed magad, vagy félsz, akkor ez legyen nálad. És valamit a zsebébe tesz. A fiú most először ül egyedül, a vonaton ülve, szülei nélkül. Látja az ablakon a tájat, körülötte idegenek rohannak, zaj csapnak, jönnek-mennek, a kalúz megszólítja, hogy egyedül utazik. Valaki még szomorúan is néz rá. A fiú kényelmetlenül érzi magát és fél. Lehajtja a fejét, az ülés egyik sarkában összekuporodik, könnyek szöknek a szemébe. Eszébe jut, hogy az apja tett valamit a zsebébe. Remegő kézzel keresi ezt a papírdarabot, kinyitja. Fiam, az utolsó kocsiban vagyok. Így van ez az életben is. Hagyjuk a gyerekeinket futni, és bízzunk bennük. Hagyjuk a gyerekeinket futni, és bízzunk bennük. De mindig az utolsó kocsiban kellene lennünk, hogy ne féljenek. Mindig az utolsó kocsiban legyünk. Hogy is van ez, kedves hallgatók, a mindennapi életünkben? Melyik kocsiban vagyunk mi? Hol maradunk? Hol szállunk ki? Mit teszünk gyermekeink, szeretteink zsebébe? Hogyan neveljük őket? Mit tanítunk a Jóistenről? Többször meséltem már a kedves hallgatóknak, hogy a mostani atyai plébános, Adorján Imre, volt az én nagy mentorom, és ő segített abban, hogy itt legyek most, ahol vagyok, neki köszönhetem tényleg, hogy itt lehetek, és neki volt egy nagyon szép gesztusa, már gyerekként erős volt bennem, és azóta is mindig örömmel gondolok rá, mindig mikor elváltunk egymástól, rajzolt egy keresztet a homlokomra, és azt mondta, hogy Isten áldjon. Ez számomra olyan sokat jelentett, mert az a kereszt, amit a homlokomra rajzolt, mindig azt hozta elő bennem, meg azt érzékeltette, hogy igen, Isten a mindennapi életemben itt van, jelen van, velem van. Milyen jó lenne, ha mi is tudnánk ilyen kis kereszteket rajzolni egymásnak a homlokára, és mondani ne egymásnak, hogy Isten áldjon, Isten legyen veled. Minden léptedet kísérje. Egy apró gesztus, de látják, kedves hallgatók, hogy milyen sokat jelentett egy gyermeknek? Most felnőttként, akárhány év távlatából is, úgy tekintek vissza erre, hogy segített engem abban, hogy tudjam, az életem az Isten tenyerén van. Ő hordoz engem nap mint nap. Én azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy mai szép napon is megtapasztaljuk ezt. Egy-egy készfogásban, egy-egy tekintetben, egy-egy ölelésben, vagy éppen az egyedül létben. Minden reggel úgy fel kellni, hogy tudatosítani, Isten a tenyerén hordoz engem. És úgy szeret, ahogy vagyok. Ez lesz a mai házi feladatom önöknek, kedves hallgatók. Minden reggel, mikor megébrednek, ezt az egy mondatot mondják el. Uram, köszönöm, hogy a tenyereden hordozol engem. Uram, köszönöm, hogy a tenyereden hordozol engem. És ez azt is érzékelteti, hogy igen, én az Isten tenyerében vagyok. Legyen így. Legyen ez a mondat a mindennapi életünk elengedhetetlen része.

0: Végezetül pedig hadd jöjjön egy rövid műsorismertető. Hamarosan a nagyváradi Szent József templomból közvetítünk Szent Misét, majd ima szándékaikat fogadjuk, ezt követően pedig az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk. 10 órától iránytű című műsorával várja önöket Pál Feri atya, majd a dalfakasztót hallhatják 11 órától. 11:30-től Napraforgó című műsorunk veszi kezdetét, majd délben a Pápai Angelus, ezt követi a napközi imaóra, majd 12:30-kor asztalt terítünk Dávid Gyöngyivel. 1 órakor szeretett láng rózsafűzért imádkozunk, majd a békéért is imádkozunk, a zenés köszöntünk, végén pedig egy újabb műsor ismertetővel várjuk önöket. Ma délután 5 órától Mária áhítatot közvetítünk Marosvásárhelyről. Tartsanak velünk. Áldott szép napot és jó rádiózást kívánok továbbra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szűzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Dicsértessük a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Határon innen és túl szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Barbusz Péter, hogy a templomunk plébánosa. A kántori szolgálat pedig ellátja, majd a satilla tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Köztös üreim, augusztus 8-án az Anyaszentegyház és velem is, mint gyermekei, Szent Domokos áldozó pap emléknapját üljük. Kuzmán Domokos eredetileg spanyol karonok volt, püspökeivel együtt átutazott az albi eretnekek tanításától megfertőzött dél-francia vidéken is, megtérítésükre a püspökökkel karoltve alapította a predikáló testvérek rendjét. A domokosok közül sok kiváló hittudós került ki, a szent alapító Bolognában halt meg 1221-ben. Köstösséreim, kedves Mária Rádió hallgatók, ezt a szent misét elhunyt Ágoston Emil lelküdvéért mutatom be a mindannak, a minden hatónak ezt a szent misét. Kárászterki születésű, állítólag máma lesz a temetése, adakozója is, önkéntese volt talán a Mária Rádiónak. A Jóisten fizesse meg az ő áldozatát, és a szűzanya közben járja érte. A Szent Háromság egy Istennél, hogy bevezessük őt a mennyek országába. Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónam a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem.
2: Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életemben, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Urunk, boldogan vallunk téged, teremtő és gondviselő Istenünknek, oltalmaz mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Habakuk próféta könyvéből. Saját magáért és népért a próféta így imádkozik. Uram, kezdettől fogva te vagy Istenünk, népünk szentje, aki nem hal meg. Uram, te rendelted ide Babilont, hogy ítéletet tartson, te tetted erős sziklává, hogy megpenyítsél általa. Szemed tisztább annál, hogy sem a gonoszságra tekints. Hogyan tűrheti szemed a gonosz tevőket? És miért hallgatsz, amikor a gonosz elnyeri a nála igazabbat? Csak nem tekinted úgy az embert, mint a tenger halait, és mint a csúszómászót, amelynek még a gazdája sincs. A halász valamennyit kifogja horoggal, varsába fogja, hálójába gyűjti, aztán ezen örül és újjong. Ezért aztán varsájának mutat be áldozatot, hálójának gyújt jó illatot, mert azok juttatták jó fogáshoz és bőséges eledelhez. Vajon örökké tart, hogy kiveti hálóját és kíméletlenül gyilkolja a nemzeteket? Majd próféta így folytatta. Kiállok őrhelyemre, s megvetem lábamat a sáncon, éberen figyelek, hogy lássam, mit szól hozzám majd az Úr, és mit felel panaszomra. Akkor az Úr meg is szólalt, és ezt mondta. Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen, mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik, és nem hiúsul meg, csak késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Ha erős a hitetek, semmi sem lesz nektek lehetetlen. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj fiamon, holdkóros szegény, és sokat szenved, hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és ramlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték, miért nem tudtok mi kiűzni? Ő így válaszolt, mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok e hegynek, menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, szeretett testvéreim, kedves Mária, rádió hallgatók, határon innen, határon túl. Hogyha sikerült mostanában, akár vasárnap óta is, talán egész héten részt venni a Szentmisén, vagy megkapcsolódva Mária Rádió keresztül a Szentmisében, akkor észrevettük azt, hogy múlt vasárnap óta, amikor az evangélium arról beszélt, hogy ugye észrevették, hogy egy gazda földjén, ahol jó búzát vetettek, megjelent a kankóly is vele. És akkor mondották ugye a gazdának, hogy hát uram, te nem jó magot vetettél, mégis hát honnan a kankóly? És mondja a gazda, emlékszünk rá, hogy az ellenség műve ez. És mondják a munkások, amely egyébként logika szerint igenis a helyén volt, hogy akarod-e, hogy kiszedjük a kankóit és szépen fellőjen a búza? Hát mondhatnánk azt, hogy a profi gazda azt mondja ilyenkor, hogy ne persze, hát és megkeressük a legjobb, ugye hát permetezőket is úgy csináljuk, hogy jó legyen, hát több legyen ugye a termés, hát nem? Ugye, vagyis kukoricát is, ugye akik már még ugye emlékszünk rá, hogy és még látnak ugye kukorica földeket, de úgy, hogy még kapálják, ugye kapával, ugye emlékszünk, amikor gyermekek voltunk, fiatalok, mentünk mi is kapálni, bizony nem hagytuk a kankóit, nem hagytuk, mert ez volt a rendén, hogy majd szép tengeri, szép kukorica legyen. Ugye, hát kivágtuk. Természetesen itt, ugye ez a példabeszéd mi rólunk szól, emberekről. Jó és rossz emberek, szoktuk mondani, ugye mi megállapítjuk Istenként, játsszuk itt sokszor az Isteneket, és döntéseket hozunk, hogy ki a jó, és ki a rossz. Természetesen mindig az lesz a rossz a másik. Tehát ezt mindenképpen oda kell figyeljünk, hogy el ne tévesszük. Tehát amikor a rosszat megállapítjuk, sose leszünk mik a rosszok, hanem a másik lesz a rossz. Mi mindig a jó vagyunk. Tehát kezdjük ezzel. Ugye én, szoktuk mondani, nem szoktam ezt tenni, én nem szoktam így beszél, én, de a másik az igen. Tehát az a rossz. Éppen tennap volt az evangéliumban, ugye Jézus mondotta azt, hogy ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztét is így kövesen, ameddig nem tagadjuk meg magunkat, nem vehetjük fel a keresztet. Ameddig nem veszem észre, hogy a világban én vagyok először is legbűnösebb embere, és a másik, aki előttem van, igen, lehet egy szent. Addig testvéreim, mi magunk se, a papok se, az anyaszent egyház se nem fog fejlődni önmagában. Akár szervezhetünk zarándokokat, mehetünk a tábori hegyen, ugye, hogy volt, a héten volt, ugye szép ünnep, misézhetünk ott fent a dombon, a hegyeken, a táborhegyen, élményként visszajöhetünk vele, toposhatjuk azokat a helyeket, de hogyha én magam nem tagadom meg magamat, hogy én magamban lássam meg a gyengességet, és a másikat dicsérjem a jóságáról, még akkor is, amikor talán nem biztos, hogy így van, addig nem tudom megérteni, és nem fogom megérteni az Isten irgalmas, megbocsátó szeretetét. Igen, megtagadni magunkat, és így venni fel a keresztet. És elfogadni azt, hogy Isten megengedi azt, hogy a jó, az úgynevezett kevésbé jóval, a rosszal is együtt ugye fejlődjék, de majd eljön az ideje Istennek, az igazságos Istennek, amikor majd a végén mindenkinek megfizet tettei szerint, úgy, ahogy hallottuk tennap az evangéliumban, amikor azt mondotta Jézus Krisztus, az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Gyönyörű egy megállapítás. És ez jóformán elég kell legyen nekünk is, lelkipásztoroknak, Isten népének, amikor nagyon sokszor ítélkezünk. Amikor, megint mondom, játsszuk a kis isteneket, és ítélkezünk egymásját. Valahogy nem bízunk a Isten igazságos ítéletében, majd a végén. Hallottuk, amikor el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Persze az is mondott Jézus Krisztus, hogy vigyázzunk, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de a lelke kárt szenved. A mai ember, és benne mi keresztények is, testvére, úgy vagyunk vele, hogy hát várakoztatjuk az Istent, mert Istennek ideje van. Most milyen olyan probléma, hogyha én nem veszek részt egy szentmisén vasárnap, akár ugye ide-oda megyünk is, akkor hát majd a Jóisten megbocsátja. Hát igen, csak a végén hallottuk, hogy mindenkinek megfizet majd tettei szerint. Igen, Isten meg fog fizetni. De ugyanakkor Jézus Krisztus fölteszi a kérdést, és mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de a lelke kár szenved. Vagyis ezáltal is, ugye el kell fogadjuk Isten ugye akarata szerint a jót is, a kevésbé jót, a jót, meg a rosszat is, ugye, hogy hallottuk. De ugyanakkor, olvastuk már, is hallottuk Habakuk proféta könyvéből, hogy mindnyájon Isten kezében vagyunk, az igaz a hite által nyel majd életet. És mondja a proféta, Uram, kezdettől fogva te vagy Istenünk, népünk szentje, aki nem hal meg. Uram, te rendelted ide Babilont, hogy ítéletet tartson, te tetted erős sziklává, hogy megfenyítsél általa. Mondja továbbá, kiállok őrhelyemre, és megvetem lábamot a sáncon, éberen figyelek, hogy lássam, mit szól hozzám majd az Úr, és mit felel panaszomra. Igen, mit szól hozzám majd az Úr, és mit felel panaszomra? Sokszor, mintha az Isten hallgatna, amikor mi kérünk tőle valamit. Pláne súlyos esetekben, egy betegségben. Éppen ugye az interneten láttam, hogy úgy nevezett egy ilyen divot bemutató lány volt, aki most fölfedeztek neki a metasztázis, ugye hát rákot, vagy ilyeskor. Most ilyenkor kéri, hogy imádkozzunk, vagy az emberek imádkozzanak érte. Nem teszi rosszul, csak a kérdés az, hogy elejétől kezdve vajon miért nem gondolunk arra, hogy a jó Isten bármikor meglátogatott bennünket bármilyen megpróbáltatással. És mi magunk is egyébként, ha ilyen esetbe kerülünk, akkor vajon, ha kiáltok az Istenhez, hogy mentse meg ettől, meg ottól, miért kérjük ezt? Azért, hogy habzsoljuk tovább ezt az életet, és ugyanúgy bűnben élünk, vagy tényleg akarunk javítani az életünkön? Mert ha javítani akarunk az életünkön, a lelki életünkön, akkor lehet, hogy a Jóisten meg fogja hallgatni a mi panaszainkat. De hogyha nem így lesz, akkor azt mondja itt a proféta, akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért. Akinek nem igaz a lelke, el fog bukni, mondja a proféta. Mit jelent, hogy igaznak lenni a lelkünknek? Hát az az igazságot kell keresni, hogy ő maga Isten képvisel. És akinek mi a gyermekei vagyunk. Azt az igazságot, amely Jézus Krisztus egyébként a kereszten, ugyehogy mondja Szent Pál, engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Engedelmes. Ami megint egy másik dolog, amit mi, ugye jámbor keresztények, azzal vagyunk a legbüszkék, hogy nem vagyunk engedelmesek. Sőt, majd mi helyre teszünk mindent. Az egyház is, az emberek is, mindent, mindenki keresi a saját maga igazát. Engedelmesség, mondhatnák azt, hogy nukkú, hogy szokták mondani sokszor. Alázatosság, hát megint figyeljük csak oda, hogy állandóan keressük a maguk igazát. És látjuk, és figyeljük azt egyébként, hogy maga az Anyaszent Egyház is nagyon sokszor úgy megy mint a rák, ugye, hát egy lépést előre, kettőt hátra. Mert nincs bennünk meg talán az igazi engedelmesség, alázatosság, amely mindenképpen Isten maga az Úr Jézus Krisztusban ott volt. És aztán az evangéliumban máma hallottuk, hogy ha erős lesz a hitünk, akkor semmi nem lesz nekünk lehetetlen. Köszösüreim, én kiindulnék rögtön itt röviden a hit, amit jelenti nekünk azt, hogy az Eukarisztiában, a Szent Misében. Nekem az az érzésem, mint lelkipásztor, és ha tévedek, akkor nagyon, nagyon szeretném, ha teljesen tévednék ebből a szempontból, amikor itt nagyon sokszor beszélek a közösségnek, és most ugye ebben az évben is minden szerdán kérem és kérjük azok a hívekkel, akik járnak hétköznap is a templom Szent József közbenjárását, a saját közösségünk, kis közösségünk lelki megújulásáért. És ezt ajánlanám mindegyik paptestvéremnek, hogy tegye meg a közösségébe, válassza ki a templom szentjének ugye azt a napját is. Azon a napon, ugye, egy éven át imádkozzunk mindegyikünk a közösségünk, lelkünk megújulásáért. Hogy erősödjön meg a hitünk is, ugye ezáltal értékeljük még jobban a hitünk által az Eukarisztiát, a Szent Misét. Mert ez a legnagyobb kincsünk, ami nekünk ott van, és testvéreim, nem is tudjuk, hogy mit veszítünk, ahányszor nem veszünk részt, ha alkalom adodik egyébként is, hála Istennek a templomai, a városokban, falvokban is egyébként szinte minden nap van Szent Mise, hogy milyen könnyen lemondjuk a lehetőséget, hogy ott lehessünk, akár napi szinten is. Mert valahogy ez a hit nincs meg bennünk teljesen. Ugye ez az asszony oda megy, ugye, az ember oda megy Jézushoz, és azt mondja, Uram, könyörülj fiamon. Nem azt mondja rögtön, gyógyítsd meg őt, hanem azt mondja, könyörülj rajta. Mi azt mondjuk először rögtön, Uram, adj nekem gyógyulást. Uram, könyörülj rajtam, ha jónak látod, akkor könyörülj rajtam is, gyógyíts meg engem. Adj nekem gyógyulást. És azt elmondja, hogy mi itt a probléma, és azt mondja, hogy elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Elvittem tanítványaidhoz. Testvéreim, a hit kérdéseit egyébként, ugye ez közös lelkipásztorok is hívek egyaránt sokszor, hogy mennyire ott van bennünk az a tény, hogy a Szentmise erejében úgy hiszek, hogy az a csúcs, amely mindent tud teljesíteni, amit Jóisten akarata szerint megvalósulhatna. És hogyan állunk mi hozzá az Eukarisztiához? És hallottuk, amikor ugye mondja ez az ember, hogy elvitte a tanítványai, azt nem tudták meggyűjtöteni, Jézus egy kicsit mérges lesz. Azt mondja, hitetlen és ramlott nemzedék. Testvéreim, akkor, ha akkor 2000 évvel ezelőtt ezt mondja Jézus, akkor bennünket hogyan minősítene most a 21. században, most élő keresztényeket kezdve fentről, lentről és lentről fölfele. Hitetlen és ramlott nemzedék. Azt mondja, megyik leszek még veletek. De köszönjük, Uram, hogy itt hagytad mégis magadat az oltári szentségben. Itt hagytad, és köszönjük, Urunk, hogy azt mondtad, meddig türelek titeket, köszönjük, hogy nagy a te türelmed mi irántunk. Köszönjük neked, hogy itt vagy az oltári szentségben, köszönjük neked, hogy a szentmisében, minden áldott szentmisében a hitünk által elfogadunk téged, mint megváltunk, sőt, nem csak elfogadunk, hanem magunkhoz veszünk téged. Köszönjük neked, hogy türelmes vagy velünk szemben. És amikor megteszi a csodát, ugye a végén az apostolok mégis megkérdezik tőle, hogy miért nem tudtuk mi kiűzni. Hívek és lelki pásztorok egyaránt, amikor nem értjük, és valahogy nem teljesül a kérésünk. Ugyanez kérdezhetjük mi is Jézustól, Uram, mi kértünk valamit a szentmisében. Péter atya, a hívek is, akik itt vannak, akik hallgatnak, miért nem teljesült? És valahogy ugyanezt kell hallanom, amit azt mondott Jézus, mert gyönge a hitetek. Gyönge a hitünk. Nem azt mondja, hogy nincs hitünk. Azt mondja, hogy gyönge. Olyan imel ámos hitetek van. Amikor csodát akartok látni, akkor oda mentek, amikor... De nincs erős hitetek, ha esik, ha fú, ha meleg van, ha 50 fok, látjuk, tapasztaljuk most ezeket a dolgokat. És testvéreim, milyen kényelmessé váltunk, mert gyenge a hitünk. Mondottam most viccesen az egyik alkalommal, amikor régtem nálunk itt, még háló Istennek a kedves hívek észrevehetik azt, hogy pláne délutánonként ugye hát komfortzónánkban élünk, mert van ugye hát légkondink is, és este, amikor legmeleg van, akkor nagyon jó levegő van itt a Szent Józsefben, persze még akkor is jöhetnek többen a templomba, de misésztem ugye az egyik templom itt Várodon, és olyan meleg volt, és azt mondtam, hogy éppenséggel nem izzadtam. És rájöttem, hogy kontrollálni lehet az izzadságot is, a hittel. Mert a szívben meg az agyban dől el sok minden. Ha azt mondod, hogy izzadsz, el fogsz izzadni. Ha azt mondod, hogy nem izzadok, nem izzadok. Ha ott vagyok a szentmisében is, tudom, hogy ott vagyok, és részt veszek, és nem gondolkodok most, hogy utána piacra kell menjek, ezt kell csináljam, máma szombat van, és a többi, akkor azt fogod hinni. De ha azt hiszed, hogy most itt vagy Jézussal, Jézus lábainál is hallgatod is, mint Mária, hallgatod az ő szavait is, nem sokára fogsz találkozni vele, akkor már nagy a hitem. Akkor gondolom, hogy akkor azt fogja mondani Jézus, ugye igen, már erősödtél a hitedbe. És azt mondja, bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok a hegynek itt, menj innét amada, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Testvéreim, igen, a hit az nagy kincs számunkra. De nem elég csak birtokolni, nem elég csak csodákért ugye elmenni ide amada, talán zarándok utokon is, hanem tudnom kell, és hinnem kell, úgy egyébként, és ezzel befejezem, hinnem kell azt, amikor a hiszek egyben imádkozzuk a végcélt. Hiszem a test föltámadását, hiszem az örök életet. Hiszem a test föltámadását, hiszem az örök életet. Testvéreim, ez a cél. Az üdvösségünk a cél. Nincs és nem is lehet más célunk. Hiszen Jézus Krisztus ezért jött, ezért testesült meg, ezért élt, szenvedett, meghalt és feltámadt, és tudjuk, hogy ott van a mennyben az Atya jobbján, és vár bennünket vissza önmagához, mert ezért vállalta az ő küldetését a világban. Uram, mondhatjuk közösen, kérjünk téged, erősíts meg a hitünket, és erre kérjük a szizanyag közbenjárását. Kérjük a Szent József közbenjárását, minden szentjeink közbenjárását, hogy úgy járjuk ezt az utat, hogy majd egykor a fizetségünk az örök élet legyen. Imádkozzunk testvéreim, a boldogságos szizonyával együtt, mert hogy velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja a kéréseinket.
2: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására, tartsd meg a szent hitben Leó pápánkat, László főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád a mi nagy asszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Feltámadt Jézusunk, fogod országokban elhunyt Ágoston Emil testvérünket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz is, ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyi édesanyádnak közben járására hallgass meg kéréseinket, aki élsz is uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára.
0: Urunk Istenünk, szent domokos közben járására hallgass meg kéréseinket, és a hit bajnokait kegyelmet segítsége erősítse meg ebben a hathatós erei áldozatban Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket,
1: fölemeltünk az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
1: méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, és bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet által a dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerői, s a boldogszeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Ad kérjünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldozzál szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mellett önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, hogy ismét hálát adott a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, ami el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét is hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, dűtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, Leopápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Ágoston Emil szolgádról, akit most magadtól szólítottál ebből a világból, add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében többi elhunyt testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bíznak.

0: Ő általa, ő vele is, ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szent Lélek egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei lettünk, és akkor nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyám,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérjünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Köszöntsétek egymást a béke jelével.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékom a jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Én vagyok az élet kenyere, mondja az Úr, aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Könyörögjünk. Add Istenünk, hogy az odaadás tiszta hódolatával fogadjuk annak a mennyei szentségnek erejét, amelyben Szent Domokos ünnepén részesültünk. Engedd, hogy akinek ige hirdetésével egyházat felvilágzott, annak közben járására támaszt találjon Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, te tincs irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint ágvá könyörgünk hozzá, kérünk téged, a boldogságos szizanya és boldog Szilárd vértanú püspök közben járására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Barbusz Pétatya templomunk plébánosa, a kántori szolgál pedig ellátta Majlos Attila. Köszönjük, hogy egész héten velünk tartottak és együtt imádkozhatunk. Kívánok Önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, innen a nagyváradi Szent József plébánia templomból, ahonnan a következő 3-4 órában meghívjuk Önöket, hogy imádkozzák velünk együtt az örvendetes rózsafűzért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyon szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyon szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Első szent titok, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál. Az angyal így köszöntötte Máriát, üdvözlégy, kegyelemmel teljes.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: annak irgalmadra.
1: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, s felkiáltott, áldott a te méhednek gyümölcse.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyom

0: Atyáján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik szent titok, akit te szent szőz a világra szültél. Megszülte első szülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak máshol szállást. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Negyedik szent titok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Simeon így szólt, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben, a te lelkedet is tőrjárja majd át.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ötödik szent titok, akit te Szent Szűze templomban megtaláltál. 3 nap múlva ráakadtak a templomban. Ott ült a tanítók között, hallgatta és kérdezgette őket.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra. Ó Mária, édesanyánk,

0: boldogságos szűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögünk, szentséges szűz, Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyja jól támad alá.

0: menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Imádkozz el érettünk, Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjai segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Most pedig imádkozunk együtt a Loretoin litániát. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szüzeknek Szent Szüze,
1: könyörögj érettünk.
0: Krisztusnak Szent Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Egyházunknak Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Isteni kegyelem Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Tisztaságos Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szepőtelen Szűz Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Sérelem nélkül való Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szűzvirág Szent Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szeretete méltó Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Csodálatos Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Jó tanácsnak Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Teremtőnknek Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Üdvözítőnknek Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Tisztelendő Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Nagyhatalmú Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Hűséggel teljes Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Örömünknek oka,
1: könyörögj érettünk.
0: Lelki tiszta edény,
1: könyörögj érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörögj érettünk.
0: Ájtatóságnak jeles edénye,
1: könyörögj érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörögj érettünk.
0: Dávid királynak tornya,
1: könyörögj érettünk.
0: Elefántcsont torony,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörögj érettünk.
0: Frigynek szent szekrénye,
1: könyörögj érettünk.
0: Mennyországnak ajtaja,
1: könyörögj érettünk.
0: Hajnali szép csillag,
1: könyörögj érettünk.
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörögj érettünk.
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörögj érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörögj érettünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörögj érettünk.
0: Nemzetek oltalmazója,
1: könyörögj érettünk.
0: Angyalok királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Proféták királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Apostolok királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Hitvalló királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szüzek királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Mennybe fölvett királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Családok királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Olvasó királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Béke királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozz el érettünk, Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Oltalmad alá menekülünk, Istennek Szent Anyja,
1: könyörgésünket meg ne vedd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz. mi asszonyok, mi közben járunk és szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak.
0: Amen. Imádkozz a életünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, ad Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek körventessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Imádkozzál életünk, Szent József,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szülő gyegyesének érdemei kérünk. Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem érhetünk, az ő esedezésére megnyerjük. Kész és uralkodol, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
2: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas Szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáid gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, amen.
2: Istenünk,
1: te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek.

0: halálra. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Szent József,
0: légy házunk ura, kis családunk pátronusa, egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védlakóit, zárd ki mindazt, ami káros,

0: szűzarádnak, hogy családunk is háza, Názáretnek legyen mása. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy a mai reggelt velünk töltötték, a mai reggeli szentmisét. Innen hallhatták a nagyváradi Szent József telepi templomból, és köszönjük, hogy bekapcsolódtak a mai rózsafűzelünkbe is. Nagyon sok áldást, jó pihenést, jó hétvégét, és hát a rádióval együtt töltött szép perceket kívánva búcsúzunk innen Nagyváradról, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Nagyon, nagyon sok hónap van már mögöttünk abból a szempontból, hogy próbáltuk megérteni, leírni, egy kicsit fölvázolni azt, hogy mit jelent a meghittség, és hogy mit jelent annak a kapcsolati ellentéte, a függő helyzet, és azután a megértéseinkben eljutottunk oda, hogy elkezdjük használni azt a tudásunkat, hogy léteznek kapcsolati minták, hogy a kötődési elmélet nagyon sok fontos ismerettel bír, és aztán arra is rájöttünk, hogy mindnyájunkat jellemez egy bizonyos alappozíció, ez az úgynevezett oké minta. Mikor már ez mind megvolt, akkor kezdtünk el arról beszélni, hogy ezen ismeretek birtokában az Istennel való meghitt kapcsolatunkról mit mondhatunk el. Végül is itt tartunk most, hogy hogyan válhat meghittebbé az Istennel való kapcsolatunk. És akkor egy nagyon gyors ismétlés, csak mondom egymás után a pontokat. Először is valamiképpen akkor már önmagunkat megláttuk, és folyamatosan meg is látjuk, tehát az önreflexióra való képességünk már megvan, amire az előzőekben elmondottak nagyon sokat segítenek. Aztán rájövünk arra, hogy ami segít, vagy segíthetne rajtunk az Istennel való kapcsolat szempontjából, az nem birtokolható, nem manipulálható, nem tud a tulajdonunk lenni, nem irányíthatjuk. És mégis pont erre lenne szükségünk. Ezt akár úgy is mondhatnám, hogy ez a kegyelem. Hogy hát, ahogy most magamat megismertem, hogy egy ilyen kötődési mintában vagyok, és ilyen az alappozícióm, és 64 pontban magamra ismertem, hogy ezektől mind különböző mértékben, de függök, hát rajtam csak a kegyelem fog segíteni. Ugye idáig, mikor eljutottam, akkor jutok el oda, hogy hát akkor uram, a kegyelem csak az. Kapnék a kegyelem után, de pont az, ami rajtam segíthetne, azt meg nem bírom megmarkolni, mert hogy olyan valahogy, mint az Isten illata, nem azon múlik, hogy én markolom-e vagy nem. Ez tehát már önmagában egy nehéz helyzetbe hoz minket. Na aztán, ugye emlékeztek, itt volt az a szentségek vétele. Pénzzel nem gyorsítható meg. És aztán valahogy eljutunk oda, hogy a helyzetünket el tudjuk fogadni, és rájövünk arra, hogy eddigi életünk során emberektől, kapcsolatoktól, tárgyaktól vártuk azt, hogy a legmélyebb vágyainkat beteljesítsék. Ezért aztán borítékolva volt a csalódás, mert ez függő helyzetbe hozott bennünket másoktól, vagy mások kerültek tőlünk, és közben volt egy irreális vágyunk, elvárásunk, hogy majd másoktól megkapjuk azt, amire vágyunk, és ez sosem teljesedett be. Ez elég elkeserítő, viszont egy nagy lépés a szabadság felé. Ekkor azért még eláraszt bennünket egy nagy félelem, hogy lehet, hogy Istentől se. Hogy mi van, hogyha azok az igazi mély vágyaink, amelyekre annyira szeretnénk úgy gondolni, hogy de talán mégiscsak majd valaki fog szeretni, hogy mégiscsak valahogy beteljesedik az életem, hogy talán mégiscsak lehetek boldog. És akkor egyszer csak eljutunk oda, hogy mi már ezt annyira nem hisszük, hogy már Istentől se várjuk. Nem hinném, hogy ezt Isten meg tudná adni. Ebből a szempontból fontos Jézusnak a képe, aki azt mondja az Istenről, hogy apuci. Azért, mert az apuci azt mondja a gyerekéről, azért szeretlek, mert csak. Nem, mert az én gyerekem, vagy nem tudom magam sem megindokolni, hogy miért szeretlek. Jézusnak ez a képe az Istenről valamiképpen ezt is akarja közvetíteni. Hogy nem kell különösebben elgondolkodnunk azon, hogy miért szeret minket az Isten. A legjobb válasz az, hogy csak. És akkor persze eljutunk oda, hogy Istennél minden biztosabbnak tűnik. Minden biztosabbnak és minden biztonságosabbnak. De ami eddig biztosabbnak és biztonságosabbnak tűnt, az viszont nem vezetett eredményre. Ezért aztán megpróbálunk lavírozni. Függéseket is fönntartani, meg valahogy bízni az Istenben. Ennek a következménye természetesen megint csak egy borítékolható bukás lesz. Mert nem tudunk lavírozni. Egyszerűen nem megy. Mert vagy itt vagyunk, vagy ott vagyunk. És ez végtelenül erőtlenné fog bennünket tenni. Tehát az Isten kapcsolatban a kecske és káposzta elv nem működik. Egyszerűen nem működik. Ha kompromisszumokat kötünk,
akkor az Isten szeretete, ereje, jelenléte nem lesz elég hatékony bennünk. Ez persze csalódáshoz vezet, ezért még inkább a függés felé fogunk menni, mert az legalább biztosnak tűnik. Azonban a kezünk közül elillan, amit így akartunk megszerezni, és ezért még rosszabbul leszünk. Még bizonytalanabbá válunk, ezért bár megint döntéshelyzetben vagyunk, talán még inkább a függés felé lépünk, legalább akkor az marad. Mint ahogy egy asszony mondta, ült a férjével együtt, és beszélgettünk egy órát. És körülbelül fél óra után kezdett kiderülni az, hogy a kommunikáció egy katasztrófába torkollik. És miután ez az első alkalom volt, nem állítottam őket le, hanem megvártam még, hogy 20 percen keresztül mi fog történni. Az utolsó 10 percnél kértem egy kis időt, hogy összegezzük, hogy mi is történt. Azt kérdeztem tőlük, mikor vettétek azt észre, hogy amit csináltok tökéletesen értelmetlen. De azért még csináltátok 25 percen keresztül. A felesége döbbent meg jobban. Azt mondja, hogy hát körülbelül olyan 24 perccel ezelőtt már tudtam, hogy tökéletesen értelmetlen, amit csinálok. A férfi csak sóhajtott egyet, és azt mondta, én nem is vártam ettől az alkalomtól semmit. Én pontosan tudtam, hogy ez így lesz, de azért ő is benne volt, ugye ő volt a másik fele. És akkor jött a nehéz kérdés. Na most akkor, arra lennék kíváncsi, hogy az alatt a 24 perc alatt mire gondoltatok? Miért csináltátok tovább? Na ez izgat engem, mert itt valami fontos van. És a feleség megint csak, hogy az mindig volt egy jó gondolata, azt mondja, azért, mert mikor rájöttem, hogy a férjem már most úgysem fog megérteni, hogy már úgyis a régi kerékvágásban vagyunk, akkor úgy döntöttem, akkor ameddig le nem állítanak, most itt van a pap, majd az ő felelőssége, és mondom, és tudom, hogy tök értelmetlen. Na, erről beszélek. Már régen tudjuk, hogy ez már 25-ször kiderült, hogy nem működik, de nem baj. Ez volt tehát a lavírozás. És ide tartozik az, amire rájöttünk itt közösen, hogy néha nem a másik személynek adom át magam, hanem a kapcsolatnak. Hogy van egy ilyen plusz lehetőségünk. A személyben nem bízok benned. Olyasmit tettél ma, hogy nem, ez most egy bizalomvesztés. De a kapcsolatban még bízhatok, és a kapcsolatnak még átadhatom magam. És itt beszéltünk arról, hogy nagyjából azt mondhatjuk, mert hogy ez tűnik reálisnak, hogy akkor vagyunk hajlandók ebből a csiki-csuki káposzta kecske helyzetből kijönni, amikor a bennmaradás már tapasztalatból tudhatóan több szenvedéssel jár, mint a változtatás. Tehát nem vagyunk hősök. Ó, egy kicsit sem. Roppant pragmatikusok vagyunk. Nagyon. Következő 5. pont. Ebből az fog adódni, hogy ha végül is meghozzuk azt a lépést Isten felé, vagy az ugrást, vagy engedjük, hogy az utolsó lépést Isten tegye felénk, akkor elvonási tüneteink lesznek. Kikerülhetetlenül. Elkezdünk úgy szenvedni, mint a kutya. Mert azt gondoltuk, hogy ha majd meghozzuk ezt az iszonyú nagy és iszonyú nehéz döntést, tényleg az Isten felé, és tényleg hinni fogunk, egy csapásra dolgok jobbá lesznek. És nem, egy csapásra rosszabbak lesznek. Ez nagyon furcsán hangozhat, de éppen ez történik, mert ez a logikus. Hiszen már olyan jól begyakoroltuk a kötődéseinket és a függéseinket, hogy na-na, hogy először az elvonási tünetek borítanak el minket. Ez egyszerűen elkerülhetetlen. És ez néha nagyon hosszú ideig tart. Ilyenkor szoktunk megint visszamenni az eredeti libikókához. Ugye, amikor emlékeztek arra az idézetre, mikor az a gonosz lélek kiment abból a beteg fiúból, akkor olyan lett, mintha halott lett volna. Mi is ilyenek leszünk. A függőségeink nélkül beesik az arcunk, sápadtak leszünk, és azt érezzük, hogy ebben mentem belehalunk. Pedig éppen jó irányban vagyunk. Bezzeg, amikor benyomjuk azt a harmadik felest. Nem azt gondoljuk, hogy mentem belehalunk. Hanem azt gondoljuk, hogy sose halunk bele. Éppen a függéseink szokták azokat az érzéseket kelteni, amelyekre olyan nagyon vágyunk, csak éppen ott sehova se jutunk. Ekkor jön a csalódás, hogy Isten nem tölti be a tárgyaknak a helyét. Nem válik, nem tudom én mivé. És azt hiszem, hogy ide jutottunk, hogy tehát akkor ráébredtünk egy nagyon mély függésünkre még, hogy az önmagunkról alkotott képtől is függünk. Akkor erről is egy példát hadd mondjak el, hogy ülök egy társaságban, a következő hihetetlenül izgalmas kérdés jutott eszembe. Nem magamtól, de
de valahogy úgy hozta az élet. Házas párok ültek, tik-tik-tik-tik egymás mellett. Én is ott ültem. És az volt a kérdés, most mindenki mondja el, hogy mit érzel és mit gondolsz akkor, amikor a házastársad gyöngének bizonyul. 8 éve házasok, 10 éve, 15. Naívul mit gondolhatnánk? Nyilván azt, hogy hát egy mély együttérzés száll meg engem. Ült ott 7 házaspár, az hány ember? Testvérek között is minimum 14. A 14 emberből egy sem mondta azt, hogy mély együttérzés száll meg. Egy sem. Milyen csodás kör az, ahol 14 ember bemeri ismerni, hogy amikor a társam gyönge, és éppen a gyöngeségének a mélypontján van, nem vagyok vele együttérző. Milyen jó kis kör ez, ugye? Az egyik azt mondta, hát, ahogy most mélyen beletekintek a szívembe, azt látom, hogy én megvetem a feleségemet. Másik azt mondja, én nagyon megijedek. Hát a feleségem nem lehet gyönge, mert akkor mi lesz velem? Ó, elkezdtünk a mélységekig hatolni. Kiderült az, hogy mi férfiak, ez biztos, hogy kiderült. Mi férfiak az életünket úgy kezdjük, hogy picik vagyunk, és gyámoltalanok, és függünk egy nőtől. Van olyan férfi, aki nem így kezdte az életét? Körülbelül annak a parafrázis, hogy aki bűn nélkül való közületek, az vesse rá az első követ. Na, az jelentkezzen. Szóval valahogy, mintha a férfi sorsnak lenne egy ilyen mélységesen mély, beépített félelme, hogy egyszer csak megint olyan kiszolgáltatott leszek, mint régen is, majd függeni fogok egy nőtől. De megvan a másik része is, ami talán még mélyebben van, hogy miközben ettől félek, egy valamitől még jobban félek, hogy az a nő nem lesz elég erős. Szóval ment a kör, és mikor befejeződött az egyikük, a következőt mondta. 39 évet éltem úgy, hogy azt gondoltam magamról, én kép, hogy a család rám épül. Ezt gondoltam 39 évig, rám építhet a család, az a feleségem, a gyerekek, mert én viszem a vállamon. De most, hogy a feleségem azt mondta, hogy hát éppen a tegnapi éjszakára emlékezzünk vissza, amikor fölkeltettelek, hogy Lacikám, kelj már föl a gyerekhez. A válasz az volt, dehogy kellek. És akkor az illető azt mondta, tehát most már tudom, nappal rám épül a család. Hogy éjszaka mi van? Hát, hogy rám nem épül, az biztos. Az biztos. Micsoda bátorság kell ahhoz, hogy leüljünk egy körbe, és utána 2 óra múlva úgy keljünk föl, hogy amit gondoltunk magunkról, az éppen pont nem úgy van, ahogy gondoltuk magunkról. Hogy csak nappal vagyunk azok, akiknek gondoltuk magunkat, már fél álomban nem. Nagyon nagy szabadság, mikor valaki ilyesmiket képes önmagáról belátni. A másik, akkor azt is belátjuk, hogy valahogy gyógyíthatatlanul Isten képfüggők is vagyunk. Gyógyíthatatlanul azt a képet, amit eddig megragadtunk az Istenről, szeretnénk bálványozni és függeni tőle, gyógyíthatatlanul. Ezért a következő kifejezésig jutottam el, Isten űzésre van szükség. Ugyanis, ha valakit egy istenkép megszállva tart, attól ő függő helyzetben van, nem tud tőle szabadulni, és emiatt nem képes az Istennel találkozni, mert jobban kötődik ahhoz a képhez, mint az élő Istenhez, Isten űzést kell nála végrehajtani. Persze, hogy Isten kép űzést kell végrehajtani, de azért mondom így, mert én azt Istennek hiszem. Milyen egyszerű lenne, hogyha ülnék, és azt mondom, hát ez nem is az Isten, csak most ezt gondoltam róla, eddig 100 évig így éltem. Hát ez ilyen egyszerű lenne. Csak hogy én tényleg 1000 szállal kezdtem el függeni ettől a képtől. Mondom is a példát. Tegnap felnőtt katekézist tartok. Na, hogy így tartom, kicsúszik a számon egy gondolat, ami mellesleg egyébként mondjuk igaznak is tekinthető, hogy amikor valaki a világot jókra meg rosszakra, jóra meg rosszra osztja, az körülbelül a 7 éves gyerek erkölcsisége. Tehát a világban vannak a gonoszok, őket meg kell büntetni, vannak a jók, ők elnyerik a jutalmukat. Ez a 7 éves gyerek moralitásának az alapja. Nagyon durva erkölcsiség, így is hívják. Durva, rigorózus, kegyetlen erkölcsisége van egy 7 éves gyereknek. Hát a saját tesóját, ha elveszi tőle a matchboxját, addig üti, ameddig a szülők be nem jönnek. Nem így van? Addig üti, míg össze nem harapja a nyelvét, és csobog a vér. Ugye akkor egy kicsit megszeppen, de akkor is igaza van.
ez a 7 éves gyerek erkölcsiség. Így aztán mondom, hogy hát kicsit érdemesebb volna úgy látni a világot, hogy a jónak meg a rossznak a metszete az itt van bennünk. Nem a világot metszi ketté, hanem éppen a szívünket valahol. De nem ott, ahol gondoljuk, kicsit odébb. És hát, hogy ezt elmondom, hogy kijött belőlem, hát ez a szakirodalom. Hát na, hogy megvárt valaki. Egy magasak voltunk, nő volt. Szóval azt mondja, azért ez engem iszonyatosan fölkavart. Tehát, hogy ne láthassam úgy a világot, hogy vannak jók meg rosszak, hát azért Jézus mit is mond? Ezt se szoktam megúszni soha. Tehát mindig elmondják, hogy mit mond Jézus. Ezt annyiszor megtanultam már. Jézus azt mondja, gyümölcseiről ismeritek meg. Vagyis rohadt, megy a komposztba. Egészséges, az az zsebembe. Úgyhogy, kedves atya, már megyek is. Tulajdonképpen jó, hogy ment. Nem azért, mert életveszélyben volt, hanem nem ezért. Hanem azért, mert hogy úgyse vitatkoztam volna vele. Úgyse. Hát éppen most még kettőt szorított az Isten képén. Most így szorítja az Isten képén. Én tudom, hogy ki Jézus. Nekem nem mondja senki, hogy Jézus csak egy picit is nem olyan. Én tudom. Tehát amikor valami kihívás éri az Isten képünket, vagy Jézus képünket, vagy akármilyen képünket, reprezentációnkat, akkor szorítunk még egyet, és hát persze, hogy megtámadva, fenyegetve érezzük magunkat. És ez a férfi sem gondolta azt, hogy ó, most az Isten reprezentációm felé egy kihívás érkezett a felelős lelki pásztor részéről. Nem ezt gondolta, hanem azt gondolta, hogy én hülyeségeket beszélek. Ezt gondolta, ilyen egyszerű. Ezért mondom azt, hogy ő tehát nem Isten reprezentációra gondolt, hanem az ő Istenére gondolt. Tehát, hogy Isten űzésre van szükség. Isten képűzésről volt szó. Akkor most beledőltem a saját csapdámba, ugyanis most akartam egy idézetet hozni a Szentírásból, de ezek után ki nem bírom mondani. Igen, mert ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy természetesen én is csak az Isten reprezentációmról beszélek. Ó, hát nyilván, hogy ezt jelenti. A jelenlegi. De azért, amikor Jézus azt mondja, hogy... Tehát amikor az én Jézusom azt mondja nektek, hogy az Isten országa nem jön el szembetűnő módon, hogy azt mondhatnánk, hogy itt van, vagy ott van, hogy meg tudnánk ragadni. Isten országa köztünk van, bennünk van, valahogy csak úgy van, de azért nem annyira megragadható, hogy. Ez azt jelenti, itt megint életbe lép az a gondolat, hogy milyen döbbenetesen fontos, hogy tudok a kapcsolatban bízni, és a kapcsolatnak átadni magam. Ugyanis ha valaki nem tudja a kapcsolatnak átadni magát, nem bírja elengedni az Isten képet. Hogy ha nem tudok a kapcsolatban is bízni, mert oda jutottam el, hogy te jó ég, akit én eddig Istennek hittem, az nem is ő. Az egész életemet ez alapján próbáltam élni. Az nem derülhet ki, hogy az egész életemet ilyen értelemben egy tévedés alapján éltem? Hát ez szörnyű kihívás az önazonosságunk felé. Ez rettentő kihívás. De csak akkor tudok növekedni, hogyha ebben a pillanatban azt mondom, bizony, nem bízok most már ebben az Isten képben. Nem bízok benne. Mert mertem vállalni a kockázatot, hogy talán ez is csak egy reprezentáció. Bár eddig úgy éltem, hogy ez az igazi. De azért valami megmarad, bízok a kapcsolatban. Ezt látom egy használható modellnek. Ezért ragaszkodom a veled való kapcsolathoz, tovább tudok esetleg imádkozni, bár mondjuk az imámban azt mondom, Uram, gőzöm sincs, hogy ki vagy. Sőt, azt sem tudom, hogy itt vagy-e velem. Mert az az Isten kép, az velem volt. De rájöttem, hogy az nem te vagy. Ha most, hogy te itt vagy-e velem, azt nem tudom. Az Isten kép velem volt. Hát, Uram, azt se tudom, hogy hallod-e, amit mondok. Isten valósága tehát elbizonytalanít minket. Miközben a róla alkotott reprezentációnk megerősített bennünket. Hát ameddig bírt a szusszal. És akkor itt egy másik fölismerés, hogy valahogy úgy tűnik, hogy Isten mintha mindent megtenne azért, hogy ne legyen számunkra vonzó. Isten mintha mindent elkövetne azért, hogy ne csak, hogy ne vonzó legyen, hanem hogy ne keltse föl úgy az érdeklődésünket, mint ahogy bármi más ezen a világon. Most akkor visszatérek szeptemberhez, mert ezzel kezdtük. Vonzó az, ami. Csak most gyorsan hagyd nézzem át a listát, és ki fog derülni, hogy a valódi Isten a képhez képest, ami persze inkább egy aranyhal meg egy jó tündér keveréke, az sokkal kevésbé vonzónak tűnik, mint a kép.
Ugye, azt mondjuk, vonzó az, ami ismerős és kiismerhető. Akit kontrollálni tudunk, Istent. Biztonságban érezzük magunkat mellette, épp a kockázatról beszélek. Azután bizalmat kelt. Ugye mondjuk Ábrahám istene, na, roppant bizalmat keltő, nem? Fogd zsákot, aztán gyerünk a késsel. És ő a hit atya, ugye az új szövetség hívja így. Aki mellett jónak érezhetem magam. Persze a múltkori kitétellel emlékeztek, hogy oké vagyok, bár elégtelen vagyok magam és mások számára, attól még oké vagyok, de ezt az elégtelenséget nem tudom megspórolni. Aztán, akit gyakran látok, ugye Isten soha senki nem látta, ezzel mondjuk, hát nem is kezdődik a János levél, de úgy ötször megvan benne körülbelül. Aztán, aki közel van és tapasztalható, vonzó külsejű. Hát erről a gyerekek tudnának beszélni. Ugye, amikor úgy próbáljuk őket közel vinni a megfeszített Krisztushoz. Hát nincs olyan gyerek, aki pici korban ne kezdeni a szüleit kérdezni, hogy mit csináltak ezzel a bácsival? Hogy az miért van ott? Japánból jött valaki, és akkor azt kérdezte, hogy miért van az, hogy a keresztény emberek egy szenvedő férfit raknak ki a szobájuk falára? Hát én ezt nem értem. Miért kell kirakni egy szenvedő férfit a szobám falára? Hát ezek az európai emberek úgy érthetetlenek, ahogy vannak. Ennyit a vonzó külsejűről. Ugye, miután éppen húsvétkor imádkozzuk azt, meg nagypénteken, hogy külseje nem volt vonzó. Ugye, ott van, a profécia beteljesedik. Aztán olyan, mint mi. Hát reméljük nem. Tehát fordítva egy kicsit jobban járunk vele. Aztán ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk. Hát a katolikusok ezt hiszik. Nagyon, nagyon, ez egy ilyen mély hiedelem, amihez az is szokott hozzátársulni, hogy hozzánk tartozik, hozzátok nem. Ha ismeritek ezt a kis bárgyú viccet, azt mondja, hogy erről eszembe jutott valami. Erről az jutott eszembe, hogy nagyon sokan az Isten kapcsolatot valami intuitív viszonyhoz hasonlítják leginkább, hogy a legmélyebb Isten kapcsolat mindig valami intuitív viszony. Ez igaz is. De ez sosem jelenti azt, hogy minden intuíció az Istentől van. Mert ezt nagyon szeretnénk hinni. Hogy egy ilyen intuíció, mert aztán az intuíció honnan jön? Ez viszont onnan jutott eszembe, hogy amikor én nyeszlett magasugróként kerestem életem kenyerét, akkor természetesen voltak ott mondjuk ilyen 140 kilós kalapácsvetők is, és ugye ez mindig ilyen nagyon érdekes találkozásokra adott alkalmat, főleg amikor én nyeszlett magasugróként beszóltam a 140 kilós kalapácsvetőnek, hát ez nagyon, és akkor mondjuk a kalapácsvető oda jött hozzám, és behúzott nekem egyet, ugye, és erre én azt mondtam, hogy áááá! Mire azt mondta, aki átmond, mondjon B-t is. Kaptam még egyet. Csak mondtam, hogy B. Ez viszont onnan jutott eszembe, hogy nem tudom, egyébként már elvesztettem a fonalat. Ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk, tehát igen, eszembe jutott ez a vicc. Igen, hogy néhány ember ott van a pokolnak nevezett helyen. Meleg szendvicset esznek, rostélyos van, ilyesmi. És egyszer csak az egyikük észreveszi, hogy néhányan pedig ilyen befűtött üstökben raboskodnak, és ott kavarják őket az ördögök. És ott ilyen megdöbben, ezek kik? Hát ezek hogy érdemelték ezt ki? Mire azt mondja a fő ördög. A katolikusok, és ők így szeretik. Ennyit az ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk. Ugye a Szentírásból nyugodtan idézhetnénk azt a mondatot, a lélek ott fúj, ahol akar. Aztán, akitől pozitív megerősítéseket kapunk, azt is. Aztán, aki kedvel minket, akiktől jutalmak és előnyök érkeznek. Például az elvonási tünetek összes fájdalma, aki kitárulkozik. Hát, ha olyan nagyon kitárulkozna, akkor minek lennénk itt? Akit meggyőztünk. Tennél föl a kezét, akinek ez sikerült, hogy lyukat beszélt a Jóisten hasába. Tehát, ha most úgy elsőre ránézünk erre a helyzetre, akkor az derül ki belőle, hogy Isten a mi fogalmaink szerint hát alig-alig vonzó. Egyszerűen nem vonzó. Tehát azt várjuk tőle, hogy úgy legyen vonzó, mint kecskédek a káposzta. 9. Állandóan a megismerhetőbb és biztonságosabb világ felé kacsintunk, és annak alapján határozzuk meg magunkat. Ide tartozna az a mondat, amit elkotyogtam a múlt alkalommal, ha megkérdezik, ki vagy, a függéseidről kezdesz el beszélni. 10. pont. A szabad világban nem érezzük otthon magunkat. Túl jól adaptálódtunk a börtönhöz. Jött hozzám valaki, a következőt mondta. Tudod,
Az utóbbi időben néha tudok a férjemmel igazán őszintén és bizalmi légkörben beszélni. És amikor ez úgy tart és tart egy ideig, akkor egyszer csak néhány másodpercig eltölt valami szabadságnak az élménye, és egyszer csak beúszik egy gondolat, hogy Istenem, így is lehetne élni. És aztán gyorsan elmúlik. Szóval van néhány másodperc, amikor ezt megízlelem. Ó, egyszer csak egy másik világba lépek be ilyenkor. Létezik ez a világ. És aztán megint minden visszapörög, és megint egy csomó erőfeszítés. A börtönhöz jól hozzászoktunk, jól kiismerjük magunkat benne. Ezért a lelki növekedés, hogy most ezt a szót használjuk, kifejezetten sok gyászmunkával jár. A lelki növekedés egy csomó gyászmunkával, siratással, veszteséggel jár. Tehát, ha az Istennel meghitt kapcsolatba akarunk kerülni, ez egy csomó veszteség élményhez fog vezetni. Elkerülhetetlenül. Ezért mondok egy másik fájó mondatot, ezért az Istennel való meghitt kapcsolat felé törekedni, ez általában sokkal több veszteség élménnyel jár, mint közvetlen haszonnal. Mi pedig a közvetlen hasznot nagyon óhajtjuk. Kifejezetten kevés közvetlen haszonnal szokott járni. Ezt a gondolatot elmondtam egyszer egy társaságnak, és akkor jelentkezett egy férfi, és azt mondja, na most itt álljunk meg. Hát mi éppen azért járunk erre az előadásra, mert azt gondoltuk, hogy közvetlen haszonnal fog járni. És most kiderül, legalábbis elég sokáig, inkább nagyon sok közvetlen veszteséggel fog járni, és nem közvetlen haszonnal. Aztán egyszer csak valamiféle, talán mondhatjuk így, haszon megjelenik. A haszon valami nagyon egyszerű, a valóságban kezdünk jobban élni, vagyis nem jobban érezzük magunkat ideig, óráig, hanem valahogy jobb helyzetbe kerültünk. De itt mindig vár ránk egy másik illúzió. Azt gondoljuk, ha jobb helyzetbe kerülünk, akkor jobban fogjuk magunkat érezni. Ez meg nincs így. Ha jobb helyzetbe kerülök, néha még évekig sokkal rosszabbul érzem magam. Sőt, az is elképzelhető, hogy bár jobb helyzetbe kerültem, folyamatosan, akár az életem végéig rosszabbul fogom érezni magamat nagyon sokszor. Érdemes akkor Istennel kezdeni? Hát, aki Isten miatt kezd vele, annak érdemes. Aki a közvetlen hasznok miatt kezd vele, annak kicsit se érdemes. Nem, szerintem nem érdemes. Mint hogy kedves ismerősöm mondta, Feri, mióta ismerlek, az élet sokkal bonyolultabb lett. Valamit végérvényesen elvettél tőlem. Utállak. Nem is járok hozzád. Tényleg nem jár. Erről nézzünk akkor egy-két szentírási szereplőt. Helyezzük őket az oké keretbe. Nézzük meg, hogy a Jézussal való bizalmi kapcsolat hogyan változtatta meg az alappozíciójukat. Kezdjük mondjuk Péterrel. Péter szerintetek milyen alappozíciójú valaki? Ez valós kérdés. Azt mondja, Péter alappozíciója, én oké vagyok, te nem vagy oké, de ezt egyszer már mondtad nekem. Tényleg így van. A Péter klasszikus esete ennek. Ugye, az én lábamat meg nem mosod. Az én lábam, az utolsó vacsorán is. Már évek óta ott van a mester mellett, de begőzöl, úgyis akkor begőzölünk, akkor jön az alapminta. Ugye, mert addig volt a kultúra. Alatta meg az alapminta. És én lábamat meg nem mosod. Azt. És akkor utána. De Péter, ha nem mosom meg, akkor nem tudok veled közösségben lenni. Hát akkor a kezemet is, fejemet, minden. Péter, mosakodtál? Persze, hogy mosakodtam, akkor csak a lábad poros. Akkor csak azt mossuk meg. Jó van, már megint neked volt igazad. Ez teljesen ez a Péter. Amikor Jézus először jósolja meg szenvedését, tudjátok? Fölmegyünk Jeruzsálembe, ott az írástudók és a főpapok kezébe kerülök, elítélnek, meghalok, de harmadnapra föltámadok. Péternek, na az uram, nem történhet meg, amíg én itt vagyok, az veled nem történik meg. Jaj, Péter, dehogy nem. Akkor megint utolsó vacsora, egy valaki közületek elárul engem. Ki lehet az? Ugye, ezt nevezzük interakciónak, ami ezután a mondat után következett, és akkor ugye Péter megint, ugye én oké, ugye Péter gyanús, tehát, hogy én oké vagyok, te nem vagy oké, ti sem vagytok okék. Még ez is, na és akkor azt mondja, uram,
De ugye ezt ismeritek, most minek adom ezt elő, tehát ez, de mely ide tartozik? Ez, hogy ezek elárulnak téged. Én, uram, soha. Jó, Péterkém, mire a kakas kotkodácsol, te bizony engem szor megtagadsz. Szóval Péter, szerintem klasszikusan ez. Klasszikusan. És miért sír olyan keservesen? Mert az önmagáról alkotott kép dirib darabjára törik. Mi csak az, azért sír olyan keservesen, mert mélyen átérzi, hogy Jézusnak igaza volt. Azt érzi át mélyen, hogy amit gondolt magáról, az elejétől a végéig nem úgy van. Ugye, Péter, menjünk, és vesd ki a hálódat halfogásra. Hát, uram, ekkora marhaságot csak egy laikus mondhat, aki sose szokott halászni. Na, de mert te mondod, kivetem. De tudjátok, ebben a mondatban mi van elrejtve? Ez, hogy te felelősséged. Te mondtad, és én ezt most mindenki előtt kimondom, hogy a véletlen, ugye kafarnaumi lakos. Tehát nagyon kíváncsi lennék, ezt milyen hangerővel mondta. Ezt el tudját, uram, te mondtad, te mondtad. Én megvédelek, ha majd azt mondják, hogy hülyeséget mondtál. Én nem mondom, te mondtad, uram, jó? És amikor fognak annyi halat, amennyit Péter még sose fogott, akkor se azt mondja, megfogtam az Isten lábát. És az tényleg igaz is lenne egyébként. De nem, tehát Péter nem megvilágosodik, hanem azt mondja, menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Tehát csak magát látja. Tehát az egészből ezt, hát itt pont olyan, mint mi. Ott fogod rohedli halat. Tehát ha most azt mondanád, hogy Jézus mégse követlek, akkor is megélne már, mert annyi halat fogod. Tehát, és mert bűnösen. Vagyis az történik vele, mint velünk, ott az Isten éppen, most, de látjátok, ez az Isten kép, meg a valóság között. Tehát Jézus fogad vele embertelen mennyiségű halat. Ugye kell szólni még a többieknek, azok is jönnek, majd szétszakad a hálót, csinálhatnának egy bulit, és az üdvösség pillanata lehetne, de nem az, pedig ott ül benne a csónakban a mester. Nem, bűnös ember vagyok, menj el tőlem. Ezt hozza ki Péterből. Vagyis az első lépés az, hogy darabjaira esik az alap mintája, az alap pozíció, hogy én oké vagyok, te meg nem. Amit még Jézussal is próbált játszani. Mi történik Péterrel? Mi történik akkor, amikor azt mondja, én bűnös vagyok, nem vagyok hozzád méltó. Keserves sírásra fakadt. Hát az történik, hogy én nem vagyok oké, de te oké vagy. Ez történik. És nem tudjuk, hogy így van-e, de azt gondolom, hogy Péter egy látszólag sokkal jobb helyzetből, férfiak ezt nagyon szeretik, hogy ebből egyszer csak átmegy egy másikba, ami sokkal több fájdalommal jár. Sokkal többel. De miután neki van ez az alappozíciója, ahhoz, hogy ő reálisan tudjon látni, neki ennek a szenvedését egy csomószor át kell élnie. Egy csomószor. És vissza kell emlékeznie újból, és újból, és újból, hogy még most is szívesen gondolná, hogy én oké vagyok, és a többiek nem. De lehet, hogy pont fordítva van. És éppen ez a fájdalom tartja őt Isten mellett. Ez. Tehát úgy tűnik, hogy miközben Péter egyre meghittebb kapcsolatba jut az ő mesterével, ez egyáltalán nem menti őt föl egy csomó rossz érzés alól, sőt, azt tartja őt karban. Mi történik Júdással? A szomorú történet. Júdás szerintem az én oké vagyok, te nem vagy oké, ugyanaz, mint Péter. Csak hogy ő máshova vált. Péter a kakas szókor oda vált, hogy én nem vagyok oké, de uram, te igen. Júdás azonban oda vált, én nem vagyok oké, és te se. Rajtam te se segíthetsz. Én eltoltam, és nincs bocsánat. Ez igazából az, hogy te se vagy oké. És akkor megy és fölköti magát. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy az Istennel való, meghitt kapcsolat felé való menetelünk veszélytelen volna. Miért lenne veszélytelen? Hát mi, ami értékes, az miért volna veszélytelen? Hát egy házasság se veszélytelen. Nézzünk még meg valakit. Zakeus a kivétel. De azért ne örüljünk előre. Ugye Zakeus az a fő vámos, aki fölmászik a fügefára, mert pici, és látni akarja Jézust, hogy ott vonul el alatta. És akkor látja Jézus, hogy ott vonul el alatta, és akkor mi lesz belőle? Az, hogy Jézus azt mondja, Zakeus, ma nálad kell megszállnom. És a történet úgy végződik, hogy erre Zakeus meghív egy csomó embert, ilyet is, olyan bűnösöket, vámosokat, hívőket, minden egy csomó embert meghív, és Jézusnak fogadalmat tesz, hogyha valakit megkárosított,
ez egy blaszfémizmus, hogy valakit, tehát mert mindenkit. Tehát akkor nem tudom, hányszor, nem tudom hányszor annyit fizet neki vissza. Négyszer annyit fizetek vissza. Zakeusz szerintetek honnan indul? Megvan. Együtt tévedünk. Én is ezt gondolom. Zakeusz onnan indul, én nem vagyok oké. De te igen. Ezért mászik föl a fára. Ó, benne van annyi, hogy hát, tényleg egy izé vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, de hát, talán Jézus, hát, talán. Egy kicsit, Zakeusz kicsit hamupipőke. Hát, ha legalább látom, hát, ha történhet velem valami. Ez, Zakeusz, ez nem vagyok oké, de te oké vagy. És mi történik utána vele? Átmegy az én is oké vagyok, te is oké vagy ba. Azonban ez a történet nem ezzel végződik. Csak ennyit tudunk. Ide a rozsdásbökőt, hogy Zakeusz még megitta ennek a levét. Nem tudom elképzelni, hogy ebbe az én is oké vagy, te is oké vagy, bent tudott volna maradni. Emberileg nem tartom elképzelhetőnek. Azt tartom elképzelhetőnek, hogy Jézus szép lassan elment onnan, Zakeusz meg rádöbbent arra, hogy a vagyonának a háromnegyed részét eladta. Egy éjszakáért. Ugye valamilyen élmény? Mit tettem? Megcsaltam az eddigi életemet egy éjszaka miatt. Hát mit csináltam? Szerintem Zakeusz ezen még ezt kőkeményen még meg kellett, hogy dolgozzon vele. Az teljesen biztos. És valószínű, hogy azt tartom valószínűnek, hogy ebben a folyamatban átment oda, hogy én se vagyok oké, meg te se. Az egész életem romokban van. Le is járattam magam, nem is tudok úgy élni, mint eddig. De nem tudok újféleképpen se élni, mert te meg itt, mit tudom én, mi lett veled. Szóval, hogy Zakeusz még megjárta az élet útját, ez biztos. Na és akkor vegyünk egy szépet. Például mondjatok valakit, aki szerintetek én is oké, te is oké. De ne Jézus legyen. Melyik? Apostol? Haha, igen, én is gondoltam rá. Igen. Mária. Jó, jókat mondtok. Csak nekem más jutott eszembe, akiről nagyon azt gondolom, hogy minden ebbe az irányba mutat. Szóval nem a hitem mondatja velem, hanem a Szentírásból, amit olvasok, abból tudom, hogy az a pogány százados. Ja, a pogány százados, igen, az gyanús. Tessék, Keresztelő János. De érdekes, hogy nem jön elő. Mária Magdolna. Nikodémus. De lehet egyébként, lehet. Hát a Pál, ne, szerintem Pál nem. Pál nem. Azért ez is milyen elgondolkodtat, hogy pont ez a valaki nem jut eszünkbe. Ó, nem, hogy annyira semmit mondó, ugye? Mert én is oké, te is oké, vagy már nincs benne semmi érdekes. József nagyon. József hihetetlenül. Ugye egyszer csak a felesége, kisbabát jegyese, de hát ókori zsidó, az majdnem ugyanaz, hogy kisbabát vár, és ő azon agyal, hogy tudná úgy elbocsájtani, egyébként az ószövetségi törvénnyel ellentétes módon, hogy nehogy kiderüljön, és ne legyen semmi baja. Hogy ilyenre képes gondolni. De közben nem szidja magát, hogy lehet, hogy ilyen jól kifogtam ezzel a Máriával. Szerencsétlen is csak én lehetek. Tudtam, hogy ez lesz a dolog.

0: üdvözlet bazilika. A legnagyobb az egész Szentföldön. Jeruzsálemben nincs akkora bazilika. És ha a bazilika egy domboldalon van, és a bazilikából kijövünk, és fölmegyünk néhány métert, van egy pici templom, Szent József templom. Kis pici. Én is oké, te is oké, minek ide a templom. Nincs több szereplő, vagy hát van, csak az már... Állandó igény maradhat tehát bennünk, hogy bár jobb helyzetbe kerültünk, a kapcsolatunk valóban meghittebbé vált, esetleg erről ékes szóval tudunk is beszélni, hogy higgyétek, nagyon megéri az Isten kapcsolat, azóta boldog vagyok, azóta élek, meg ezt nagyon tudjuk mondani. És akkor egyedül vagyunk a szobácskánkban, azt mondjuk, jaj, de rosszul vagyok. Ismerős ez? Ilyen meggyőző szavakat tudunk másoknak mondani? Ó, és az egészet miért csináljuk? Mert olyan rosszul vagyunk, hogy ezek a meggyőző szavak legalább egy kicsit elhitetik velünk, hogy talán mégse. Ugyanis, ha nagyon jól lennénk, akkor volna annyi lélek jelenlétünk, hogy ne osszuk az észt. Akkor nem próbálnánk senkit sem meggyőzni, mert tudnánk, hogy én is oké vagy, te is oké vagy. Akkor tudnánk igazán egymásra figyelni. Miért kellene meggyőzni bárkit, és nem leszek tőle több? Attól nem leszek több, hogy te is meg fogsz keresztelkedni. Te ügyed, de kevesebb se leszek, mert oké vagyok. Isten tehát valahogy, mintha idegen testnek tűnne. Egy idegen test, akit kilökünk, mintha test idegen volna. Gyakran ez az élményünk róla. Test idegen ki kell lökni. Tehát valahogy kijövünk egy függésből, visszamegyünk. Kijövünk, visszamegyünk, kijövünk, visszamegyünk. Valahogy ez a folyamat. Innen akkor adhatnánk egy olyan értelmezést, például Jézus boldog mondásainak, boldogok a lélekben szegények, mert övék az Isten országa. Szegények vagy lélekben szegények azért tudnak boldogok lenni, mert egyszerűen el vannak vágva a függés tárgyaitól. Egyszerűen annyira nincs semmiük, hogy nem tudnak eléggé függeni. A szegénységnek vagy a megfosztottságnak ez lehet egy nagyon nagy értéke. Nem tudok mitől függeni, nincs pénzem, nem tudom megvenni. Hát azt hiszem, hogy ezt most fogom befejezni, mert a következő alkalom, amiben most belekezdenék, az egy ilyen képnek a fölvázolása, legalább 20 perc kell hozzá, és hogy most már nincs értelme belekezdeni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Dalfakasztó.
2: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
3: Simó Zsuzsa műsora.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, dalolóit. Mai műsorunkban egy kicsit a szerelem vizeire fogunk evezni dalainkban is és a mesével is.

Na most nézzük soronként, egy kicsit halkabban, mert ez olyan jó hangos ez a kíséret hozzá, de most egy picit úgy finomabban tanuljuk meg. Jó, énekelem előre, énekled vissza a sorokat. Kártál!

0: jó, ne félj attól a magas hangról, jó, bátran dobd fel oda magasba, mert kijön, csak jó bátorság kell hozzá. Énekeljük még egyszer a másodikat, együtt, hogy volt?
1: A szívemet nehéz bánat szorítja.
0: Harmadik sora majdnem ugyanilyen, a vége egy picit lelép, hallgass csak meg.
1: Addig öli a szívemet a bánat.
0: Hogy van?
1: Addig öli a szívemet a bánat.
0: Na, hallgass még egyszer.
1: Addig

0: Ezt ismerjük.
1: Amíg párja nem leszek a babámnak.
0: És megvan mind a négy sorunk, jó? Kapcsoljuk össze az egészet elejétől.

Na, még a végén egyszer énekeljük. Jó, most egészen jól sikerült. Van egy rövid mesém, azt elolvasom, aztán áttérünk a másik dalra, jó? Volt egyszer, hol nem volt hetet-hét országon is túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges, szép leánya. Hát ez a leány kényelmeskedett egy reggel az ágyban, nem volt még felkelve, s egy bolha odaugrott a kezire. Hű! Hamar ő is utána kap, s megcsapja a bolhát, s megfogja. Na ez aztán, azt mondja, egy fürge állat. Mégis meg tudtam fogni. De gondolta magában, nem öli meg, hanem elhelyezi ő jó helyre ezt a kis állatot. Belé is tette a zsíros bádokba. Hát ez a bolha ott jól élt, jó konyhára került. Mind nőtt, nőtt, hát már vagy 3 hónap elteltével akkorára nőtt a bolha, hogy mikor meglátta a kisasszony, akkorát kacagott, mert nem fért már a nagy zsíros bádokban. A zsírt már mind kiette, elemésztette. Elmenjen hamar a tímárhoz, oda hívja, hogy menjen el hozzá, mert valamit akarna mutatni is, meg kérdezni is tőle. Menjen a tímár, kifedi azt a nagy bádogot, mutatja. Na kérem, tessék megnézni ezt az állatot. Mi az Isten csodája, sose láttam ilyet. Ez bizony egy kis bolha, s megnőtt, lássa mekkorára. Hajaj, az igaz? Na én csak azért hittem ide, nem tudna ebből a bőrből, ha megnyúzzuk, csinálni nekem egy pár cipőt. Aztán tudom, Istenem, senkinek sem lesz bolha bőrcipője, csak nekem. Dehogy nem, azt mondja Tímár. Nagyon szépen kikészítem, aztán egy suszter majd megcsinálja cipőnek. Jól van, kérem. Hamar a bolhát agyoncsapja, lenyúzta a bőrit, s elvitte, kikészítette. Addig a király kisasszony megegyezett a suszterrel. Csináltak belőle neki egy gyönyörűséges szép cipőt. Ahaj, aztán igazán szép cipő volt. Ekkor aztán azt mondja az apja a király kisasszonynak. Már elég nagy vagy, édes leányom, férjhez kellene menjél. Kihirdetem az országunkban, hogy aki számít a kezedre, jöjjön, s kérjen meg. Hát édesapám mást hirdessen, egészen mást. Éppen azt, aki kitalálja, hogy miféle bőrből van a cipőm, én ahhoz menjek feleségül. Na aztán uramisten, kerültek aztán a kérők. Jöttek, mentek hercegek, grófok, királyok, még válogatott cigánylegények is, de biza senki ki nem találta. Volt közülek egy szép, gyönyörű grófi fiú, az annyi mindent találgatott, az annyi mindent beszélt, össze-vissza, de nem találta ki. De a király kisasszony meg is szerette ezt. Olyan sokáig beszéltek együtt, biztatta a királyleány. De még csak próbálja, de még csak találja. Már mindenki el volt menve, már a kaput is bezárták, már azt hitték, hogy idegen, több már nincs benne a palotában. Hát a kisasszony mind tartotta vissza beszéddel, hogy csak találja, és még csak gondolkozzék, meg így, meg úgy. Hát a kapu bézáródott, kiment volna a grófi fiú, de már bé volt zárva. Gondolkozott, hogy már ott aluszik, elbújik, elrejti magát valahol. Holnap aztán megint találgatják a cipőt, s ő is beáll a sorba. Hát, gondolja magában, nem is az lesz a jó. Belopózik a király kisasszony szobájába. Sikerült is belopózni, elbújt hamar egy szekrénybe. Na már a kisasszony nem is sejtette világét sem. Lefeküdt, s mikor vetette le a cipőit, akkor azt mondja a szobaleányának. Na ez aztán egy cipő. Ezt ugyan senki ki nem találja, hogy bolha bőrből van. Jöhetnek számtalan szúr. Jöhetnek a világ minden tájáról. Senki ki nem találja, hogy ez bolha bőrből van. Elaluszik a király kisasszony, aztán szépen csak sikerült valahogy. Kilopódzott a grófi fiú a szekrényből. Aztán másnap reggel jöttek már, sorakoztak a többik, minden hercegek, minden királyfiak, hogy találják ki a cipőt. Ő ügyesen beállott a sorba, mikor rákerült a sor, elkezdi hangosan mondani. Én bizony tudom, hogy miből van a király kisasszony cipője. Az bizony nem másból, tisztán bolha bőrből. Akkor aztán még tapsot vert rá a király kisasszony. Az, az, az, igaz? Mert hát tetszett neki is a grófi fiú. Aztán akkor már papot hittak, megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. Éltek nagy boldogan, még most is élnek, ha meg nem haltak. Na most egy széki dalt fogunk megtanulni, és ez a mese is egy ilyen széki mese volt, azért pászítottam így össze a kettőt.

0: keresem.
1: Hogy van ez a két sor együtt?
0: Ott bujdósik a kedvesem, oda megyek, megkeresem.
1: Előről.
0: Magas a dési temető mellett, sűrű erdő.
1: Ismétlünk első két sor.

0: Köszönjük nektek, hogy ma is velünk darultatok ilyen lelkesen. Köszönjük a Héva zenekarnak, hogy ma is kísértek minket ilyen nagyszerűen. Búcsúznak önöktől a kis dalfakasztók.
1: Nagy Bálint.
2: Teretina.
3: Tamáságot a Lilla.
4: Horváth Jenő.
5: Nagy Gergő.
6: Orbán Vakeszter.
7: Piroska Hajper Kata.
8: Barabás Ágnes.
9: Simó Hanna.
10: Demeter Krisztina.
11: Bözödi Hanna.
12: Katona Léna.
13: Bözödi Jázmin.
14: Daszkerú Dániel.
15: Demeter Krisztó.
16: Simó Ákos.
17: Szikszai Márta.
18: Horváth Jázmin.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.
19: Dalfakasztó.
0: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
20: Simó Zsuzsa műsorát hallották.
21: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai napraforgó műsorunkban. Mai műsorban szeretnénk egy picit kényes témáról beszélgetni, de viszont nagyon aktuális témáról, ami a mai világban már egyre több gyermeket érint. Szintén a gyermekekről szeretnénk beszélgetni, és olyan problémákról, amelyek égető megoldásra várnak, hiszen ha nem oldjuk meg ezt a dolgot, akkor csak egyre rosszabb irányba haladhatunk. Az elektromos cigarettáról szeretnénk egy picit a mai műsorban beszélgetni, mert azt hiszem, hogy a legtöbben azt hisszük, hogy a mi gyermekünk ilyet nem csinál. A legtöbb szülő azt gondolja, hogy az ő gyermek egy nagyon jó gyermek, nem cigizik, nem iszik, nem drogozik. Mégis ugye sokszor találkozunk azzal a helyzettel, hogy igenis a gyermek talán titokban, az iskolában, a társaktól ellátva megteszi ezt a dolgot. És talán ez az, amiről nagyon fontos, hogy beszélgessünk, hogy ezek az elektromos cigaretták nem játékszerek, hanem igenis nagyon ártalmasak lehetnek a gyermeknek az egészségére. Nem beszélhetünk itt arról, hogy akkor hát úgysem lesz semmi baj, hadd próbálja ki, majd úgyis megunja. Én úgy gondolom, hogy ez nem így van, hanem szülőként minél többet kéne beszélgetni a gyermeknek arról, hogy igenis nagyon káros ez a dolog, igenis ezt nagyon-nagyon el kell kerülni, de talán, hogyha visszamegyek még messzebbre, akkor onnan kéne elindulni, hogy egyáltalán ezeknek a gyermekeknek, vagy a 18 éven aluli gyermekeknek nem is lenne szabad eladni ezeket a dolgokat. Mégis ugye megtörténik, eladják, nem törődve a törvényekkel, nem törődve a szabályokkal. Kertész Tibor a mostani vendégem, akikvel már nagyon sokszor beszélgettünk arról, hogy mennyire ártalmasak például a digitális eszközök a gyermekeinkre, de most szeretnénk tényleg áttérni ezekre az elektromos cigarettákra, majd fogunk beszélni még az alkohol és a drog használatról is, hiszen már ezekkel is találkozunk a fiatalok, a 10-12 éves gyermekeknek a körében is. Tibor, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ismét együtt lehetünk ebben a műsorban, és egy picit ilyen kényes témákról is beszélgethetünk. Te ugye sokat dolgozol gyermekek körében, sokat jársz iskolákban, és találkozol különböző helyzetekkel. Mit látsz ma a saját munkádban? Tényleg jelen van a dróga szerhasználat a rendes családoknak a gyermekei körében is?
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, köszönöm a lehetőséget, a meghívást, és téged is köszöntelek, Tímea. Hát én előzetesen arról szólnék, hogy hogyan kerültem én kapcsolatba ezzel a témával, és ez bizonyítja, hogy hát egyik téma vagy egyik probléma szüli a másikat. Több éve foglalkozom a digitális függőség, a képernyő használat gyermekekre ártalmas körülményeivel, és úgy, ahogy említetted, itt az Erdély Mária Rádióban is több alkalommal beszélgettünk erről. Több iskolában is tartottam már foglalkozásokat a diákoknak és a szüleiknek ennek kapcsán, és hát az egyik iskolában a pedagógusok hívták fel a figyelmet arra, hogy van itt más is, hogy már a 10-12 éves gyerekek kezdenek bele bonyolódni a szerhasználatba, és itt nem kemény drogokra kell gondolni, hanem alkoholra, mondjuk hát nem lehet ezt kemény vagy puha drognak hívni, ugyanolyan drog, mint a többi. Az elektromos cigaretták különböző változataira, a túlzásba vitt energia, ital fogyasztásra. És amit egy kicsit kezdtem kutatni a világhálón, statisztikákat, cikkeket, tanulmányokat olvasni, vagy akár gyerekekkel, pedagógusokkal beszélgetni, rájöttem, hogy ez egy újabb darásfészek, és sokkal alattomosabb veszélyeket rejt, mint azt gondolnánk. És azt is láttam, hogy ez esetben a szülőknek kell, sőt, muszáj a szülőknek ébresztőt fújni. Úgyhogy igazából ez a beszélgetés kicsit ezt a célt szolgálná. A legnagyobb tévedés, amit látok, az, hogy a szülők azt gondolják, hogy ez más családok problémája, nem a miénk. Ez az első, mondjuk úgy, mítosz. És hát ez azért veszélyes kijelentés, mert megnyugtat és közben vakká is tesz. Sokan még mindig úgy képzelik a szerhasználatot, hogy az valami szélsőséges élethelyzethez kötődik, mondjuk zaklatott vagy rendezetlen családi háttérhez, mondjuk egy látványosan problémás gyerekhez, rossz társasághoz, szétesett életvitelhez, mintha lenne egy jól felismerhető veszélyes kategória, és mondjuk aki ezen kívül esik, az biztonságban van. A valóság azonban nem így működik, tehát ma már nem csak a nehéz sorsú vagy rossz útra tért gyerekek találkoznak nikotinnal, alkohollal, elfbárral, snüsszel, vagy akár az energiaitalokkal, hanem a teljesen átlagos, rendezett családok gyerekei is. A jó tanulók, a sportolók, akár az élsportolók is, a templomba járó fiatalok, ifjúsági közösségekben egymásba kapaszkodó gyerekek, kedves, udvarias kamaszok is, és éppen ezért a probléma felismerését sokszor nem a rossz indulat akadályozza, hanem az önáltatás a szülők részéről. A másik nagy tévedés, hogy a szülő azt hiszi, hogy ha baj lesz, akkor azt úgyis észreveszi. Nem, korán sem biztos, hogy észreveszi. Sőt, gyakran azt tapasztaljuk, hogy túl későn veszi észre. A mai szerek, eszközök is, ezért mondtam, hogy itt valami nagyon alattomos dologról van szó, nem mindig látványosak. A fiatalok is, sajnos most már azt is mondhatom, hogy a gyerekek körében közkedvelt elf bár, ugye ez a Manu Rúd, ez a hétköznapi neve, akik esetleg nem tudják, akkor magyarázom, hogy erről a bizonyos eldobható nikotinos folyadékkal előre feltöltött aromás, illatos gőzt fejlesztő akkumulátoros e-cigarettáról van szó. Ezek nem olyanok, mint a régi klasszikus dohánytermékek vagy cigaretták, mert hogy a használatkor nincs jellegzetes dohányszag, nincs cigarettacsik, nincs hamú, nincs kellemetlen szagú lehelet, tehát nincsenek feltűnő nyomok. És hát az energiaital is például teljesen hétköznapinak tűnik, vagy mondjuk az alkoholfogyasztásnak az első jelei sem mindig drámaiak. És sokszor csak annyi látszik, hogy a gyerek ingerlékenyebb, zárkózottabb, fáradékonyabb, vagy esetleg furcsán titkolózó, és hát ezeket a jeleket többnyire a szülő félre magyarázza. Azt mondhatja, hogy ja, hát ez a kamaszkor, vagy fáradtság, vagy rossz napja van, vagy serdül, és közben nem veszi észre, hogy valami már elkezdődött. És van egy harmadik tévedés is, amikor a szülő azt gondolja, hogy a tiltás önmagában elég, mert hogy nálunk ez meg van tiltva, és ezzel le is zártnak tekintik a témát. Csak hogy attól, hogy valamit megtiltunk, a gyerek még találkozni fog vele az iskolában, az utcán, a barátai társaságában, az interneten, közösségi médiában, és hát ma nem az a kérdés, hogy eljut-e hozzá az inger, hanem az, hogy amikor eljut, akkor lesz-e benne belső tartás, lesz-e előzetes beszélgetés, vagy lesz-e olyan kapcsolat a szülővel, amelyben meri elmondani, hogy mi az, amit látott, mit próbált ki, mi az, ami nyomasztja. És azt gondolom, hogy ezért csak a puszta tiltás, mondjuk kapcsolat nélkül, egy jó szülő-gyerek kapcsolat nélkül, az édeskevés. És néha kifejezetten kontraproduktív, mert a gyerek nem megérti a veszélyt, hanem csak mondjuk elrejti a szülő elől, hogy mi történik vele. És végül a negyedik tévedés, amit látok szülőknél, az, hogy kizárólag a drogokra figyelnek, és közben nem veszik komolyan azokat a dolgokat, amelyeket társadalmilag megszoktunk. És mondhatjuk bátran, hogy akár itt Erdélyben is, Erdély vonatkozásban, hogy ilyen például az alkohol, akár ilyen társasági szer lett a belőle, és erről talán egy következő adásban részletesen fogok beszélni, de ilyen a nikotin is. Pedig sok esetben az alkohol, a nikotin belépőt jelentenek. A szakemberek nagyobb része kapudrognak tartja az alkoholt és a nikotint. Tehát nem feltétlenül azért, mert mindenből automatikusan keményebb szer lesz, hanem azért, mert ugyanarra a belső logikára nevelik rá a gyereket. Hogyha feszültség van bennem, akkor azt kívülről fogom megoldani. Hogyha gyenge vagyok, akkor felpörgetem magam. Ha rosszul érzem magam, akkor tompítom a fájdalmat. Ha be akarok illeszkedni, akkor felveszem a többiek szokásait. És ez egy veszélyes minta. Sok szülő túl későn ismeri fel, mert azt mondja, hogy ez csak egy energiaital, vagy ez csak egy sluk, vagy csak egy korty az egész. És itt a legkellemetlenebb pont, hogy a szülő sokszor nincs tisztában azzal, hogy ő maga a minta. Tehát nem csak azzal nevel, amit mond, hanem azzal, amit a gyerekei elé él. Hogyha a gyerekek azt látják a szüleiktől, hogy a feszültségre azonnal jön valami külső mankó, egy kávé, energiaital, alkohol, vagy cigaretta, vagy esetleg a folyamatos telefon használat, akkor nem a józan elveket tanuljanak meg, hanem

0: magát. Azt mondván, hogy már elég nagy vagyok, vagy hogy megkóstolja. Vagy egy másik szintén ötödikes kisfiú könnyes szemmel panaszolta a foglalkozás végén, hogy ő nagyon aggódik az édesapjáért, mert dohányzik, alkoholt fogyaszt, és amikor megemlítette ezt az édesapjának, hogy ez ártalmas, akkor az édesapja kiabált vele és a sarokba állította. Szóval szélsőséges eseteknek tűnnek ezek, de ilyen történeteket hallok a diákoktól is, nem is keveset. És hát szerintem a szülők részéről a legnagyobb tévedés végső soron nem is egyetlen mondat, hanem inkább a teljes önnyugtató gondolkodásmód, amikor azt mondják, hogy nálunk ilyen nincs, az én gyerekem nem olyan, vagy ha olyan lenne, akkor azt úgyis észrevenném, vagy hogy ez még nem komoly, majd kinövi, egy korty vagy egy sluk nem számít, legalább nem drogozik, ilyeneket mondanak a szülők, mert hogy ezek a mondatok nem védenek, hanem inkább álomba ringatnak, tehát egyfajta hamis biztonságtudatot építenek fel. És azt is hozzá kell tennem, hogy nem a pánika helyes kiinduló pont, hanem a józanság. Tehát nem kell innentől arrafele minden gyereket gyanúsként kezelni, vagy rossz szemmel nézni rá, vagy esetleg kutatni utánuk, hanem az, hogy egyetlen szülő sem engedheti meg magának a naivitást. Szerintem ez lenne a legfontosabb gondolat, mert ma nem az a felelős szülő, aki azt mondja, hogy az én gyerekem ilyet biztos nem tenne, hanem inkább az, aki azt mondja, hogy tudom, hogy találkozni fog ezekkel a szerekkel, ezért nem hallgathatok róla, utána nézek, képzem magam, nem bagatelizálom a helyzetet, és főként nem fogom megvárni azt, amíg már késő lesz.
1: Itt nagyon sok mindent elmondtál, ami tényleg nagyon fontos, és teljesen támogatni tudlak abban, hogy tényleg a szülő kell az legyen, aki elmagyarázza a gyermeknek, hogy ezek mennyire rossz dolgok, és a szülőnek kell példát mutatnia abban, hogy ezek nem kiutak, tehát ezeknek a szereknek a használata nem kiút egy nehéz helyzetből, egy konfliktusból, egy most miért ideges vagyok, és akkor nekem most dohányoznom kell, vagy innom kell, és nagyon szomorú, amit elmondtál, és tényleg engem is nagyon megütött az, hogy már a szülő kínálja a 10-12 éves gyermekének az alkoholt, hogy gyere, próbáld ki, mert már oda nőttél, hogy kipróbáld. Ugye itt említetted, hogy vannak ezek a különböző modern cigaretták, ezek az elfbárok, amik ugye persze talán nem annyira káros, mint a rendes cigaretta, de mégis tartalmaz az a nikotint, ami egy 10-14 éves gyermek számára már káros is lehet. Mi történik egy fejlődő aggyal, hogyha rendszeresen ugye nikotint kap, és hát mik az egészségügyi kockázatai ezeknek a különböző cigarettáknak?
0: Igen, ezekről is nagyon fontos beszélni, de ugye kicsit nézzünk körül a porondon, hogy mik is ezek az eszközök. Például az elfbár az egy eldobható elektronikus cigaretta, nem dohányt éget, hanem egyfajta folyadékot melegít fel, amit a felhasználó belélegez. Nagyon érdekes, hogy írja rajta például a benne levő nikotin mennyiséget, és azt is, hogy hány sluk, igazából az angol kifejezésből puffnak hívják ezeket a slukkokat. Tehát az a folyamat, amikor hát egyet szívunk abból az eszközből, vagy akár a cigarettából, na most azt hiszem a legkisebb az ilyen 800-as, csak hogy a gyerekek beszámolóiból, vagy a fiatalok beszámolóiból hallom, hogy egy ilyen 800 slukkos készülék az körülbelül nekik egy napra, másfél napra elég. Csak hogy az a helyzet, hogy a 800 slukban körülbelül 4 doboz hagyományos cigaretta van. Tehát a 4 doboz hagyományos cigaretta slukja van benne, nikotin mennyiséggel, természetesen a kátrány mennyiséget, azt nem számoljuk meg, a kormot, meg a füstöt, mert hogy ez esetben nincs. Viszont a nikotin mennyiség az 4 csomag cigarettának a nikotin mennyisége, azt, hogyha a darabokra szedjük, az 80 szál cigaretta. A megrögzött dohányosok is tudják, hogy hát azért egyszerre nagyon ritkán szívnak el 2-3-nál többet, még azok is, akik nagyon-nagyon dohányosak, vagy nagyon-nagyon megrögzött cigaretta fogyasztók, de képzeljük csak el, hogy ezt mondjuk egy nap vagy másfél nap alatt veszi magához ez a tinédzser. És hát mit tartalmaz ez a folyadék? Van benne nikotin, elég jelentős mennyiségben, vannak aromák, gyümölcs, cukorka, üdítő ízek, és van egy hordozó anyag, ez vagy propilén glikol, vagy glicerin,

0: És hát valóban a használat közben nem füst keletkezik, hanem gőz, ezért sokan azt hiszik, hogy ez ártalmatlanabb, és hát ez az első nagy tévedés. Mert hogy a szervezet szempontjából a lényeg nem az, hogy a füst vagy a gőz, hanem az, hogy nikotin jut be a véráramba. És hát itt fontos hangsúlyozni azt is, hogy a serdülők agya az bizony még formálódik, és homloklebeny, amely a döntéshozatalért, az önkontrollért és az előre látásért felel, az csak a 20-as évek közepére érik be, és hát ebbe a fejlődési folyamatba avatkozik bele elég durván a nikotin, amely közvetlenül hat az agy jutalmazó rendszerére. Tehát dopamin felszabadulást idéz elő, ami rövid távon kellemes érzést ad, de közben átállítja az idegrendszert arra, hogy ezt az állapotot újra és újra keresse. És a serdülőknél ez a folyamat gyorsabb, mélyebb, mint a felnőtteknél, ezért náluk hamarabb kialakul a függőség, és ezért nehezebb később abba hagyni. Tehát milyen hatásai lehetnek? Mindenképp a serdülőknek a koncentrációja romlik, a tanulási teljesítményük csökken, nő az ingerlékenységük, és hát ilyenkor érzik ők hibásan azt, hogy a nikotin megnyugtatja őket, de valójában bekerültek már egy körforgásba. Tehát igazából a nikotin hiánya emeli náluk a feszültséget, hogyha dohányzáskor ezt a hiányt kielégítik, akkor jelentkezik a megkönnyebbülés. Viszont így már kiépül a pszichés függés. És a hagyományos dohánytermékek használata esetében kialakult egy viselkedési minta, például van benne füst, dohányszag, nikotin. Tehát a füstszagot átvette a ruházat, dohánymorzsák a zsebben, sárguló fogak, kicsit recsegett a hangja a dohányosoknak, tehát a hangszálakat is befolyásolta. Sokkal több káros anyag, kátrány, szénmonoxid került a szervezetbe. A modern eszközökből viszont csak a nikotint emelték be a gyártók, és belehelyezték egy olyan környezetbe, amely sokkal, sokkal elegánsabb. És hát itt igazából a kamaszoknál, vagy a gyerekeknél, hogyha ha vesszük, akkor hogy miért népszerű a gyerekek között, több oka is van. Például az, hogy az ízek és a design ezeknek az eszközöknek pont rájuk van szabva. Tehát nem véletlenül néznek ki ezek a kis eszközök úgy, mint egy színes kütyű. Tehát van mangó, eper, rágógumi, kóla. Én azt gondolom, hogy ez nem a felnőttek világa. Tehát ez egy tudatos ipari logikára épül, minél korábban megszoktatni az emberekkel a nikotint, lehetőleg gyerekkorban. És ott van az illúzió, ez a nem veszélyes. Hallom a diákoktól, hogy mi ebben a veszély. Mert hogy az ők fejükben ez nem cigi. Azt mondják, hogy ez csak gőz, nem olyan durva, mindenki csinálja. És gyakran a szülők sem tudják pontosan, hogy mi ez, nem tudnak ezért határozottan reagálni. Én már találkoztam nagyon sok meglepett szülővel, amikor erről beszélgettünk. Aztán a könnyű hozzáférés, tehát hiába szabályozott 18 pluszos, vagy csak bizonyos helyektől, de megveszik egymástól, vagy beszerzik az idősebbektől, vagy lehet online rendelni, körbejár a társaságban. Olyat is hallottam, hogy vannak olyan gyerekek, ahol lazább a fegyelem otthon, és az öt társának az elfbárját, elektromos cigijét ő tartja otthon a fiókjában, és minden nap elviszi az iskolába azért, hogy hozzájuthassanak a többiek, mert a többieknél azért lehet, hogy zseb meg táskakutatás is van, tehát magyarán van egy központi raktár, ahonnan ők elveszik. Tehát egyszerűen döbbenetes, hogy mennyire találékonyak, és hogyan meg tudják oldani. És anya nem fogja érezni otthon az illatát, vagy a szagát a ciginek, mert hogy ez teljesen rendben van, és úgy tűnik, hogy a kis csemete folyamatosan olyan rendben van, mintha éppen skatujából húzták volna. Kiközben lehet, hogy már a függőség is kialakult nála. Vagy említsük a társas nyomást, ugye egy kamasz számára fontos kérdés, hogy beletartozom-e? Vegyük csak azt a képet, hogy nyolcan állnak körbe, és mindegyiknél, az egyiknél körbe jár ez az kis eszköz. Hát oda azért tényleg felnőttként is nagy megállás és komoly gerinc kell, hogy azt mondani, hogy bocs, én most ebből nem kérek. Na most egy serdülő fiú vagy lány ezt mondja, hogy kösz, de én most ebből nem húzok, vagy nem kérek, hát oda azért kell háttér is. Vagy hát nem beszélve a stresszről és a feszültség kezelésről, azt gondolom, hogy ez a rész a legfontosabb és leginkább alábecsült, mert hogy nem csak a menőségből használják, mert feszültek, szoronganak, túlterheltek, ugye nem tudnak mit kezdeni az érzéseikkel, amúgy is a serdülőkor nem egy könnyű helyzet. Szóval nem csak az, hogy káros, hanem hozzászoktat egy működéshez. Tehát, hogyha rosszul van, kívülről oldja meg, ez a minta pedig később nagyon könnyen tovább megy, több nikotin, és hát nem törvényszerű ez az út, de nagyon-nagyon gyakori. És végül pedig az egészségügyi kockázatokról néhány gondolat, azt gondolom, hogy itt érdemes nagyon-nagyon figyelni, mert hogy itt csúszunk el leginkább, amikor azt gondoljuk, hogy ártalmatlanok ezek az anyagok. Mindenféleképpen egy serdülőnél átprogramozza az agyat, akár mondhatjuk ezt is. Jutalmazó rendszerre hat, dopamin szabadít fel, azt tanítja meg a gyereknek, hogy egy külső anyag gyors megkönnyebbülést adhat, és nem csak függőséget alakít ki, hanem az önszabályozást is gyengíti. Mondjuk egy rendszeresen nikotint használó gyerek könnyebben válik impulzívvá, nehezebben koncentrál, hajlamosabb lesz más függőségekre is. Aztán talán a legfontosabb, és itt nagyon kérem a kedves hallgatókat, hogy nagyon figyeljenek, mert hogy itt azért komoly problémák és komoly kockázatok vannak. Ugyanis azt gondolják a felhasználók, és itt a felnőttekhez is szólok, hogy az e-cigaretta az csupán vízgőz. De viszont a belélegzett aeroszol finom részecskéket, vegyi anyagokat és aromákat is tartalmaz, és ez irritálja a légutakat. És akkor nem véletlen a köhögés, torokirritáció, nehéz légzés, sőt az e-cigaretták felhasználói felnőttek mesélték nekem, hogy egyfajta váladékozás is van időnként köhögéssel, amikor egy ilyen furcsa anyagot köhögnek fel, nem is tudják is. Sokan ez miatt mondtak le az e-cigiről, hogy azért furcsa volt, hogy mi ez az eddig nem látott furcsa váladék, ami a köhögéskor felszakad a tüdőből. És hát a tüdő szempontjából éppen ez a probléma, hogy ezek az anyagok nem arra vannak kitalálva, hogy belélegezzük őket, mert hogy a rendszeres e-cigaretta használat gyulladást okozhat a tüdőben, és hogyha ez tartóssá válik, akkor heggesedés alakul ki a tüdőnek a nagyon finom szöveteiben, és a hegszövet viszont már nem képes rendesen oxigént felvenni, és ez különösen veszélyes azért, mert ez a folyamat nem visszafordítható. Tehát nem csak az agyra és a tüdőre hat, viszont ugyanakkor, hanem a szív- és érrendszerre is, a nikotinnak ismerős a hatása, a pulzust emel, vérnyomást emel, terheli a keringést is. Ez egy fiatal szervezet számára rövid távon igazából hatalmas terhelés, amit kap a szervezete, és az a gond, hogy ezek a hatások nem látványosak, nem azonnaliak, és ezért sem a gyerekek és sem a szülők nem érzékelik a veszélyt.
1: Azt hiszem, hogy ma ismét feladtuk a leckét, hogy miért kell odafigyeljünk a gyermekeinkre, és talán szülőként miért kell minél többet beszélgessek a gyermekemmel ezekről a dolgokról, és felvinni a figyelmét arra, hogy ezek nagyon rossz dolgok, és hogyha lehetőség van, akkor kerülje ezt el. És ugye te is említetted, hogy egy társaságban nemet mondani nem olyan könnyű, mert lehet, hogy nemet mondasz például a cigarettára, de elveszíted a barátaidat, mert kiközösítenek azért, mert te nem akarsz társ lenni ebben a buliban. És ezért tartom fontosnak, hogy minél többet beszéljünk erről, akár a gyermekeknek, akár a szülőknek, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy ezeket a cigarettákat elkerüljük, de talán a legfontosabb lépés az lenne, hogyha már az üzletekben nem tudnának hozzáférni a gyerekek ezekhez a különböző e-cigarettákhoz, különböző olyan dolgokhoz, amik számukra még tilosak. Tibor, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy picit beszélgethettünk erről. Folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, hiszen sok minden van még, amit meg lehet említeni, akár a cigaretta, akár az alkohol, vagy akár a drogok használatában is, de most lejárt a műsoridőnk. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. További áldott szép délutánt, szép hétvégét kívánunk. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Az elmúlt percekben Kertész Tiborral beszélgettem. Én Szűcs Timea voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Idén is megrendezésre kerül a csíksomlyói ifjúsági találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szűzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a csíksomlyói ifjúsági találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, dél van és megkondultak a harangok, imára hívnak bennünket. Hívjuk önöket mi is, hogy csatlakozzanak hozzánk és imádkozzanak velünk együtt. A déli úrangyalaimát mi Leó pápával fogjuk imádkozni, felajánlva minden kedves hallgató szándékára, ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae,
3: et concepide Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini,
3: fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.
0: Kedves hallgatók, augusztus 2-án, az évközi idő 18. vasárnapján Leó pápa immára a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyala imát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. A napi evangéliumból kiindulva rövid beszédet intézett a jelenlévőkhöz. A következő percekben ezt a beszédét Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
5: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
4: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
5: Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk beszámolókat Jézus által véghezű csodajelekről. Ezek olyan tettek, amelyek irántunk tanúsított különleges szeretetét fejezik ki, vagyis azt az üdvösséget, amelyet a világnak hoz. Ezek a beszámolók úgy mutatják be az Urat, mint aki értelmet ad az életnek, megszabadítva azt a rossztól és a bűntől. Miközben visszaadja a vakok látását és a süketek hallását, Krisztus nem csupán csodás tetteket visz végbe, hanem azt hirdeti mindenkinek, hogy közel van Isten országa. Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem csak visszaadja az érzékeket azoknak, akik nélkülözik azokat, hanem ízt is ad érzékeiknek. A hallását visszanyerő siketnek, az Úr az örömhírt hirdeti, a látását visszanyerő vaknak megmutatja a megváltás csodálatos művét, amely ő érte valósul meg. Ugyanígy Jézus enni ad az éhezőknek. A kenyér szaporítás eseménye azt jelenti, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat. A pusztában, vagyis szükségünk helyszínén, Krisztus az élet kenyere. Vele a nélkülözhetetlen bőségesen elegendő. Mindannyian ettek és jól is laktak, és 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Ez a szám nyilvánvalóvá teszi, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és rólunk való gondviselése sosem fogy el. Szeretteim, Krisztus valóban megszünteti az emberiség éhségét, az igazságra és életre való éhezésünket. Ugyanakkor ez a tette arra tanít, hogy amit megosztunk, abból semmi sem vész kárba. A felhalmozás és a pazarlás viszont ugyanannak a rossznak, a kapzsiságnak két oldala. A léleknek ez a betegsége eltompítja érzékeinket, mert megrészegít a gazdagságtól olyannyira, hogy megfeledkezünk azokról, akik sírnak az éhségtől, és kiáltanak a szomjúságtól. Így még az egyik oldalon a romlásnak kitett javak bőségét látjuk, a másik oldalon ott vannak azok kitárt kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthona, akiknek nincs békéjük. Figyeljük meg, hogy a háború és a gőg pusztaságában milyen jogosan cselekszik az Úr. Szemét az égre emelte. Áldást mondott, megtörte a kenyereket és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét az embereknek. A szeretete csodájában felismerjük Jézus jellegzetes cselekedeteit, melyek az utolsó vacsorán érik el csúcspontjukat. Ott ugyanis Isten fia a saját életét adja nekünk embertestvérünként. Miközben ízleljük az eukarisztia kegyelmét, törekedjünk arra, hogy tanúságot tegyünk szépségéről, mindennapi tetteinkkel, kezdve az asztali áldással, amikor együtt étkezünk családunkkal vagy barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári pihenés is a testvéri, derűs együttlét idejévé válhat, ha bevonjuk azokat is, akik mellettünk szükséget szenvednek. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítsen növekedésünket a szeretetben, hogy senki se nélkülözze a mindennapi kenyeret.
0: Ennyi fért a mai adásunkba, mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánunk, búcsúznak Önöktől
5: Pár Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra émedére jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre szállt, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Kimerült a lelkem, míg várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben.
1: Kifáradt a szemem, míg ígéreteidre várok. Azt kérdem, mikor vigasztalsz meg?
0: Kiszáradtam, mint boros tömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem.
1: Ki tudja, hány napja van még szolgádnak? Mikor ítélkezel már üldözőimen?
0: Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint.
1: Kipróbált hűség minden parancsolatod, álnokul üldöznek, segíts meg engem!
0: Kis híja, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat.
1: Kegyelmed szerint éltes engem, ajkad bizonyosságait megőzöm.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr.
1: Uram, te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hallgass meg, Istenem, panaszom szavamat, figyelj imádságomra.
0: A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem.
1: Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen.
0: Hadd lakjam hajlékodban mindörökre. Hadd leljek oltalmat védőszárnyaid alatt.
1: Mert te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséged megadod nekem.
0: Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit.
1: Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre, tartsa meg őt szereteted és hűséged.
0: Akkor mindörökre dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, te vagy az én reménységem és erős bástyám az ellenség ellen. Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Hallgass meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem.
1: A gonoszok cserszőése elől rejts el engem, szabadítsd meg a gonosztevők dühöngésétől.
0: Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték, mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből letérítsék az ártatlan embert.
1: Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől, egyre vakmerőbbek gonosz terveik.
0: Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdik, ki láthat minket.
1: Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve.
0: De nyílát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket.
1: akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert.
0: Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik.
1: Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik, ő benne dicsekszik minden igaz szívű.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Légy bátor és bizonyulj férfinak. Tartsd szemed előtt, amit az Úr, a te Istened parancsol. Járj az ő útjain, tartsd meg parancsait, rendelkezéseit és törvényeit, kövess sugallatait, hogy minden sikerüljön, amit teszel. Parancsaid ösvényén vezess, Uram.
1: Mert kedvem terik bennük.
0: Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Önöket, kedves hallgatók, a Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Józsa Ferenc technikus társammal együtt, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Ha velünk tartanak, ígérjük, hogy élményben lesz részük.

Már ki is találták, Görögországba viszem önöket. Görögország Délkelet-Európában a földközi tenger partján fekszik. Meleg, napsütéses, éghajlatú ország, és bár nagy része kopárhegység, az olajfák és a citromfák nagyszerűen megélnek errefelé. A juhok és a kecskék is találnak legelnivalót a hegyekben. A földközi tenger országaiban az éghajlat meleg, napsütéses, és itt még a tél is enyhe. Éppen emiatt rengeteg zöldség és fűszernövény terem meg itt, ezen a vidéken. Spanyolországtól Görögországon át a Közel-Keletig, a piacok standjain mindenhol hatalmas kupacokba halmozzák ezeket a finomságokat. A paradicsom a mediterrán konyha egyik legfontosabb alapanyaga. Különböző méretűek lehetnek, salátákhoz, mártásokhoz használják őket. Az uborka fontos alapanyaga szintén, salátákban nem leheletnyi vékonyan használják, darabosra vágják. Az ismert étel közt tartják számon a joghurtos fokhagymás uborka salátát, a cacikit, amit gyakran pitával szolgálnak fel előételként, és gyakran a ház ajándékaként. Cukinit általában szeletelve párolják, vagy sütik. Édes paprika sem marad ki a sorból, nyersen is fogyasztják a zöld, sárga, narancssárga vagy piros változatát. A padlizsán kimaradhatatlan a görög gasztronómiából. Megtöltik, szeletekre vágják és úgy párolják, vagy puhára sütik. Íme a muszaka receptje, ami krémes tetejű, ízletes görög nemzeti étel bárányhúsból és padlizsánból készül. Szükségünk lesz egy tűzálló tálra, amiben majd készre sütjük ezt az ételt, ami szinte minden görög vendéglő étlapján szerepel. Ehhez a hozzávalók egy nagyobb padlizsán, egy nagyobb fej hagyma, 4 evőkanál olaj, 1 gereszt fokhagyma, 1/2 kiló darált hús, 40 dek a paradicsom, 1 kávéskanál fahéj, csipet só és őrölt bors, 2 tojás, 5 dek a vaj, 2 evőkanál finom liszt, 6 deciliter tej és 10 dek a sajt. Tehát válasszunk egy nagyobb padlizsányt, egy nagyobb fej hagymát, 4 evőkanál olajra lesz szükségünk körülbelül, de lehet, hogy pótolni kell, úgyhogy ne tegyük el az olajas üveget. 1 gereszt fokhagyma is kell, 1/2 kiló darált hús, 40 dek a paradicsom, 1 kávéskanál fahéj, csipet só és őrölt bors, 2 tojás, 5 dek a vaj, 2 evőkanál finom liszt, 6 deciliter tej és 10 dek a sajt. A padlisánt vékonyra szeleteljük, a hagymát felaprítjuk, a fokhagymát összezúzzuk. Felforrósítjuk az olajat, majd lassú tűzön megfonyasztjuk a hagymát. Hozzáadjuk a darált húst, egyenletes barnára sütjük folytonos kevergetés mellett. Hozzákeverjük a paradicsomot, a fahéjat, sót, borsot, lassú tűzön lefedve körülbelül 20 percig főzzük. Egy serpenyőben újra kevés olajat forrósítunk, puhára sütjük a padlizsánt, ha kell, az olajat pótoljuk. Bizony-bizony, fel szokta könnyen szívni, főleg ha kisebb lángon sütjük, akkor a padlizsán szeletek felszívják az olajat, ezért magasabb hőfokon süssük, odafigyelve, hogy meg ne égessük. A húsos keverék felét a tűzálló tálba kanalazzuk és szépen elegyengetjük a tál alján. Rátesszük egy réteg padlizsán szeletet. Rárakjuk a maradék húst, a tetejét ismét beborítjuk a padlizsánnal. Felverjük a tojásokat. Megolvasztjuk a vajat. Egy serpenyőben egyenletesen belekeverjük a lisztet, 2 kanál lisztet teszünk ide, és 1 perc alatt óvatosan átpirítjuk. Félrevesszük a tűzről, belekeverjük a tejet, a 6 deciliter tejet, felforraljuk. Itt érdemes habverővel kevergetni, mert akkor szépen csomómentesen tudjuk összekeverni. Tehát
félrevéve a tűzről belekeverjük a 6 deci tejet, felforraljuk újra, kihűtjük és beledolgozzuk a tojásokat. A mártást ráöntjük a muszakára. Megszórjuk a reszelt sajttal a tetejét és sütőbe tesszük. Akkor kész a muszaka, ha a teteje ropogós és aranybarna, zöld salátalevelekkel még forrón tálaljuk. És itt elmondom, hogy vannak, akik krumplit is tesznek közzé, és bizony az sem ront rajta, hanem javít, még laktatósabbá teszi az ételünket. A hagymát is nagy szeretettel és mennyiségben használják. Többféle hagyma létezik, ízzük nagyon finom. Salátákra mindenképp a lila hagymát szórják, de általában megfőzik és az ételek ízesítésére használják. A vörös hagyma íze édesebb és enyhébb, mint a többié. Ízét jól érezni lehet a kagylók, tengeri gyümölcsök fogyasztásakor. Lényegében egy lecsót képzeljünk el, hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, zeller, vagy angol zellerzár felhasználásával, amit majd a végén pürésítenek. Gyakran már a kagyló ehető részét teszik csak bele, de ugyanezzel a mártással készíthetünk egyéb tenger gyümölcsöt is, például a polipot, garnélát, tintahalat, rákot. Ha az alapot felöntjük egy kis alaplével, az még jobbá, szaftosabbá teszi. Van is, hogy kéri, mert hogyha igen, pasztás, az akkor nem jó legyen, inkább szaftosabb. Ilyenkor, ha egy kis alaplevet öntünk bele, akkor igazán finomra sikerül majd az ételünk. Görögországban szinte nincs étel felszolgálva citrom nélkül. Nem csak felszeletelve, reszelt héját használva, hanem a levét is nagyon-nagyon használják. A nem mediterrán éghajlatról érkezettek bizony rögtön megérzik, hogy mennyire más az íze. Aromás. Ismert görög étel a tojásos citromleves. Ez azért is egy kicsit feltűnő, mert nagyon kevés levest lehet látni, hogy a görögök esznek, inkább az ott nyaralók kérnek egy-egy tál levest, de feltétlenül ki kell próbálni ezt a tojásos citromlevest, hiszen nemzeti ételük egyébként. Ennek a hozzávalói egy csirke, egy liter csirke alaplé, 10 deka rizs szárazon, amiből majd lesz 20 deka, hogyha megfő, 2 tojás sárgája, 2 citrom frissen facsart leve, 2 evőkanál kapor, vagy petrezselyem zöldje. A hozzávalóit újra ismétlem, egy csirke, vagy amekkora a családunk, ugyebár, lehet, hogy nem kell egy egész csirke, elég lesz egy fél is. Tehát a csirke mellé kell egy csirke alaplé, 1 liter belőle, 10 deka rizs, 2 tojás sárgája, 2 citrom frissen facsart leve, és 2 evőkanál kapor, vagy petrezselyem zöldje. A tojássárgákat felverjük egy keverőtálban, hozzáadjuk a

fejtettünk eleve már a csontokról előtte. Ráöntjük a forró levest, majd citromszeletekkel, frissen aprított kaporral vagy petrezselyemmel megszórjuk. Ez a mennyiség 4-6 személyre elegendő, nem mellesleg, ha jól megfigyelték, maradék felhasználására is kiváló ez a leves, például ha húsleves megmarad, vagy grillezés után a csirkehús. Ha pedig gazdaságosan akarjuk készíteni, a csirkét főzzük, a levet pedig alapléként használjuk. Ha teszünk bele leves zöldségeket, akkor azt kivesszük, azt külön megesszük, mivel hogy ebbe a levesbe zöldségek nem járnak. Én már tudom is a vasárnapi menüt, kedves hallgatók, és újra elmondom a hozzávalót, hogy önök is elkészíthessék, nagyon kevés, tehát egy csirke kell nekünk, 1 liter alaplé, 10 deka rizs, 2 tojássárgája, 2 citrom frissen facsart leve, és 2 evőkanál zöld kapor vagy petrezselyem zöldje. Nagyon egyszerű az elkészítése, az íze pedig magáért fog beszélni. És azt is elmondom, hogy a babérlevelet is jól bírja ez a leves, úgyhogy nyugodtan beletehetik, és a görögöknek a babérlevél is egy kedvenc fűszere. Erről a levesről azt mondják, hogy a betegek és megfáradt lelkek gyógyítására is alkalmas, ez ide is ajánlják. 1-2 csirke combbal is elkészíthető, ha csak egyedül vagyunk. Én mondom, nem kell ahhoz megfáradtnak vagy betegnek lenni, hogy ezt a levest kipróbálják. Tudom, hogy vannak vállalkozó hallgatóink, akik néha fel is hívnak, hogy pontosítsunk egy-egy különleges receptet. Gondolom, most is így lesz, mert sokuknak elnyerte tetszését, ez az egyszerű, gyorsan elkészíthető, és valljuk be, nem is drága leves. Kedves hallgatók, ha tehetik, hunják le szemüket, vagy engedjék csak úgy, hogy Zorán Dala elvigye oda, ahonnan erednek a már és a következő receptek.

Kedves hallgatók, remélem, hogy sikerült elrepítenem a zene szárnyain legalábbis Görögország csodálatos vidékeire az elhangzott és a most elhangzó receptjeim kipróbálásával pedig otthonaikba is beengedik. Görögország fűszerei a rozmaring, a kakukkfű, az oregano, a babérlevél, a bazsalikom, mind jellegzetes mediterrán fűszer. Különösen a hal és a húsételek elengedhetetlen hozzávalói. Érdekes mód a kaprot nem említi, pedig nagyon sok étel fő fűszere. Például köretként a kagylókhoz, vagy egyéb hal- és húsételekhez felszolgálnak rizset, amit kapóral ízesítenek. Olajon üvegesre pirítjuk a hagymát, fokhagymát, adhatunk hozzá fenyőmagot, mazsolát, egy kis paradicsompürét, végül a rizst átforgatjuk. Felöntjük alaplével vagy vízzel, esetleg kis fehér bort is tölthetünk hozzá, sózzuk, borsozzuk. Fedő alatt alacsony lángon addig főzzük, míg megpuhul. Teljesen lehűtjük. Ekkor hozzákeverjük a finomra aprított kaprot, petrezselymet, a citrom héját és levét, végül egy pár kanál olívaolajat. Remek ízhatás, igazi élmény a fogyasztása. A bazsalikom íze, illata igazi élmény. Nagy cserepekben termesztik. A tengerparti vendéglők díszei is. Ízében is lehet, hogy itt a titok. Sós levegő, forró nap. Az olívabogyó és olívaolaj hazája Görögország. Több száz éves ültetvények mellett már ott cseperednek a kis csemeték. Megnyugtató látvány. Az olívaolajat frissen hidegen préselik, gyakran látni présházakat. Az olívabogyó az olajfa gyümölcse termése. A fekete bogyó ugyanaz a fajta, mint a zöld, csak érettebb és lédúsabb. Őt télen szüretelik, és azt a fajtát is használják ők leginkább. Például a paradicsomos kagyló tetejére is ezt teszik. A görögök kedvesek és vendégszeretőek, vendéglőikbe szívesen innivalóval invitálnak be, ajándék előétellel és desszertekkel hálálják meg a bizalmat, hogy bementünk, főleg a kis tavernákba. Előételnek kenőkéket hoznak általában, padlizsán krém, ezt natúron, sült paprikával kavarják ki, olívaolajjal, nem fűszerezik túl, így örülhetünk a természetes ízeknek. Halpasztát is tálalnak, kapros krémsajtot, és elmaradhatatlan a krémes caciki saláta, uborka, só, olívaolaj, két kanál olívaolaj, két gereszt fokhagyma, egy citrom, egy csokor kapor, fél kiló görög joghurthoz kell ez, és egy nagy kígyóborkát képzeljünk el, vagy hogyha nem kígyóborkát használunk, akkor annak megfelelő nagyságú uborkákat. A kígyóborka azért jó, mert nem olyan leves és magos. Tehát egy nagy uborkára van szükségünk a cacikihez, só olívaolajra, két gereszt fokhagymára, egy citromra, egy csokor kaporra, fél kiló görög joghurthoz ennyi dukál. Az uborkát lereszeljük, szűrőbe besózva szűrőbe tesszük, és lecsepegtetjük, hagyjuk, hogy jól kicsepegjen, kicsit kinyomkodjuk, és papírtörlőre tesszük végül. A tálban összekeverjük az olívaolajat, a két kanál olívaolajat, a két gereszt zúzott fokhagymával, hozzáadjuk az uborkát és a joghurtot, citromlével és aprított kaporral ízesítjük, tálalás előtt egy kissé hűtsük le. Egymagában vagy köretnek egyaránt használhatjuk. Íme néhány saláta, hal, padlizsán, kapros, krémsajt, caciki, tálacskákba egy kosárka kenyér, és meg is van a vendégváró egy kellemes délutáni találkozásra. Egy pohár bor,
úzópálinka, esetleg metaxakonyak, amit Ioannis Metaxasról neveztek el. Ő miniszterelnök volt 1936-tól. Jó kísérője lehet mindennek, az ételnek, amit az imént felsoroltam. Desszertnek görögdínyét hoznak, és ezzel kedveskednek mindig, ilyenkor a nagy melegbe. El kell mondanom, hogy íze olyan pontosan, mint az itthonié. Végül levonhatjuk a következtetést, és igazat adhatunk a bölcsmondásnak. Az ógörögök számára sokkal fontosabb volt az ízek harmóniája, mint hogy jól teletömjék a hasukat. Ezért használtak rengeteg fűszert, zöldséget ételeik elkészítéséhez. És nem csak a gyrosz és a hasábburgonya hagyományos görög étel, habár azt is megkóstolva rájövünk, hogy a gyroszban levő caciki nagyon finom ízt ad neki. Bár sok turista úgy gondolja, hogy csak ezek az ételek az igazi görög ételek, de nem. Bőséges az ételkínálat ebben a csodálatos földközi tengeri országban, mint ahogyan a látnivaló is. Innen származik az első szakácskönyv. Krisztus előtt 320-ban Archestratus költő írta, azóta csak gazdagodott. Ha önök is beírnak néhányat a saját szakácskönyvükbe, például a citromlevest, akkor az is gazdagítani fog. Reméljük Józsa Ferenccel, hogy adtunk hozzá néhány ötletet. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Te Mária.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és törzs be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
3: Hogy méltók leessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, ugyanakkor meghívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk a békéért. A világot újra háború fenyegeti. Az országok közötti fegyveres konfliktusról szóló megdöbbentő hírek azt próbálják elhitetni velünk, hogy keresztény emberekként sem tehetünk semmit a helyzet jobbra fordulásáért. Mi azonban tudjuk, hogy a békét teremtő Isten akarata minden e világi hatalomvágynál nagyobb hatalom. Ezért közös akarattal hozzáfordulunk a mai imádságunkban. Hívjuk és kérjük kedves hallgatóinkat, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten fia, irgalmazz nekünk, bűnösöknek. Urunk Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus Krisztus, aki édesanyád karjaidban haltál meg egy harkivi bunkerben, irgalmazz nekünk. Urunk Jézus, akit 20 évesen küldtek ki a frontra, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus, aki még mindig látsz fegyveres kezeked a keresztet árnyékában, könyörülj rajtunk. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha nem találjuk elegendőnek a szögeket, amelyekkel kezedet átdöftük, hanem továbbra is isszuk a halottak vérét, akiket fegyverek szaggattak szét. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha ezek a kezek, melyeket gondoskodásra teremtettél, a halál eszközeivé váltak. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha továbbra is megöljük testvérünket, ha Káinhoz hasonlóan továbbra is felszegetjük a köveket a földünkről, hogy megöljük velük Ábelt. Bocsásd meg nekünk, ha erőfeszítéseink továbbra is a kegyetlenségünket igazolják, ha fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink kegyetlenségét. Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram. Urunk Jézus Krisztus, Isten fia, könyörgünk hozzád. Fogd le Káin kezét. Világosítsd meg lelkiismeretünket. Ne engedd, hogy a mi akaratunk legyen meg, ne hagyj minket pusztán a saját tetteinkre. Állíts meg minket, Uram. Állíts meg minket.

0: Isten megígéri, hogy megszünteti a szenvedést és az igazságtalanságot, és mindent újjátesz.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Teremtő és megváltó Istenünk, Te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a Te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általuk részesüljenek a Te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvar helyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. 2026. augusztus 8-án a Székelyudvarhelyi stúdióból a mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam József Ferenc. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy Domokos Gusztáv László és Zádor nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt. A domokos férfi név, a domonkos név régi magyar rövidült változata, amely a latin Dominicus névből származik. Jelentése az Úrhoz tartozó, vagy Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyermekeknek adták, mivel a vasárnap latinul az Úr napja. Dies Dominica. A Gusztáv skandináv eredetű férfi név. A név jelentése harc és támasz, vagyis a gótok támasza és támasz a harcban. A László férfi név, a szláv Ladislav, Vladislav névből fejlődött, Ladisló, Lacló, Lackló, László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. A Zádor régi magyar férfi név, szláv eredetű, a jelentése erőszakos, heves. Hívhatnak a megszokott telefonszámokon, és köszönthetik szeretteiket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben is megírhatják köszöntőjüket, jó kívánságaikat, és elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. Van egy 10-es ének és dal listánk. Az 1-es emlékezzél meg az Úr jóságáról. A 2-es meghívtál, hogy vízre lépjek. A 3-as Hillsong áhítattal állni. A 4-es Atyám Istenem Csiszér Lászlótól. Az 5-ös Szívem telve van veled. A 6-os Mozaik, Isten arc. A 7-es számú dal Új forrás, áldás. A 8-as Kegyelmed rám talál. Golgota dicsőítés Kovács Áron és a Háló Helena. A 9-es Libera Sanctus és a 8-as, illetve bocsánat, a 10-es, ó mester, szemed ott rám tekintett. Hát, biztatom a telefonálót, köszöntök nagy szeretettel.
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki emmem.
1: 14 szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni Csíkszentkirályon, a Tiva utcában, Özvegy, Táncos Mihálynét, nővérem születésnap alkalmából, a hit, remény, szeretet jegyében, elnézést, adja a Jóisten, hogy a hátralévő éveit töltse még egészségben. Ezt kívánja tiszta szívből, Csíkszeredából húga Jutka, és keresztfia Sanyika, és családja az összes elhangzó dallal. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Áldja meg a Jóisten Önöket.

0: Nagy szeretettel tetszettek köszönteni, mert a jobb lábom kétszer olyan vastag, mint a bal lábom, és ülök az ágy szélén, megfekszek. De köszönteni szeretném a keresztfiamat Budapesten, Bauer Zoltán Artúrt, és a drága kis testvérit, az még kisebb tőle, Bauer Lóránt, ott az Budán vannak ez a két gyermek, mi Szatmáron lakunk a nővéremmel együtt. A nővéremet is köszönteném, aki 87 éves.
1: Jó Isten éltesse sokáig.
0: Köszönjük szépen, kívánok nekik is, a családjukkal, ez nem kicsi család, hanem a nagy családjukkal mindent, ami a jó, amit a jó Isten mindent ad nekünk, hogy elviseljenek a minket, öregeket, a kicsik, a fiatalok, mert már dédunokák, meg unokák vannak, ugyebár. Minden egészséget, szeretetet kívánok nekik, és önöknek is, és mindenkinek, aki hallgatja. Én azt mondtam, szív küldi, de hát tudom, minden nap hallgatom.
1: Hát szívből küldjük szívesen.
0: Igen, igen. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké amen, mi is csatlakozunk az ön szeretteinek a jó kívánságait tolmácsoljuk, és kívánunk sok örömet, egészséget, békét, szeretetet, önnek pedig kitartást továbbra is. És szóljon az egyes számú dal.

0: Halló, nagy szeretettel, köszöntöm. Halló, Mária Rádi.
1: Halló, Jézus és Mária nevedi, tessék.
0: Mindenki elmen, plebános úr.
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, és minden kedves hallgatót. Hát a mai napon a szülőfalunk szomszédságában, Csíkszentdomokoson búcsú volt. Hát valamikor kantorként is, és újvisés papként is sokat szolgáltam Szentdomokoson, és most köszöntöm szeretettel, akik ünnepeltek és asztalnál ülnek. Szentdomokos volt a hit nagy apostola, szülőföldje volt a tartomány Kasztília. Szenvedés kemény önmegtagadással, már gyermekkorában élve szent gyakorlattal. Papként bizony látta az albigenzek téves tanát, mint konkoly terjedt bizony sok keresztény országban. Prédikátor rendet gyorsan alapította a hitvédelmére szolgált nagy tudása. Szigorú szent élet, szentírás, imádság meghozta a rendnek a győzelem áldását. Szent ige hirdetés és teológiai képzés a hitvédelmében volt oly sok megtérés. Szegényen élt, könyveit eladta, hogy a nélkülözőket abból támogassa. A Pirenei hegység vadregényes táján lett női szerzetes rend, férfi rend oldalán. Halála előtt, mint drága értékeket, alázatos szegénységet hagyta, mint szent drága lelki örökséget. Mária neki adta a szentolvasó imát, neki köszönhetjük éltünk ajándékát. A áldott édes olvasó nyugtassa meg mindig a keresztet hordozók és küzdőhíveket, idős beteg lelkek, kincse az olvasó, apáknak támogatás, hogy légy kitartó, jó anyáknak a sokszor könnyes imádságban legyen vigasztaló. Köszönöm a figyelmet, a drága szizonya, legyen mindannyiukkal.
0: Hallgassa meg a Isten is, áldott szép napot kívánunk a babácsinak is. Hát biztatom a kedves hallgatókat, hívjanak.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Köszönjük a Jézus Krisztus. Én szeretettel köszöntöm a Géva Helyszúdjót. Szeretném köszönteni barátnémet Budas Besenyőben, aki Ibolya névre hallgatott, tegnap volt a nevenapja, és kívánok neki nagyon jó egészséget, további szép nyugdíjas éveket, és a családjában találja meg a további boldogságot, örömét az unokáiban, és a férjénvel is együtt a nyugdíjas éveket egészségben töltsék el. Amilyen jaj van, azt szeretném küldeni, de mindegyik szép. Nagyon szépen köszönöm, Dicső Szemátondó, köszöntött a barátnője, Pász Andornak.
0: A Jóisten éltesse nagyon sokáig, sok örömet, egészséget kívánunk. Önnek pedig áldó szép délutánt. Tamás József pap bácsit köszöntsük. Örvendünk, hallhattuk a hangját. Erőt, egészséget, Isten bőséges áldásával emlékezünk rá Borzontról. Hát köszöntsük mi is a pap bácsit, kitartást kívánunk neki. Sok örömet, egészséget, és biztatom a kedves hallgatókat, hívjanak, köszöntsék szeretteiket. Halló, Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük. Halló. Nagy szeretettel. Minden a kemme.
2: Nagy szeretettel a Mária Rádió közösségét. Köszönöm, hogy ez a én.
0: Mindörökké emben, sajnos nagyon-nagyon rosszul hallatszott a telefonálónak a hangja, de kívánunk áldott szép napot, és biztatom a kedves hallgatókat, hívjanak, köszöntsék szeretteiket, én is megragadom az alkalmat, és Pál Ibolyát köszöntöm nagy szeretettel, utólag is Tibódba, Jóisten éltesse névnapja alkalmából, sok szeretettel. Küldöm a dalt, ami a következő, vagyis a kettes számú dallal, valamint Antal Ibolyának a gyímes bükkbe sok örömet, egészséget, és kitartó maradjon továbbra is ilyen imádságos lelkületi, mint eddig volt. Köszönjük a sok szép imát neki, kívánunk neki jó egészséget szerető családja körében, és szóljon a kettes számú dal.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió. Hallgatjuk Önt. Szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió. Hallgatjuk. Úgy látszik, hogy megszakadt a vonal, próbálkozzon a kedves betelefonáló. Ma a domokos Gusztáv, László és Zádor nevű hallgatóinkat köszöntsük nagy szeretettel, valamint mindazokat, akik születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt ünnepelnek. Biztatom a kedves hallgatókat, itt a jó alkalom. Halló! Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki emem.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Én szeretném köszönteni Szent Egyházam Simó Kinga unokám, kicsi fiát, Simó Lacikát. A jó Isten áldja meg a drága kicsi dédunokámot. Adjon sok erőt, egészséget, békességet. Tudjon nagyra nőni. Kingám, hogy tudjon nevelni, és a nagyobbik testvéri Simó Szabolcsot is szeretném köszönteni. És a szüleit is egybe. Nagy szeretettel köszönti László Margyi dédi mama Csíkszeredából. Anna néni tülkébe szeretném köszönteni nagy szeretettel. Minden hozzám tartozó családtagomot, minden jó ismerős, rossz ismerős, jó akarót, rossz akarót mindenkit. Békesség Istentől!
0: A jó Isten tartsa meg erőben, egészségben, és mi is csatlakozunk a jó kívánságokhoz, kívánunk sok örömet, egészséget az ünnepelteknek, az unokának, a dédunokának pedig boldog gyermekkort kívánunk, és köszöntsük őt az áldás új forrástól számmal, amit Önnek is nagy szeretettel küldünk. És áldott szép délutánt kívánunk. Újabb telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló!
2: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké emlem!
2: Csikmadarasról telefonálok. Szeretném köszönteni szomszéd komámasszonyomot, Bíró Ibolyát névnapi alkalmából, Rákoson Császár Ibolyát, Madarason Horvátok utcájában György Ibolyát, és még sok Ibolya van, akiket ismerek. Jó Isten értesse, adjon nagyon-nagyon boldog hosszú évet és sok névnapot nekik. Valamint köszönteném a csíkszentdomokosiakot, kegyelem teljes búcsús ünnepet kívánok nekik. Egyúttal a Csíkjenő falába Márton Norbit és Márton Barbarát, valamint kisfiúkot Áron szeretném köszönteni, hogy a Jóisten értesse őket is, a domokosi és a jenőfalvi nagyszülőkkel együtt, tudják tovább nevelgetni drága kicsi unokájukat, erőbe, egészségbe, az ők örömükre és szeretetükre. Nem tudom, melyik dal következik, de
0: bármelyiket. Hát az új forrás jó lesz, vagy?
2: Igen, jó az, jó.
0: Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz. Önnek pedig minden szépet és jót kívánunk, hogy ilyen sok emberrel tartja a kapcsolatot, és rájuk gondol, és köszönti is egyúttal. Kívánunk minden szépet és jót, kitartást az életben. És szóljon a hetes számú dal, az új forrás, amit küldünk minden kedves Mária Rádió hallgatónak, de ezt megelőzően köszöntöm a kedves betelefonálót. Halló! Nagy szeretettel,
3: halló.
0: Nagy szeretettel köszöntöm.
3: Én is. Jó Isten áldja meg Önöket. Örvendünk, hogy vannak nekünk. És köszönteném három gyermekemet, 9 unokámot, az ő családi körükbe. Legyen békesség, szeretet. Jó Isten áldja meg Önöket.
0: Hol hitott szeretet?
3: Magukras egymásra.
0: Így van, hol hitott szeretet, hol szeretet, ott béke, és tudjuk a többit is, ugye?
3: Igen, igen, végig. Nagyon szépen köszönöm Önöket is, a jó Isten áldja meg, további szép napot.
0: Viszont köszönjük, viszont kívánjuk, és minden szépet és jót kívánunk Önnek is, szép hétvégét. Isten áldását az egész családra.

0: szeretett.
1: Haló, nagy szeretettel köszöntjük.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én szeretném köszönteni Csíkszent Mihályon Honneri Bolyát, Szalaci Bolyát, és minden Kosai Bolyát, és Szekeresi Bolyát, minden Ibolya néve hallgató kedves ismerősemet. Jó Isten értesse sokáig. Önöknek is áldott szép napot, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz. Önnek kívánunk áldott szép délutánt az Ibolyáknak. Sok boldog névnapot utólag is. Nagy szeretettel én is Bíró Ibolya doktornőt köszöntöm nagy szeretettel, Balla Ibolyát, valamint minden Ibolya névre hallgató ismerősömet.

0: élet. Haló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Megdicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki
1: emlék. Én is szeretném köszönteni a névnaposokat, amelyek a héten voltak. Boruskatokon szeretném köszönteni Blago Bertandit, férjével együtt, hogy még éljen még sok névnapot a férjével és a családjával. Még szeretném az unokáját is köszönteni, Gábor Zitar, Gábor Kotaka. Neki is kívánok sok egészséget a családjával együtt, férjével, a gyermekeit ne várhassa hitre, mély szeretetre. Én szeretném még köszönteni Amta Libója, Dinesbe, hogy a Jóisten tartsa meg, megkártázta a szép, és a Jóisten áldja meg sokáig a családjával, a férjével együtt sok szeretettel. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önöket is köszöntöm, Istentől megáldott szép szombati napot.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk önnek is, és mindazoknak, akiket feltetszett sorolni. Kívánunk jó egészséget, áldó szép délutánt, szép vasárnapot!

0: gyönyörűjön.
1: Nagy szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki emmen.
2: Szeretném köszönteni Kopasz László Csicsicsóba születésnapja alkalmából, a hét elmúlt házassági évfordulói, és máma egy László névnap is ki van írva.
1: Így van.
2: Mind a három alkalmikkal sok egészséget, hosszú boldog életet kíván a szomszédasszonyok Bancsizei. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Jó Isten éltesse nagyon sokáig önt. Kívánunk szép délutánt. Biztatom a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket, rokonaikat. Én megragadom az alkalmat, és nagy szeretettel köszöntöm Anna nénit Ülkébe, Szekeres Amáliát, Manyikát, Gyergyó Alfaluba, Szabó Enikőt, Gyergyó Szent Miklóson, Demeter Erzsikét, Kézivásárhelyen, és minden kedves ismerősömet és telefonálót köszöntök nagy szeretette. Haló! Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Köszöntöm a kedves műsorvezetőket, és továbbá köszöntöm a fiamat valamit 34. születésnapján. A Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben a kedves családja körében. És kívánok áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus.
1: És melyik dallal szeretné köszönteni?
2: Azt küldök neki.
1: A Jóisten éltesse a kedves fiát, kedves családjával együtt. Sok örömet, egészséget kívánunk mi is. És szóljon a négyes számú dal Csiszér Lászlótól.

zenés köszöntő műsorunkat hallhatják a kedves hallgatók. Ma a Domokos, Gusztáv, László és Zádor nevűeket köszöntjük nagy szeretettel, és köszönthetik bárkit, névnapjuk, születésnapjuk vagy házassági évfordulójuk, illetve bármilyen számukra fontos eseményt ünnepelnek. Biztatom a kedves hallgatókat, itt a jó alkalom, köszönthetik szeretteiket az éter hullámain, ha nem érnek személyesen oda, ennél szebb nem létezik. Nagy-nagy szeretettel küldünk minden dalt, minden imádkozó embertársunknak, az önkénteseknek, és minden Mária Rádió hallgatónak a 10-es számú dalt.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük, Mária Rádió.
1: Mit értesik a Jézus Krisztus? Szeretném köszönteni Gyűlés Középlók Sezit Patoka, Szabó Pioska, az héten ünnepelte a születésnapját, adjon a Jóisten erőt, egészséget a családja körébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké emel, Jóisten éltesse, sok örömet, egészséget kívánunk. Üzenet is érkezett, minden dallal, szeretettel köszöntjük Györfi Ibolyát, Téglás Ibolyát, Koszta Ibolyát, és minden Ibolya nevezetű ismerősünket minden dallal a László család Marosvásárhelyről. Én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm Geréb Ibolyát Székelyudvarhelyen az ötös számú dallal.

zenés köszöntő műsorunkból még van egy pár percünk, ragadják meg az alkalmat. Köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket. Ma a Domokos Gusztáv, László és Zádor nevű szeretteiket köszönthették, de köszönthetnek bárkit, aki valamilyen ünnepet ünnepel. Innen is nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a hármas számú dallal.

Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Fenyők úton testvérem, Tófalvi Ferencet és anyukám Tófalvi Vilmát. Kívánok áldott békés szép hétvégét, Isten éltesse sokáig, erőben, egészségben. Udvarhelyről Margit. És a zenés köszöntő végéhez érkezve elköszönünk a kedves hallgatóktól nagy szeretettel. További szép napot kívánva Májai Erzsébetet hallották technikai munkatársam József Ferenc. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszönjük a kedves Mária Rádió hallgatókat, műsorismertetővel jövünk. 14 óra 37 perctől Medjugorjei üzenetek Vidikálló Kodi Tündével, 14.40-től ima szándékokat fogadunk, 15 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét, 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhír Csiszér Imrével, 15 óra 30-tól Klikkelj Jézusra, Ference mese műsora. A 16 órától Lélekidő, Reikli Erikával, 16 óra 35 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. 17 órától engesztelő ima óra Marosvásárhelyről, Mária Áhítat. 18 órától szentmisét közvetítünk Marosvásárhelyről, 19 órától rózsafüzér, ugyancsak Marosvásárhelyről, 20 órától a szeretett útján Olasz Bélával, 21 órától kiáltás ima a nemzetért, 21 óra 15 perctől béke rózsafüzére Kolozsváról, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért a kispapokkal, 21 óra 25 perctől az imádság bátorsága dr. Szávai Jánossal, 22 órától Zsolozsma, 22 óra 10 perctől házunk táján Szilágyi Lászlóval, 22 óra 40-től ima beszélgetések az életről, Trebszkler Erika nővér és Szűcs Timea műsora, 23.40-től pedig a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. Megköszönjük a figyelmet a kedves Mária Rádió hallgatóknak, továbbra is maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Szeretessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és imádságos lelkülettel köszöntjük a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam József Ferenc. A következő percekben fogadjuk az önök ima kéréseit, ima szándékait. Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják ima kérésüket, is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. És az általános ima szándékba vigyük az Úr elé köszönetünket, hálaadásunkat a mindenható Atyának és a boldogságos Szűz Máriának a kapott kegyelmekért. Imádkozzunk együtt a világbékért, családi békért, a háború megszűnéséért, a betegekért, az őket ápolókért, az ifjúságért, hogy megmaradjanak hitben, reményben és szeretetben a szabadságukat és vakációkat töltő személyekért. Imádkozzunk mindazon embertársunkért, akik támogatják a Mária Rádiót, hogy létezhessen. Imádkozzunk együtt az önkéntesekért és minden bajba jutottért. Imádkozzunk mindazokért, akik kérik és számítanak a mi imáinkra. Üzenet érkezett. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békért, csíksomjai segítő szűzönyöt akarjon bevédő palástjával, és a közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét fel szeretném ajánlani Illyes Zsoltét, a papbácsinkét, meg kórházban, hogy a jó szűzanyag takarja be az őszent palasztja, és gyógyítsa meg.
0: Hallgassa meg.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozunk bizalommal. A közös ima erejébe bízva imádkozzunk a Budapesten élő Varga Júlia gyógyulásáért, valamint a családjáért, erőt, kitartást, segítő kegyelmet kérve számukra. Imádkozzunk elhunyt Szilágyi László lelki üdvért, Ágoston Emil lelki üdvért. A rózsafűzért felajánljuk súlyos beteg Ferenc gyógyulásáért, valamint Iés Zsolt plebános gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani feleségem Rozália és fiam Imre gyógyulásáért. Isten fizesse. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló. Haló, Mária Rádi.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a szanosság rózsafűzét és szól a mai rózsafűzéreket, személyiséget szeretnék elajánlani. Hálából a kapott kegyelmekért, az egészségem jobbulásáért, minden beteg bácsiért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért, bűneim bocsánatáért, a családomért, és az

0: Zokéjt, akit nem nyugodik senki se. Köszönöm szépen.
1: Mindörökké, mert mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. A rózsafüzét felszeretném ajánlani a gonosz távozásáért családomból. Jézusom, bízom benned. A rózsafüzért felajánlom békességért, örömért Marosvásárhelyről. Köszönöm. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleim bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenbe dolgozó gyermekeimért, Jézusom, szent szíve, remélek és bízok benned. Légy velünk minden percben. Hallgassa meg a Jóisten. A rózsafüzérrel Isten áldását kérem gyermekeinkre, egészségükre és az egész életünkre. A halottaim békés nyugalmáért, egy fontos szándékért köszönöm, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló! Haló, Mária Rádió!
0: Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, emme!
0: A rózsafüzét, a semmisét felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a lábom gyógyulásáért, és a lelkitesti gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a szüleimért, és a drága gyermekem nyugalmáért.
1: Hallgassa meg a Jóisten.
0: És a két unokámért, és a négy dédunokákért. Dicsértessék a háború megszűnéséért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Legyen áldott a szent neve.
1: Úgy legyen, amen. Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelki üdvéért, egy fontos szándékért. Köszönöm. A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk. Segítse munkájukba egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse hidegségről, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus
1: emberet. Mindenki emben.
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm drága műsorvezetőket, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, Mária Rádió nagy családjáért, az én családomért, egészség, szeretet, békesség legyen a családban. Minden beteg bajba jutott emberért, itt meg szeretnék említeni egy lelki testvérünköt, aki az ő kérésére, nem szeretném mondani a nevét, a Székelyudvarhelyi kórházba várja gyógyulását, Jóisten áldását kérem az életére, a világ békéért, minden ember szándékára, jó akaratú ember szándékára, és a rosszak pedig hagyják el a rosszat, térjenek a jó útra. Isten áldását kérem mindenki életére, családjára, világ békéért is imádkozok önökkel.
1: Hallgassa meg a Jóisten. Mindörökké, amen. Maradjon velünk az imában is. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a Szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Isten fizesse. A rózsafüzét felajánlom szüleim lelki üdvért, testvéremért, Attiláért, anyósomért, családomért, egy sikeres vizsgáért, Isten fizesse. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki ennen.
0: Ezt a rózsafüzét fájó szívvel felajánlom a drága húgomért, aki 73-ban, augusztus 10-én távozott 16 évesen önszántából a földi életből. A Jóisten bocsássa meg neki, édesapám 81-ben ugyanazon az úton távozott, ő is. talán nem bírta elviselni. A jó Isten bocsássa meg nekik. Édesanyám, ő 76-ba halt meg. Őt is nagyon megviselte a húgom halála. Fájó szívvel emlékezek rájuk, és könyörögve kérem a drága mennyei atyát, hogy bocsássa meg nekik, és adja meg az örök életet.
1: Hallgassa meg a Jóisten.
0: Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Gondoltam, hogy most az udvarhelyi stúdióban hát ha bejutok, és sikerült. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert mi köszönjük, hogy hívott. Adjon az Úr nekik örök boldogságot, és az örök világosság fényeskedjék nekik. A héten elhangzó rózsafüzéreket és szentmiséket felajánlom a testvérem gyógyulásáért, gyermekeinkért, anyukám gyógyulásáért, minden betegért, magam gyógyulásomért, Mária Rádióért, udvarhelyről írja Margit. Felajánlom az irgalmaság rózsafüzérét és a nap minden imádságát gyermekeimért, aki nagy műtét előtt áll. Gyermekemért. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse, írja egy édesanya. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért. A csíksomjói segítő Szűz Mária takarja be védő palástjával minket. Úgy legyen. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük a Isten akarata szerint, írja egy édesanya. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló.
3: Édes Bérdőkütös.
1: Mindenki emmel.
3: Szeretném valami mai ime szándékömat, minden nap ime szándékom felajánlani. Segítsen a Jóisten helyesíteni járok, és akik, nem mondom ki, nem, ki nem álltak én, engem testvéreim, azokat a Jóisten, ha nem nyitjuk a szemüket, akkor csukja be minden este, hogy ne látszanak, és nincs mit keresnek nálam a temetőben, és Isten megmondtam nekik, hogy én átkot adok rá, ha életben nem tartanak velem, akkor hallottam, mikor meg is hallok, vagy temetésen itt még keresenek, nem, hanem ott maradjanak a helyben. Dicsőtet Jézus.
1: Áldás minden emberre adjon az Úr. Minden imát és szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteim, és minden rokonomért nyugodjanak békében, az Úr Jézus szent nevében, udvarhelyről. Minden elhangzott imát felajánlok, minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgass meg, Uram, és nyisd meg az elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megtetszett hallgatni. Minden imát és szentmisét felajánlok Fábián Teréz és Bálint Matild lelki üdvért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe, Betlen falváról. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Minden. Az irgalmaság rózsafüzérét fel szeretném ajánlni szomszédasszonyomért, Barabás Jutkáért halálának évfordulójára, aki a csíkszeredai temetőben nyugszik. Nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Meghallgattak, Jézusom, bízom benned.
1: Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét felajánlom mindazokért, akik imádkozni szokta, akikért imádkozni szoktam, esőért, egy volt osztálytársamért, aki súlyos beteg, mindenkiért. Köszönöm. Ezt a rózsafüzért szeretném felajánlani gyermekeimért, unokáimért, akik úton vannak hazafelé Olaszországból, a Jóisten segítse meg, hogy sikeresen érjenek haza, így mindennapos hallgató voltam Váradról, is egy aggódó édesanyja telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló, Mária Rádió.
4: Haló.
1: Nagy szeretettel köszöntjük. Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzért föl szeretném ajánlani nővéremé, akit ma helyeztünk örökhugalomra. Az örök világosság fényeskedjék neki. A Jóisten bocsássa meg bűneit, és boldog feltámadást vele.
1: Adjon a Isten.
4: Két bátyámért, a férjemért, szüleimért, testvéreimért, Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, s az örök világosság fényes képje. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt ezen szándékokért. Ezt a rózsafüzért szeretném felajánlani unoka fivéremért, akik hétfőn indulnak haza Görögországból. A Jóisten vigyázzon rájuk az egész úton, egy mindennapos hallgató Váradról. Imád szeretnék kérni családomért, mert mindenki megvan, bocsánat, nem mondom, sajnos egyre több komoly veszekedés is tör ki, féllek. Kérlek, Úr Jézus, adj tiszta elmét a családtagjaimnak, adj békét, mindnyájunknak hallgassa meg a Jóisten. Minden imád felajánlok a betegekért, egy névtelen hallgató. A mai irgalmaság rózsafüzérét felajánlom férjem megtérésért, a lelki békét, valamint a gonosz távozásáért. Köszönöm. Ennyi fért az ima szándékba, maradjanak továbbra is velünk. Imádkozzuk együtt az isteni irgalmaság rózsafüzérét. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntjük a Székelyudvarhelyi stúdióból a kedves hallgatókat. Imádkozzák velünk együtt az Isten irgalmaság rózsafüzérét, a világ békét. Kérjük Isten irgalmát bűneinkért, magunk és az egész világ számára. Gondoljunk áhítattal Jézus kínszenvedésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom, bízom benned.
1: Szent Faustina nővér, könyörögj értünk.
0: Ó legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom neked magam teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben, egyaránt fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óv engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamba gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam, a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az Isteni Irgalmasság rózsafüzérébe, akik önökkel voltak.
1: Sima Magdolna,
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióba, hallgassák a Mária Rádiót, elköszönünk a kedves hallgatóktól, kívánva önöknek kegyelmekben gazdag hétvégét, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmérkedjünk évközi 19. vasárnapjának evangéliumáról, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsájtotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter kiszállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram. Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte is, így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangélium az egyik legszebb és legmélyebb jelenet, amelyet Szent Máté feljegyzett számunkra. Jézus a kenyérszaporítás csodája után elküldi tanítványait a tó túlsó partjára. Ő maga pedig felmegy a hegyre imádkozni. Már ez a mozzanat is sokat tanít nekünk. Jézus egész nap tanított, gyógyított, táplálta az embereket. Emberileg nézve elfáradt. Mégsem a pihenést választja elsőként, hanem az atyával való együttlétet. A hegyre megy, hogy imádkozzon. Ez azt üzeni nekünk, hogy minden szolgálat forrása az ima. Ha nincs ima, akkor a keresztény élet lassan kiüresedik. Lehetnek programjaink, lehetnek terveink, lehet sok munkánk, de ha hiányzik az Istennel való személyes kapcsolat, akkor elfogy az erőnk. Miközben Jézus imádkozik, tanítványai a tengeren vannak. Az evangélium hangsúlyozza, hogy ellenszél támadt. A hullámok csapkodják a bárkát. A Szentírásban a tengere gyakran a bizonytalanság, a káosz, a veszély jelképe. Nem csak akkor, hanem ma is. Sok ember élete olyan, mint egy hánykódó bárka. Viharok között élünk. Van, akinek a betegsége a vihara, van, akinek a családi békétlenség a vihara, van, akinek a gyermeke miatt fáj a szíve, van, aki anyagi gondokkal küzd, van, aki magányos, van, aki elvesztette a reményét. Testvéreim, mindnyájan ismerik a saját viharainkat. A tanítványok tapasztalt halászok voltak. Tudták, hogyan kell evezni, de most minden tudományuk kevésnek bizonyult, és ez velünk is előfordul. Vannak helyzetek, amelyeket emberi erővel nem tudunk megoldani. Sokszor a tudásunk is kevés, hogy valamit megoldjunk. Sokszor még az emberi kapcsolataink is kevésnek bizonyulnak. Tapasztaljuk sokszor, hogy vannak helyzetek, amikor még a pénz sem segít. Az orvos sem tud mindig meggyógyítani. Az ember egyszer rádöbben arra a nagy igazságra, hogy szükségem van az Istenre. Sokszor csak akkor kezdünk igazán imádkozni, amikor elfogy minden emberi kapaszkodó, pedig Isten azt szeretné, hogy ne csak a bajban keressük őt. A negyedik őrváltás idején, vagyis hajnal felé, Jézus oda megy hozzájuk a vízen járva. Érdekes, hogy nem azonnal megy, hanem hagyja, hogy tanítványai megküzdjenek a tengeri viharral. Ez Jézus részéről egy nevelés. Isten sokszor nem azonnal veszi el a keresztet. Nem azért, mert nem szeret, hanem azért, mert a hitünket akarja megerősíteni. A gyermek is csak úgy tanul meg járni, ha az édesanyja néha elengedi a kezét. Az édesapa sem hordozza mindig a gyermekét, néha engedi, hogy saját lábán álljon. Isten is így neveli gyermekeit. Nem hagy el bennünket, csak megtanít bízni. Amikor Jézus közeledik, a tanítványok nem felismerik, hanem megijednek, azt hiszik, hogy kísértetet látnak. Milyen igaz ez a mi életünkre is, testvéreim. Sokszor Isten segítsége egészen más formában érkezik, mint ahogyan mi elképzeltük.
mi csodát várunk, a jó Isten pedig küld egy embert. Mi azonnali gyógyulást kérünk, a jó Isten türelmet ad. Mi azt kérjük, hogy vegye el a keresztet, a jó Isten pedig erőt ad a hordozásához. Mi azt kérjük, változtassa meg a világot, a jó Isten először a szívünket akarja megváltoztatni. Jaj, de nekem is ezt nagyon nehéz elfogadni. A tanítványok félnek, erre Jézus megszólal, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Szerintem ez a mai evangélium szíve, legalábbis én így élem meg. Ez a szó ma nekem, nektek szól, bízzatok. Nem mindent rögtön érteni, nem mindent rögtön megmagyarázni, hanem rábízni magunkat Krisztusra. Meghallani azt a mai világban Jézusunktól, hogy én vagyok. Ez nem egyszerű bemutatkozás akar lenni, hogy én ki vagyok, hanem ez azt jelenti, hogy én vagyok az, aki mindig veletek vagyok, én vagyok, aki legyőzi a tengert, a vihart, a halált és a bűnt az életetekben. Végül pedig ezt mondja, ne féljetek. Az evangéliumokban ez az egyik leggyakrabban ismételt isteni felszólítás Jézus ajkáról. Miért? Azért, mert a félelem megbénít, a hit felszabadít. Azért, mert a félelem bezár, a szeretet megnyitja az emberi szíveket. Drága jó testvéreim, talán ma is vihartomból neked az életedben. Lehet, hogy senki sem tud róla, de Jézus tudja. És ma is ugyanazt mondja, bízzál, én vagyok, ne félj. Ezek a szavak 2000 éve erőt adtak a vértanúknak, a szenteknek, a betegeknek, a gyászolóknak, a családoknak, minden hívő embernek, és ma nekünk is. Testvérek, az evangélium ezen pontján a történet új fordulatot vesz. A tanítványok még mindig félnek, de Péter megszólal, ez nagyon jellemző rá. Mindig ő az első, aki kérdez, aki lelkesedik, aki cselekszik. Így szól Jézushoz. Uram, ha valóban te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Nem a vakmerőség ez, hanem vágy arra, hogy közelebb kerüljön Krisztushoz. Péter nem a csodát keresi, hanem Jézust. Ez fontos különbség. Az igazi hitbeli keresztény ember sem rendkívüli élményekért követi Krisztust, hanem azért, mert ő az élet ura. És Jézus válasza rövid, jöjj, gyere, indulj. Mindössze egy szó, de mégis ebben az egy szóban ott van az egész keresztény élet meghívása. Gyermekem, jöjj közelebb, jöjj ki a félelmeidből, jöjj ki a megszokásból, jöjj ki a bűnből, jöjj ki a haragból, a bosszúból, és jöjj hozzá. Péter engedelmeskedik és kilép a bárkából. Ez volt talán a legnehezebb lépés Péter részéről. A bárka biztonságot jelentett. Igaz, hánykolódott, de mégis ismert volt, mert halász voltam. A víz viszont emberileg lehetetlen út. Milyen sokszor ragaszkodunk mi is a saját bárkáinkhoz, a megszokottságainkhoz, a kényelmünkhöz, a régi életünkhöz. Pedig Krisztus sokszor arra hív, hogy merjünk kilépni a saját bárkánkból. Van, akit arra hív, hogy bocsásson meg. Van, akit arra, hogy rendezze a házasságát. Van, akit arra, hogy rendszeresen imádkozzon. Van, akit arra, hogy gyakrabban járuljon szent gyónáshoz és szent áldozáshoz. Van, akit arra, hogy szolgáljon és segítsen másokat. Testvérem, mindegyik meghívás egy újabb jöjj, gyere, indulj. Péter pedig addig jár a vízen, amíg Jézus néz. Higgyék el, hogy amíg Krisztus áll életünk középpontjában, addig a legnagyobb nehézségek között is megmarad a remény. Nem azért, mert nem lesznek gondjaink, mert lesznek, hanem azért, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül a gondokban, mert Isten velünk. Az evangélium azonban így folytatódik. Amikor azonban látta az erős szelet, megijedt. Ez az a pillanat, amikor Péter tekintete elfordul Jézusról. Pedig nem Jézus változott meg, nem a meghívás változott meg, hanem Péter szíve változott meg. Miért? Mert elkezdte nézni a vihart, és amikor a viharra figyelt, már nem tudott Jézusra figyelni. Nem ugyanezt történik velünk is? Annyi minden elvonja a figyelmünket Krisztusról. A hírek, a félelmek, a bizonytalanságok, a csalódások, a bűneink. Ha ezek töltik be a szívünket, könnyen elveszítjük a békénket. Aztán Péter süllyedni kezd, és ekkor nem büszkélkedik, nem mentegetőzik, hanem felkiált. Uram, ments meg! Talán ez az egyik legszebb ima az egész Szentírásban. Miért? Mert rövid, egyszerű és őszinte.
Sokszor mi is hosszú imákat keresünk, pedig a legmélyebb ima néha ennyit szerintem. Nem akarok ezzel senkit bántani és megbotránkoztatni. Uram, segíts, Uram, irgalmaz, Uram, ments meg, milyen szép rövid ima. És ha őszinte az imánk és nem megszokás, akkor Jézus azonnal kinyújtja a kezét. Nem várja meg Jézus, hogy Péter teljesen elsüllyedjen. Nem elfordul tőle, hanem megmenti. Ilyen az irgalmas Isten, testvéreim, amikor őszinte szívvel kiáltunk hozzá, mindig közel van. És ezután Jézus így szól, kis hitű, miért kételkedtél? Nem azt mondja Jézus, hogy hitetlen, mert Péter hitt, csak a hite megingott, és ez nagy különbség. A keresztény ember életében is vannak nehéz időszakok, lehetnek kérdések, küzdelmek, könnyek. Ezek önmagukban nem jelentik a hit elvesztését. A döntő kérdés az, hogy milyen helyzetben is Krisztushoz fordulok-e, vagy valaki, vagy valami máshoz fordulok a nehéz helyzetben. Péter azt tette, hogy Jézushoz fordult a nehéz időben. Ezért lett később az apostolok fejedelme. Nem azért, mert hibátlan volt, hanem mert mindig visszatért Jézushoz. Testvéreim, mindnyájunk életében vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy süllyedünk. Talán a saját gyengeségeink miatt, talán a világ nehézségei miatt, de ilyenkor ne a hullámokat nézzük, hanem Krisztust, aki ma is felénk nyújtja a kezét, és azt mondja, ne félj, fogd meg a kezem. Miután Jézus megragadja Péter kezét, együtt visszatérnek a bárkába. Az evangélista egy rövid, mégis rendkívül jelentős mondattal írja le a folytatás. Amint beszálltak a bárkába, elállt a vihar, a szél. Jézus jelenléte békét hoz. Nem csupán a tengerre, hanem az ember szívére is. Gondoljunk csak a saját életünkre. Hányszor tapasztaltuk már, hogy egy nehéz helyzet önmagában nem változott meg azonnal, mégis béke költözött a szívünkbe, mert tudtuk, hogy az Úr velünk van. Az evangélium végén a tanítványok leborulnak Jézus előtt, és ezt mondják, valóban Isten fia vagy. Számunkra is a legfontosabb kérdés mindig ez, hogy ki nekem Jézus. Ez az a válasz nem csupán szavakból áll. A válasznak az életünkben kell láthatóvá válnia. Akkor, amikor eljövünk a Szent Misére, akkor, amikor megbocsájtunk, akkor, amikor segítünk a rászorulón, akkor, amikor kitartunk az imádságban, akkor újra és újra kimondjuk tetteinkkel és tetteinkkel, hogy valóban te vagy az Isten fia. Drága jó testvérek, ma is sokféle vihar tombol a világban. Háborúk, bizonytalanságok, betegségek, családi válságok, hitbeli közömbösség. Könnyű lenne azt gondolni, hogy a sötétség erősebb, de ez az evangélium arra tanít, hogy a végső szó mindig Krisztusé, mert ő az, aki a hullámok fölött jár, mert ő az, aki felemeli a süllyedő embert, mert ő az, aki lecsendesíti a vihart, mert ő az, aki békét ad. Ezért, amikor majd életünk legnehezebb órái elérkeznek, jusson eszünkbe ez az evangélium, halljuk meg újra az Úr szavát, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ha ezt a három mondatot valóban a szívünkbe írjuk, akkor semmilyen vihar nem tud elszakítani bennünket Krisztustól. És testvérek, most tekintsünk erre az evangéliumra úgy, mint saját életünk tükörképére. Az egyházatyák köztük Szent Ágoston és aranyszájú Szent János gyakran úgy magyarázták ezt a jelenetet, hogy a bárka az egyház jelképe. A világ tengere sokszor háborog, üldözések, hitetlenség, közömbösség, megosztottság és szenvedés támadja Krisztus népét. Mégis a bárka nem süllyed el, mert Krisztus vigyáz rá. Ugyanakkor a bárka jelképezheti a saját életünket is. Minden ember hordoz örömöket és fájdalmakat, reményeket és csalódásokat. Időnként úgy érezzük, hogy túl nagyok a hullámok és kevés az erőnk. A vihar nem mindig büntetés, sokkal inkább próbatétel, amelyben megmutatkozik, mire építjük az életünket. Amikor minden jól megy, könnyű azt mondani, hiszek Istenbe. De amikor a betegség érkezik, amikor elveszítünk egy szerettünket, amikor valakiben csalódunk, amikor imáinkra nem kapunk azonnali választ, akkor válik nyilvánvalóvá, milyen mély is a hitünk. Isten nem azért engedi a próbákat, hogy elbuktasson bennünket, hanem hogy megtisztítsa a hitünket, mint az aranyat a tűz. Péter alakjában önmagunkra ismerhetünk. Van bennünk bátorság,
amikor elindulunk Krisztus felé. Van bennünk félelem, amikor a nehézségeket nézzük. Van bennünk gyengeség, amikor kételkedünk. De legyen bennünk alázat is, hogy kimondjuk, Uram, ments meg! Ez az ima minden keresztény ember imája lehet. Nem kell mindig hosszú szavakat keresnünk. A szívből fakadó egyszerű könyörgést Isten mindig meghallja. Az evangélium egyik legmeghatóbb mozzanata, hogy Jézus azonnal kinyújtja a kezét. Nem azt kérdezi először, miért hibáztál, miért voltál gyenge, miért estél el. Ő először megment, csak azután tanít. Így bánik velünk ma is. A Szent Jónásban előbb megbocsájt, az Eukarisztiában előbb táplál, a kegyelmével előbb felemel, és csak ezután formál bennünket egyre inkább Krisztus hasonlatosságára. A történet végén nem csak a tanítványokhoz szól az Úr, hanem hozzánk is. Ma is azt mondja, jöjj! Jöjj közelebb hozzám az imában, jöjj közelebb hozzám a Szent Misében, jöjj közelebb hozzám egy Szent Jónásban, jöjj közelebb hozzám a szeretet cselekedeteibe. Ne félj kilépni a biztonságot jelentő bárkádból, amikor én hívlak. Drága jó testvéreim, lehet, hogy holnap újra vihar támad az életünkbe. Lehet, hogy ismét erős szél lesz az ellenszél. De ne feledjük, ugyanaz a Krisztus, aki a galileai tavon járt, ma is velünk van. Ő ma is látja küzdelmeinket, ő ma is meghallja kiáltásunkat, ő ma is kinyújtja felénk kezét, és ma is ugyanazzal a szeretettel mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ha ebben a három mondatba kapaszkodunk, akkor életünk minden viharán át eljutunk ahhoz a kikötőhöz, amelyet Isten készített az őt szeretők számára, az örök élet öröméhez. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenést, jó vakációzást, jó szabadságolást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kolozsvári stúdióból a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Ha még emlékeznek rá, ezelőtt egy hónappal ennek a műsornak a keretében az emberről kezdtünk beszélni. És különböző aspektusok mentén megnéztük, hogy az ember hogy is áll bizonyos dolgokkal az életében. Ma folytatnánk ezt a kis sorozatunkat, és megnézzük elsőként, hogy az ember a történelem árnyékában hogyan élt és él. Az ember különös lény, miközben a jelen pillanatában él, valójában a múlt terhét hordozza magában. Nem üres térbe születünk, hanem egy olyan világba, amelyet előttünk élők milliói formáltak. Minden út, amelyben járunk, mások nyomán vezet keresztül. Minden szó, melyet kimondunk, évszázadok örökségét hordozza. Minden gondolatunk mögött ott áll a történelem néma jelenléte. Az ember ezért nem egyszerűen a történelem tanúja, hanem annak folytatása. A múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk. A történelem azonban nem pusztán események egymás utánja, nem évszámok, csaták és uralkodók rendszere, hanem az emberi lét drámája. Az a végtelen küzdelem, amelyet az ember önmagával vív. Mert minden korszakban ugyanazok a kérdések térnek vissza más alakban. Mi az igazság, mi a szabadság, mi ad értelmet a létezésnek, meddig terjed az egyén felelőssége és hol kezdődik a közösségé. A történelem valójában nem a világ története, hanem az emberi lélek története. Az első városok felépülésétől a modern civilizációk megszületéséig egyetlen vágy hajtotta az embert, hogy legyőzze saját mulandóságát. Piramisokat emelt, birodalmakat alapított, törvényeket alkotott, tudományokat teremtett. Mindegyik alkotás mögött ugyanaz a hallgatag törekvés húzódott meg. Nyomot hagyni az időben. Az ember tudja, hogy egyszer meghal, ezért olyan dolgokat hoz létre, amelyek túlélik őt. A történelem így válik az ember halhatatlanság iránti vágyának emlékművévé. Mégis a történelem legnagyobb ellentmondása éppen az, hogy miközben az ember maradandóságra törekszik, újra és újra a pusztulás eszközeit teremti meg. Ugyanaz az értelem, amely katedrálisokat emelt és csillagokat kutatott, háborús gépezeteket is alkotott. Ugyanaz a civilizáció, amely az emberi jogokról beszél, néha képes megtagadni az emberi méltóságot. Mintha a fejlődés és a barbárság nem egymás ellentétei lennének, hogy ugyanannak az emberi természetnek két arca. A 20. század talán minden korábbinál kegyetlenebb világossággal tárta fel az emberi természete mély kettősségét. Miközben a tudomány és a technika eddig elképzelhetetlen magasságokba emelte a civilizációt, az ember a pusztítás olyan formáit is megalkotta, amelyek korábban felfoghatatlannak tűntek. A világháborúk véráztatta csataterei, a holokauszt embertelensége, a totalitárius rendszerek terrorja és az atombomba megszületése az emberi lét legmélyebb kérdéseit állították a középpontba. Képes-e az ember erkölcsileg is fejlődni, vagy csupán tudásának és hatalmának határait tágítja egyre tovább? Vajon bölcsebbé váltunk-e az évszázadok során, vagy csupán hatékonyabbá abban, hogy akaratunkat ráerőltessük a világra is egymásra? 20. század mint haszta nyugtalanító felismerést hagyta volna örökül, hogy a tudás önmagában nem tesz bennünket emberségesebbé. A 21. század sem adott megnyugtató választ. A világ ma összekapcsoltabb, mint valaha, mégis széthúzások, háborúk és konfliktusok szabdalják. Miközben egyetlen pillanat alatt kapcsolatba léphetünk a föld túlsó felével, gyakran képtelenek vagyunk megérteni azt, aki mellettünk áll. A technológia összezsugorította a távolságot, de nem feltétlenül közelítette egymáshoz a lelkeket. A ma embere minden korábbinál több információ birtokában van, mégis gyakran elveszettebbnek tűnik, mint elődei. Talán azért, mert a történelem legnagyobb kérdése sohasem a világra, hanem az emberre vonatkozott. Minden korszak új válaszokat próbált adni, de egyik sem bizonyult véglegesnek. Az ember újra és újra megalkotja eszméit, majd csalódik bennük. Birodalmakat épít, aztán romjai között keresi önmagát. Mintha a történelem nem más lenne, mint az ember örök vándorlása saját lényének megértése felé. Mégis minden tragédia ellenére van valami felemelő ebben a történetben. Az emberiség története ugyanis nem csupán a pusztítás története. Minden háború mellett ott áll a béke utáni vágy.
Minden zsarnokság mellett a szabadság reménye. Minden szenvedés mellett azok az emberek, akik képesek voltak együttérzést, irgalmat és emberséget mutatni egy embertelen világban. Talán épp ez különbözteti meg az embert minden más lénytől, hogy a legsötétebb korszakokban is képes jelentést keresni, és a romok között is képes hinni valamiféle jövőben. Az ember tehát a történelem árnyékában él, de az árnyék nem csupán a múlt sötétségét jelenti. Árnyék csak ott létezhet, ahol fény is van. A történelem tragédiái, háborúi és bukásai

tévedéseket. Vajon meghaladjuk-e valaha félelmeinket, előítéleteinket és hatalom iránti oldhatatlan vágyunkat, vagy újra és újra ugyanannak a történetnek leszünk szereplői, csupán más korok, más eszmék és más zászlók alatt? A történelem az emberi lelkiismeret tükre, melyben minden nemzedék meglátja önmagát. Nem csupán azt mutatja meg, kik voltunk, hanem hogy kik is lehetnénk. Az idő múlása végül eltörli a birodalmakat, elnémítja a győztesek diadalát és porrázúzza a hatalom jelképeit. Vajon gazdagítottuk-e az emberi világot valamivel, ami túlmutat önmagunkon? Több bölcsességgel, nagyobb emberséggel és mélyebb megértéssel annál, amit örökül kaptunk. Az ember nem csupán a történelem árnyékában él, maga is a történelem része. Egy mulandó lény, aki az öröki valóságot kutatja, egy véges élet, amely a végtelen értelmét keresi. Egyszer mindannyian eltűnünk az idő sodrásában, de döntéseink, tetteink és gondolataink tovább élnek azokban, akik utánunk következnek. Ebben rejlik az emberi lét legmélyebb jelentése, hogy rövid földi létezésünk során nem csupán örökösei vagyunk a történelemnek, hanem alakítói is. Miközben a múlt árnyéka végigkíséri utunkat, rajtunk múlik, hogy sötétséget hagyunk-e magunk után, vagy egy kevés fényt az eljövendő korok számára.

adod a te lelkedet.

Az ember az emlékezet labirintusában. Az ember talán egyetlen dologban különbözik minden más élőlénytől igazán. Nem pusztán él az időben, hanem magában hordozza azt. A múlt nem marad mögötte, mint valami végleg lezárt táj, hanem vele együtt mozog, alakot vált, időről időre visszatér, olykor felismerhetően, máskor egészen idegen formában. Ezért az ember nem egyszerűen történeteinek szereplője, hanem saját emlékezetének lakója is. Az emlékezetet gyakran képzeljük el valamiféle tárháznak, ahol a megtörtént események sértetlenül sorakoznak egymás mellett, mintha csupán elő kellene hívni őket. Valójában azonban az emlékezés nem megőrzés, hanem újraalkotás. Minden felidézett emlék egyben értelmezés is, amelyet a jelen tudata végez el. Amit tegnap veszteségként értettünk, arra évek múltán szükségszerűségként tekintünk. Amit egykor jelentéktelennek véltünk, később egész életünk egyik rejtett fordulópontjává válhat. Nem azért változik a múlt, mert a tények módosulnak, hanem mert az a tudat változik, amely emlékezik rájuk. Ebben rejlik az emlékezet saját labirintus szerűsége. A labirintus nem pusztán bonyolult útvesztő, hanem olyan tér, amelyben az irányok elveszítik magától értetődő jelentésüket. Az ember ugyanígy bolyong saját múltjában. Azt hiszi, egyetlen eseményt keres, végül egészen más felismeréshez jut. Egy gyermekkori illat váratlanul közelebb visz egy régen elfeledett félelemhez. Egy ismerős dallam nem egy konkrét napot idéz fel, hanem egy egész létállapotot, amelyről azt hitte, végleg megszűnt. Az emlékezet nem kronológia szerint szerveződik. Kapcsolatai sokkal inkább hasonlítanak a gondolkodás rejtett ösvényeire, mint a történelem egyenes vonalára. Éppen ezért az önismeret sem jelentheti a múlt teljes feltárását. Nem létezik az a pont, ahonnan saját életünket maradéktalanul áttekinthetnénk. Minden visszatekintés szükségképpen részleges, mert az emlékező mindig ugyanannak a történetnek egyik szereplője marad. Nem emelkedhet ki önmaga fölé úgy, ahogyan a térképkészítő a táj fölé emelkedik. Aki emlékezik, egyszerre megfigyelő és érintett, tanú és résztvevő. Ez a kettőség teszi tehetetlenni a teljes objektivitást, ugyanakkor ez adja az emlékezés méltóságát is. Nem adatokat őrzünk, hanem önmagunkat próbáljuk újra és újra megérteni. Különös ellentmondás, hogy miközben az ember felejteni szeretné fájdalmait, személyiségének jelentős része épp ezekből épül fel. A szenvedés emléke nem csupán sebként marad meg, hanem szemléletként is. Meghatározza, mire leszünk érzékenyek, mitől félünk, miben bízunk és kitengedünk közel magunkhoz. Így a múlt nem lezárt fejezet, hanem jelenlét, amely szinte észrevétlenül alakítja döntéseinket. Az ember sokszor azt hiszi, a jelenből cselekszik, holott gesztusait régi tapasztalatok irányítják, amelyek eredetére már nem is emlékszik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az emlékezet börtön volna. Sokkal inkább olyan közeg, amelyben az ember folyamatosan önmagává válik. A múlt nem kényszeríti ki a jövőt, de kijelöli azokat a kérdéseket, amelyekre minden új helyzetben választ kell adnunk. A szabadság talán nem ott kezdődik, ahol megszabadulunk emlékeinktől, hanem ahol felismerjük, nem vagyunk azonosak velük. Amit átéltünk, nem meríti ki azt, amivé válhatunk. A labirintus képe ezért félrevezető is lehet, ha csupán az eltévedésre gondolunk. Az ókori labirintusoknak nem mindig a kijárat volt a legfontosabb sajátosságuk, hanem az, hogy a bennünk lakozó ember megváltozott, mire elérte azt. Az út nem egyszerű közlekedés volt két pont között, hanem átalakulás. Az emlékezet útvesztője is ilyen. Nem azért járjuk be újra és újra, mert reméljük, hogy egyszer végleg megfejtjük önmagunkat, hanem mert minden visszatérés más ember talál ugyanazon a helyen. Talán ez az emberi lét egyik legmélyebb sajátossága, hogy emlékeink jelentése velünk együtt változik. A múlt nem mozdul, mégis állandóan átrendeződik bennünk. Ez a paradoxon teszi lehetővé, hogy ugyanaz az élet újra és újra más történetté váljon, anélkül, hogy egyetlen ténye is megváltozna. Az ember tehát nem azért bolyong az emlékezet labirintusában, mert nem találja kijáratot, hanem mert nincs olyan kijárat, amelyen kilépve önmaga mögött hagyhatná mindazt, amit megélt. Aki eljut a labirintus végéig, nem a múltból lép ki, hanem annak egy új értelmezésébe érkezik meg. Vagyis az ember nem emlékei fogja, de soha nem is lehet azok nélküli önmaga.
Kedves hallgatók, innen folytatjuk majd, szintén egy hónap múlva. Újra csak az emberről fogunk elmélkedni. Érdekes lesz az is, tartsanak velem, velünk. Áldott szép napot kívánok Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztust!

kiszakadnál, fellélegeznél, kapcsolódnál. A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

lélekidő. Harmóniába kerülni önmagunkkal és Istennel. Csendes elmélyülés, gondolatébresztő felismerések. Reikli Erika műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mai műsor témája a lélek és a test kapcsolata, betegségek lelki okai. Testünk nem véletlenül küld jelzéseket. Minden betegség mögött van egy üzenet, egy lelki ok, amit ha megértünk, közelebb kerülünk a gyógyuláshoz. A fájdalom, a kimerültség, a krónikus tünetek mind arra figyelmeztetnek, hogy valami mélyen nincs rendben. Lehet, hogy nem figyelünk eléggé magunkra, nem adunk teret az érzéseinknek, vagy túlságosan elfelejtjük, hogy a testünk is szeretetre és törődésre vágyik. A testi és lelki folyamatok szorosan összefüggnek. Amit hosszabb ideig átélünk érzelmileg, az gyakran megjelenik a test működésében is. A tartós stressz, szorongás vagy belső feszültség nem csak hangulati szinten hat, hanem befolyásolhatja az idegrendszert, a hormonháztartást és az immunrendszert is. Ezt a kapcsolatot vizsgálja a pszichoszomatikus szemlélet, amely szerint bizonyos testi tünetek mögött lelki tényezők is szerepet játszhatnak. Fontos azonban, hogy a betegségek általában nem vezethetők vissza egyetlen okra. A testi és lelki hatások együtt alakítják az egészségi állapotot. A lelki tényezők felismerése ezért nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást, hanem kiegészítheti azt, és segíthet a teljesebb megértésben. A betegségek lelki okai kifejezés általában arra az elképzelésre utal, hogy a lelki állapot hatással lehet a test működésére. Hogyan hat a lélek a testre? A tartós lelki terhelés többféle módon befolyásolhatja a szervezetet. Fontos viszont rögtön tisztázni, a modern orvostudomány nem tekinti a betegségeket egy-egy konkrét lelki ok egyenes következményének. Van egy kérdés, amit ritkán teszünk fel magunknak. Mit akar mondani a testem? Nem csak akkor, amikor fáj valami. Nem csak akkor, amikor már tünet van, betegség, kimerültség vagy szorongás. Hanem már jóval előtte. Mert a test sokszor előbb beszél, mint hogy mi meghallanánk a lelket. És ez a beszéd nem szavakból áll, hanem érzésekből. Feszülésből, fáradtságból, nyomásból a mellkasban, görcsből a gyomorban, álmatlan éjszakákból. És ilyenkor sokan csak annyit mondunk, biztos csak stressz, majd elmúlik, sokat dolgozom, ez normális. De mi van, ha nem teljesen normális? Mi van, ha ez nem csak túlterheltség, hanem üzenet? Sokan úgy nőttünk fel, hogy a test és a lélek két külön dolog. A test az orvosokra tartozik. A lélek meg, hát az mindenkinek a saját dolga. De az élet nem ennyire szétválasztott. Aki valaha volt már nagyon szorongó, tudja, a félelem nem csak gondolat, hanem szívdobogás, izomfeszülés, szájszárasság, gyomorgörcs. Aki volt már nagyon szomorú, tudja, a bánat nem csak érzés, hanem fáradtság, súly a mellkasban, kedvetlenség, akár fizikai gyengeség is. És felmerül a kérdés. Lehet, hogy a test és a lélek valójában ugyanazt a történetet meséli, csak más nyelven? A félelem, a láthatatlan feszültség. Beszéljünk a félelemről. A félelem nem mindig hangos, sőt, gyakran csendes. Ott van a hétköznapokban. Mi lesz, ha nem sikerül? Mi lesz, ha nem vagyok elég jó? Mi lesz, ha baj történik? És ezek a mondatok sokszor nem is hangzanak el, csak bent vannak. És a test reagál. A vállak felhúzódnak, a gyomor összeszorul, a légzés felszínesebb lesz. És miközben élünk tovább, mintha semmi nem történne. De a test nem felejt. A test jegyzi, és ha a félelem hosszú ideig ott marad, akkor az idegrendszer is folyamatos készenlétben marad. Mintha a test azt mondaná, vigyázz, veszély van. Csak épp néha már nincs is veszély. Csak megszokott feszültség. Stressz,
amikor már nincs kikapcsolás. A stressz sokszor nem egy esemény, hanem egy állapot, egy folyamatos belső rohanás. Reggel felkelünk, és már ott van. Teendők, elvárások, határidők, megfelelés. És este is ott marad. Sokan lefekszenek, de a test még mindig dolgozik. Az agy pörög, a gondolatok nem állnak le. És itt jön egy fontos kérdés. Mikor pihen igazán a lelkünk? Mert lehet, hogy a test fekszik, de a belső világ még mindig fut. A stressz hosszú távon nem csak fáraszt, hanem kimerít. És nem egyik napról a másikra, hanem lassan, észrevétlenül. A stressz a szervezet természetes reakciója valamilyen kihívásra vagy nyomásra. Rövid távon még hasznos is lehet, például segít koncentrálni egy vizsgán, de ha tartósan fennáll, komoly testi és lelki problémákat okozhat. Mi történik stressz alatt? Amikor stressz ér, a tested riadókészültségbe kapcsol. Nő a pulzus és a vérnyomás, stressz hormonok szabadulnak fel, éberebb, feszültebb leszel. Ez a reakció az úgynevezett harcolj vagy menekülj válasz. Gyakori tünetek idegesség, szorongás, alvászavar, fejfájás, izomfeszülés, koncentrációs nehézségek, ingerlékenység. Hosszú távú hatások. Ha a stressz állandósul, hozzájárulhat például szív- és érrendszeri problémákhoz, gyengébb immunrendszerhez, kiégéshez. Mit lehet tenni ellene? Nem kell teljesen megszüntetni, nem is lehet, de jól kezelhető. Sporttal, sétával, mozgással, rendszeres alvással, légzőgyakorlatokkal, időbeosztás javítással, beszélgetés valakivel, akiben megbízol. Elfojtott érzelmek, amikor nem mondjuk ki. Van valami, ami talán még nehezebb, mint a stressz. Ez pedig az elfojtott érzelem. Amikor valamit érzünk, de nem mutatjuk ki. Nem akarok gyengének látszani, nem akarok konfliktust, majd inkább lenyelem, nem számít. De az érzés nem tűnik el, csak benn marad. És minden el nem mondott szó, minden elfojtott könny, minden visszatartott harag valahol nyomot hagy. Nem azonnal, lassan. Mint egy belső feszültség, ami nem talál kijáratot. Lelkisebek, amiket nem mindig látunk. A lelkisebek, érzelmi sérülések, olyan tapasztalatok nyomai bennünk, amelyek fájdalmat, csalódást vagy veszteséget okoztak. Nem láthatók, mint egy fizikai sérülés, de ugyanúgy hatással vannak arra, ahogyan gondolkodunk, érzünk és kapcsolódunk másokhoz. Mi okozhat lelkisebbeket? Gyerekkori élmények, például elhanyagolás, kritika, szeretethiány, párkapcsolatban bizalomvesztés, bántalmazás érzelmi vagy fizikai, gyász, veszteség. Hogyan jelennek meg? A lelkisebek nem mindig nyilvánvalóak, gyakran így mutatkoznak. Indokolatlan szorongás vagy félelem, alacsony önértékelés, túlérzékenység kritikára, nehézség a bizalom kialakításában. Mi történik bennünk? Amikor sérülünk, az agyunk megpróbál védeni minket. Ezért kialakítunk bizonyos viselkedéseket, például elzárkózás, túlzott megfelelés, amelyek rövid távon segítenek, de hosszú távon korlátozhatnak. Gyógyulás lehetséges? Igen, de nem egyik napról a másikra történik. Néhány fontos lépés, felismerés, észrevenni, hogy mi fáj és honnan ered. Elfogadás, nem elnyomni az érzéseket. Kifejezés, beszélni róla valakivel. Önmunka, önismeret, tudatosság. Idő és türelem. A gyógyulás folyamat.
A lélek nem azt nézi, hogy mások szerint mi nagy vagy mi kicsi. A lélek azt nézi, fáj-e. És amit nem dolgozunk fel, az nem tűnik el. Csak mélyebbre kerül. Fontos gondolat. A lelkisebbek nem tesznek gyengévé, inkább azt mutatják, hogy képes vagy érezni és kapcsolódni. A feldolgozásuk pedig erőt és mélységet adhat.

Aranyos Jervin lelki béke. Ha megállsz, s körülnézel, úgy rohan a világ. Te vele futsz, és érzed, így sodor csak tovább. Hajtod, keresed, űzöd a zsákmányt, ami nincs, s nem veszed észre közben, hogy az a drága kincs, mit évek óta kergetsz, mit máshol nem találsz, mélyen ott él már benned. Épp ott, amerre jársz. Lassíts. Kérlek, egy cseppet. Vizsgáld meg életed. Kérdésekre a választ magadban megleled. Lelkedben réges-régen ott él a tudás, de amíg hajszol téged a tudni akarás, elfutsz mindig mellette, nem lehet a tiéd. Mert minden élő szépség, a boldog földi lét, nyugtató lelki béke, az apró örömök megszületésedkor már beléd költözött. Keresd inkább a csendet és vizsgáld meg szíved, mennyi csoda szép érzés lett már a tied? Mert rohanó világot csalók a látomás. Merülj magadba néha, s ne legyen senki más. A rohanás elvakít csak, amíg a lelki béke felnyitja lezárt szemed, és felemel az égben.

amikor a test átveszi a szót. Sokszor akkor kezdünk el figyelni, amikor már a test jelez. Fáradtság, fejfájás, emésztési gondok, alvászavar, kimerültség, és ilyenkor gyakran csak a testet akarjuk megjavítani. Pedig lehet, hogy nem csak a test fáradt, hanem mi magunk. És itt nem arról van szó, hogy minden betegség lelki eredetű. Ez túl egyszerű lenne. De arról igen, hogy a lelki állapot nagyon erősen hat arra, hogyan érezzük magunkat a testünkben. Mi történik, ha nem hallgatjuk meg magunkat? Ha nem figyelünk az érzéseinkre, akkor azok nem tűnnek el, csak formát váltanak. Szorongássá, feszültségé, kimerültségé, testi tünetekké. És sokszor nem is értjük, miért érezzük azt, amit érzünk. Pedig a válasz lehet, hogy bennünk van. Csak nagyon régen nem kérdeztünk rá. Nem arra, hogy mi a baj velem, hanem arra, mit érzek valójában. A gyógyulás első lépése észrevenni. A gyógyulás nem mindig nagy változással kezdődik, hanem egy pillanattal, amikor megállunk, és azt mondjuk, valami nem jó bennem. Nem elnyomjuk, nem túlmagyarázzuk, hanem észrevesszük. Ez már önmagában egy nagyon fontos lépés. A második lépés engedni érezni. Sokan félnek az érzésektől, mert ha egyszer megnyílik, akkor elönt. De az érzés nem ellenség. Az érzés energia, és az energia mozogni akar. Ha nem engedjük, akkor bennünk marad. Ha engedjük, akkor áthalad. Lehet sírni, lehet dühösnek lenni. Ez mind emberi. A harmadik lépés őszinteség magunkkal. A legnehezebb talán ez. Őszintének lenni magunkhoz. Nem másokhoz, hanem magunkhoz. Valójában fáradt vagyok. Valójában nem vagyok jól. Valójában sok mindent tartok magamban. Ez nem gyengeség. Ez tisztán látást. A világ sokszor zajos, elvárásokkal, információval, rohanással. De a gyógyulás nem mindig zajban történik, hanem csendben. Amikor végre meghalljuk magunkat. Talán nem az a kérdés, hogy mi a baj a testemmel, hanem az, mit próbál mondani nekem az életem. És ha ezt elkezdjük meghallani, akkor lassan nem csak a tüneteket értjük meg, hanem önmagunkat is. A tartós lelki terhelés többféle módon befolyásolja a szervezetet. Stressz és szorongás, krónikus stressz gyakran kapcsolódik fejfájáshoz, emésztési problémákhoz, magas vérnyomáshoz. A szorongás fizikai szinten lehet izomfeszültség, légzési problémák, gyomorpanaszok, elfojtott érzelmek, harag, bánat, félelem vagy düh elfojtása gyakran jelenik meg testi tünetként, például szív problémákban, bőrbetegségben. Pszichológiai háttér a test elraktározza az el nem engedett érzelmeket. Kapcsolati problémák, konfliktusok családban, munkahelyen vagy párkapcsolatban gyakran okoznak pszichoszomatikus betegségeket. Például krónikus gyulladások, migrén, bőrproblémák gyakran társulnak elfojtott kapcsolati feszültséggel. Önbizalom és identitás. Az önbecsülés hiánya, önelfogadás problémái gyakran kapcsolódnak hormonális egyensúlyzavarokhoz, étkezési problémákhoz. Pajzsmirigy problémákhoz vagy anyagcserezavarokhoz társíthatóak a belső bizonytalanság érzései. Életvezetési és életcél kérdések, céltalanság, elakadás, érzése testi tünetekben is megnyilvánulhat. Például a krónikus fáradtság, hátfájdalmak. Gyakori a test szól, hogy változtass az életeden szemlélet. Trauma és múltbéli események. Gyerekkori traumák, meg nem oldott konfliktusok testi betegségekhez vezethetnek felnőtt korban. Például légzőszervi vagy emésztőrendszeri problémák gyakran kötődnek korai
életkori traumákhoz. Energetikai szintek, egyes alternatív megközelítések szerint a betegségek a test, lélek és szellem egyensúlyának felborulásából adódnak. Fontos az egyensúly. Ezek nem azt jelentik, hogy a beteg maga okozza a betegséget. Nem helyettesítik az orvosi diagnózist vagy kezelést. Inkább azt mutatják, hogy a test és a lélek szorosan összefügg. A lelki tényezők hozzájárulhatnak a testtünetekhez, vagy súlyosbíthatják azokat, de a betegségeknek általában több egymással összefüggő oka van. Egy érdekességet hagytam a végére, az egyik filozófus szerint a testnek az a része, amelyet megérintett egy másik ember szeretete, és amely érzi a másik ember szeretetét, életre kell. Láttál már ilyet? Amikor valaki nagyon gyengéden megfogja a kezed, melegen, szeretettel és gondoskodással megszorítja, a kéz hirtelen életre kell. Egy új öröm lüktet benne. Egy pillanattal azelőtt még nem is voltál tudatában a kezednek, és most a kezed életre kell, élőbb, mint tested bármely más része. A kezed nehezebbé, egyre melegebbé és melegebbé válik. Érzi az örömöt, hogy valaki más üdvözöl téged. Érzi az örömöt, hogy valaki más árasztja beléd. Reagálni kezd. Rezeg, lüktet, áramlik. Az emberi szervezet önmagától nem betegszik meg. Egy testrész. Begyulladhat, szellemi-lelki szinten akut terhelés van jelen. Elgenyesedhet, valami idegen hatolt a szervezetbe, amit el kell távolítani. Túlfeszülhet, megrándulhat. Túlzott igénybevételről van szó, melyet meg kell szüntetni. Kificamodhat, szellemi-lelki téren valami nincs rendben, helyre kell igazítani. Ez egy adott helyzetre is vonatkozhat, elgyengülhet, gyakorolni, erősíteni, támogatni kell valamit, hiszen csak akkor jutok előbbre, ha eleget teszek bizonyos követelményeknek. Működésében zavar keletkezhet. Fel kell tennem a kérdést, mi zavar engem a valóságban? Hogyan tudnám helyreállítani a rendet? Viszkedhet vagy éghet? Meg kell kérdeznem önmagamtól, mi égeti valós a valóságban a bőrömet? Mi az, ami viszket, hogy rákényszerítsen a törődésre? Beszűkülhet? Megkérdezem hát magamtól, mi szűkít be engem, miként tudnám e tudati beszűkülést elhárítani? Kitágulhat? Milyen téren mentem túl messzire, mit feszítettem túl, vagy vettem túlságosan is igénybe? A pszichológusok szerint az a gyermek, akit soha nem öleltek át a szülei, halott marad. A teste soha nem kell életre. Egy gyermeket át kell ölelni, egy gyermeket újra és újra át kell ölelni, simogatni és csókolni kell. Különben soha nem fogja megismerni a testében lüktető életet. Szó szerint hideg marad, mert soha nem fogja érezni a belé áradó melegséget. Ha nem érzi a belé áradó melegséget, nem lesz képes a saját melegségével válaszolni. Amikor valaki megölel, és ez az ölelés nem üres mozdulat, nem üres gesztus, amikor az ölelés valódi és őszinte, és átitat a másik személy szeretetével, a szerető energiád megnő. A tested élénkebbé válik, teljesen más életminőséget tapasztalsz meg. Elkezdesz az optimum felé haladni. Általában az emberek minimalista életet élnek. Monoton életet élnek, az életükből hiányzik a lelkesedés. Nem létezhet szeretet nélkül. Azt mondom neked, figyeld meg a tested abban a pillanatban, amikor szeretettel átölelsz valakit. Mi történik? Testednek az a része, amelyet megérintett egy másik személy szeretete, és amely érzi a másik személy szeretetét, életre kell. A szeretet olyan életet ad, amit semmi más nem adhat. Kedves hallgatók, megköszönöm figyelmüket. Elköszönök Önöktől, Reikl Erikát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Aranyosi Ervin, egy ölelés. Egy ölelés az magával ragad. Az ölelésben jól érzed magad. Feltöltődsz, mint egy lemerült elem, s a jó érzés lesz úrrá lelkeden. Az ölelésben lélektársra lelsz, és az is boldog, akit átölelsz. A lelketek álmokkal megtelik, és így maradnál akár estelik. Hisz egyé válni olyan nagyszerű, van benne béke, álom és derű. Egy ölelést oly könnyű adni rád, megélhetővé válik a világ. S lám, felévedhet tőle a remény, és ellágyul a szív, mikor kemény. És hitet ad, hogy élni érdemes, egy ölelésért szívünk is repes. Ne legyen hát nap, mikor kihagyott, hisz boldoggá tesz kicsit és nagyot. Ölej bátran, s engedd csak hatni rád, mert öleléstől szebb lesz a világ.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szűzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.
2: Mária Rádió.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Közé tették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

0: Benedek 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szentatya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szent elkét idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga, narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megusszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szentatya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szentatya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szentatya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4-6-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szentatya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4-11-kor a párizsi katolikus intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4-6-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3-4-8-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szentatya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabiel püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdes bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3-4-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdes mi asszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3-4-5-kor a Lourdes Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szentatya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján szeptember 28-án hétfő reggel 7 óra 40-kor a Szent-Atya-Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be és humiliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható a megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben

Báróné. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békéért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szentszék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a béke építése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hittelteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik.

0: Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kegyerem is, és itt a kenyérszó alatt sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy több lakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablaka alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Enye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Istent kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az Atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik: ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar ráébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok, nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem is velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti: rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk Téged, mert nélküled elsüllyedünk.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra, megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértességek a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm Mária minden kedves hallgatóját. Most kapcsolunk Marosvásárhelyre, ahonnan Mária áhítatot közvetítünk, amely az engesztelő imaórával kezdődik. Ezt a Maros-Szentgyörgyi plébánia hívei végzik, majd ezt követi 18 órától a Szent Mise, melynek főcelebrálása főtisztelendő Balic Lajos, Maros-Szentgyörgyi plébános lesz. A kántori szolgálatot ellátják Bakos László és Lőrinci Miklós kántorok. A Szent Mise után folytatódik a Mária áhítat rózsafűzér imádkozásával, amelyet szintén a Maros-Szentgyörgyi plébánia hívei vezetnek. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, eljöttünk a Te házadba, a Te jelenlétedben. Egy órát szeretnénk veled tölteni. Hálát adunk az elmúlt hétért. Hálát adunk végtelen szeretetedért. Elhoztuk örömeinket, bánatunkat, reménységünket. Elhoztuk mindazt, ami foglalkoztat. Szeretnénk dicsőíteni és magasztalni a Te szent nevedet. De ma különösképpen Érgi édesanyánknak, boldogságos szűzanyának a jelenlétében, és téged imádunk és magasztalunk, a boldogságos szűzanyát köszöntjük. Kint zajong az élet, tombol a nyár, a hőség, és olyan jó itt, a Te házadban egy kissé elcsendesedni, rád figyelni. Idén különösen gondolunk sokat Márton Áron püspökünkre. 20 nap múlva köszöntjük őt születésének 130. évfordulóján. Ő a hitvalló. Ő, aki abban a világban, abban a korszakban, amikor nehéz volt kereszténynek lenni, akkor, amikor minden pillanatban, különösen főpapjaink és papjaink, és minden tanúságtevő, hívő ember föl kellett, hogy vállalja az üldöztetést, a megszólást, világító jelként élte életét, mert ő benned élt, belőled merített erőt, veled táplálkozott. Mondhatta ő is, amit elmondt apostolod. Már nem én, de Krisztus él benne. Ma különösen is gondolok az ő áldozatos életére. Nem csak akkor, amikor minden szentmise előtt közösen elimádkozzuk a boldoggá avatásáért végzett imádságát. Ő mindig világító jel az életünkben. Ő már égbe érkezett, és kérjük, hogy legyen közben járunk, legyen pártfogunk. Jézus Krisztust, aki egészen közel van az Eukarisztiában hozzánk, annyira közel, hogy minden szentmisén, hogyha tiszta lélekkel veszünk részt a szentmis áldozatban, magunkhoz vehetjük, hogy erőt nyerjünk, hogy életünknek következő szakaszát is erős lélekkel, tanúságtevően éljük le. Hát ma szeretnék Márton Áron püspökre gondolva egy gondolatot megosztani. Imádság gyanánt itt, a Te jelenlétedben. Te már égbe értél. A Márton Áron 130 emlékév kapcsán. Mint egy fénylő csillag úgy ragyog az égen, a fénye sugárzik a Kárpátok között, csendben figyelünk rá, mi már nagyon régen, ki már 80 őszén az égbe költözött. A bölcsőjét hajdan fenyőből faragták, olyan volt tartása, mint a sudár fenyő. Születésekor az Áron nevet adták, bár a családjában ez nem fordult elő. Talán sejtették már, hogy pap lesz belőle, ki majd Székely népét bátran vezeti, és a gonosz lélek menekül előle, mert ő a jó Istent s a népét szereti. Első tanítói a szülei voltak, védelmezte, óvta a Székely kis család, kik a gyermekhez hitelesen szóltak, szeressék az Istent, az embert s a hazát. Otthon tanulta meg az Isten szeretet, aki szereti az ő Székely népét, de ő minden népet és nemzetet szeret, s nem akar háborút, csak is mindig békét. Amit otthon tanult, azt magával vitte, hitet, emberséget, békét és szorgalmat. Fontosak számára azt ő szentül hitte, amit a világban később tovább adhat. Kitört a háború, katonának állott, messze Doberdónál szolgálta a hazát, de közben rá eszmélt, ennél többre vágyott, érezte szívében Isten hívó szavát. Elindult és pap lett Isten katonája, élte és hirdette az Isten országát, tudta, a világban sokan várnak rája, éggel földdel vívta közben a csatáját. Hirdette minden nép Isten teremtménye, és minden embernek Isten égi atya, úgy nézen magára, miként a testvérre, hisz az Úr kegyelmét mindenkinek adja. E világban él mindenki életét, de jó, hogyha tudja, két ország polgára. Itt éli a földön életének felét, a másikat viszi aztán oda átra. Később az Úristen nagy dolgot tett vele, egyházmegyéjének főpapjává tette, amit elfogadott, alázattal tele, ám ezt a tisztséget feladatnak vette. Uram, ha akarod, vállalom a munkát, és a szenvedést is, mit a munka jelent. Ne nézz szolgádnak törékeny kis múltját, vállalom én érted a jövőt s a jelent. Jelenre, jövőre, hogyha igent mondott, hitte, hogy hívója erőt írhat hozzá, hogy vele oldjon meg minden terhet, gondot, és ha úgy akarja, válik áldozattá. A nyugati égen felhők kerekedtek, a keleti égen felhők tornyosultak, érdekek és elvek egymásnak eredtek, és a villangásban sokan földbe hultak. A keleti világ mind pirosra váltott, és az Isten hitnek nem volt helye benne, nélküle képzelték őt el a világot, minthogyha hitünk veszedelmes lenne. A vörös rendszernek lett ő is a fogja, amikor sokáig mit se tudtak róla. Nehéz börtönökben tartották őt fogva, sokan gondoltak rá, mintha halott volna. Aztán kiengedték, nem adta fel elvét, aki korábban volt, tovább is az maradt, bár kérték tőle, fogja vissza nyelvét. A börtöni idő is gyorsan elszaladt. Majd az egyházmegyét szerre körül járta, és kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Akármerre is járt, nagy-nagy tömeg várta. Nem bocsátották meg neki ezt a vétkét. Nem zárták börtönbe, nem volt mégsem szabad. A börtön helyett jött a palota fogság. Nem hatottak rá a mézes-mázas szavak, így élhette le ő a rejtett évek hosszát. Aztán nagy nehezen és külső nyomásra, hogy kint is mozogjon, szabadon engedték, és az egyházmegyét újra végigjárta, de águs szemekkel lesték minden tettét. És idők múltával megengedték neki, hogy a Szentatyától segítséget kérjen, ki az egyházmegyét majd által veheti, s idős napjaiban nekijen már féljen. Dr. Jakab Antal élet segítsége, püspökké szentelték az örök városban, s szolgálata könnyebbé vált végre, és az egyházmegyét szolgálták párosban. És végül Rómától felmentését kérte, mivel betegsége erőt vett már rajta, és Szent Mihály napján elindult az égbe, ősi egyházmegyénk hitvalló főpapja. Azóta mi hisszük, Isten jobbján székely, s az égi atyánál esdekel a népért, amely az ő népe, a magyarsa székely, bocsássa meg neki mindenféle vétkét. Amit otthon tanult, szüleitől látott, azt ő befogadta, s ízig vérig élte, és ezzel szolgálta az egész világot, szeretettel tette, nem várt semmit érte. Élete példakép kicsinek és nagynak, akik az életük Erdély földjén élik, kik a nagypüspöknek tiszteletet adnak, és az életükhöz segítséget kérik. Márton Áron atyánk, te már célba értél, bár a mindennapok rögös útját jártad, és mint minden ember gondok között éltél, s az Isten országnak közénk jöttét vártad. Mi a tisztelőid arra kérünk téged, legyél közben járunk, imádkozzál értünk, hogy csak Jézus Krisztust kövesse a néped, és életünk végén mi célba érjünk. Amen. Igen, itt vagyunk az Úrházában, a te jelenlétedben, és köszöntjük a boldogságos szűzanyát. Őt, aki először és mindörökre rád igent mondott. Igent mondott Isten szavára. Mária volt az élő szentség tartó. Igent mondott, 9 hónapon át hordozott, majd a világra hozott, nevelt, kísért, imádkozott veled is érted, hogy majd átélje a te szenvedésed. Ott állott a kereszt tövében, és a kereszt alatt lett a mi égi édesanyánk. Igen, Urunk, te így rendelted. Minden kereszténynek Mária az édesanyja. Ő a mi égi édesanyánk. Most itt különösen tiszteletben részesítjük a vásárhelyi templomban. De ott van minden templomunkban, és ott van a szívünkben. És olyan jó, hogyha az év folyamán olyan sokan, ilyen-olyan alkalommal elmegyünk, és köszöntjük a csíksomlyói szűzanyát, csíksomlyón. Ez alkalommal most, hát a szűzanyát köszöntöm magam és testvéreim nevében. Úgy a magam és a magunk módján. nekem s mindenkinek. Mária köszöntő ünnepségre Marosvásárhely 2026. augusztus 8. Én most Máriához viszem a szívem, és ő elfogadja tőlem, azt hiszem, mivel felajánlom egészen neki, minden szegezúgát ő jól ismeri. Mária, jól tudjuk, Krisztus anyja volt, akinehez szent fia a kereszten szólt, és Jánosra nézett, íme a te fiad, te örök időkre égi anyja vagy. Nekem s mindenkinek Mária anyánk, hiszem, hogy az égben gondot visel ránk, áldott szent fiánál közben jár értünk, hogy bocsássa meg minden hibánk, vétkünk. Mária anyánk, szeretlek én téged, és mondok neked igazat és szépet. Anyámat köszöntöm. Én Szűz Máriát, anyámat köszöntöm, ki hittel fogadta az angyal szavát. Hozzá hasonló nem volt több a földön, és elhozta közénk az Isten fiát. Isten szavára egyszer igent mondott, s minden körülményben hozzá hű maradt. Megosztott vele örömet és gondot, hisz jóban és rosszban az Úr útján haladt. Mária kísérte lélekben fiát, nem is sejtett róla semmit a világ, és a kereszt alatt szenvedett vele, érezte, a szíve meghasadt bele. A kereszten hagyta Máriát rejánk, így lett Jézus anyja, égi jó anyánk. Fogadd szeretettel! Köszöntünk mi téged, szép Szűz Mária, hisz a magas égben te vagy az anyánk. Áldott szent fiad a keresztövében, János személyében bízva hagyott ránk. És ugyanakkor a világ végéig földi egyházát is átadta neked. Ne legyünk árvák, bárhogy sújt az élet, járhassunk az útunk mindenkor veled. Mint édesanyánk úgy kísérte minket, látod sikerünk és küzdelmeinket, hisz te velünk örülsz és velünk is sírsz, mert te nő maradtál, anyaszívvel bírsz. Áldott Szűz Mária, égi jó anyánk, fogad szeretettel dicsérő imánk. Máriával kezdem mindig. Én Máriáról nagyon sokat írtam, azt gondolom mégis még nem eleget, ezért én most is Máriáról írok, róla sokat írni soha nem lehet. Máriával kezdem mindig a napot, s vele fejezem be a napalkonyán, ő mindenhova elkíséri léptem, mert ő olyan gondos, mint édesanyám. Veles általa dicsőítem Istent, miközben vele megbeszélek mindent, és kimondom én is, jó atyám, legyen, amit a te szíved jónak lát, tegyen. Én hódolatom újra versbe öntöm, s a nap folyamán Szűz anyám köszöntöm. Fogad hő imánk. Szép Szűz Mária, köszöntelek téged, te minden keresztény édesanyja vagy, köszöntésképpen hozzád száll az ének, esedezzél értem, soha el ne hagy. A rohanó világ darabokra tép, mert reggeltől estig egyre csak futunk, de ha te velünk vagy, nem szakíthat szét, ha te oltalmaddal fiaidhoz jutunk. Jézus édesanyja, fogad hő imánk, legyél közben járunk is, áld meg a mánk, és áld meg kegyesen majd a holnapunk, bár szétszólt az élet, tieid vagyunk. Szép Szűz Mária, köszöntelek téged, köszöntéseden hozzászáll az ének. Amen.

Újra előtt betérdelünk jóságos Jézusunk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hozzád jöttünk, hogy a most kezdődő augusztusi hónapot veled kezdjük el. Szeretnénk megnyerni kegyelmedet erre a hónapra is, hogy azt a te dicsőségedre, lelkünk gyarapodására tölthessük el. Felajánljuk neked ennek a hónapnak minden percét és eseményét, minden munkánkat és gondunkat, és szeretnénk, ha ez a hónap is ne csak időben, de tökéletességben, életszentségben is közelebb vinne hozzád. Jézusunk, a szeretet nagy szentségében te azt akarod, hogy az Anyaszent Egyházaddal együtt édesanyád dicsőségét, mennybe szállását ünnepeljük. Mária felvétetett az égbe, örvendenek az angyalok, dicsőítve áldják az Urat. Angyalaiddal együtt mi is örvendezni akarunk édesanyád megdicsőülésén, és dicsőíteni akarunk téged érte, Urunk Jézusunk. Örvendezni szeretnénk, hiszen Mária nem csak a te anyád, de jóságodból kifolyólag a mi édesanyánk is. Ha az egek, a csillagok és az egész teremtett világ Isten dicsőségét hirdeti, mennyivel inkább a boldogságos Szűz Mária a teremtmények legszebbike. Imádási óránk elején felindítjuk magunkban az isteni erényeket. Hiszünk benned, édes Jézusunk, és hiszünk azokban a csodákban és kiváltságokban, amelyekkel édesanyádat kitüntetted a magad dicsőségére és a mi hasznunkra az ő szeplőtelen fogantatásában, áldott szüzességében, Isten anyai méltóságában, dicsőséges mennybevételében, világ királynői hatalmában. Remélünk benned, irgalmas üdvözítőnk, és bízunk édesanyád gyöngéd anyai gondoskodásában. Szívünk legforróbb szeretetével fordulunk feléd, édes Jézusunk, aki legszeretőbb barátunk, atyánk, királyunk, lelkünk jegyese vagy, aki oly sokféle módon bizonyítottad irántunk való szeretetedet. Szeretjük édesanyádat, akit magad mellé vettél lelkünk megmentésére irányuló nehéz munkádban. Alázattal kérjük bocsánatodat és irgalmadat bűneinkre, és az egész világ bűneire, hibáinkra, mulasztásainkra, törvényszegéseinkre, sok-sok lelki nyomorúságunkra, amelyekkel oly sokszor és nagyon megszomorítjuk szentséges szívedet. Különösen azokért a bűnökért szeretnénk engesztelni, amelyekkel édesanyád semmi bevételével, lekicsinyítésével, rágalmazásával, sértegetésével megbántottunk és megkeserítettünk hűséges gyermeki szívedet. Jézusunk, te a legjobb gyermek, aki oly nagyon megtisztelted édesanyádat, taníts meg, hogy mi is, akiket szintén gyermekeivé fogadott, hasonlóképpen tiszteljük őt, és így megdicsőítsük benne mennyei atyánkat, aki őt teremtette. Add, hogy örömet szerezzünk a te szívednek, aki őt édesanyádnak választottad, és kedvére tegyünk a Szentlélek Istennek, aki őt szeplőtelen jegyesévé fogadta. Ó áldott Szűz, édesanyánk, mennybevételed dicsőséges örömébe veled együtt akarjuk zengeni a boldogság, boldog Szent Háromságnak a magnifikátot. Magasztalja lelkem az Urat, én szívem újongjon üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagy kegyelmet adott nekem a mindenható. Ami Szent Istenünk nemzedékről nemzedékre irgalmasan megáldja mindazokat, akik tisztelettel hódolnak neki. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké. Amen.

0: Istenünket, ki szent fia édesanyját, a szeplőtelen Szűz Máriát a mennyei dicsőségbe emelte, gyertek imádjuk. Az égi szépségversenyen legelső díj téged illet. Elbájoltál embert és Istent, egészen szép vagy Mária. Tested, lelked, a nagyművész, legbámulatosabb csodája, ezért emelt díszcsarnokába, egészen szép vagy Mária. Mi csonkát orzult sok rémek, jövünk fürödni szépségedben, hogy szent fiad majd elnevessen, egészen szép vagy Mária.
1: Kezdettől fogva szilárd az Anya Szent Egyház meggyőződése, hogy Mária nem csak életében kísérte szent fiát, hanem élete végén fölvétetett a magas mennyországba, s ott részese fia boldogságának és dicsőségének. Hogy is lehetne ez másként? Ki üdvözülhetett volna az emberiség nagy tömegéből, ha csak nem Mária, aki legközelebb állt testben és lélekben a megtestesült Isten emberhez. Földi életében mindig Jézus mellett állt, mellette kell lennie mennyei örök életében is. A mennyország lakói számára diadalmas ünnep lehetett Jézusnak, a győzedelmes királynak a bevonulása. Nem kevésbé örvendetes volt Jézus anyjának, az alázatos Szűznek mennybe vétele. Szent fia, a gyöngéden szerető legjobb gyermek maga vezette be őt. Ő mutatta be édesanyját a legfőségesebb Szent Háromságnak és az ég seregeinek. Ez az öröm és újongás Mária megdicsőülése fölött azóta is tart. Nem csoda, ha a földi Anya Szent Egyház is örömnapot szentel nagy boldogasszony dicsőséges mennybe menetelének. Az Úr Jézus nem csak szavaival, hanem tetteivel is, csodáival, életpéldájával is akarta tanítani az emberiséget. A boldogságos Szűz Máriát is hatalmas tanításnak, az idők végéig tartó leckének szánta számunkra. A megváltó, legelső és legtökéletesebb követője, a boldogságos Szűz Mária mintaképül szolgál valamennyi utána következő Krisztus követőnek. Szent fia nyomában megtett életútja szakadatlanul felfelé vezet, míg el nem jut és bele nem torkollik a mennyország fényességébe. Irányt mutat ezzel számunkra is, szent fia országa felé. Mária lelke kegyelemmel teljes volt, a Szentlélek Isten legszebb temploma, az isteni és erkölcsi erények leggazdagabb tárháza. Imádságban még egyetlen lélek sem egyesült oly szorosan Istenével, mint Mária lelke. Természetes tehát, hogy ez a lélek földi próbatételének letelte után égbe jutott. A boldogságos Szűzanya szeplőtelen testének is égbe kellett jutnia. Az a szépséges test, amelyet semmiféle szenvedély be nem szennyezett, amely méltónak találtatott arra, hogy a megtestesült Istenember lakása, aranyháza, elefánt csontornya legyen, sehogyan sem válhatott a férgek és a rothadás martalékává. Nem várhatta meg a többi emberi test módjára, a végítélet napjára esedékes feltámadást. Igen, Anya Szent Egyházunkkal erősen hisszük és örvendezve valljuk, Mária, Jézus anyja, aki boldog anyaságban minket gyermekeivé fogadott, testben és lélekben megdicsőült, testének minden érzékével és szépséges lelkének minden képességével élvezi már a mennyei dicsőség örömeit szent fia társaságában. Feltűnően, gondviselésszerűnek látszik, hogy a boldogságos Szűz Mária mennybe emelésének testi vonatkozásait különösképpen éppen napjainkban hangsúlyozta ki az Anya Szent Egyház. amikor az emberiség minden erőfeszítését, törekvését az emberi test szolgálatába állítja, amikor szinte kizárólag az emberi test kényelmére, örömeire, rövid, hervadó életére fordítja minden figyelmét, amikor a testiség bűnei elképzelhetetlen mértékben elszaporodtak, és pusztulással fenyegetik az emberiséget. Az egyház elénk állítja Máriát. Azt mondja, nézzétek, ez nem csak a lélekben, de testben is a legszebb asszonyok szülöttei között. Nézzétek, hogyan emelkedik fel Isten trónusáig. Üdvözülésünknek nincsen biztosabb módja. A boldog Szent Háromságot nem dicsőíthetjük meg jobban. Jézusnak és Szent Anyjának nem szerezhetünk nagyobb örömet, mint hogy a mennyország felé vezető utunkon Mária nyomába szegődünk. Erre határozzuk el magunkat a következő fohásszal. Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, szeretettel ígérjük neked, hogy egész életünkön keresztül Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézus, mennyei atyád iránti engedelmességben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézus, mennyei atyád iránti hűségben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a megváltás nehéz feladatának vállalásánál mutatott áldozatosságodban Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, szent megtestesülésednél tanúsított alázatosságodban Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, már a betlehemi születésednél vállalt szegénységben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, már Egyiptomban való menekülésednél mutatott önmegtagadásodban Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, szent gyermekséged egyszerűségében Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, atyád háza iránti buzgolkodásodban Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, 12 éves korodban a Szentírás igazságai iránti megnyilvánuló érdeklődésedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, édesanyáddal és nevelő atyáddal szemben tanúsított engedelmes tiszteletedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a rejtőzködő élet csendjében Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a rejtőzködő élet imádságos magányában Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a rejtőzködő élet buzgó elmélkedéseiben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, az egyszerű élet alázatos tevékenységében Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, atyáddal való örök együttlétedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, zavartalanul derűs szelídségedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, az emberek iránti kegyességedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, mindenkori viselkedésedből sugárzó szerénységedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, barátaid iránti hűségedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, ellenségeiddel szemben tanúsított nagy lelkűségedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a bűnösökkel szembeni türelmedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a szegényekkel és szenvedőkkel szemben tanúsított szánalomban és kegyességben Máriával, szűzanyánkkal követünk. A szorongattatottak iránti segítőkészségedben Máriával, a kicsinyek és a gyermekek iránti szeretetedben Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a munka megbecsülésében és tiszta szándékkal való gyakorlásában Máriával, szűzanyával követünk. Édes Jézusunk, az igazságnak szóval és példával való buzgó hirdetésében Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a rágalmak és üldöztetések türelmes elviselésében Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézus, a szenvedések engesztelő szándékkal való vállalásában Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, az emberek üdvözítéséért folytatott buzgolkodásodban Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, az olajfák hegyére és a Golgotára Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, az utolsó vacsora termében, hol értünk áldozattá váltál, Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, húsvéti feltámadásod dicsőségének fényében és örömébe Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a lemondás és önmegtagadás útján Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a tisztaság és az egyszerűség útján Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, az igazság és a jóság útján Máriával,

Jézusunk, a Szentlélek Istennel egybekapcsoló örök szeretetedben, Máriával, szűzanyánkkal követünk. Édes Jézusunk, a számunkra előkészített boldog mennyországban, Máriával, szűzanyánkkal követünk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéretére. Örök mennyei atyánk, te végtelen irgalmadban legszebb teremtményedet, Szent Fiad édesanyjává rendelted, és azt akartad, hogy Mária, aki egy volt Jézusoddal a földön, örömben és bánatban, testileg és lelkileg, égbe emeltetve, ég és föld királynőjévé legyen. Alázattal kérünk Szűz Mária közben járására, segíts meg minket is, az ő gyermekeit, hogy földi életünkben hűségesen követve Jézusunk nyomait, halálunk után is követhessük őt és Szent Anyját mennyei boldog országodba, ahol Szent Fiaddal és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.

0: Istenünket, ki Szűz Máriát az ég és föld királynőjévé koronázta, gyertek imádjuk. Szent szíved jóságával legyőzted szívünket, és a föld felett napként ragyog dicső neved, királynőnk, hódolunk előtted. Nagy szépségeddel elbűvölted az egeket, angyalsereg, zeng ujongó himnuszt neked, királynőnk, hódolunk előtted. Gyöngy trónusodat feltöltötted az örök trónus zsámolyán, uralkodj hát rajtunk, anyám, királynőnk, hódolunk előtted.
1: Elmélkedés, ki ez, aki felszáll, mint felkelő hajnal, mint a hold, választott, mint a nap, félelmetes, mint a táborok rendezett serege, az égbe szálló nagy boldogasszony, ő, aki szent fia karján mennybe száll, hogy elfoglalja helyét szent fia trónja mellett, minden angyalok és szentek felett, legközelebb a Szent Háromsághoz. Nagy boldogasszony ünnepének ugyanis nem csak az az értelme, hogy Mária testével és lelkével mennybe szállt, hanem az is, hogy földi fogalmakkal élve Szent Fia mindenható királyi hatalmából kifolyólag az édesanyai jog címén királynői hangra emelte. Ez a királynői hatalom és cím Szent Fia egész birodalma fölé kiterjed, és így Mária, a mennyország, a tisztító tűz, az egész föld és az egész világ mindenség királynője. Szerető anyai és királynői figyelme és segítség.

0: Ige Isten országának egészére kiterjed. Királynői hatalmának gyakorlása nem abszolút és nem önhatalmú önálló tevékenységben merül ki. Az ő hatalma érdemeinek és kívánságainak nagyságán alapszik, és kérésében közbenjárás formájában valósul meg. Ezért nevezzük a szentek Mária hatalmát térden álló mindenhatóságnak. Ezért meri Szent Bernát állítani halhatatlan dolog, hogy Mária valakit magára hagyna, aki oltalmát kéri. Ha Mária királynői, akkor mi Jézus mellett az ő alattvalói is vagyunk, és a Máriának, mint királynőnek kötelességei vannak alattvalóival szemben, amelyeket hűségesen teljesít, akkor nekünk alattvalóinak is vannak kötelességeink, amelyeket teljesítenünk kell vele szemben. Mik a kötelességeink királynőnkkel, Máriával szemben? Az, hogy őt alattvalói hűséggel, szeretettel, engedelmes odaadással tiszteljük, szolgáljuk, becsületét védjük a rágalmakkal szemben, és tiszteletét terjesszük. Az is feladatunk, hogy Mária szerető rabszolgái legyünk, amire Jézus adja a legjobb példát. Jézus ugyanis Máriának nem csak fia, de szolgája is akart lenni, és ezzel viszonozta, hogy Mária az ő szolgáló leánya lett. Mint ahogy nemesebb értelemben minden édesanyja és gyermek egymásnak szolgálja. Jézus ugyanis szolgai állapotot vesz fel, és a rabszolgák halálával hal meg, szeretetből Máriától és függő viszonyba akar kerülni. Neki engedelmeskedik, érte dolgozik, őt édesanyjaként tiszteli, a mennyországban az első helyet biztosítja neki, és gondoskodik, hogy az egyházban, az emberiségben egyre növekedjék az ő tisztelete. Így szól az Úr Jézus. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek. Ez Mária iránti kapcsolatainkra is áll. Amint én tisztelem, amint én szolgáltam, szeretem Máriát, ti is úgy tegyétek. Ha tehát Szűz Mária szerepe és feladata az, hogy minket elvezessen az ő szent fiához, úgy Jézus is, ha igazán követjük. Elvezet, megtanít az ő édesanyjának, a mi királynőnknek helyes tiszteletére, szeretetére, szolgálatára, aztán megjutalmazza azokat, akik hűségesen szolgálnak, nem csak neki, hanem édesanyjának is. Mekkora bizalomra kell indítania bennünket ennek a ténynek Jézussal és Máriával szemben. Kedves naisággal figyelmezteti Máriát egy liturgikus szöveg.
1: Könyörökünk, jóságos Jézusunk, te nem csak atyádat ismertetted meg velünk, és tetted atyáddá, nem csak önmagadat adtad nekünk a kereszten és az oltár áldozatában, nem csak szent lelkedet küldted el számunkra vigaszul és világosítóul, hanem édesanyádat is nekünk ajándékoztad a kereszten, hogy segítünk, vezetünk, példaképünk, közben járunk, édesanyánk és királynunk legyen. Hogyan köszönjük meg nagy lelkűségedet, Uram? Alázattal kérünk, indítsd föl szívünkben gyermeki szívednek édesanyád iránti legnemesebb érzelmét. Segíts kegyelmeddel, hogy veled egyesülten tiszteljük, szeressük, kövessük, szolgáljuk királynőnket, hogy édesanyai szívét soha meg ne szomorítsuk, hanem egész életünkön keresztül engeszteljük ezt a szeplőtelen szívet az őt ért sérelmekért és sok szomorúságért, amelyeket okoztunk és okozunk neki. Taníts meg Jézusunk, Mária fia, hogy példádra édesanyád szívének örömét gyarapítsuk, dicsőségét elmozdítsuk, és így megdicsőítsük az Atyát a legszebb leányában, téged Jézusunk a leghűségesebb édesanyában, a Szentlélek Úristen legtisztább jegyesében, ki élsz és uralkodsz most és mindörökké. Amen.
2: Istenünket, ki Máriába ajándékaink örömével halmozott el minket, gyertek, imádjuk és magasztaljuk. Szentek, költők, ki nem darolták, még így szívük elét hajoltját, nem hízott így angyali vágy, magnifikát, magnifikát. A mindenségéhez a dallam, a szférák törnek fele dalban, s ember szívből az ősi vágy, magnifikát, magnifikát. Taníts, anyám, hogy veled zengjek, hálát én is a hármas egynek, s áldjam atyánknak egy fiát, magnifikát, magnifikát.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, évközi 19. vasárnap előestéje van. Istennek legyen hála, hogy elvégeztük, részt vettünk a szentségimádási órán. Dicsőítettük és magasztaltuk a mindenható Úristent, és kértük a boldogságos szűzanyának közbenjárását mindennapi életünkre. Hoztuk magunkkal örömeinket és bánatainkat, és most itt vagyunk a Szentmise elején, hogy tiszta szívvel vehessünk részt a Szentmise áldozatban. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Szentmisénket Marika nővérünk szándékára ajánljuk fel. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

dicsősége. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mindenki király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Minden hat örök Isten a Szent Lélektől vezetve bízalommal Atyánknak szólítunk téged. Tökéletesít szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük.

olvasmány a Királyok első könyvéből. Hegyen járulj az Úr színe elé. Illés proféta elérkezett az Isten hegyéhez, a Hórebhez, bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki, menj és hegyen járulj az Úr színe elé. És íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor ezt Illés észrevette, befötte az arcát köntösével, kiment és a barlang elé állt. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól, testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Hiszen ővék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Amen. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta az ő tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, felment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteredett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumra eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben fölkiáltottak. Jézus megszólított őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj! Péter kiszállt a csónakból, elindult a vízen, és Jézus fele ment. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Ekkor felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsinhitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt, a csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen, hogy a

0: Krisztusban, kedves testvéreim, kedves pastestvérek, Mária rádió hallgató testvéreim. Istennek legyen hála, azt mondhatjuk, hogy kegyelmi időt élünk át. Kegyelmi időt, mert itt vagyunk az úrházában, és egy órát az úrral töltöttünk, de nem csak ezt az órát, szeretnénk egész életünket az Úrral leélni, hogy mindig vele járjunk. De ahhoz, hogy mindig vele járhassunk, találkoznunk kell vele. És én azt hiszem, hogy mindannyian találkoztunk. De egyre újabb és újabb találkozásokra van szükségünk. Találkoztunk a szentségimádásban, találkozunk most a szentmisében, találkozunk Isten igéjével, és találkozunk akkor, amikor magunkhoz vesszük az oltári szentségben köztünk lakó Jézus Krisztust, és mégis újabb és újabb találkozásokra van szükség. Hányszor találkoztunk már mostanig, de vagyunk olyan helyzetben mi is, miként azt hallottuk az első olvasmányban Illés prófétáról, akiről tudjuk, hogy elvégezte az Úrtól kapott eledellel a szent áldozást, mondom úgy, és 40 napig ment, és eljutott a Kármel-hegyéig, és akkor itt következett számára ez a nagy találkozó. Az Úr elvonult. Volt földrengés, volt vihar, de nem találta meg ezekben az Urat. A mi életünkben is olyan sok mindent történt, és nem mindenben fedeztük fel az Urat, pedig lehet, hogy közel volt. Illés számára is jönnie kellett annak a csendes pillanatnak, amikor az enyhe szellő suvallatában fölfedezte, hogy ott van az Úr. Milyen szükségünk van, hogy tényleg átöleljen a csend. Hogy oda tudjuk adni életünket, szívünket, a mindennapi gondot, ami körülvesz. Sokszor érezzük mi is, hogy a gondok elharapják már a torkunkat. De tudjuk odaadni, és ebben a csendben találkozzunk, és engedjük, hogy minket is átöleljen az Úr. És olyankor belátjuk, és be kell, hogy lássuk a gyengeségünket, a bűnösségünket, elesettségünket, és miként Illés eltakarta az arcát. Igen, pedig szeretnénk látni az Úrt, az Urat, az Úr arcát. De mégis ilyenkor el kell takarnunk az arcunkat, hogy a világ számára szűnjük meg, hogy csak a belső legyen, és az Úrral való nagy találkozás. Igen, hányszor vagyunk mi is viharban? Azt hallottuk az evangéliumban, hogy az apostolok, miután együtt voltak az Úrral, át kellett, hogy menjenek a tó túlsó partjára. Átmenni a túlsó partra. Elindultunk valamikor az egyik partról, és azóta mind megyünk. Voltak már találkozások, és legyenek találkozások, de vár ránk a túlsó part, a végső part. És amíg eljutunk oda, addig sokszor kerülünk viharba. Na nem olyan viharban, mint Illés, amilyet átélt, de a mi kis viharaink lehetnek egészen belső viharok, mert valami fölzavarja a lelki békénket. Vagy valaki fölzavarja a lelki békénket. Vagy ez a világ, amelyet olyannak tapasztalunk, amilyen. De ebben a világban mi magunk is benne vagyunk, és benne vannak a testvéreink, és benne vannak a szeretteink, és mi is benne vagyunk, és egy adott pillanatban úgy érezzük, hogy viharba kerülünk az ő jelenlétükben, vagy az ő jelenlétük okoz vihart bennünk. És akkor elbizonytalanodunk, de hinnünk kell abban, hogy az Úr, aki sokszor mondta az Ószövetségben, hogy én veled vagyok, és mondta boldogságos szűzanyának, az Úr van te veled, és mondja nekünk is, amikor azt gondoljuk, hogy már merülünk, amikor elbizonytalanodunk, amikor nem látjuk a holnapot, nem látjuk a jövőt, akkor az Úr elindul felénk. Hogy nem ismerjük fel első pillanatra is, akkor akár mi is kiálthatjuk, vagy én is kiálthatom, kísértet. De az Úr szól, én vagyok, ne féljetek. Ne féljetek. 365-ször hangzik el a Szentírásban, ne féljetek. Talán emlékszünk, boldog emlékű, illetve Szent II. János Pál pápára, aki öregen, betegen, a fiataloknak mondta, és mondta nekünk is, ne féljetek. Az Úr közelít, keres engem, keres minket, akkor is, amikor a legnagyobb veszéllyel küszködünk, és mondja, ne féljetek. Persze bennünk van a megtapasztalásnak a vágya, és mi is mondjuk, igen, ha itt vagy, hogy tényleg itt vagy, akkor mondd, hogy közel menjek hozzád. És adott esetben úgy képes vagyok kilépni abból a helyzetből, és elindulok, de kételkedem, de bizonytalankodom, és merülni kezdek. De ebben a helyzetben is, hogyha merülök, röpimával, egy fohásszal, az Úrhoz kell fohászkodnom. Jöjj, mert elveszek. Elveszek én, elvesz gyermekem, elvesz a családom, elvesznek szeretteim, elvesz a nemzetem, jöjj, mert bajba vagyok, bajban vagyunk. És hogyha hittel tudjuk szólítani, akkor az Úr jön, kinyújtja a kezét, fölemel engem is, fölemel minket. És talán még azt is mondja, na nem megszégyenít, de rákérdez, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Igen, valószínű rám is, nekem is mondhatná, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Vagyis ne kételkedjek, hanem bízzak végtelenül a mindenható Úristenben, aki, hogy hallottuk, elküldte Szent Fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltsa a világot, és Pál azért is nyugtalankodik, hogy az ő népe még nem ismerte meg, és szeretné, hogy megismerje az ő népe, de mi vagyunk az ő népe, az új szövetség népe. Hát törekedjünk megismerni őt, befogadni őt, és a mindennapokban, mindennapi életünkben követni őt. Az olvasmányok kapcsán 14 sorosok következnek. A szellőben szólt, amikor Illés a Kármel hegyére ért, egy barlangban élte át az éjszakát, menjél és a hegyen álljál az Úr elé, hallotta álmában az Isten szavát. Az Úr el is vonult fent a Kármelen, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, tépte a hegyet, sodorta a sziklát, a viharban Illés nem találta őt. A földrengés után tűz következett, a vihar is a tűz így szövetkezett, de mindenható a tűzben sem volt, majd később Illéshez a szellőben szólt. Illés meghallotta, s befötte arcát, kiment és a barlang szája elé állt. Igazat mondok, Krisztusban, testvérek, már egy ideje én csak benne élek. Életemben én soha nem hazudtam, mindig mindenhol csak igazat mondtam. Tanúskodik is lelkiismeretem, mindenek fölött én Krisztus szeretem. Igen nagy a szívem szomorúsága, mivel népem nem az ő útját járja. Szeretném, hogy ők is közel legyenek, Krisztust elfogadva benne éljenek, noha izraeli az ígéretek, az Isten fiúság s a szövetségek, test szerint Krisztus közöttük származik, aki áldott Isten, mondatja a hit. Ne féljetek tőlem! Az apostolok a bárkában voltak, és küszködtek a viharral, széllel. Jézus elindult feléjük a vízen, és utol érte e viharos éjjel. A tanítványok, mikor észrevették, azt gondolták, hogy kísértetet látnak. Jézus nyomban megszólította őket. Ne féljetek tőlem, legyetek bátrak. Uram, ha te vagy, add, hogy hozzád menjek. Gyere, előtted megnyílnak a mennyek. Péter elindult, kételkedni kezdett. Nem jól sikerült számára a kezdet. Ekkor kiáltott, Uram, ments meg engem. Jézus oda nyúlt, és megragadta menten. Többi már nem félek. Az én életemben hányszor volt vihar, mikor rám törtek hullámok, habok. Ilyenkor nem láttam Istent, mit akar, én csak annyit tudtam, veszélyben vagyok. A viharban is közeledett Jézus, és ő készségesen megfogta kezem, így hát mindenkor kimentett a bajból, meg kell vallanom, ő csodát tett velem. Lehet, hogy én is néha kételkedtem, és a hitemben ingadozó lettem, de az én megváltóm felém sietett, mert az ő szemében nincsen elveszett. Veszélyben voltam, de még mindig élek. Én bízom benne, többé már nem félek. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantott a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testet Jézus. Imádkozzunk testvéreim, hogy a magunk életében és a történelem eseményeiben felismerjük a gondviselő Isten nagy szándékait.
1: Hogy egyházad mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit. Hogy a világ népei megértsék, csak egymás támogatva érhetik el saját boldogságukat. Hogy mindennapi feladatainkba felismerjük szent akaratodat. Hogy a sikertelenségek ne ingassák meg gondviselésedbe vetett hitünket. Hogy a szenvedésbe és a megpróbáltatásba felismerjük a te látogatásodat.
0: Mindenhat örök Isten, hisszük, hogy a téged szerető lelkeknek minden a javukra válik. Add, hogy mind a jó, mind a bal sorsban hűségesek maradjunk hozzád, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd meg engesztelődve egyházad áldozati adományait. Jóságodból te adtad azokat, hogy felajánljuk neked, és te változtatod

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: veletek. Emeljük föl szívünket.
1: Az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy anyan megváltót küldtél nekünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethess bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is miként az minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazza rá a szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakét kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ez egy fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt.
1: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten gyermekeinek hívnak minket, és valóban azok is vagyunk, ezért gyermeki bízalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert kiért az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenki.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztetek.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hallj.

0: Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek. Jövő héten szombaton Nagyboldogasszony főünnepe. Templomban 3 szent mise lesz. Reggel 7:30, délelőtt 10:00 és este 6:00. Augusztus 25 és 29 között gyógyító lelki gyakorlat lesz templomunkban Manfred Huber atya vezetésével. A lelki gyakorlatra előzetes bejelentkezés szükséges. Részletek a plakátokon, valamint a plébániánk Facebook oldalán találhatók. Október 21 és 27 között zarándoklatot szervezünk Lourdesba. Feliratkozni az irodában lehet hétköznapokon, munkaidőben délelőtt 9-től délután 4:00. Isten éltesse mindazokat, akik a jövő héten névnapot, születésnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek. A végére hagytam, de tudatosan. Sok szeretettel köszöntöm Baris Lajos marosszentgyőri plébános urat, kedves testvérekkel, kedves hívekkel együtt, akik eljöttek, akik a Szent Mise előtt szentségimádást imádkoztak, vezették, majd utána most, Szent Mise után, áldása után a rózsafüzét fogják imádkozni. Isten fizesse szolgálatukat, áldozatukat, mindazt, amit a közösbe ide nekünk értékként megosztottak. Kedves papbácsi, életedre, szolgálatodra mi is azt kívánjuk, hogy ahogy bíztattál minket, ne féljünk megfogni azt a Jézusi kezet, amelyet ő nyújt nekünk, hogy kiemeljen nehézségeinkből, megkötözöttségeinkből. Isten segítsége vezessen téged.
1: Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Mondjunk áldást az Úrnak!
1: Istennek legyen!

0: következő szentolvasót. Egyéni szándékaink mellett ajánljuk fel azokért a testvéreinkért, akik ezekben a nagyon meleg napokban kemény fizikai munkát végeznek. Hogy a Szentlélek Úristen erősítse meg őket, kitartóan, hűségesen tudjanak helytállni. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
1: bocsássad

0: Az első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Mária igenje a teljes bizalom és ráhagyatkozás példája. Emberileg nem tudja, mi vár rá, mégis átadta életét Isten akaratának. A Szentlélek ereje által fogant Krisztus azt mutatja, hogy Isten csodákat tesz ott, ahol nyitott szívre talál. A ráhagyatkozás nem pusztán passzivitás, hanem bátor lépés, Isten vezetését követve. E titok imádkozása segít, hogy mi is kimondjuk, legyen nekem a te igéd szerint.
1: Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik velünk a szolgónak,

0: A második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária nem magára figyelt, hanem útnak indult, hogy segítsen Erzsébetnek, pedig maga is nehéz és új helyzetben volt. A vizitáció titka arra tanít, hogy Krisztust akkor visszük másokhoz, amikor szeretettel és önzetlenül szolgálunk. Az önzetlen segítség nem nagy tettekben, hanem a mindennapi figyelmességekben mutatkozik meg. Imádkozva kérjük, hogy szívünk készséges legyen a szolgálatra, akár csak Mária szíve.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyok, Jézus, Mária, Istenem,

Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: A harmadik szent titok, akit te szent szűz, a világra szültél. Betlehem alázatos körülményei azt mutatják, hogy Isten az egyszerűségben és a csendben szeret megjelenni. Jézus egyszerű születése arra hív, hogy ne a külső ragyogást keressük, hanem a szív tisztaságát és őszintességét. Az egyszerűség nem gondatlan szegénység, hanem szabadság. Megszabadulás attól, ami elvonja figyelmünket Isten szeretetétől. E titok imádkozása segít, hogy életünkben helyet adjunk a csendnek és az isteni jelenlétnek.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és korában.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és korában.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz a fejleiket, most és valahára.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozz a fejleiket, most és valahára.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozz a fejleiket, most és valahára.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen
1: kezdetben, most és időtől. Ó Jézusom,
2: bocsáss meg

0: Negyedik szent titok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. József és Mária a mózesi törvény szerint vitték Jézust a templomba, ezzel is kifejezve, hogy életük Istenhez tartozik. Az engedelmesség nem vak alávetés, hanem szeretetből fakadó bizalom. Tudjuk, hogy Isten akarta a jót, akarja a jót nekünk, még ha nem is mindig értjük. Simeon proféciája jövendőlése megmutatja, hogy az engedelmességben felismerhetjük Isten nagyobb tervét. Imádkozva kérjük, hogy szívünk készséges legyen Isten útját, Isten törvényét követni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál most és halálunk.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyok,
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál most és
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Hozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halál óráján.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halál.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol közé, fia mennyi a lelkeket, különösen.

0: Az őrrendetes olvasó 5. szent titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A 12 éves Jézus keresése Mária és József számára fájdalmas, mégis mélyen tanító tapasztalat volt. Megmutatja, hogy Isten keresése néha aggódalommal, kérdésekkel és bizonytalanságokkal jár. De a kitartó szív mindig rátalál. Jézus válasza feltárja Máriának és Józsefnek, hogy az atya ügye mindenek felett áll. E titok arra hív, hogy szenvedéllyel és álhatatosan keressük Istent életünk minden helyzetében.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek
1: szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most
2: és amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
1: életünk
2: bűnösökért, most és amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcseid. Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bűnösségtől, hidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb ábrázolnak, a

Szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Boldogságos szűz Mária, irgalmasság anyja, ég és föld királynője, bűnösök menedéke, felajánlom magamat szeplőtelen szívednek, e felajánlás által veled és általad meg akarok felelni minden kötelezettségemnek, amelyet keresztségem révén magamra vállaltam. Megígérem, hogy bensőleg megváltozom, és felhagyok minden rendetlen ragaszkodással, ami magamhoz vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy hozzád hasonlóan mindig kész legyek mindenben megtenni az Atya akaratát. Rád irgalmas édesanyámra bízom keresztény életemet és igazodásomat, hogy rendelkezzél vele üdvös terved szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérem, hogy kívánságod szerint fogok élni, főleg abban, ami a megújult ima életet, önmegtagadást, a szent mise áldozatban való buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafűzér napi imádkozását, az evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, s jó példát adok mindenkinek Isten törvényeinek megtartására, és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására. Bízalommal rád emelem szemeimet, Jézus anyja, és a mi irgalmas és hatalmas anyánk, magyarok nagyasszonya. Ma ismét kérlek téged, minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető szűz Mária. Amen.

0: Most segíts meg, Mária, új irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnok, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Ó, édes Istenem, a trebeg lelkem, hogy egész naponnát úgy szerettél engem, bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehére, vírasszon fölöttem gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel, testemet s lelkemet, szűzanyám s őrangya, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem, amen. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közben járására, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya,

Kedves hallgatóink, Mária áhítatot közvetítettünk Marosvásárhelyről. A szentmisét celebrált a főtisztelendő Baritz Lajos, Maros-Szentgyörgyi plébános. A kántori szolgálatot ellátták Bakos László és Lőrinci Miklós kántorok. Az engesztelő imaórát és a rózsafűzést a Maros-Szentgyörgyi plébánia hívei imádkoztak.

szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján, a kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szűzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicséretessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Szeretet útján című műsorunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, talán mindig kérdés, hogy míg a szeretet útján mit tudunk tanulni? Van-e még egyáltalán olyan téma, amelyet nem mondtunk el? Mi az, amit még egyáltalán nem tudunk, vagy meg tudnánk tanulni? És talán a mai műsorban az egyik legfontosabb és talán legaktuálisabb, legértékesebb témához érünk, azon túl, hogy a szentírási történetekből tanulunk, azt az alapvető igazságot tanuljuk meg ma, hogy ahhoz, hogy szeretni tudjunk, ahhoz engednünk kell, hogy szeressenek bennünket, vagy legalábbis egy valaki biztosan szeressen bennünket. Azt olvassuk Szent Jánosnál az ő első levelében, az első levélben, 4. fejezet 11. vers: szeressük egymást. De ahhoz, hogy szeretni tudjuk egyáltalán a másikat, a mellettünk élőket, a nehéz embereinket, azokkal, akikkel nagyon sokszor meggyűlik a bajunk, akikkel nem olyan könnyű együtt élni, akik megnehezítik életünket, akik borsot törnek órunk alá, akikkel olyan nehezebb az élet, hát képzeljük el, kedves Mári Rádió hallgatók, még őket is tudjuk szeretni, ha egy nagyon fontos lépést nem felejtünk el, az, hogy engedjük magunkat szeretni. És engedjék meg, kedves Mári Rádió hallgatók, még mielőtt belevágnánk a közepébe, egy nagyon érdekes is, egy igaz történettel kezdjem a mai műsorunkat. Először is egy híres olasz emberről szeretnék önöknek mesélni, akit úgy hívnak Andrea Mosconi. Don Mosconinak évtizedekig volt egy nagyon szép szokása. Heti 6 reggel követte ugyanazt a rutint. Ugyanazt tette minden áldott reggel Don Mosconi úr. Az olasz karmester mindig, mielőtt kilépett volna a házából, zakót vett, nyakkendőt kötött, megadta a módját, bement az itáliai Cremona városházára, és belépett a hegedű múzeumba, amely ott volt található. Ez a karmester megállt szépen a megmunkált és többszörösen elzárt szekrények előtt, megcsodálta a föld legértékesebb zeneszerszámait. Azok voltak, ami a függetlenségi nyilatkozat az amerikai történelem számára. Felbecsülhetetlen értékű relikviák, elzárva Cremona városházának múzeumában. A múzeum 2 hegedűt és 1 brácsát őrzött, melyet a nagyon híres Amati család készített. 2 hegedűt a Guarnieriektől, és mindközött talán a legértékesebb volt egy hegedű, melyet maga a nagy mester Antonio Stradivari alkotott. Én magam nem vagyok annyira nagy zenész, azonban tudom, hogy ezek nagyon értékes tárgyak voltak, nagyon értékes zeneszerszámok. És gondoljuk el, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy a legtöbbjük több mint 300 éves volt. Megérdemelték a figyelmet, értékesek voltak, felbecsülhetetlenek. Mégis ezek a zeneszerszámok magukra voltak hagyva, nem voltak felhangolva, és vonó által nem voltak érintve. És kedves Mári Rádió hallgatók, én magam nem tudtam ezt, de utána olvasva megtudtam, hogy bizony ezek a hangszerek, ha nincsenek kéz alatt, elkezdik elveszíteni a rezonáló képességüket, elhangolódnak. És bizony ezért volt szükség Don Mosconira, hiszen a munkaköri leírásában ennyi szerepel csupán: zenélni.
vasárnap kivételével, amikor ő maga is elment szentmisére, az úrnapján megpihent, vasárnap kivételével, minden áldott reggel, és persze augusztus kivételével, hiszen akkor pihent, minden hónapban, minden héten, minden egyes nap kihozta a legjobbat a legjobbakból. A leírás szerint óvatosan, nagy-nagy tisztelettel minden hangszert kivette az üvegszekrényből, és 6 vagy akár 7 percig is játszott rajta. Majd visszatette, és mielőtt a következőhez lépett volna. Mire befejezte napi rutinját és munkáját, a múzeum és hallgatósága, annak látogatói hallhatta a legédesebb muzsikát, a legértékesebb hangszerekből. És talán ezek a hangszerek pedig élvezhették a leggondosabb törődést, hiszen nem egy kezdő kezében voltak, hanem egy mester kezében, aki tudta, hogyan kell szépen megszólaltatni, hogyan kell szépen kihozni belőlük a legjobbat, a legértékesebből a legjobbat. És talán a kedves Mári Rádió hallgatók gondolhatják, vagy kérdezhetnék, hát talán valamilyen zenekultúráról szeretnék beszélni? Talán valami zene művészeti műsort hallgatnak? Nem, kedves Mári Rádió hallgatók, ezt a rövid, de nagyon is igaz történetet csupán egy dologért meséltem el, mert van valami közös bennünk, bennem és benned, és Don Mosconiban, Mosconi úrban. Mert talán mi magunk nem lépünk be minden nap egy olaszországi múzeumba, én személy szerint nem is vagyok zenész, műkedvelő igen, de nem zeneszakértő, annyira, és talán egyikünk sem kényeztet egy Stradivariust otthon a nappaliában, nem vagyunk talán zeneszerszámok őrzői, de kedves Mári Rádió hallgatók, talán van ennél egy sokkal, de sokkal fontosabb, sokkal, de sokkal precízebb feladatunk, hivatásunk, hiszen arra van lehetőségünk, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy mi nem egy nagyon régi hegedűből, amely lehet egy Stradivarius, nem egy brácsából, nem egy értékes zene szerszámból, eszközből hozzuk ki a legjobbat, hanem az emberekből. Mindazokból, akik mellettünk élnek. Házastársunkból, gyermekünkből, munkatársainkból, talán még a főnökünkből is, szomszédainkból. És kedves Mári Rádió hallgatók, mi adhatna ennél nagyobb örömet, amikor a legjobbat ki tudjuk hozni Isten számára a legértékesebbből, hiszen számára a legértékesebb az ember, akit saját képmására, saját hasonlatosságára alkotott meg. És talán, ha körülnézel, kedves Mári Rádió hallgató, a te családodban, a te munkahelyeden, talán legelső sorban nem az jut eszedbe a családodról, a munkatársaidról, hogy ők valamilyen jó hangszerek lennének. Hiszen hajlamosak vagyunk a mellettünk élő emberekről lekicsinylően gondolkodni. Hiszen hálátlanok, szeretetlenek, nem köszönik meg. Ott hagyják a mosatlant, legyen az akár a ruha, a szennyes, nem mondják, hogy finom volt az ebéd vagy a vacsora, nem viszik ki a szemetet, a munkahelyen nem köszönik meg a segítséget, átnéznek rajtunk, besmérelnek bennünket. Hát nem biztos, hogy az embertársainkat, a munkatársainkat, családunkat pontosan egy Stradivarius hegedűhöz hasonlítanánk, mert nem úgy tűnik. Valóban lehetnek ütöttek, kopottak, de talán mintha nem volnának azért olyan értékesek. De higgyük el, kedves Mári Rádió hallgatók, gondos törődéssel, és legyen az a házastársunk, a gyermekünk, a családunk, a szomszédunk, a munkatársunk,
gondos törődéssel szépen fognak muzsikálni. A szeretet dallamait fogják játszani, élni. És talán a múzeumunkban vannak nagyon sokan mások, akikkel találkozunk. Bizony, hogy minden embernek a mi életünkben, akikkel a gondviselés bennünket összehoz, szükségük van egy ilyen Don Mosconira, egy Mosconi úrra, akinek semmi más dolga nincsen a hét minden napján, az év minden napján, hogy hozzáértő gondoskodással, kitartó jósággal, elnyűhetetlen szeretettel kihozza belőlük a legjobbat. Kedves Mári Rádió hallgató, a melletted élő embereknek szükségük van valakire, aki kész elvállalni a legnagyobb parancsot. Szeretni egymást, szeretni a másikat. Ez lenne a mi feladatunk. Ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, azokkal, akikkel vagyunk, szeretni őket. Belőlük kihozni a legjobbat, a legjobbat. És higgyük el, bennük van, hiszen az Úristen nem hiába teremtette meg őket. Nem selejtként, nem a maradékból. Ő jónak látta, hogy az az ember, aki talán nem a te szíved csücske, létezzen. Benne is ott van. És talán bennünket is sokan leszólnak, talán lebecsmérelnek, lekicsinyelnek, meg lehet. De a mi feladatunk mégis az lenne, és talán ez már hivatássá is válik, hogy mi ennek ellenére is, mindezek ellenére is szeressük őket. Mert ott van bennük az a szép, tiszta, isteni hang, amit talán már az évek sokasága hát bepiszkolt. Talán az élet nehézsége már egy picit megkeményített, elkoptatott, elhangolt. De az Úr bennünket küld, hogy mi újra hangoljuk. És talán nem elsőre fog szépen szólni, nem is másodikra, talán két évi gyakorlás is kell hozzá, de hogy minket küld az Úr. És talán, kedves Mári Rádió hallgatók, azt sem szabad elfelejteni, hogy Isten arra hív bennünket, hogy a hátsó ajtón keresztül keressük a boldogságot. Miért pont a hátsó ajtón? Azért, mert a legtöbb ember a főbejáraton keresztül keresi az örömöket. Vedd meg, viseld, szerezd meg, legyen a tied. És talán ez a mai világnak egy nagy-nagy csapdája. Attól leszünk boldogok, amit megszerzünk, megvásárolunk, és persze a birtoklási vágy ördögi köre nem ismer határokat. Sosem lesz elég. És sajnos elfelejtjük azt, ami nagyon fontos keresztény életünkben, hogy a dolgokat használjuk, az embereket szeretjük. Ma pedig, mintha azt látnánk, az embereket használjuk, kihasználjuk, felhasználjuk, elhasználjuk, és ezeket a dolgokat, amiket megszereztünk, megvásároltunk, azokat szeretjük. Isten újra akar bennünket az ő bölcsességére ráhangolni, felhangolni, tanítani. Akkor leszünk boldogok, ha továbbadjuk a boldogságot. Nem annyira megszerezni valamit, mint inkább adni, továbbadni. Nem annyira az fontos, hogy engem szeressenek, mint az, hogy én szeressek másokat. Szeressétek egymást. Ez a figyelmeztetés legalább 11-szer szerepel a Szentírásban. 3-szor Krisztustól, Szent János evangéliumában, 13-as fejezet, 15-ös fejezet, 3-szor Páltól, római levél, a Tesszaloniki hívekhez írt levél,
és egyszer Pétertől az első Péter levélben, első fejezetben. Négyszer pedig János apostoltól halljuk. Az első János levélben 3. fejezet, 4. fejezet és a második János levélben 5. fejezet. Egymást szeretni. Ennél fontosabb dolgunk a világban, vagy mi kevés van. Csak hogyha rosszul gondolkodunk, rosszul tájoljuk be magunkat, akkor nem biztos, hogy rájövünk erre. Nagyon érdekes, hogy a Szentírásban használt szeretetre a görög szó, ez az agapé, ez egy önzetlen szeretetet jelent. Valahogy úgy lehetne elképzelni, hogy az agapé szeretet olyan igazi szeretet. Megbocsátja a botlást, amikor nagy a bántás, akkor jóságot mutat. Jóságot ad. Azt mondja Szent János evangéliumában az Úr, mert úgy szerette agapáó Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Mit csinál az agapé szeretet? Ad. Nem elvár, nem elvár, hanem ad. És persze kivárja a választ. A szeretet választ. De hogyan lehetünk ilyen adakozó keresztények? Hogyan tudjuk ezt az adakozó szeretetet megélni, kedves Mária Rádió hallgatók? Azt kell tudni, az agapé az a fa, amely az önfeláldozás talajában gyökeredzik. Önfeláldozás. Mondhatjuk azt is, hogy önajándékozás. Ahogyan Isten adja magát, értünk is nekünk, hogy nekünk is ezt kell adni. És nagyon szép, kedves Mária Rádió hallgatók, hiszen az önajándékozás gyümölcse nem savanyú, nem keserű. Édes öröm vár azokra, akik készek gondozni ezt a gyümölcsös kertet. És valaki talán mondhatná azt, hogy de hát ez nekem nehéz. Hát de hát meddig szeressek, meddig várjak? Hát mióta próbálkozom, mennyit imádkoztam, hány szentmisét felajánlottam? Azt érezzük talán, hát alig-alig sikerül, atya. De azt kell tudni, hogy ez nem egy magányos harc. És talán kihagytunk egy lépést. A mások iránti szeretet nem a szeretetünk adásával kezdődik, hanem Krisztus szeretetének elfogadásával. Új parancsot adott nektek, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Az utolsó kitétel lényeges. Nem akárhogy kell szeretni, úgy, ahogyan én szerettelek titeket. És kedves Mári Rádió hallgatók, megengedtük-e, hogy szeressen bennünket az Isten? Ne siessünk a válasszal. Engedjük-e, hogy Isten szeretete beszivárogjon életünkbe, ott a legbelsőbb zugba? Mert nagyon sokszor nekünk Krisztus követőknek, hát nagy-nagy kísértésünk, hogyha életünket mint egy ház, mint egy lakást tudnánk elképzelni, hogy hát a jó Isten beengedjük a nappaliba egy kávéra. De hát azért a kamrában ne nézzen be, azért a pincében ne menjen le. Ha Istent befogadjuk,

akkor a padlástól egészen a tetőig mindenhová be kell engedni az Úristent. A legbelsőbb zugokba is. Mert kedves Mári Rádió hallgatók, ez életünknek az eszenciája, lényege. Isten szeretetét beengedni életünkbe. Nem azért szeretjük az embereket, mert az emberek szeretetre méltóak. Vannak néhányan, de legtöbbjük nem. Az emberek házsártosak, csökönyösek, önzőek, érdekvezéreltek, néha felszínesek, bosszúállóak, szeretetlenek, haragtartóak, érdekes emberi tulajdonságok. Mi azért szeretjük az embereket, akiket a Jóisten különösen ránk bíz, mert átéltük, és elhittük azt a szeretetet, amivel Isten szeret minket. Kedvezményezettjei vagyunk egy váratlan, meg nem érdemelt, mégis kétségtelen ajándéknak, és az a Jóistennek a szeretete. Miért is? Hajlamosak vagyunk ezt a nagy lépést kihagyni, hiszen elmondják a templomban, a papbácsi kiprédikálta, szeretni kell a fele barátomat. És azt mondjuk, rendben, fogcsikorgatva, nyöszörögve, azt mondjuk, a kutyafáját szeretjük akkor. De nem így működik ez. A forrás az nem bennünk van. Csak ha elfogadjuk a Jóistennek ezt az agápé szeretetét, akkor találjuk meg a mások iránti agápé szeretetet. Hagyd, hogy szeressenek, aztán szeressél. Nem tudunk szeretni, ha először minket nem szeret valaki. Ahogy a sebzett emberek megsebeznek másokat, úgy a szeretett emberek szeretnek másokat. Úgyhogy engedd, hogy Isten szeressen. És hogyan lehet ezt engedni? Hogyan lehet ezzel élni? Ebből élni? Hát, kedves Mári Rádió hallgatók, talán most nem mondok el egy nagy titkot, de ahhoz, hogy valakivel szeretett kapcsolatban legyünk, azzal időt kell tölteni. Annak a számára jelen kell lenni. Mindig arra szoktuk mondani, arra van időnk, ami fontos nekünk. Arra van időnk, akit szeretünk. A Jóistennel időt tölteni, amit nevezünk lelkéletnek, imaéletnek. És ahogyan nagyon szépen mondja Viennei Szent János példája is, ahogyan egy idős emberrel beszélget, én nézem őt, és ő néz engem. Azt mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy az Isten anyanyelve a csend. Nem az a fontos, amit mi mondunk, hanem hogy amit ő mond nekünk. Summa summarum, időt kell hagyni Istennek. Mindig időt kell hagyni Istennek. Időt, helyet, teret. A padlástól a pincéig a mi életünkben. És kedves Mári Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünetet tartunk.

Dicsetessék Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsort hallják, és a mai témánk, amelyről eddig beszélgettünk, elmélkedtünk, kedves rádió hallgatók, szeretni egymást, de előbb engedni, hogy az Úristen szeressen, hogy mi szeretni tudjunk másokat. Az elmúlt percekben arról beszéltünk, hogy bizony mindannyiunk életében ott vannak ezek az elhangolt, lehangolt, elkopott, megfásult hangszerek, és mi is miképpen egy igazi hegedű művész, vagy akár egy kornagy, a feladatunk, hogy újra hangoljuk embertársainkat. Hogy reményt adjunk, hogy kihozzuk belőlük a legjobbat. Na de ezt nem önerőből, erőfeszítésből, fogunkat csikorgatva, összezárva, hanem Istenre támaszkodva, Istenbe kapaszkodva. Mert nem mi vagyunk a forrás, mi csak tovább tudjuk adni mindazt, amiből mi táplálkozunk, mi forrásozunk, mi növekszünk. És talán erről beszéltünk, hogy hogyan is lehetne embertársainkat jobban szeretni? Mindig van mód, és azt mondja a kalkuttai Szent Teréz anya, hogy a szeretet mindig annyira kreatív, vagyis annyira leleményes, hogy megtalálja a módját. De ahhoz, hogy leleményes legyen, kreatív, ahhoz szükség van a szeretet személlyel való időtöltésre. Mert számunkra a legfontosabb az ima élet, a lelki életünk. Persze enélkül is mindig minden megy, de mi magunk is lehangolódunk, mi magunk is zsörtölődővé válunk, kedvetlenné, fásultá. Az Isten kapcsolat megtart bennünket, hogy mi is megtarthassunk másokat. Ő a forrás, mi csak táplálkozunk, és továbbadjuk. És ahhoz, hogy az Úristennek a szeretete életté váljunk bennünk, ahhoz időt kell tölteni velünk. Az ő szeretetére sosem leszünk méltóak. Sosem érdemeljük meg. Ő azonban az ő jóságából fakadóan mindig, de mindig többet ad, mint amit megérdemlünk. De számunkra is fontos, hogy döntést hozzunk. Isten nem csak a nappaliba engedjük be, hanem beengedjük a pincétől a padlásig. Életünk minden zugába, minden rejtett zugába. Mert Isten az, aki bennünk él. Ő fog majd segíteni, hogy megbocsássunk annak, aki talán nekünk problémát okozott. Isten, aki bennünk él, fog segíteni, hogy szeressük a másikat, aki megbántott. Isten rajtunk keresztül fogja tudni, szeretni a többieket. Talán a munkahelyen azt látjuk, mindenki harcol mindenért, sárdobálás, pletykálkodás, rossz szándék. A családban azt látjuk, békétlenség, veszekedés, sértegetés. Ha Isten beengedjük az életünkbe, új látásmódot ad, új hozzáállást mutat. És jelen van bennünk állandóan. És talán mindenkinek van egy nehéz embere. A szomszéd, a barát, a testvér, a házastárs, a gyermek, a munkatárs, a főnök. Mindenki Isten képmására lett teremtve. Nem selejtnek. Bennük is ott van az a szép, tiszta isteni hang, amelyet meg akar az Úristen szólaltatni általunk. Isten mindig be akar lépni a mi életünkbe, mert az ő alkotása vagyunk. Mi vagyunk az ő költeménye. Nem csak te, nem csak én, hanem mi együtt közösen. Egymástól függetlenül csak kis darabkák vagyunk Istennek a papírlapján.
de Isten mindannyiunkat egyben lát szépen. Mint egy közös nagy szimfónia, egy közös nagy zenekar, ahol mindenkire szükség van, ahol mindenki fontos. Ahol nem csak egy valaki zenél és mindenki más hallgatja, hanem mindenki szépen, dallamosan. Kedves Mári Rádió hallgatók! Kérjük a mennyei atyát, gyújtson elragadtatást a szívünkbe. Hogy minden emberrel való találkozás után legyen okunk az örömre. Ahogy mondja Kalkutai Szent Teréz anya, sose legyünk annyira szegények, hogy egy találkozás után a másik ember nem lesz gazdagabb. És talán ami a legfontosabb, azt sem szabad elfelejteni, hogy mindannyian készülő művek vagyunk. Lehetünk zeneművek is, de hogy fejlődésben vagyunk, készülünk, nem késznek születtünk. A Krisztus követés, a Krisztusivá válás az egy út. A szeretet útján való haladás egy út, amelyet már hány éve járunk, és még mindig van, amit tanulni, még mindig nem tudjuk a legtökéletesebben. És milyen jó tudni azt, hogy Isten milyen szépen tanít. Nem ítélkezik. És ugye, kedves Mári Rádió hallgatók, mi sem hozunk ítéletet egy szőlészet boráról egyetlen szőlőszem megízlelése után. Ugye nem egy ember véleménye után vagyunk, vagy egy emberrel való találkozás után vagyunk véleménnyel egy közösségről, egy családról, egy bárkiről. Milyen szép volna, ha ezt meg tudnánk tartani. Mindannyian készülőfélben vagyunk. Egy embert nem a rossz napja, egy rossz döntése, egy hibás döntése után ítélünk meg. Nem, hát nem így van. Isten ma is munkálkodik a mi életünkben, mások életében. És talán lehet, hogy mi előbbre tartunk, vagy hátrább vagyunk, de Isten mindannyiunk életében ott van. Arra hív bennünket, hogy segítsük a másikat. És Isten nem fejezte be a munkáját. Időt kell adni neki is, magunknak is, és a másik embernek is. És hogy tud jobban fejlődni? Legyen egy ember, egy növény, egy bármi. Ha ítélkezünk, ha leszóljuk, ha leszídjuk, hogy miért ilyen kicsi, miért ilyen gyenge, hogy lehet ilyen, vagy azt mondjuk, hogy azt, te fejlődsz, te haladsz, segítek. Ez a régi ember és az új embernek a hozzáállása nagyon kontrasztos. Jóvá szídni senkit nem lehet. Jóvá kritizálni, jóvá pletykálni nem lehet. De egy kis hozzáértéssel, egy kis bátorítással olyan szépen lehet. Ne kritikusok, ítélkezőek legyünk, hanem szurkolók, rajongók, támogatók, bárhogy nevezzük, értjük. Minket is úgy hív az Úr, mint azt a karmestert. Környezetünket lássuk úgy, mint egy értékes kincsekkel tele zsúfolt múzeumot. Mi vagyunk a másik ember, a ránk bizottak gondnokai. Azért élünk, hogy a másik emberből előcsaljuk azt az isteni hangot. És igen, a mészer számos ládánk is talán nem gyantával, olajokkal, vonókkal van tele, hanem őszinte megbocsátással, meleg köszöntéssel, türelemmel, kedvességgel, önzetlenséggel, de megtesszük, nekünk is minden nap meg kell tenni. Ha egy nap kihagyjuk, ha egy hétig elmarad, hát persze, hogy a hangszerek megint elhangolódnak. Isten belőlünk is a legjobbat akarja kihozni. Lassan, napról napra, apránként. Egyik lépést a másikra. És talán úgy érezzük sokszor, egyet előre, kettőt hátra, de haladunk.
Ne engedjünk a lehúzó negatív gondolkodásnak, kritikának, amely az út szélére, a sáncba sodor bennünket. Talán nem vagyunk szentek, nem vagyunk angyalok. Talán elbuktunk jó néhányszor, nem számít. Isten mindig ad második esélyt, felállunk és tovább megyünk. Kedves Mári Rádió hallgatók, hát nekünk is valahogy így kellene. Nagyon is így kellene. Ezzel a gondossággal, ezzel a felelősséggel élni a mindennapokat. Nem arra figyelni, ami lehúz, hanem ami épít, ami hozzáad. De mindig Isten a forrás, ezt nem szabad elfelejtenünk. Mindig csak vele, általa, belőle táplálkozhatunk. Ő megtart, hogy mi is megtarthassunk másokat. Ő felemel, hogy mi is másokat felemelhessünk. Ő megbocsát nekünk, hogy mi is megbocsáthassunk. Ő hosszan tűrő, türelmes velünk, hogy mi is ilyenek legyünk másokkal. Panaszkodni talán mindig a legkönnyebb. Az megy talán a leghamarabb. Ritkán volt ennyi panaszos ember, mint a mai világban. De egy keresztény, aki megtapasztalta az Úristen irgalmát, szeretetét, megbocsátását, aki minden nap, vagy legalább hetente szentmisére jár, áldozik, hát nem lehet neki oka a panaszra. Jézus arra hív bennünket, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot. Az evangélium azt jelenti örömhír, nem rémhír. A keresztény nem

ahol a gyermek nem köszön meg semmit, tiszteletlen. Az Úr ahhoz az emberhez küld, aki a szomszédunk és kibírhatatlan, elviselhetetlen. De ha nem mi, akkor kik? És éppen ezért, ha a forrásból táplálkozunk, nem nehéz szeretni. Nem nehéz kreatívnak, leleményesnek lenni. Mert miért? Itt a lelkek harcáról van szó. Azt az embert meg tudjuk-e a Jóistennek nyerni? Ahogyan egy Szent Pál megtért a damaszkoszi úton. Hogyha az ima életünket éljük, ha Istent az első helyre tesszük, ha beengedjük őt lakásunkba, életünkbe, akkor nem lesz nehéz másként látni a másik embert. Hogy ő is az a nehézkesen élő megpróbáltatások súlya alatt gyötrődő ember, akinek szüksége van a szeretetre. Nem a kritikára, lehúzásra. Őt is fel kell hangolni. Egy kis türelemmel, megbocsátással, kedvességgel. És majd beérik a gyümölcs. Nem biztos a mi életünkben. Nem biztos mi meglátjuk. De ne rajtunk múljon. Ne rajtam múljon. Ez fontos. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeressük egymást, mert az Isten szeretet, és a szeretet Istentől van, mondja Szent János. Én kívánom, hogy az előttünk álló héten mi magunk is így tudjunk élni. Mint egy jó karmester. Meglássuk a másik emberben a drága ékszert, az értékes hangszert, akiben meg akarjuk hallani az isteni hangot. Hogy Isten nem csak úgy teremtette, silányul, hiába. Ő egy értékes tárgy, ő egy értékes személy, ő egy érték, ő egy ajándék az Isten szemében. Ha pedig megtanulunk úgy látni, mint Isten, hát akkor mi is ezt hamar felfedezzük. Én kívánom, hogy ezekkel a gondolatokkal tudjunk a jövő héten is helytállni, és még mindig haladni a szeretet útján, mert még mindig van, amit tanulnunk, amit megtanultunk, azt még mindig tudjuk gyakorolni, és még mindig tudjuk kamatoztatni, továbbadni. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Szeretet útján című műsor volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

dicsétessék a Jézus Krisztus. Kedves Mária Rádó hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj fiamon! Holdkoros szegény és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek, és megkérdezték. Miért nem tudtok mi kiűzni? Ő így válaszolt. Mert gyönge a hitetek. Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok a hegyeknek itt, menj innét, amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Egy picit inkább szeretnék fokuszálni a férfi működési módra, ha lehet ezt így megfogalmazni. Hát lehet, mert én így fogalmaztam meg. Ott van egy apa. Beteg a gyermeke. Mi az, amit tesz? Térdre borulva Jézus előtt kéri az Urat, hogy könyörüljön a fián. És azt gondolom, hogy ez a mondat nagyon fontos. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Mi az, amit ez az apa megél? Nem filozofál, nem tagadja le, hanem szembesül önmagával, pontosabban a tehetetlenségével. Megpróbáltam ezt is, azt is, amazt is. És beismerem, hogy ezzel a problémával nem tudok megküzdeni. Beismerem a gyengeségem. Beismerem azt, hogy itt most én tehetetlen vagyok. És azt gondolom, nekünk férfiaknak ez egy óriási dolog, hogy beismerjük azt, hogy na itt erőtlen vagyok, tehetetlen vagyok. Elvittem tanítványaidhoz, de ők sem tudták meggyógyítani. Tehát ez lenne az első gondolat, hogy férfiként, de nem csak, eljutni ahhoz a pontig, hogy itt a saját erőm nem elégséges, hogy itt most nem tudok mit tenni, tehetetlen vagyok. A következő gondolat. Amikor eljutok ahhoz, hogy hát most megpróbáltam ezt is, meg azt is, meg amazt is, itt most nincs mit tenni. Itt óriási különbség van, hogy én jutottam el a tehetetlenségemig, én nem tudom ezt a problémát megoldani, én élem meg ezt a tehetetlenségemet. De lehet, hogy attól még van megoldás. És a harmadik pont, és akkor itt be is fejezem. Eljutok oda, hogy Uram, most én erőtlen vagyok, most ebben a problémában bármilyen erős és tanult és kiképzett és tapasztalatokkal rendelkező, és így tovább férfi, apa, akárki vagyok, anya is lehetek, meg így, úgy, amúgy,
Eljutottam oda, hogy most nincs mit tennem, tényleg teljesen beszorultam. Se előre, se hátra, se jobbra, se balra nem tudok menni. Be vagyok szorulva, tehetetlen vagyok. Tehát a saját tehetetlenségemet megélem, miközben én nem tudok tenni, de biztos, hogy van valami megoldás. És ezzel a tehetetlenségemmel elmegyek Jézus elé. Ezt viszem el. Azt viszem el, hogy Uram, az életem során rengeteg problémát megoldottam, rengeteg védelmet nyújtottam, rengeteg erőt tudtam tanúsítani, de most nem jön össze. Most erőtlen vagyok, most tehetetlen vagyok. Nem tudom, hogy jól élem át, vagy jól gondolom, akár fedi azt a lelki állapotot, amit Szent Pál apostol megélt és meg is írt. Tövist kaptam a testemben. Háromszor kértem az Urat, hogy vegye el. Hogy ebben a gyöngeségemben, ebben a sebzettségemben, átélve, nem tagadva, szembesülve, ezzel az Úr elé állok. És megtapasztalom, Uram, elég nekem a te kegyelmed.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
9: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
9: Amen.
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink

Úr Jézus Krisztus, az Atyának fia, örök főpap, te hívtad meg a fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most 7 ajándékú lelkedet, a bölcsesség és az értelem lelkét, a tudomány és jámborság lelkét, a tanács és erősség lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

0: magasztaljátok az Urat. Hívjátok segítségül az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki. Beszéljétek el minden ő csodatételét. Visekedjetek az ő szent nevével. Örvendezzen azoknak a szív, akik keresik az Urat.
1: Az imádság bátorsága. Dr. Sájvai János atya műsora következik.

helyet készítünk. Visszatérjünk Szent Lukács beszámolójához. Evangélium a 11. fejezete azzal a jelenettel kezdődik, hogy Jézus egyedül elvonulva imádkozik. Amikor befejezi, a tanítványok kérik: Uram, taníts meg minket imádkozni. Ő pedig így válaszol: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk. Ez a szó Jézus imájának a titka, ez a kulcs, amelyet ő maga ad nekünk, hogy mi is be tudjunk lépni abba a bizalmas kapcsolatba az Atyával, amely elkísérte és megtartotta őt egész életében. Az Atya megszólításához Jézus két kérést kapcsol. Szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod. Jézus imája és így a keresztény ma mindenek előtt helykészítés Istennek. Engedni neki, hogy kinyilvánítsa szentségét bennünk, és előmozdítani országát, kezdve annak lehetővé tételével, hogy gyakorolhassa szeretet uralmát életünkben. Hol van ez az ország? Hol lehetünk végre otthon? Ne legyen nyugtalan a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Létünk legszebb Isten megtapasztalásai, és még mindig csak felszínesek. Istenhez fűződő kapcsolatunk valószerűtlen, bizonytalan, és nincs maradandó állapota. Felületes találkozásokból áll. Minden ember a felszínen él éppen azért, mert amennyiben ember, hát ilyenek vagyunk. Valami különös képtelenség uralkodik bensőnkben. A képtelenség arra, hogy az egyedül szükségeset lássuk és cselekedjük. Hogyan nőhet neki ebből a szétszaggatott életből egy megdicsőült világ? Nem könnyű, lépéseket kell most megtennünk töprengésünkben, ezt előre elmondom, de induljunk csak el bátran. Az ember képtelen arra, hogy vágyainak teljességét átélje. Akarását kettéhasítja az igény mértéktelensége és a megvalósítás korlátozott volta. Könyörtelen szükségszerűséggel vágyódik az ember valami több, valami még soha el nem ért után. Valami titokzatos él benne, amely cselekedeteit örökké új meg új célok és ígéreteik felé hajszolja. Az ember minden egyes cselekedetével a végtelent célozza, noha az, amit konkrétan elérni szeretne, mindenkor véges. Bármilyen sokat érjen is el az akarat a maga erejéből, a megvalósítás még mindig nem felel meg annak a titkos óhajnak, amely mozgásba hozta. Mindez azt jelenti, hogy az ember valami emberileg elérhetetlenre, idegen szóval abszolútomra irányuló erőt hord magában. Nehéz ezt a feszültséget elviselni, egy ilyen magasság felé törő és ugyanakkor beszűkült élet végtelenül terhes. Ezért próbálja meg az ember oly gyakran, hogy az ideiglenest végérvényesnek fogadja el. Közben azonban, esetleg anélkül, hogy bevallanánk, boldogtalan és kielégületlen marad az életünk. Az emberi élet csak akkor tudna beteljesedni, helyesebben az ember, mint ember csak akkor születne meg, ha az emberi vágyódás törekvése az elérhetetlen felé megtapasztalt élményként állna világítóan előtte. Ez lenne voltaképpeni emberré születésének pillanata. A teljes Krisztussal való találkozás egy szabad szembeállításban bele van préselve a vágy legmélyébe. Az ember megismerésével elővételezi a végtelent. Megismeri annyit jelent, hogy a szellem egy fogható valóságot felvesz önmagába, a világ különböző egyedi tárgyainak ilyen bensőséges sététele révén kezdi az ember a környezetében kiismerni önmagát és a világot. Lassan megérti, hogyan viselkednek a dolgok, élőlények, emberek. Mégis mindez csak felaprózódott tudás. Az ember újra meg újra megkísérli, hogy ezeket az ismeret morzsákat egyetlen rendszerbe foglalja.
és ez a törekvése nagy mértékben hajótörés szenved. És éppen ilyenkor tapasztalja meg, hogy valami nagyobbnak és átfogóbbnak sejtelme él benne, olyas valamié, ami semmiképpen sem állítható össze az egyedi ismeretekből. És itt ébred tudatára annak, hogy a tudásra irányuló törekvése ellentmondhatatlanul több, mint a kíváncsisága. Hiszen szellemét mindenkor is vonzotta már a lét teljessége. Az ember tehát egyrészt mindig csak korlátozottat ismer fel, ugyanakkor azonban, sőt, mindenek előtt a korlátozatlanra, a létszerűen határtalanra törekszik. Ugyanakkor bennünk egy másik erő is kapaszkodik. A kicsinyesség, megalkuvás veszett kutyája. Babics Mihály a vele való küzdelemre int minket. Mivel a földön jónak lenni oly nehéz, erényeid elhagynak, mint az ifjúság, de bűneid utánad jönnek, mint a hű kutyák, s ha netán elfáradva az úton leülsz, mind köribé telepszik, és arcodba néz nyugodtan, mintha mondanák, nem menekülsz, s néha egyet bottal elkergetsz, és messze versz, kicsit hátrébb húzódik, s ha nem figyelsz, megint előjön, kezed nyaljas, mintha már lelked belső helyein és zugaiban kotorna nyelve ragadósan, síkosan, és érzed már, hogy többé nem kergetheted, s nem verheted, ha csak magadat nem vered. Verd, verd, ezer bűn nyelvvel lobog benned. Az ember a korlátozott és a korlátlan között ketté hasadt ismeretének területén csak akkor tudná önmagát beteljesíteni, ha a végtelen konkrétan fogható valóságként jelenne meg számára. Az emberi vágynak, megismerésnek és szerelemnek középpontjában egy világos, szabad és az egész szemét átfogó találkozás áll Krisztussal, írta Boros László. Az ember végső döntésével saját örökké valóságát ülteti el. A föld gyermekei vagyunk, egy olyan földé, amely nem csak önálló és független önkibontakozásunk színhelye, hanem lényegi alkatunkhoz tartozik. Ha lelkünk sorsol halhatatlanság, akkor ez csak föltámadás lehet. Ha viszont testünk sorsa a föltámadás, akkor ennek egyidejűleg a világegyetem megdicsőülését kell jelentenie. Ebből következik, hogy az világegyetemre ítélet és igazságszolgáltatás vár. Ez a kifejezés kellemetlen érzést keltett bennünk. Mennél inkább átlátjuk azonban a világot és a világ indítékait, törekvését a hatalomra, az önérvényesülésre, annál inkább tudatára ébredünk annak, hogy nem élünk még igaz világban. A világra igazságszolgáltatás vár, nem elítélés, hanem igazzá tétel. A világ csak akkor válik igazzá, ha a jó egyben szép, az igaz egyben jó, és a lét világító. Ez a világ ma még nem létezik. Általunk a mi a halálban bekövetkező személyes döntésünk révén kerül felállításra. Az ítélet egyben a megtisztulás folyamata is, a tisztító tüzet ebben a fölfogásban úgy képzelhetjük el, mint a halálban végrehajtott Isten melletti döntés minőségét és törekvését. Az Isten iránti szeretet egyetlen pillanatban átjárja áramával a létezést. Az emberi létnek közben végső erejével Isten felé kell elindulnia. Ennek megfelelően az egyes emberek személyenként különböző megtisztulási folyamaton esnek át egyetlen pillanat alatt, a halálban. Krisztus még mindig születőben, mondja a teológia, az apostol tanítását követve, illetve növekedőben van Krisztus. Krisztus a maga teljességében csak akkor jelenik meg, ha minden ember, akikből az ő teljessége áll, teljes egészként találkozott vele a létegységet létrehozó szeretetben.
Ezért írhatta az apostol személyes vallomásként: örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az egyháznak javára. Így érkezünk el ahhoz a további három kérdéshez, lépéshez, amelyet Jézus tanít a mi atyánk szavaiban. Ez a három kérés alapvető szükségleteinket fejezi ki: a kenyeret, a megbocsátást és a segítséget a kísértések között. Nem lehet élni kenyér nélkül, nem lehet élni megbocsátás nélkül, és nem lehet élni Isten segítsége nélkül a kísértések között. A kenyér, amelyet Jézus velünk kéret, a szükséges és nem a fölösleges kenyér. A zarándokok kenyere, az igazi kenyér, olyan kenyér, amelyet nem halmoz fel és nem pocsékol el az ember, amely nem nehezíti el léptelinket. A megbocsátás, mindenek előtt az a megbocsátás, amelyet mi magunk kapunk Istentől, mert csak annak tudata tud képessé tenni minket a testvéri kiengesztelődés egyértelmű megnyilvánulásaira, hogy olyan bűnösök vagyunk, akiknek végtelen irgalmasságában Isten már megbocsátott. Ha valaki nem érzi magát bocsánatot nyert bűnösnek, soha nem lesz képes megbocsátó és kiengesztelődő lépést, mozdulatot tenni. Ez abból a szívből indul ki, amelyben bocsánatot nyert bűnösnek érezzük magunkat. És az utolsó kérés: ne hagyj el minket a kísértésben. Annak tudatosságát fejezi ki, hogy milyen a helyzetünk, mindig ki vagyunk téve a gonosz cselvetéseinek és a romlás veszélyének, ahogy előbb Babits Mihály versében hallottuk. Mindnyájan ismerjük, mit jelent a kísértés. Jézus imádságról szóló tanítása két példázattal folytatódik ezután, amelyben egy barátnak a barátjával, illetve egy apának a gyermekével szemben tanúsított magatartását hozza fel példaként. Mindkettő arra akar tanítani minket, hogy teljesen bízzunk Istenbe, aki atyánk. Ő saját magunknál is jobban tudja, mire van szükségünk. De azt akarja, hogy azt merészen és kitartóan eléje vigyük, mert így tudunk részt venni az ő üdvözítő művében. Az imádság az első és legfőbb munkaeszköz a kezünkben. Kitartóan kérni Istent nem arra szolgál, hogy meggyőzzük őt, hanem hogy erősebbé tegyük hitünket és türelmünket, vagyis azt a képességünket, hogy együtt küzdjünk, harcoljunk Istennel a valóban fontos és szükséges dolgokért. Az imádkozásban ketten vagyunk, Isten és én, hogy együtt harcoljunk a fontos dolgokért. Ezek között van egy nagyon fontos dolog, amelyet Jézus megemlít az evangéliumban, de amelyet szinte sohasem szoktunk kérni. Ez pedig a Szentlélek. Add nekem a Szent Lelket, imádkozzuk gyakran. Jézus ezt mondja: ha ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyerekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik. A Szentlélek. Kérnünk kell, hogy a Szentlélek töltsön el minket, és mire szolgál a Szentlélek? Arra, hogy helyesen tudjunk élni, bölcsen és szeretettel, Isten akaratát követve. Milyen szép imádság lenne az, ha ezen a héten mindannyian azt kérnénk az atyától: atyám, add nekem a Szent Lelket. Szűz Mária kinyilvánítja előttünk létezésével Isten lelkét, aki teljesen betöltötte őt. Ő segítsen minket Jézussal egyesülten kérni az atyát, hogy ne világiasan éljünk, hanem az evangélium szerint, a Szentlélek által vezetve. Hogyan vezeti a Szentlélek az embert? Egy különös életútra szeretnék ma röviden hivatkozni. 170 esztendővel ezelőtt született Vlagyimir Szergejevics Szolovjov, orosz filozófus, teológus, költő, őről van most szó. Gyerekkorában mindenfelé csodált tehetség volt. 8 éves korában betéve ismeri a világ történelmet és a földrajzát. 17 éves korában aranyéremmel érettségizik. 15 éves korában ismeri a felsőbb matematika és a fizika rejtett berkeit is.
a természettudományok szenvedélyes rajongója, és éppen akkor kezdi elárasztani a szakállas német materializmus egész Oroszországot is. Már 14 éves korában eredeti nyelven olvassa, éli végig a német materialisták műveit. Hihetetlen élénkséggel éli át ezt az irányzatot. Egyik tanára írta róla, hogy sohasem látott még egy ilyen szenvedélyesen meggyőződéses materialistát. A 60-as évek tipikus nihilistája ő. Vérbeli, radikális, szocialista, sőt, kommunista lett belőle. A Moszkvai Egyetemen 18 éves korában már be is fejezte természettudományos tanulmányait kitüntetéssel. Aztán tudományos kutatásaiban előre haladva egyre világosabbá válik előtte, hogy nem egészen jó úton jár. Az eszményi társadalmi gondolatot Szolovjov szerint az istenemberes bölcselet adja meg, amelynek középpontja Krisztus, az Úr. Az embert nem tekinthetjük úgy, vallja ő, mint ember atomot, egyedülálló embert. Isten nem ilyennek alkotta meg, és eleve látta, hogy semmit nem ér, nem jó az egyedül való ember. A teljes emberi közösség, az emberek szent világ közössége a mértékadó, mint ahogy Krisztus is az egész emberiségért szenvedett. Ezért is lett egyszerre fontos Szolovjovnak az Isten emberség, és annak középpontja és ős mintája maga a megtestesült Isten ember, aki nem csak emberré lett, hanem mindenek előtt testé lett. Isten sohasem nyeli el az embert, és az ember sohasem tűnik el Istenben. Az ember végtől végig ember marad, az emberkép sohasem mosódik el. Isten az ember legnagyobb eszméje, legnagyobb témája, és viszont az ember az Istennek legnagyobb eszméje, legnagyobb témája, legnagyobb vágya. Az Isten kérdés voltaképpen emberi kérdés, mint ahogy az ember kérdés az Isten kérdése. Az ember az isteni képmás, az Isten szeretetének tárgya, akitől szeretetet vár viszonzásul. Az isteni titok, misztérium második személye is ember.

kereszténység és maga a keresztény kultúra is lehetetlen annélkül, hogy a két kultúrforma, kelet és nyugat egymással ne találjon, egyben ne forjon. Meg kell tehát történnie az egyházak igazi egyesülésének, testvéri egymásra találásának. Másrészt azonban ebben az egyházban az erkölcsi tekintély, felelős vezetés egy legfőbb képviselőnek kezében van. Ekkor döbbent rá Szolovjov, hogy ezt az embert pedig kénytelen pápának nevezni. A ti szavatok, írja, ige nemzetei, a szabad és egyetemes teokrácia. Minden nép és minden osztály igazi összefogása a társadalmi életben megvalósult kereszténység és a keresztény fölfogású politika. Ez a szó pedig szabadságot jelent minden elnyomottnak, védelmet nyújt minden gyöngének. Ez a szó maga a társadalmi igazságosság és a jó keresztény béke. Mikor azonban eddig eljutott, akkor a Szolovjov már koldús szegény, mert lemondott egyetemi tanárságáról, minden jogcíméről, önkéntes szegénységben élt, evangéliumi szegénységben. Oroszország legnagyobb zsenie kiskabátban járt a dermesztő télben, fűtetlen szobában, fagyos kézzel írta az előbb felolvasott sorokat is. Szolovjev csodálatosan épp Lev Tolsztoj egyik katolikus pappá lett unokaöcsének, Nikolaj Alekszejevics Tolsztojnak a kezébe tette le a katolikus hitvallást. Erről az egyik ott jelenlévő személy írásban tanúskodott a következő szavakkal. Mi szemtanúi voltunk annak, amikor Vladimir Szergejevics Szolovjovot a katolikus egyházba fölvette Nikolaj Alekszejevics Tolsztoj görög katolikus pap 1896. február 18-án. Az ónaptár szerinti időpont ez Moszkvában, abban a kis kápolnában, házi kápolnában, amely Tolsztoj atyának magánlakásán volt. Miután Vladimir Szergejevics meggyónt Tolsztoj atyának, a mi jelenlétünkben egyházi szláv nyelven felolvasta a katolikus hitvallást, és megáldozott azon a szentmisén, amelyet Tolsztoj atya celebrált. Milyen utakon találunk Jézus Krisztussal haza, az atyaházába? Addig Hans Böglin német költővel mondjuk. Uram, csak egy szót. Kell, hogy te légy minden beszéd mi bennünk, igen s a nem, lemondás, lendülés, mert lám, előtte tör hangszer a nyelvünk. Álnokság minden, düh és zendülés. Júdás sarukban kúszik kedvünk gyáván, gyors füllet csókért, s nincsen enyhülés. A gondolat, mint bűntől részek sátán az utcán gajdol, s rossz gyönyört kínálgat, eltékozolt szent eszmekincsek árán. Uram, csak egy szót, s megnyugszunk te nálad.

0: magasztaljátok az Urat. Hívjátok segítségül az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevével. Örvendezzen azoknak a szív, akik keresik az Urat.
1: Az imádság bátorsága. Dr. Sávai János atya műsorát hallották.

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot, meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből, nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket, ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik duskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül Te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat, mindnyájan ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
1: Rövid olvasmány. Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
2: Könyörögjünk. Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán,
0: hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják, nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. A tegnap véget ért a Mladi Fest, a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál. Akik az elmúlt napokban követték a műsorainkat, akkor bekapcsolódhattak ebbe a fesztiválba. A hét eddigi részében az esti szentmisék onnan voltak közvetítve 8 órától. A reggeli szentmisék eddig is és a hét további részében szombattal bezárólag reggel 8-tól kezdődtek és kezdődnek ezután is. Nagyváradról a rádió épületének felújítási munkálatai miatt a szomszédos Szent József templomból voltak és lesznek közvetítve. A mai estétől kezdve pedig a Csíksomlyói kegytemplomból lesznek a közvetítések ma este 6-tól, péntek este 6-tól, vasárnap este 6-tól, illetve vasárnap délelőtt 10 óra 30 perctől, előtte 9:40-től a rózsafűzért is imádkozzák a kegytemplomban. Szombat este pedig Marosvásárhelyre kapcsolunk, és este 6 órától lesz ott a Mária áhítat keretében a Szent Mise. A jövő héten az egyik helyszínünk a nagyváradi Székesegyház lesz, a másik pedig Felsőbánya. A felsőbányai Nagyboldogasszony plébánia templom, természetesen a váradi Székesegyháznak is ez a titulusa. Azért esett a választás erre a két templomra, mert mind a kettőben búcsú lesz. Felváltva lesznek egyik reggel este, tehát így a szentmiség. Hát hétfőn reggel 7-től lesz a Székesegyházból, este 6 órától szintén a Székesegyházból. Akkor Felsőbányáról kedden este 6 órától lesz az első szentmise, kedden reggel még a Székesegyházból 7 órától. Szerdán Felsőbánya reggel 8-tól, este 6-tól a nagyváradi Székesegyház. Csütörtökön reggel 7-től a Székesegyház, este 6-tól Felsőbánya. Pénteken reggel 8-tól Felsőbánya, este 6-tól a Székesegyház. Azon a pénteken este 9 óra után 5 perccel egy szentségimádást közvetítünk a Csíksomlyói kegytemplomból a Csíksomlyói ifjúsági találkozó keretében, és ennek a csitnek a záró szentmiséjét is közvetítjük szombaton 15-én délelőtt 10 órától. Bízunk benne, hogy 11 óráig véget is ér, hiszen 11 órától a Felsőbányai templom búcsús szentmiséjét közvetítjük, melynek főcelebránsa és szónoka László Attila kolozsvári főesperes plébános atya lesz. Este 6 órától pedig a nagyváradi Székesegyház búcsús szentmiséjébe kapcsolódhatunk be. Vasárnap pedig 10 órától lesz a szentmise Felsőbányáról, előtte 9:25-től a rózsafűzér, ugyancsak onnan este 6 órától a váradi Székesegyházból lesz egy újabb szentmise. Az azt követő héten Mező Petri és Csíkszentkirály következnek, ott több búcsú is lesz Szent István király tiszteletére. A napján Perkőből közvetítjük a búcsút, tehát 20-án délben 12 órától, majd este 7 órától Budapestről, a Szent István Bazilikából, Csíkszentkirályról pedig vasárnap 23-án fél 1-től lesz a búcsús szentmise. Ott még azon a vasárnapon egy Gyergyó Szent Miklósi lovas ünnep szentmiséje is lesz közvetítve. Augusztus 24-től 30-áig az egyik helyszínünk a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templom lesz, a másik pedig a szatmári Szentlélek plébánia templom. A Szent Ágoston tiszteletére lesz búcsú 30-án délben fél 1-től Csíkszeredában. Azon a szombaton Márton Áron konferencia szentmiséjét is közvetítjük majd. Augusztus 31-től szeptember 6-áig tartó hétre még keresem a közvetítések helyszínét. Azt hittem, hogy most már könnyű dolgom lesz, hiszen az augusztus lejárt, a július-augusztus a nehéz, ugye a szabadságok, helyezések és egyéb miatt, a nyár miatt vagy a papok vannak szabadságon, vagy a kántor, szóval ilyesmi. Most pedig inkább az a nehézségem, hogy vannak sokan, akik pont most vannak szabadságon, amikor megbeszélhetném velük a közvetítést. Szeptember 7-től
kezdődő hét is még szervezés alatt, illetve még keresem a helyszíneket. Szeptember 14-től kezdődő hétre már megvan a közvetítés Nagyváradról, innen, hát a stúdió kápolnája helyett a Szent József templomból lesznek a reggeli szentmisék, a délutáni szentmisék pedig a nagyváradi Katalin telepről lesznek közvetítve, ugyanis lesz egy primiciás szentmisénk, tehát azon a szombaton 19-én a Mária Rádiónak egyik régi önkéntese, még gyerekkorából, fiatalkorából még önkénteskedett itt Váradon, aztán elkerült Gyulafehérvárra, teológiára, kispap lett, és aztán végül elköteleződött a lazarista rendben, fogadalmat is tett, és Olaszországban tanult tovább, most kerül majd haza. A testvérünk, akit 19-én szentelnek, és 20-án lesz a primiciája itt Nagyváradon, a Katalin telepen. Hát itt tartok pillanatnyilag a közvetítések kapcsán. Az elmúlt hét, amióta nem volt műsorunk, igen mozgalmas volt. Elindultam önkéntes találkozókat tartani Székelyföldön, Kolozsvárra elvittem az újságokat, meg ahova ilyenkor még szoktam betérni. Az elmúlt héten, ugye szerdán, tehát az már ugye a műsor előtt volt még, de a műsort még azelőtt vettem fel, tehát szerdán volt a múlt héten 11 órától önkéntes találkozó Marosvásárhelyen, aztán délután 4-től Sepsiszentgyörgyön, csütörtökön délben 12 órától Kézdivásárhelyen tartottam önkéntes találkozót, majd délután 4-től Szentegyházán, és a hónap utolsó napján, tehát a múlt pénteken 11 órától Gyergyószentmiklóson, majd 15 órától Székelyudvarhelyen volt önkéntes találkozó. Nagyon jó találkozók voltak. Én örültem, hogy így hát legalább egy évben egyszer akkor még elmehetek az önkéntes találkozókra Székelyföldre, és hát nekem is hiányoznak az önkéntesek, hiszen néhány évvel ezelőttig még én tartottam mindenütt a találkozókat. Úgy vettem észre, hogy az önkénteseknek én is hiányoztam, örültek a találkozásnak. Megbeszélhettük részletesen a rádió életével kapcsolatos dolgokat, különösen itt a nagyváradi dolgokról, a felújítással kapcsolatos haladás, illetve lassabban való haladás részleteit, olyan dolgokat is, amiket a rádióban nem szoktunk megbeszélni, jobb volt ez így szemtől szemben, és egy nagyon szép lelki elmélkedés is volt, és nem akarom a témát lelőni, hiszen még vannak hátra önkéntes találkozók, de nagyon jó volt találkozni, rádió dolgait is megbeszélni, és egy kicsit a lelki dolgokban is elmélyülni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megvoltak ezek a találkozások, mindenütt nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt a hangulat, tehát volt, ahol nem akartak elmenni az önkéntesek a végén, olyan jók voltak ezek a találkozók, tényleg. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik eljöttek ugye a meleg és a vakációzás ellenére. Aztán szombaton egy kicsit szusszantam, vasárnap pedig már kora reggel elmentem Szebeni Lajos önkéntesünkkel Felsőbányára, ahol most először beszéltem a rádióról, ott a templomban még nem voltam eddig soha, egy gyönyörű, hatalmas templom. Kiderítettük, hogy tényleg nagyobb, mint a Szatmári Székesegyház, ahova tartozik, ugye a Szatmári Egyházmegyéhez, hát magasságban messze felülmúlja, úgy hosszában, széltében talán csak egy kicsit nagyobb a Szatmári Székesegyháznál, de gyönyörű a templom, most nemrég lett felújítva, és hát örülök, hogy találkoztam ott a hallgatókkal, igazából tudtam, hogy vannak ott hallgatóink, de nem volt semmilyen kapcsolatunk az ottani hallgatókkal, önkéntesünk sem volt. Egy nagyon szép első áldozási szentmisébe kapcsolódhattunk be, aminek a végén beszéltem egy kicsit a rádióról. Vittem természetesen különböző Mária Rádiós tárgyakat, hirdettem, hogy önkéntest is keresünk, és hála a jó Istennek nagyon szépen fogytak a Mária Rádiós tárgyak, adományok is érkeztek, és sokan odajöttek a szentmise végén, és jelezték, hogy igen, hallgatjuk a Mária Rádiót. A legtöbben a tévén keresztül, vagy interneten keresztül jelezték, hogy hallgatják. Voltak, akik mondták, hogy ismerik az applikációt, voltak, akiknek megmutattam az applikációt, volt, akinek telepítettem is a telefonjára, és
jelentkezett valaki önkéntesnek is, hát a kántornő, aki egyébként hűséges hallgatónk, és a telefonján hallgatta eddig a rádiót, igaz, nem az applikáción, hanem az internetes oldalunkról a rádiót, és önként jelentkezett, és szívesen elvállalta, hogy legyen a kapcsolattartó személy. Ennek nagyon örülök, és nagyon jó közösség van ott. Tehát én még nem jártam ott, mondom, egy nagyon jó közösség, tényleg hívő emberek, kedvesek voltak, örültek nekünk, és öröm volt bekapcsolódni. Ezüstmisés áldásban is volt részünk, a papbácsi 25 éve volt szentelve, majdnem 15 éve szolgál ott, Felsőbányán. Hát most már túl van a nagy munkálatokon, több évig folyt a templom felújításon, hatalmas a templom, de nagyon-nagyon szép lett, úgyhogy a körülvevő táj is gyönyörű, ott a dombok, erdők, és aztán egy kicsit arrébb már komoly hegyek is vannak. Valamikor aranybánya volt ott, és hát azóta, mióta az aranybánya bezárt, egy kicsit megcsapant a város lakossága. Nagybányától a második helység, még van egy falu közte, és utána következik Felsőbánya. Jó kis katolikus közösség van ott, és nagyon örülök, hogy most már van kapcsolatunk velük is. Bár mondom, hogy jó néhányan jelezték, hogy hallgatják a Mária Rádiót, sőt, nagyon szeretik is sokan. Úgyhogy ez egy nagyon örömteli látogatás volt, hát elég messze van azért Várattól, visszafelé jövet leszereltük a mobil stúdiót Tasnád Szántóról is, és így akkor vasárnap estére hazaérkeztünk. Még van egy önkéntes, illetve két önkéntes találkozó, amire ezután fog sor kerülni, mégpedig hétfőn, augusztus 10-én, délben 12 órára várom szeretettel a temesvári és környékbeli önkénteseket a Józsefvárosi plébánia hittantermébe, utána pedig átjövök Aradra is, és ott is megtartjuk a találkozót a belvárosi plébánia hittantermében, ahol szoktuk máskor is, 16:30-ra várom a kedves önkénteseket Aradról és környékéről, és természetesen minden kedves hallgatót, érdeklődőt, hiszen ezek önkéntes találkozók néven futnak, de bárkit szeretettel várunk és látunk, és örömmel találkozunk. Természetesen viszem az újságokat is, és akik adományokat gyűjtöttek, azoktól szépen átveszem az adományokat, és ott is meg lesz a rádió dolgairól való beszélgetés is, és oda is tartogatom ezt az elmélkedést a keresztény élet fontos lépéseivel kapcsolatban. Úgy várom az utolsó önkéntes találkozókat, ami így a nyár folyamán akkor meg lesz. A postázásra eddig még nem tudtam sor keríteni, még nagyon sűrű volt itt a program, de hamarosan rendezem a postázási dolgokat is, és jelzem majd a következő héten már biztos, hogy el lesznek postázva az újságok azokra a helyekre, ahova postai úton küldjük őket. Ezen a vasárnapon egy kicsit szusszanok, tehát szabad lesz a Mária Rádió szempontjából. Valamikor fel kell szereljem a mobil stúdiót a Mezőpetri közvetítésekhez, és jövő vasárnap sajnos csak délután tudok majd oda eljutni Felsőbányára, hogy onnan pedig elhozzam, leszereljem a mobil stúdiót. De ezekre is sort fogok keríteni. Tehát körülbelül így állunk itt a Mária Rádió házatáján. És akkor még egyszer nézzük meg. Ezen a héten, a továbbiakban is reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a szentmisék. Eddig a Medjugorje Ifjúsági Fesztivál szentmisei voltak esténként 8 órától. Tehát ma és holnap Csíksomjó lesz este 6-tól. Marosvásárhelyről szombaton este 6-tól a Mária hitat keretében. Vasárnap pedig Csíksomjóról a Kegytemplomból lesz a két szentmisénk 10:30-tól délelőtt és este 6-tól. 9:40-től reggel a rózsafűzért is imádkozzák a Kegytemplomban. A jövő heti közvetítés már kicsit bonyolult lesznek, amikor 7-kor lesznek a reggeli szentmisék, lesz, amikor 8 órától Felsőbányáról, illetve a Váradi Székesegyházból. A Csitről közvetítjük jövő csütörtökön este 9:05-tól a szentségimádást és a záró szentmisét. Ugyancsak a Csíksomjói Ifjúsági Találkozóról szombaton 10 órától, majd szombaton, tehát nagy boldogasszony napján két búcsunk is lesz 11 órától Felsőbányáról,
és este 6 órától a Nagyváradi Székesegyházból, jövő vasárnap 10-től és este 6-tól lesznek a szentmisék Felsőbányáról és a Váradi Székesegyházból. Köszönöm mindazoknak, akik imádkoznak, értünk a háttérben, az önkéntes találkozókon találkoztam néhány önkéntessel, akik jelezték, hogy igen, vállalják és imádkoznak, értünk a háttérben nekik, és minden értünk imádkozónak nagyon szépen köszönöm. Isten hallgassa meg az imáikat, azokat is, amit a rádióért mondanak, azokért is, azokat is, amit bármi más szándékra mondanak. Nagyon hálásak vagyunk, köszönjük szépen, Isten fizesse, és továbbra is tartsanak ki a Mária Rádió mellett, hallgassanak. Sok búcsús szentmise lesz a következő időszakban, de Nagy Boldogasszony, illetve Szent István király tiszteletére, majd Szent Ágoston tiszteletére is lesz búcsú. És még mondom, hátra van 2 önkéntes találkozó hétfőn, Temesváron és Aradon. Ezek a Mária Rádió újdonságai. Nagyon hálás vagyok az önkéntes találkozókért. Minden kedves hallgatónak további áldott rádióhallgatást kívánok. Szeretettel búcsúzom, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Nagyszerűen aludtam, Istenem. Mélységes, mélyen és nyugodtan. Nem zavart semmi. Minden rossz álom elkerült. Köszönöm ezt az éjszakát. A tegnap a zavaros világ alámerült az éjbe. Békességben aludtam át. Adtál álmot, köszönet érte. Az álom mindig az új nap reménye, amit megint elkezdhetek. Istenem, szebb dolog nekem az alvás, mint az evés-ivás örömei. Az alvás több nekem, mint csak erőt gyűjteni. Az alvás a szomorúság legjobb gyógyszere. Most nem a lusták és a gyávák álmairól beszélek, ők behunják a szemüket, hogy eloltassák a felelősséget. Amire én gondolok, alvás, kemény nap után, amikor kimerülten mindent félreteszek és rábízom magamat, munkámat és gondjaimat. És reggel, mikor visszakapok mindent, új nap, új erőt, új bátorságot ad. Istenem, azt mondják, az alvás testvére a halálnak, de nekem a halál annyi, mint ott lenni nálad. És nem olyanok a reggelek, mint egy új élet. Tőled.

Még sötétség honol a város felett. A házak szurdokaiban a villamosok még nem csöngették föl a napot. De az én vekkerem már csengedett. Most félálomban vagyok és bosszankodom, mert föl kell kelni, hogy megint elkezdjek egy napot, amely szürkén és megszokottan közelek felém. Hála neked, hogy megajándékoztál az alvással a hétköznapi szabadsággal. Most pedig segíts nekivágni annak, ami jön. Add, hogy ma is, mint máskor kisüssön a nap, jó melegen és telve fénnyel. Majd amikor a sötétség meghasad, s az ablakok visszaverik az első sugarakat, mi is fölébredünk egészen új erőben, új reménnyel, hogy aznap minden sikerülni fog. És amikor lángra gyúl a fény, az én reményem is fellobog. Uram, egy némely nép istenként imádta a napot, mert fénye előzi az éjszakát, mert melege hív létre minden élőt, mert láng tűzű keze büntet. Nem is voltak a legrosszabb pogányok. Tudjuk, hogy a tűzvörös gömb művetnek csak parányi része, mégis hagytad, hogy jelképeddé legyen, ahogy előz árnyakat és borzalmakat, ahogy meleget és termékenységet ad a te legszebb és felülmúlhatatlan szimbólumod. Uram, tölts be fénnyel, hogy semmi ne borítsa sötétbe mai gondolataimat és utaimat, hogy sötét zúgokban, rossz kedvben, homályos helyzetekben visszatükrözzem világosságodat. Hagyd, hogy szeretetettől fölmelegedjem, mert szívemet fagyossá is dermedté tette a sötétség. Kelts föl bennem a te életedet, hogy szeretetet sugarát ne rejtsem el. Uram, légy ma városunk felett, utcák és terek felett, üzletek és hivatalok felett, iskolák és bankok felett, igazság és igazságtalanság felett. Találj rá szívünkre és agyunkra szereteted láthatatlan sugarával. Mert legvakítóbb neon csöveink és legjobb olajkályháink még mindig nem tették városunkat, sem a fény, sem a meghitt melegség városává. Mert olyan sokan vannak, akiknek a nap csak világító test, eszköz. De nem értik, mit mond, mint jelkép, hogy rád mutat ős forrására minden fénynek, minden életnek, minden szeretetnek. Uram, te légy a napsugara életem napjainak, akkor nem félek sem reggel, sem este, mert te nem ismersz meg semmisülést. Te vagy a kezdet, meg a vég.

Mindig jó egy kocsi. Nem föltétlenül nagy luxus kocsi, amiről kiabál a jólét. Már egy kis kocsi szabaddá tehet. Ha úgy érzem, rám zuhannak a házak, bevágom magam, s hajrá ki a zöldbe. Szabadság idején elrövid ahhoz, akit szeretek. Eddig rendben ment minden. Te vigyáztál rám, nehogy baj érjen, nehogy álmokfutó legyek. Köszönöm neked. Ne engedd soha elfelednem, amikor gurul a kerék. Nem csak saját életem tartom kezemben, hanem mindenkit, akivel csak találkozom. Egy teli pohár, egy át nem adott éjszaka. Kicsivel több gáz vagy hencegés megcsonkíthat, megülhet. Uram, irgalmazz az áldozatoknak, akik ma elvéreznek a maguk hibája miatt, a mások hibája miatt. Induláskor ki gondol a halálra, és melyikünk készül fel rá, hogy hozzád érkezik? Talán én. Élni annyi, mint úton lenni. Valamit megérzek ebből, ha a kormánynál ülök. Nem tudom, meddig visz az út. Nem tudom, mikor jön a vég. Add, hogy készen legyek, ha utam véget ért. Akkor boldogan érek a célba.

Valakinek valami kellemetlent kell mondanom. Sürget a lelkiismeret, de félek. Hát, ha eljátszom a barátságát. Istenem. Vannak napok, amikor arra támad kedvem, hogy mondjam, ami másoknak kellemetlen. Terjesszem a rossz kedvemet, terjesszem a környezetemben. Aztán igazolom magam, ez csak neki hasznára vált. Bocsásd meg, Istenem, ezt a szeretetlenséget, ezt az önámítást. Ettől senki nem lesz jobb, csak idegesebb. De ez most más. Valakit figyelmeztetnem kell, meg kell mondanom neki, hogy hibázott. Sokat töprengtem rajta, de ez most nem az én rossz kedvemtől van, ez a lelkiismeretem parancsa. Fele barátod iránt nem lehetsz közömbös, felelős vagy érte. Mégis elfog a félelem. Félek. Rajta már nem javít a szó, megdühödik rám, sőt, meggyűlöl érte. Istenem, segíts! Beismerem, sokszor volt rossz a kedvem, kihagytam sok lehetőséget. Szabadíts meg engem, nehogy szeszélyeim rabszolgája legyek, s megkeserítsem mások életét. De mindenek előtt ma légy velem, hogy győzzek önző félelmemen, s tegyem, amit a lelkiismeret parancsol.

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbeejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem több le jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze. Sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam, ügyeskedtem magam és a világ előtt. Ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot. Vagy talán szerényebb legyek. De mindenütt gigászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert, add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent, velünk meg a világgal, évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, bírál és dicsér, és ad nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet, adj reményt, mert a te sikered jelképe sosem más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

betegeknek anyja, boldogságos Szűz Mária, bírassz a földkerekség minden betegének ágya mellett. Azoké mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat, akik haláltusájukat vívják, akiknek semmi reményük sincs a gyógyulásra, akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdjenek, akiknek pihenni kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön, akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, akiket betegség közben még a családjuk szükségének gondjai is kínoznak, akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, és Isten ellen zugolódnak, káromolják, és őt átkozzák, akik nem tudják, hogy Krisztus értük is szenvedett. Betegek anyja, boldogságos Szűz Mária, vírassz a földkerekség minden betegének ágya mellett. Amen.

0: Nagy nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmár Németi stúdióból. Íme beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét. Folytatjuk a beszélgetést, amit már nagyon régóta elkezdtünk, folytatjuk a fejezetet, amit abba hagytunk az előző műsorban. A megbocsátásról beszélgettünk, hogy mennyire fontos is az, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak. És most folytatjuk ezt a témát. Erika, mi lesz a mai esténknek a témája?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mustó Péter jezsuita atya, Megszereted, ami a tiéd című könyvét vesszük sorra, és az előző alkalmakkor a fele barát, illetve önmagam iránti megbocsátásról beszélgettünk. Péter atya ezt így nagyon szépen foglalja össze, hogy a Szentírás nem szűnik meg arra biztatni minket, hogy bocsássunk meg egymásnak. Arra biztat, hogy törekedjünk erre, akkor is, hogyha nem mindig sikerül. A megbocsátás igazából mi nekünk fontos, mert nem tesz jót, hogyha megvetést, haragot, kirekesztést ápolunk a szívünkben, vagy hogyha valakit úgy végleg leírunk, esetleg magunkat. Mert csak egy szívünk van, és fájdalmas, ha nem tudunk szeretni, illetve jó indulattal lenni. Az élet energia ilyenkor nehezebben áramlik bennünk, ott, ahol nem bocsájtunk meg. Ilyenkor az életöröm, az életkedv, ami amúgy bennünk van, könnyebben elillan. Arra az állapotra, amikor könnyű lenni, jó lenni, ráül ez a bizonyos neheztelés. Ha megbocsájtunk, az viszont ajándék. Akkor az élet könnyedsége kerekedik felül. Tudunk újra szeretni, és az életnek örülni. És biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatóknak is volt ilyen tapasztalatuk, hogy milyen az, amikor kiengesztelődés történik valakivel, hogy akkor felszabadultságérzés van bennünk, életkedv van bennünk, életöröm van bennünk, viszont amikor ilyen neheztelést, haragot táplálunk, vagy van bennünk, vagy megvetést tapasztalunk, vagy azt, hogy végleg leírunk valakit magunkban, tehát hogy ezzel az emberrel egyáltalán lehetetlen már kapcsolatban maradni, akkor az úgy nyomaszt minket, és érezzük, hogy azért nincs minden rendben. Eddig az emberi szinten beszéltünk a megbocsájtásról, most pedig arról beszélünk, hogy mit jelent Istentől bocsánatot kérni. A mi atyánkban Jézus tanít minket arra, hogy kérjünk úgymond Istentől bocsánatot, hiszen ott van az a mondat, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát valamiképpen érezzük, hogy fontos Istentől is bocsánatot kérni. Valamiképpen ő is benne van ebben a bocsánatkérési folyamatban, hiszen van, amikor személyesen Istent bántjuk meg, és ezt úgy érezzük magunkban, hogy ez történik, ugye ott van a 10 parancsolatból az első 3 parancs, ami kifejezetten az Isten való kapcsolatunkról szól, és hogyha ezekben a parancsokban érezzük, hogy valamit vétünk Isten ellen, akkor úgymond fennáll annak a helyzete, hogy akkor kérjünk Istentől bocsánatot. A liturgikus szövegek arra biztatnak minket, hogy bocsánatot és megbocsájtást ne csak egymástól kérjünk, hanem Istentől is. A Szent Misében is ugye mondjuk azt, hogy gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Tehát ez a megbocsájtás gesztusa, kiengesztelődés vágya, ott van rögtön a Szent Mise elején is, hogy rendezzük a kapcsolatunkat, és Isten felé is rendezzük a kapcsolatunkat, hogy veszek részt egy szentmisén, egy liturgián, hogyha szívemben vannak ezek a nehéz érzések, amit az előbb mondtam. Tehát valamiféleképpen, tehát nagyon jó, hogy a szentmise elején van erre lehetőség, és hogy ezt Isten felé is megteszem.
0: Nagyon fontosak ezek a dolgok, amiket mondtál, hogy mennyire fontos a megbocsátás a mindennapokban, és talán az is, hogy Isten fele hogyan viszonyulok én ebben a megbocsátásban, vagy ezzel a megbocsátással. Itt Péter atya nagyon szépen leírja a könyvben, hogy ugye sokszor vannak nehézségek, sokszor vannak olyan megpróbáltatások az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy ezért Isten a hibás, hogy ezeket a megpróbáltatásokat át kell élnünk, és akkor úgy őt vádoljuk, de egy idő után megbánjuk ezt a tettünket, és megpróbálunk bocsánatot kérni. És nekem nagyon tetszett az, hogy Péter atya azt is kiemelte, hogy Istentől nem kell bocsánatot kérni, mert ő nem egy haragos Isten, ő nem haragszik, ő megengedi a megpróbáltatásokat, megengedi a nehézségeket, de sokszor azt érezzük, hogy azért akarunk Istentől bocsánatot kérni, mert saját magunkkal akarunk kiengesztelődni, vagy saját magunkra haragszunk, és ugye nagyon sokszor van ez a mindennapokban, én is szoktam magamra haragudni, és hogy mennyire fontos az először, hogy saját magunkkal tudjunk kiengesztelődni, tehát lehet, hogy saját magamtól kell bocsánatot kérjek, mert pont egy olyan tettet tettem meg, amit lehet nem akartam, de úgy megtettem, mert úgy ösztönből jött. És akkor előbb magammal kéne kiengesztelődjek, és magamban kéne meglássam azt a békét, és azután biztos, hogy Isten az, aki meg fog vigasztalni, és az ő bocsánata mindig ott lesz az én szívemben.
1: Igen, ezt nagyon jó, hogy felhoztad, hogy az Istenre is úgy tekintünk, mint egy emberre, tehát, hogy ahogy a fele barátaimmal vagy önmagammal engesztelődik ki, úgy gondolom, hogy akkor Isten felé is ugyanúgy fontos kiengesztelődni, és tehát úgy tekintek Istenre, mint egy embertársra. És hogy Istennel, mikor Isten előtt vagyok, lehet bennünk egy ilyen belső szorongás, hogy jó vagyok-e, hogy megfelelek-e, hogy elítélem-e magam, vagy Isten elítéle engem. És amikor nehézé válik, bíznunk abban, hogy mindazzal együtt, ami történt, rendben vagyunk Istennel, és jó vele a kapcsolatunk is, ilyenkor nehéz közelednünk hozzá. Talán nincs is jogunk keresni az Isten közelségét. Mondjuk arra is gondolhatunk, hogy szabad-e ilyenkor egyáltalán szentáldozáshoz járulnunk. Rendezni szeretnénk a viszonyunkat, amikor azt fejezzük ki, hogy Isten bocsánatát keressük, mintha egy embertárs megbocsátását keresnénk. De a helyzet az, hogy nem mintha Istennek valamit is meg kellene bocsájtania nekünk, mert hogy nem Istennek van elsősorban szüksége a bocsánatkérésünkre, hanem nekünk. Istennek semmit nem kell nekünk megbocsájtania olyan értelemben, mintha őt megbántottuk volna. Isten nem lehet megbántanunk, mert az Isten nem sértődik meg, mint mi emberek, úgymond megsértődünk. Ő nem tart haragot, mint ahogy mi emberek haragot tartunk. Bár mondjuk az Ószövetség eléggé tele van ilyen haragos Isten képpel, és ez úgy eléggé belénk is ivódott. De alapvetően Isten nem neheztel, vele a kapcsolat nem úgy rendezhető, mint mondjuk az embertársainkkal. És most itt egy kicsit meg is állnék, hogy nagyon jellemző ránk az, hogy úgy gondolkozunk Istenről, ahogy az ószövetségi ember gondolkozik, úgymond nagyon emberi módon Istenről, hogy az Isten haragszik, az Isten büntet, őt valamivel ki kell engesztelni, tőle bocsánatot kell kérni, és ezt ugye nagyon látjuk a nem judaista vagy nem keresztény vallásoknál, tehát a pogány vallásoknál eléggé ismerő is ez a gesztus, hogy az Istenség haragszik, és őt ki kell engesztelni valamilyen áldozattal, akár emberáldozattal, akár gyermekáldozattal, akár, de a zsidó nép is valamilyen áldozattal, tehát állatáldozattal, illatáldozattal, tehát úgy gondolta, hogy az Istent így valamivel mindenképpen ki kell engesztelni, valamit kell neki adni, hogy ne haragudjon ennyire, és hogy bocsásson meg. És hogy ez nem a legteljesebb képet adja az Istenről, tehát azt engedi nekünk következtetni, hogy az Isten is haragszik ránk, hogy az Isten is neheztel ránk, és hogy ő várja, hogy mi menjünk és bocsánatot kérjünk tőle. És közben azért Jézus pontosan az ellenkezőjét mutatja be, hogy Isten nem ilyen. És hogyha csak a tékozló fiú példabeszédére gondolunk, hogy az atya alig várja, hogy ezt a megbocsátást, gesztusát kifejezze, tehát ő sokkal inkább nem is annyira a megbocsátó szavainkat várja, mint azt, hogy újból és újból visszatérjünk hozzá. Tehát akkor, amikor Istentől kérem a bocsánatot, ugye a Szent Mise elején, vagy akkor a Mi Atyánkban, amikor mondom, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, Isten igazából annak örül, hogy én visszatérek hozzá, hogy újból hozzá megyek vissza, mert érzem, hogy a kapcsolatom, a valóságom akkor lesz rendben, hogyha tőle kérem, vagy hozzá visszamegyek, hogy vele vagyok, hogy újra rendezni akarom ezt a dolgot, de nála kezdem, tehát, hogy Istennél kezdem. És hogy az az ember, aki az Istennek a szeretetét így, ilyen módon meg tudja tapasztalni, az Isten irgalmát, az Isten megbocsájtását, hogy Istennek jó vagyok így is, ahogy vagyok, és hogy ő elfogad olyannak, amilyen vagyok, az a tapasztalat fog engem segíteni, ez az ingyenes szeretett tapasztalat az Istentől, fog engem segíteni abban, hogy a fele barátaim felé is szeretettel és megbocsájtással legyek. Mert ha ezt nem tapasztalom meg, akkor ilyen alkú lesz, hogy ennyit bántottalak meg, akkor ennyit kell helyrehozni. Tehát, hogy ilyen, mint az Ószövetség Istenkép, hogy Istent ennyire bántotta meg, akkor ennyi állatot áldozok fel neki. Tehát, hogy ilyen valamit adok-kapok, tehát, hogy ilyen üzleties dologgá silányul le ez az egész. De Isten pontosan ezt akarja nekünk tanítani, hogy ő alig várja, hogy menjünk hozzá. Nem is feltétlenül már a bocsánat kérés miatt, hanem hogy érezzük azt, hogy ő az, aki tud minket szeretni, elfogadni, még akkor is, ha én mondjuk megvetem magam, vagy érzem, hogy tehetetlen vagyok, hogy menjek oda hozzá, legyek ott vele, tapasztaljam meg az ő irgalmas szeretetét, és ez fog igazából engem gyógyítani és erőt adni abban, hogy az én többi kapcsolataimban, embertársi kapcsolataimban is gyógyuljak.
0: Nagyon szép dolgokat emeltél ki, és tényleg nagyon fontos az, hogy Istennel jó kapcsolatban legyünk, mert én azt tapasztalom és azt látom a mai világban, hogyha nincsen meg Istennel ez a kapcsolat, amit te is említettél, akkor valahogy a világban sincsen meg az a megfelelő kapcsolat az embertársakkal, ahogyan kéne viszonyuljunk egymáshoz. És hogyha eltaszítjuk az Istent, és tényleg kiemeljük azt, hogy hát Isten nem is létezik, és nekem nem kell senki, aki így megmagyarázza, hogy mi a helyzet, akkor nagyon nehéz jóban legyek másokkal, mert nincs, akitől megtanuljam, hogy mit jelent az az igazi felebaráti szeretet, mit jelent az a szüntelen megbocsátás, hogy bármilyen bűnt követek el, bármi rosszat teszek, Isten megbocsátja minden bűnömet, és ő meg akar engem tisztítani, és meg akarja mutatni nekem azt, hogy igen, vannak hibák, vannak nehézségek, vannak, amikor emberként olyat teszek, amit lehet, én sem szerettem volna, hogy megtegyek, de hogy Isten mindig ott van ezekben a nehézségekben, és hogyha őszintén bocsánatot kérek tőle, vagy megbánom a bűneimet, ugye a Szent Jónásban is erre akarunk összpontosítani, hogy a Jóisten bocsánatát kérjük a mi életünkre. És a tapasztalat az, hogyha Isten megbocsájt, akkor én is sokkal könnyebben tudok megbocsátani másoknak. És én mindig azt mondtam, hogy elsősorban saját magam az, akivel ki kell engesztelődjek, legalábbis én ezt tapasztaltam az életemben, hogyha én valakire haragszok, akkor előbb magamba kell nézek, hogy miért is haragszok rá, most mi is történt, most miért vagyok én ilyen makacs és haragos és ennyire elhúzódó, és ilyenkor mindig úgy leülök és megpróbálom Istennel megbeszélni, hogy mi is a helyes lépés, hogyan is tovább, és van, amikor sikerül kiküszöbölni, hogy akkor hogyan lehetne kiengesztelődni a másik emberrel, van, amikor nem, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a megbocsátás kölcsönös kell legyen, tehát lehet, hogy én akarok bocsánatot kérni, vagy meg akarok bocsátani, de ha az a másik személy nem szeretné ezt, vagy hallani sem akar róla, akkor nagyon nehéz ezt áthidalni, és ezen úgy átlendülni, hogy akkor igen, én szeretném a megbocsátást, de hogy ő nem szeretné, és ez nekem belül mennyire fájdalmas. És akkor ugye ezen kell dolgozzál, hogy te ezt hogyan tudod feldolgozni, és hát saját magadnak hogyan tudsz megbocsájtani ahhoz, hogy ezt a nehézséget úgy hordozni lehessen a mindennapokban.
1: Igen, ez nagyon fontos, amit hoztál, hogy vannak helyzetek, amikor úgy érzem, hogy ez úgy kudarcot vallott, hogy, és részenkről ilyenkor viszont alázatra és bizalomra van szükség, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet, hogy élet lesz abból is, amikor mi kudarcnak és tragédiának, törésnek látunk bizonyos helyzeteket, és elfogadjuk önmagunkban és embertársainkban, hogy sem magunknak, sem egymásnak nem tudunk mindig megfelelni, és hogy van, amit mi nem tudunk jóvá tenni, amikor nem marad más hátra, mint hogy megszenvedve vagy elszenvedve átengedjük Istennek legkényesebb ügyeinket, mert csak ő tudja megítélni a történtek jelentőségét, és hogy amit mi esetleg elrontottunk, ő valóban helyre tudja állítani, helyre tudja hozni. Nekünk nincs hatalmunkban elrontani az életet, ahogy Péter atya mondja, mert az élet erősebb, és megtartja azt, amit mi elveszettnek hiszünk. És én azt hiszem, hogy ilyenkor érdemes imádkozni, hogy igen, most ez a helyzet, most én tehetetlen vagyok, nem látom itt most a lehetőséget, a változásra, de hogy Isten látja az egész folyamatot, látja az én életemet, a másik ember életét, és hogy én most pillanatnyilag lehet, hogy ezt így nagyon nehéznek élem meg, hogy ez így nem alakul úgy, ahogy szeretném, de hogy imádkozhatok azért, hogy ez majd valamiképpen változzon, hogy Isten akkor is tud dolgozni, tevékenykedni, amikor én úgy érzem, hogy tehetetlen vagyok. És ilyenkor, tehát hogy Isten összefüggéseiben, folyamatában látja azt, amit mi csak egy szeletében látunk, mondja Péter atya. Amit mi tragédiának élünk meg, ahol végérvényesen kudarcot vallunk, számára még ott sem veszett el semmi. Például egy bibliai történetet hoz Péter atya, például Dávid megszerzi magának Betsabét, a férjét, Úriást pedig halálba küldi. És amikor rádöbben bűnének súlyára, megrendül. Megy Istenhez, beismeri vétkét az Isten előtt, de az Úr azért továbbra is kedvét találta benne, ahogy a Szentírás mondja. Dávid tettéből nem csak halál fakadt, hanem élet is, mert ugye maga Jézus lett Dávid leszármazottja, Jézus családfájában Máté a férfi elődök mellett épp ezt az asszony Betsabét emeli ki. Isten így működik, hogy tud ezekből a lehetetlen helyzetekből is jót kihozni. Péter atya még azt is mondja, azt írja, hogy ne csak a halálom után, ne csak az örök életben érezhessem úgy, hogy Isten elfogad, hanem a mindennapi életem kihívásai között is érezzem ezt, hogy ott, ahol nekem nehéz, ahol rendezetlennek és fájdalmasnak élem meg az életet, ott is bízni tudjak abban, hogy mindazzal együtt, ami történt, rendben vagyok Istennel. Amikor Isten bocsánatát kérjük, akkor valójában nekünk van szükségünk az ő megvigasztalására. Akkor tudom belátni, hogy valamit rosszul tettem, hogy valami megbicsaklott bennem, ha teljes biztonsággal tudom, hogy Isten elfogad. Akkor tudom elismerni önmagam előtt, hogy valamit elrontottam, ha megszületett bennem az a bizalom, hogy Istennel rendben vagyok, életem forrásából továbbra is tiszta víz fakad. Bánt az, amit rosszul tettem, fáj, mégsem marcangolom magam miatta. Megvigasztalódom, így bocsájt meg Isten, nem ítél el, kiold a feszülésből, elveszi a szégyent, megvigasztal és felszabadít. És azt hiszem, hogy talán egy kicsit könnyebb lehet, könnyebb Istentől bocsánatot kérni, azért, mert őt úgymond nem látom, a fele barátomat meglátom, de hogyha az Istennel való kapcsolatomban megtapasztalom ezt az érgalmasságot, ezt az elfogadást, ezt a szeretetet, hogy számára így is jó vagyok, ő neki így is örömet elik bennem, ő így is vágyik az én kapcsolatomra, és alig várja, hogy hozzá visszamenjek, akkor ez erőt fog nekem adni abban, hogy a fele barátaim felé is fordulni tudjak.
0: Nagyon fontos ez a dolog, ahogyan te is mondod, és Péter atya is nagyon szépen írja le, hogy az Istennel való kapcsolat, az Istennel való kiengesztelődés milyen fontos is lehet a mindennapokban. Milyen fontos is lehet az, hogy belássuk, hogy Isten mindig ott van, tehát Isten mindig megbocsát, és nem szabad azt higgyük, hogy Isten haragszik. mert Jóisten nem haragszik, a Jóisten nem büntet, tehát minden nehézség, minden kudarc, amit megélünk, azokból csak azt szeretné, hogy tanuljunk, de ő akkor is ott van velünk, és talán ezekben a nehézségekben is, ezekben a kudarcokban hordoz ő a tenyerén, hordoz ő az ölében, és megpróbál minket megvédeni, akkor is, hogyha ezt mi nem mindig vesszük észre.
1: Igen, és fontos ezt is magunkkal vinnünk, hogy az Isten haragvása igazából nagyon emberi szemszög, és ez nem zárja ki Istennek úgymond az igazságosságát, tehát ez az ószövetségi Isten kép, ez egy kicsit nagyon emberi módon van leírva, és hogy Jézus pontosan azért jött el a földre, hogy megmutassa, hogy Istennek a szíve mennyire nagy, mennyire irgalmas, mennyire szerető, és mennyire elfogadó, és hogy ne ilyen egyoldalúak legyünk az Istennel szemben, hogy őt most megbántottuk, őt most ki kell engesztelnünk, őt valamivel a kapcsolatunkat helyrehoznunk, és hogy akkor ezzel valamiféle áldozatot kell neki felajánlanunk. Nagyon benne van a vallásosságunkban, azért legyünk őszinték, ez a jelen vonása is Istennek, de hogy valamiképpen jó, ha arra vágyunk, hogy azt az Isten tapasztaljuk meg, aki nem elvárások nélkül, nem mint valamiféle ilyen nagyon nagy áldozatvállalással adja meg az ő megbocsátását és a kiengesztelődését, hanem ingyen és szeretetből. Előttem van az a film, amikor egy ember nagyon-nagyon nagy bűnöket követ el, és úgy gondolja, hogy csak akkor állhat helyre a kapcsolata, tehát azok ellen, az emberek ellen, akik ellen ezeket a bűnöket elkövette, hogyha valamilyen nagy terhet cipel, és valamilyen nagy súlyt cipel valamilyen nagyon lehetetlen módon, cipeli ezt a terhet, emeli, felhúzza egy hegyre, és elszakad a kötél, újból visszamegy, megint felszedi ezeket a tárgyakat, ezt a terhet megint viszi fel magával a hegyre, tehát hogy azt gondolja, hogy ha ő ilyen nagyon nagy fizikai áldozatot hoz, akkor valamiképpen helyrehozza azt a sok rosszat, amit tett, és közben ez nem egészen így van, és végül sikerül felhúzni azt a nagy terhet a hegyre, és ott azok az emberek vágják el a kötelet ennek a tehernek, akik ellen ő úgymond nagyon sokat vétett, és akkor van benne egy ilyen felszabadult nevetés, hogy rájön, hogy ezek az emberek már rég megbocsájtottak neki, csak ő magának nem tudott még megbocsájtani, mert azt gondolta, hogy egy ilyen nagy áldozatot kell hozzon ezekkel a terheknek a cipelésével föl a hegyre, hogy valamiképpen helyreálljon ez a kapcsolat. És valahogy Isten is így van, hogy ő sokkal inkább azt várja, hogy oda menjek hozzá, hogy újból és újból visszatérjek hozzá, hogy bízzak az ő irgalmában és az ő szeretetében, és hogy valamiképpen ő lesz az, aki helyre tudja hozni azt is, amit én emberileg úgy gondolom, hogy én nem is tudom.
0: Nagyon fontosak ezek a dolgok, és érdemes ezen elgondolkoznunk a mai estén, hogy én hogyan tudok megbocsátani a fele barátomnak, és hogyan érzem Istennek a megbocsájtó szeretetét a mindennapokban. Ahogyan megszokhatták, a mai estén is egy kedves történettel búcsúzunk.
1: Anthony de Mello a Szárnyalás című könyvéből hozom most a történetet. Mekkai zarándoklatán egy szúfi szent megelégedetten látta, hogy a kegyhelyhez érkezettkor alig volt más hívő ott, és így kényelmesen ájtatoskodhatott. Miután befejezte az előírt vallási szertartásokat, letérdelt, homlokát a földhöz érintette, és azt mondta: Allah, csak egy kérésem van az életemben. Add meg azt a kegyelmet, hogy sose bántsalak meg. Amikor a mindeneken könyörülő Allah ezt meghallotta, hangosan felnevetett, és így szólt: Mindegyik ezt kéri, de ha megadnám ezt a kegyelmet, akkor mondd, kinek tudnék megbocsájtani. Tehát, hogyha azt kérem ezt a kegyelmet Istentől, hogy sose bántsam őt meg, azaz, hogy nagyon tökéletes legyek, akkor Isten hogy tudja megmutatni az ő irgalmas szeretetét? Isten most nem azt mondja, hogy akkor inkább kövessek el bűnt, csak forduljak mindig hozzá, de ő alig várja, hogy irgalmas szeretetét megmutassa felém, mint ahogy a tékozló fiú apja. És igazából nekünk van szükségünk arra, hogy Istentől bocsánatot kérjünk, újból és újból visszatérjünk hozzá. Őt nem tudjuk megbántani, neki igazából nincs szüksége a bocsánat kérésünkre. Ő igazából az ő végtelen szeretetét akarja megmutatni nekünk.
0: Ez a történet is nagyon szépen tükrözi azt, hogy mennyire fontos a Jóistennel való kapcsolat, hogy ez része legyen a mindennapjainknak. Mi nagyon szépen köszönjük önöknek, hogy velünk tartottak ezen a mai estén is. További áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Trepszker Erika
0: és Szücs Tímea, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mikor a szíved már csordult iktele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe, ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele. Nézz fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele. Nézz fel a magasba, és hittel rebegd. Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor felszabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor belesajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember filléreken számol, mikor a drágaság az idegenben táncol, mikor a gazdagság milliót költ, hogy éljen, és millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne rúskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyengül, sőt, ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs sem kedved, sem erőd, minden lázad benned, hogy tagadd meg őt. Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, és bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, s később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esz kétségbe, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenem vétőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor a népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt? Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj. Lelkünket kikérte a rossz, támad, tombol. Uram, ments meg kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen. És akkor szólt a mester, keményen, szelíden, távozz sátán, szűnj vihar, béke, csend legyen. Miért féltek ti kicsiny hitűek? Bízzatok, hiszen én megígértem nektek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kisnyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Amen.
1: Légy nagy lelkű az adományozásban, mint ahogy Isten is az.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái. Pápa üzenete az albán Simoni bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepségek különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leó pápa az albán Simoni bíborosnak egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leó pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simoni bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunka büntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simoni albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet, a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simoni bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simoni bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányás sicsakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor föld alatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének, a Szent Ágota vértanú erekéjének Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján, augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent Istenanya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükre az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek búcsút káplánok és plébánosok eddigi egyházközségeiktől, és kerülnek új plébániára. Fájdalmasan szép ez a transplantáció, amikor a lelki pásztor a szívét ülteti át egy új testbe, ami persze mindig Krisztus misztikus teste, az egyház. A napokban kaptam jó barátomtól levelet, benne kedves ismerőse a makói plébános elköszönésével. Szíven talált engem a levél, és Zoltán atya hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent, és szereti az Isten népét. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek,

hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítsa minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsóduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy oda vetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az az öröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoktaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szentgyónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is. A magam is sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, a sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi

Tegben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jószándékú, kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rímel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz, törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás, az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal, együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelki pásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek, mennek. A mi életünk ilyen. De az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékez a rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt,
hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek megőrizni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva a búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, menj

0: számodra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye, Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szent áldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szüzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet Szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk,

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszony!

0: Isten. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszony.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Ak Simeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: korájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elelgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A Lourdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Amikor hazamentek Jézussal, utána 10 óra volt. A személyes ige nekem egy nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen az életemben, amióta megtértem, az a személyes igék kísérnek, és van egy különleges ige, csak kicsit körülírom, az volt a lényeg, hogy én 25 évig úgy jártam templomba, hogy nem hallottam meg semmit a homiliákból és az igékből, és 25 év után, 41 évesen, 25 évvel a bérbálkozásom után egyszer csak egy misén odafigyeltem, hogy mi az evangélium. És ez mondjuk így nekem teljesen váratlan volt, és az a részlet volt, amikor a János, ez egy olyan, hogy úgy mondjam, köznapi pillanat, János evangéliumában a Krisztus sétál, és két tanítvány mögé szegődik, dumálgatnak, már mondanám így, hogy néhány srác találkozik akkor ott, 2000 évvel ezelőtt, és utána elmennek Jézushoz ezek a srácok, hát nyilván későbbi tanítványok. És elhangzik egy ilyen mondat, vagy ilyen mondatocska ennek az igének a végén, és ez a kis mondat, ez a három szó, hogy 10 óra volt, ez egyszer csak nekem belehelyezte az időbe ezt az igét, ezt a találkozást a Jézussal. És szerintem egy kulcsmomentum, hogy mindenki találkozzon a Jézussal, a személyes Jézusával, személyesen valamikor találkozol, és nekem ott az az ige, ez a kicsi mondatocska, hogy ott éppen akkor 10 óra volt, ez belehelyezte az időbe, és ahogy belehelyezte az időbe, belehelyezte az én szívembe is, hogy ilyen van, hogy személyes Jézus, ilyen, nem hogy van, ilyennek lenni kell. És mondhatom, hogy nekem azóta személyes a kapcsolatom a megváltóval, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt a kegyelmet adta, hogy akkor ott, abban a pillanatban, ott hátul a templom leghátsó részén, én mégis ezt meghallottam, és a szívem még jutott, az agyamból eljutott a szívembe, és én ott azóta egy személyes Jézusom van nekem. Ez csodálatot és hálát adok a Jóistennek ezért.
1: Bakos Kristóf, építészmérnök és világi lelkipásztori munkatárs gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takály Zoltán, és itt az Isteni Érintések következő adását hallják. A mai témánk győzelem a harag felett. Ez a téma nem könnyű, mert mindannyian tudunk haragudni. Igen, lehet bennünk indulat, harag, neheztelés. Napokig, hetekig, vagy akár évekig, évtizedekig. Ez sajnos az egyik legemberibb tulajdonságunk, hogy tudunk haragudni. És a Biblia ezt ismeri, tud róla, nem rejti ezt el. De nézzük, mit tanít a Biblia erről az indulatról, hogyan kezeljük jól, helyesen, hogyan lássuk jól az egész helyzetet. A Biblia nem tanítja, hogy a harag önmagába bűn lenne, sőt azt mondja, hogy van, hogy jogos. De az a kérdés, hogy mit kezdünk a mi haragunkkal. Mert igenis a harag lehet jogos reakció az igazságtalansága, de ha az uralkodni kezd rajtunk, könnyen rombolóvá válik. A Biblia ki is mondja Efézus levélben, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ez itt világosan kimondja, hogy igen, lehet haragudni, de ne engedjük, hogy a mi haragunk az gyűlöletté, bosszúvá vagy tartós neheztelésévé váljon. Tehát a Biblia azt mondja, hogy lehet haragudni, tehát Jakab levél azt mondja, hogy minden ember legyen gyors a hallása, késedelmes a szólása és késedelmes a haragra, azaz a Biblia megfontoltságra int. Előbb hallgassuk meg a másikat, gondoljuk át a helyzetet és csak utána reagáljunk. De miért olyan veszélyes a harag, az eltitkolt harag? Hát nyugodtan kimondhatjuk, kedves hallgatók, hogy ezt mindannyian átéltük, amikor haragszunk, neheztelünk valakire valamiért, talán jogosan. De ez azért nem jó, mert aki haragszik, azt belülről felemészti. A jó indulat helyett gyűlölettel tölti meg az életét. Az eltitkolt harag leginkább annak fáj, aki benne van, aki ezt hordozza. Mert szürkévé teszi számára a világot, és keserűvé tesz mindent a számára. Az ilyen ember, aki keserű, aki harag és indulatot hordoz, meg nem bocsájtást, az ő önmagát felőrli. Egyre kevesebb lesz az öröme, és ez a mindennapi neheztelés kiveti az életéből a hálát. És bár sok ember próbálja ezt elleplezni egy nevetéssel, egy mosolyjal, hogy ne beszéljünk erről, de igenis ki kell jelenteni, hogy ez kihat az ő életére, a családja életére, alakítja és formálja a jellemét és a szívét, és befolyásolja az Istene való kapcsolatát. Tehát még egyszer kihangsúlyoznám, hogy a harag önmagában nem bűn. Akkor válik azzá, ha rosszul kezeljük. Mert néha haragszunk valakire azért, mert szeretjük, mert jót akarunk neki, mert törődünk vele, mert inteni szeretnénk, nevelni, szólni neki. És ezért van az, hogy néha haragszunk rá. Igen, van szent harag, féltő harag, nevelő harag. De nagyon vigyáznunk kell, hogy ezt szeretetben mondjuk ki, hogy ezt úgy éljük meg, hogy a másik érezze, hogy féltő szeretetből jön ez a fajta időzihebe harag. Nem szabad megengedjük, hogy a gyűlölet, a harag vagy a bosszúállás vezessen bennünket. Mert a Biblia azt mondja, helyet se adjatok az ördögnek. Mert az az ember, aki helyet ad a szívében, a haragnak, a keserűségnek, a bosszúvágynak, az sajnos az ördög szekrét fogja nyomni. A Bibliában nagyon sok helyen olvashatunk olyat, hogy József például, József testvérei haragból, féltékenységből dobták a kútba, és adták el Józsefet. Vagy Saul király haragból, féltékenységből akarta megölni többször Dávidot, majd üldözte, féltette a trónját, és haragudott, hogy Dávid népszerűbb, mint ő. Vagy a farizeusok, akik ott voltak Jézus legtöbb csodáinál, haragudtak Jézusra, féltékenyek voltak rá, mert látták, hogy Jézus erővel, hatalommal teszi azt, amit tesz. Úgy beszél, és az ő beszédét erő, hatalom és jelek követik. Mivel számukra ez leleplező volt, ez zavaró volt, haragból, féltékenységből adták halálra. Saul is haragból üldözte a keresztényeket,
azt gondolta, hogy Isten ügyét képviseli, az egyház ügyét képviseli, addig, amíg nem találkozik Jézus Krisztussal. A harag nem jó tanácsadó. A harag, ha beköltözik az elménkbe, a szívünkbe, egy emberből kihozza a démont. A szellemvilág várja, keresi azokat az embereket, helyzeteket, ahol viszály van, konfliktus van, harag van, mert ezáltal létjogosultságot adunk a gonosznak, a patásnak, a szétdobálónak, a diabolosznak, hogy oda bejöjjön és végezze tovább a romboló munkáját. Nagyon sokszor a sértett fél azt mondja, hogy de hát ezt tették velem, de hát ezen kellett átmenjek, megaláztak, megbántottak, hogy tehették ezt velem? Igen, testvérem, lehet, hogy tényleg átmentél, lehet, hogy valóban igazságtalanságot szenvedtél, gyalázkodást szenvedtél el, csúfolódásban volt részed, de ne felejtsd el, hogy a mi megváltónk is átment ugyanezen. Ő tudja a te élethelyzetedet, ő tudja a te szégyenedet, ő tudja a te fájdalmadat, ő ismeri a te megaláztatásaidat. És Jézussal ugyanezt tették. Jézust elárulták a tanítványai. Péter megtagadta. Saját népe elfordult tőle, és a farizósok halálra adták. És mégis Jézus nem úgy reagál ezekre, hanem azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus imádkozik az ő ellenségeiért. Jézus szereti az ellenségeit. Abraham Lincoln azt mondta egyszer, az ellenség megsemmisítésére a legjobb módszer, ha baráttá teszed őt. Nem tudjuk a gonoszt gonosszal legyőzni. Jézus azt mondta, hogy a gonoszt jóval győzzük le. Ha ér bántás bennünket, igen, mondjuk ki azt, ami fáj. Akarjuk meglátni és megérteni az egész történetet. Nézzünk szembe, hozzuk felszíre, mondjuk ki a mi érzelmeinket, fogalmazzuk azt meg, akár a haragot, akár a neheztelést, hogy te most így bennem ezt okoztad, mert mindenki a saját érzéseire jogos. És amikor ezt megtesszük, mindig jusson eszünkbe, hogy minden bántó viselkedés mögött nagyobb összefüggések vannak. Mindenki, aki bánt, az talán bántva volt, annak van egy története. Nagyon sokan nem tudnak túllépni önmagukon, bántásokon, sérelmeken, és szippelnek olyan terhet, amit nem kellene. Nem elég elmenekülni a múltad elől. Meg kell törni a múltnak a hatalmát feletted. Ki kell mondani, hogy én már nem az vagyok, akit megbántottak, aki haragszik, aki terheket cipel. Mert igenis Jézus Krisztusban a múltadnak többé nincs hatalma feletted. Igen, mondd ki az Úr Jézusnak, hogy Uram, el akarom temetni a neheztelést. Le akarok mondani a bosszúról. Nem akarom cipelni ezeket a terheket. Szeretnék szabad lenni. Szeretnék örömmel élni. Megbocsájtásban lenni. Mert nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a harag elengedése az egy tudatos döntés. Akarnunk kell elengedni, akarnunk kell megbocsájtani, akarnunk kell nem kiegyenlíteni a számlát. Mert Isten azt mondja, enyém a bosszúállás, mondja az Úr, én megfizetek mindenkinek. Később Jézus azt mondja Mátéban, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. C.S. Lewis azt írta, kereszténynek lenni azt jelenti, megbocsátani a megbocsáthatatlant, mert Isten is megbocsátotta a bennünk lévő megbocsáthatatlant. Ezért, kedves hallgatóim, nagyon fontos, hogy vigyázzunk a szívünkre. Mit engedünk oda be? Mi fészkelődik oda be? A Biblia azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amit oda beengedsz, az fog irányítani. És vigyázz, hogy a keserűség ne fészkelj oda be magát, mert a keserűség nem más, mint beteljesületlen bosszúvágy. És a keserű ember az másokat bánt. A keserűség a szívben az nem engedi, hogy begyóduljanak a sebeid.
A keserűség az befolyásolhatja a lelkiállapotodat. A keserűség az fokozza fájdalmadat, és emiatt elveszítheted a békédet, örömedet az Úrban, és a barátaidat is. Mert nincs annál visszataszítóbb, mint egy megkeseredett, megsavanyodott lélek, aki folyton csak arról beszél, hogy mit tettek velem. Ne tedd ezt magaddal, te sokkal, sokkal többet érdemelsz. Igenis, össze lehet szedni magad, szedd össze magad. Bocsáss meg nekik, és bízd Isten a dolgokat. Szabadulj meg az adósság levelektől, és égesd el azokat. József nem emlegette föl testvéreinek bűneiket. Nem mondta, hogy miért dobtatok kútba, miért adtatok el, miért hazudtatok apámnak, hanem egyszerűen megbocsájtott nekik. És azt mondja, hogy ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten azt jóra változtatta. Józsefet az Úr azért emelte föl, és tette hatalmassá, gazdaggá, áldottá, mert lemondott a bosszúvágyból, és meg tudott bocsájtani a testvéreinek, azoknak, akik rosszat akartak neki, Jézus előképe. Kedves hallgatóim, a harag elengedése, az indulat elengedése, a megbocsájtás nem könnyű, sőt, emberileg néha lehetetlen, de ne egyedül akard. Hívd be az Úr Jézust, mondd ki, Uram, nem megy, Uram, fáj, amit velem tettek, Uram, szükségem van a te kegyelmedre, a te szeretetedre, a te irgalmadra, formáld át az én szívemet, hogy legyen könyörület és megbocsájtás abban, és kezdj el imádkozni az ellenségeidért, azokért, akik megbántottak, azokért, akik rosszat beszélnek rólad, vagy azokért, akik sebeket, sérelmeket okoztak benned. Ézsaiás 43 azt mondja, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Ne okold többé a múltadat a jelened miatt, másképpen a jövődet is tönkre fogja tenni. Nem mehetsz vissza, hogy megváltoztasd a dolgokat. Ma már nem az a személy vagy, aki akkor voltál, és soha nem is leszel többé az. Fogadd el, engedd el azt, ami volt, és lépj tovább, menj tovább. A legtöbb sérelem, a legtöbb fájdalmat, a legtöbb haragot bennünk a szavaink okozzák. Mert a mi szavaink olyanok, mint a nitroglicerin, hidakat tudnak robbantani, vagy szíveket gyógyítani. Mert a szavaid meghatározzák a sorsodat. A nyelvben a szavak által élet és halál van, áldás és átok. És ezt soha, de soha ne feledjük, hogy a szavainkkal rombolhatunk, vagy építhetünk. A szavaid jóra, vagy rosszra is képesek, vagy gyógyítanak, vagy kemény sebet ejtenek. Ha létezik olyan terület, ahol mindannyiunknak több fegyelemre van szüksége, akkor azok a szavak részlege. Isten azt szeretné, ha begyógyult lennél, ha túllátnál a sérelmeden, ha letennéd a haragodat, a keserűségedet, az önigazoltságodat. Mert ez akadály azelőtt, hogy te szabad legyél, hogy te önmagad legyél, hogy te a sikerhez és az áldásokhoz vezető úton járj. Megbocsájtani nem könnyű, de Isten az egész kereszténységet úgy találta ki, hogy ne menjen egyedül. Csak ő vele tud menni. Ő vele tudjuk elengedni a haragot. Őtőle tudunk kérni erőt, hogy megbocsássunk. Mert amikor nem bocsájtunk meg, akkor ártunk a másiknak vele, de legtöbbet magunknak. Mert elveszítjük az életnek az örömét. A meg nem bocsájtás mindig ott fog lebegni a fejed fölött, akár egy felhő, és tényleg valóban kihat mindenre, amit teszel. Isten azt szeretné, ha szabad legyél. Ne cipelj terheket. Ezért arra kér, hogy bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a ti mennyei atyátok is megbocsájtott ti néktek. Isten nagyon jól látja a mi bűneinket, de Isten úgy döntött, hogy elfelejti azt, a tenger fenekére dobja, hogy nem emlékezik meg arról, hogy Isten feledékeny amnesztiát gyakorol önmagán, mert szeret bennünket, mert eldöntötte, hogy nem emlékezik meg a mi bűneinkre. És ha ő ezt teszi veled, akkor azt kéri, hogy te is engedd el a tartozásod. Velem is
tettek rossz dolgokat, és én is tettem rossz dolgokat. De az Úr egy adott ponton nagyon határozottan szólt, hogy te is meg kell bocsáss neki, ahogyan én is megbocsájtottam a te bűneidet. Ezzel mutatod meg, hogy szeretsz engem, és követsz engem, ha meg tudsz neki bocsájtani. És ez nem megy egyből, de amikor te odaadod az akaratodat, odaadod a szívedet, kéred az Úrnak a segítségét, az Úr kimunkálja ezt, mert ez egy folyamat lesz. Egy folyamat, hogy elengeded a haragot, a neheztelést, az indulatot, ami benned van a másik fele. Mert Isten könyörületessége, szeretete kiárat a te szívedbe, lelkedbe. És a sátán ilyenkor támadni fog. Fogja azt mondani az elmékben, de hát jogosan haragszol. Nézd meg, mit tett veled. Nézd meg, milyen helyzetben vagy ő miatta. És a sátán azt akarja, hogy te haragudj a feleségedre, haragudj a férjedre, a gyermekeidre, a nagyszüleidre, a tanárodra, a melletted lévőre, a másik keresztényre. Mert a sátán a nagy szétdobáló, a hazugság atya, meg akar téveszteni, be akar csapni bennünket. A sátán beszél hozzánk, és a legtöbbször az elménkben halljuk saját hangunkon. Mondja, erőszakosan nyomja azt, amit ő akar velünk közölni. Beszél hozzánk az önigazságainkból, a sérelmeinkből, a jogosnak vélt igazságunkból. És ha nem vagyunk éberek, és ha nem vagyunk elég lelkiek, szellemiek, akkor becsap bennünket, és bent tart egy nehéz, feszült élethelyzetben, ami megrabolja az identitásunkat, örömünket, békénket. Ezért fontos, hogy felismerjük a gonosznak a beszédét az elménkben, aki nem akar békét, nem akar elengedést, nem akar megbocsájtást. De te mondd azt, távozz tőlem, sátán. Én ma eldöntöm, mert ez egy döntés, hogy ma rendezni fogom vele a kapcsolatom. Ma eldöntöm, hogy az Úrral el fogom neki engedni ezt, ahogy az Úr elengedte nekem is az én bűneim sokasságát. Nem könnyű ezt az utat választani, a megbocsájtás útját, a harag elengedésének az útját, a szeretet útját. Igen, ennek van egy ára. Le kell mondj az igazságról, le kell mondj arról, hogy te fent legyél, le kell mondj arról, hogy te különb és értékesebb vagy a másiknál. És Isten azért kéri és parancsolja, hogy bocsássunk meg egymásnak, mert ő azt akarja, hogy szabadon éljünk, hogy boldogan éljünk, terhek nélkül, hogy a mi energiánk ne pazarolódjon el olyan dolgok, amiben felemésztődünk. Mert amikor nem bocsájtunk meg, a múltathoz köt a meg nem bocsájtás köldök zsinórja. És ha mi megbocsájtunk, el tudjuk vágni ezt a köteléket. Ha pedig nem vagy hajlandó megbocsájtani, továbbra is egy olyan emlékhez leszel láncolva, ami egész életedben fájdalmat okozhat. Így adhatjuk tovább problémáinkat nemzedékről nemzedéke. Mondd ki hittel az Úrnak, hogy én ma megtöröm ezt az átkot, megtöröm ezt a folyamatot. Én nem viszem tovább ezt a szégyent, ezt a fájdalmat, ezt az indulatot, a meg nem bocsájtás légkörét. A Biblia azt tanítja, hogy a kevés, haragos, indulatos embernek Isten ellenáll, de a töredelmes, bűnbánó szívet nem veted meg, mert te jó vagy a jóhoz, igaz az igazhoz, és visszás a visszáshoz. Ezért, kedves hallgatóim, nem éri meg, hogy ragaszkodjunk az önigazunkhoz, ragaszkodjunk a haragunkhoz, az indulatunkhoz, mert Istennek ez nem kedves. Megfoszhatom magamtól Istennek a gazdag áldását. És ha nem megy, akkor boruljak le, és kérjem, Uram, jöjj, légy segítségül nekem. Kell hozzá Krisztus. Ehhez nem elég a jó elkölcs, nem elég a diploma, a tapasztalataim, ez megtölt szív kell, és Istennek a könyörületes lelke. Amikor 10 éven át Saul üldözi Dávidot, hogy megölje az Isten által felkent királyt, prófétát, és amikor Dávidnak 2-szer is volt alkalma, hogy bosszút álljon, hogy megölje azt az embert, aki az életére tört, Dávid azt mondja,
Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot köztünk. És itt Dávid nem akar bűnbe esni, nem akar igazságot tenni, hanem rábízza az Úrra, a bíróra, az ítélő Istenre az ő ügyét. És ezért volt Dávid szíve különleges az Úrnál, Isten szíve szerint való férfiú, mert nem azt akarta, ami neki jó, hanem megbízott az Úrban, hogy tudja az Úr, mi az, ami jó és kell neki. A páli levelekben azt olvassuk, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek valami panasza van a másik ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott ti néktek, úgy tegyétek ti is. És legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott néktek a Krisztusban. Az Úr az, aki meg tudja pújítani mi szívünket, a szívünket tud beszélni, ő az, aki ismeri a szívünk szándékait, szívünk indítékát, és ő fogja tudni meglágyítani mindannyiunk szívét. Mert a zsidókhoz írott levél azt mondja, hogy törekedjünk mindenkivel való békessége és a szent életre, amely nélkül senki nem látja meg majd az Urat. Ezért kell törekedjünk a megbocsájtásra, hogy a szívünk ne legyen keserű, hogy a szívünkben ne legyen harag, hogy a szívünkben ne legyen gonoszság, mert a szív családabb mindennél. És a Biblia azt tanítja, hogy semmi gonosz, semmi tisztátalan nem mehet majd oda be. És az Úr azt szeretné, hogy minden olyan terhet, minden olyan bűnt, érzületet, amely nem kedves ő neki, amely megnehezíti a mi életünket, életpályánkat, a hitnek az útját, azt tegyük le, azt dobjuk ki az életünkből, azt valljuk meg, és öltözzük fel a léleknek fegyverzetét, hogy Istennek hű katonájaként megvívjuk ezt az utat, amire mindannyian elhívattunk. Úgyhogy drága testvérem, ha van harag, neheztelés emberekre, helyzetekre, menj bele az Úrhoz, tedd le az Úrnál, kérj áldást a te életedre, hogy az Úr munkálkodjon a szívedben, hogy lágyíts azt meg, hogy tudd elengedni a sérelmet, hogy tudd elengedni a bántást, tudj azért imádkozni, aki ezt tette veled, és amikor ezt fogod tenni, észrevétlenül az a harag, az a tüske, az a neheztelés, az Úr el fogja venni, és te egy szabadabb és boldogabb életet fogsz tudni élni. És a végén hadd fejezzük be egy imádsággal. Atyám, köszönöm, hogy te mindenben példát adtál. Köszönöm, Uram, hogy te a bosszúállás helyett szeretettel voltál mi felénk. Köszönöm, hogy szeretted és imádkoztál az ellenségeidért. Köszönöm, Uram, hogy te türelmes vagy, megbocsátó Isten vagy, könnyörületes és jóságos. Segíts, hogy legyél te mindenben a mi példaképünk. Uram, lágyítsd meg a mi szívünket, hogy ne hordjunk a szívünkben keserűséget, haragot, neheztelést és gyűlöletet, Uram. Tisztítsd meg azt, Uram. Átadjuk a mi önigazságunkat, átadjuk a mi negatív érzéseinket, hogy Urunk, söpört ki mindazt, ami nem odavaló, és tölts be önmagaddal, ami jó, ami kedves, ami neked tetszik. És köszönöm, Uram, hogy veled fog menni a megbocsájtás, veled fog menni az elengedés, veled újra kezdhetünk dolgokat, helyzeteket. Köszönöm, hogy újra szerkeszted az életünket, meggyógyítod a sérült részeket, és köszönöm, Uram, hogy benned és veled újat kezdhetünk. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, a te jóságodat, és a végtelen szeretetedet mi felénk. Legyen áldott a te neved mindenért. Amen. Az Úr áldja meg a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ő adjon békességet, szeretetet és kegyelmet mindannyiunk életére. Amen.

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mai estén a Bibliai Nők Nyomában című műsorunk veszi kezdetét, és ma este is Timivel együtt vagyunk itt önökkel, és egy bibliai nőt hoztunk, egy következő bibliai nőt, aki szintén a teremtés történetének a szereplője, a teremtés könyvének a szereplője, nagyon ismert, többször hallottuk már a történetét, Sára az ő neve, és a könyvben, amit segédeszközként használunk, az Amzelm Grund és Linda Jaros könyve Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvben, azt írja róla az atya, hogy Sára testesíti meg a Bibliában a nevető nőt. A Teremtés könyvében olvasunk róla, Ábrahám felesége volt, és a történetéből az is kiderül, hogy szép nő volt a maga korában. Hogy felidézzük egy kicsit az ő történetét, vagy az ő életének egy rövid epizódját, ami nagyon is fontos, talán az egyik legismertebb történet, ezért Timit megkérem, hogy a Bibliából olvassa fel nekünk.
1: Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és ahogyan mondtad te is a műsornak az elején, Teremtés könyvében található ez a részlet a 18. fejezetben. Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült. Fölemelte szemét, és íme három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket sátra bejáratától, eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt. Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Hoznak vizet, mossátok meg lábaitokat, és telepedjetek le a falat. Közben én hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek, hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat. Azok így válaszoltak, tedd, amit mondtál. Ábrahám besietett sátrába Sárához, és így szólt. Vigy gyorsan három adag lisztet, keleszd meg, és süslepényt. Aztán kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, és meghozta az elkészített borjút is, és eljük tette. Míg ettek, ott állt előttük a falat. Azok megkérdezték, hol van a feleséged, Sára? Ezt válaszolta, itt a sátorban. Az folytatta, a jövő évben ez időtájt visszajövök, akkor a Sárának már fia lesz. Sára a sátor bejárata mögött hallgatózott. Ábrahám és Sára azonban már korosak voltak, és Sárának már nem voltak asszonyi dolgai. Ezért Sára nevetett magában. Ugyanis erre gondolt, most legyen még szerelmi örömöm, amikor már megöregedtem. Hiszen már férjem is öreg. Akkor Isten így szólt Ábrahámhoz. Miért nevet Sára, és miért gondolja, valóban szülni fogok még, jó lehet, öreg vagyok? Van, ami az Úrnak lehetetlen? A jövő évben ez időtájt újra eljövök hozzád, és Sárának már fia lesz. Sára tagadta, és azt mondta, nem nevettem. De ő így válaszolt, igenis nevettél.
0: Egy nagyon ismert történetet hallottunk, és egy nagyon fontos részletet Ábrahám és Sára történetéből. Sokunk számára talán Sára nevét említve az a nő jut eszünkbe, akinek nem született gyermeke, és abban a korban ez egy nagy fájdalom is volt, nehéz helyzet, a nőnek önmagában is, tehát hogy ezt feldolgozza, de hát a környezetében nem segített, hanem úgy bélyegezték meg, hogy biztos, hogy valami gond van vele, valami furcsa van az életében, amiért az Isten őt nem ajándékozta meg, nem áldotta meg gyermekkel. Úgyhogy ezt a környezeti hatást, az embereknek talán az összesugását a háta mögött, ezt is el kellett, hogy viselje. És ebben a történetben látjuk, hogy a vendégek, a látogatók azért jönnek, hogy egy jó hírt mondjanak ennek az idős, nagyon idős házaspárnak, hogy egy év múlva a gyermekük születik. Hát biztos, hogyha mi is ezt hallanánk egy ilyen magas korban, amiben már ők voltak, akkor valószínű, hogy Sárához hasonlóan talán mi is nevettünk volna ezen az üzeneten. Így talán a mi számunkra még ez természetes is, hogy így reagált rá. Linda Jaros, a könyvnek a másik szerzője, azt írta, hogy nagyon meglepett, hogy Anselm atya Sára alakja kapcsán a nevetést emelte ki, mert amit korábban Sáráról olvastam, az inkább a terméketlenségével állt kapcsolatban. Nagy hatással volt rám az a gondolat, hogy Sára nevetésére figyeljek, és a női életöröm és könnyedség jeleként értelmezzem. Amikor a nők fájdalmas helyzetben vannak, vagy túl nagy teher van rajtuk, könnyen megfeledkeznek a bennük rejlő nevetésről. Feszültnek és örömtelennek érzik magukat, nem tudják megközelíteni gondtalan oldalukat. Ha ilyenkor valamilyen vicces dolog megneveteti őket, rögtön érzik, hogy addig mennyire hiányzott nekik ez az erő. A nevetés feloldja a feszültségüket, újra érezni kezdik az örömöt és a jókedvet. Egyszerre minden könnyebb lesz, a nevetés újra egyensúlyi helyzetet teremt, és azt az érzést erősíti bennük, hogy valahogy majd csak megoldják a helyzetet. Azok a nők, akik egy nehéz életszakasz után újra tudnak nevetni, át tudják érezni a fény és az élet visszatérését. Hisz újra elevenséget éreznek magukban, és újra tudják, mit jelent boldognak lenni. Hát azt hiszem, hogy Sára lehet az élete során ekkor érezhette legjobban ezt a boldogságot, de ami nagyon hihetetlen is lehetett, hogy ez valóság, hogy bekövetkezhet, megszülethet az ő fia. Kicsit úgy vagyok vele, hogy ez a történet ilyen részben az élethelyzetet úgy értem, meg olyan közeli, meg a Sárának az érzései is nagyon ismerősek, részben pedig mégsem annyira közeli, tehát hogy van bennem egy kicsit ilyen ambivalencia, hogy közeli is, vagy érzékelek belőle valamit, de hogy mégis távoli is, hogy ez így lehetséges, vagy talán lehet, hogy pont ez a mondata fejezi ki legjobban, hogy van-e, ami az Úrnak lehetetlen. Talán sokszor én is érzem azt, hogy van, ami nekem lehetetlen, meg ilyen képtelenség, hogy valóra válik. Olyankor valószínű, hogy kevésbé gondolok arra, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. De hogy vagy ezzel, Timi?
1: Így Sára történetét olvasva, és azt is hallgatva, amiket te itt elmondtál, tényleg sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe az életbe, amikor tényleg azt érezzük, hogy nincs tovább. És ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, hogy a Jóistennél nincs ilyen, hogy nincsen tovább, hanem hogy minden problémára, minden nehéz helyzetre lehet megoldás. Csak egyszerűen mi kell legyünk azok, akik nem szabad feladjuk ezeket a dolgokat, hanem igenis bele kell kapcsolódjunk abba, hogy van megoldás erre a helyzetre, csak mi kell kitartóak legyünk. Talán tudnék csatlakozni, most az előműző műsorban beszéltünk arról, Tamár történetével kapcsolatban, hogy mennyire fontos a kitartás, és én itt is ezt tudom inkább így kiemelni, hogy ki kell tartsunk, mert a Jóisten megsegít minden helyzetben és minden ponton, de hogy bennünk meg kell legyen az a kitartás, és ugye Sára itt, amikor hallotta, hogy neki gyermeke lesz, hát nevetett, mert már olyan korban volt, amikor ő ezt lehetetlennek tartotta, és ugye, hogyha az emberi biológiát nézzük, akkor lehetetlen is már abban a korban, hogy valakinek gyermeke legyen. De mégis Isten ugye megmutatta, hogy vannak olyan dolgok, amikre nem mondhatjuk azt, hogy lehetetlenek, mert igenis, ha ő azt akarja, akkor bármi lehetséges, bármi megtörténhet. És itt kiemelted azt is, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy tudjunk néha mosolyogni, vagy tudjunk néha nevetni, talán a nehéz helyzetekben is, meg olyankor is, amikor ilyen lehetetlennek látjuk a dolgokat, mert ez is segíthet talán abban, hogy még inkább ki tudjunk tartani, és hogy ne adjuk fel.
0: Itt a lehetetlen dolgokról épp a napokban a gyerekek számára épp ezt a történetet vettük, ami a táborban lesz, és ez az egyik ilyen bibliai történet, még ezen kívül még választottunk még kettőt. Nagyon elgondolkoztatott, hogy a gyerekek számára hogy lehet ezt kicsit közelebb hozni, és hogy milyen gyakorlatok legyenek, amiből úgy érzékelik, vagy nem egy nagyon távoli világot hoz, hanem van, ami ma is időszerű vagy aktuális, és találtam egy ilyen kis gyakorlatot, ami arról szól, hogy mindenki úgy nézze meg, hogy mi az, ami az ő életében úgy tűnik, hogy lehetetlen. És hogy ez nem csak nagy dologra, mint itt Sárának ugye a történetében vonatkozik, hanem akár ilyen nagyon pici dolgokra is, hogyha például valakinek nem megy a matek, bár nagyon igyekszik és tanul, de ő lehet, hogy nem olyan ügyes vagy pikpak, nem látja az összefüggéseket, mint az, akinek tényleg így a kis ujjából csak úgy kirázza, vagy van, akiknél lehet, hogy akár egy betegség, vagy olyan nehézség a családjukba, aminél ő gyerekként talán nem sokat tehet, vagy úgy tűnik, hogy ez már nagyon hosszú ideje folyik, és nem változik. A gyakorlat úgy arról szól a gyerekeknek, hogy hát írják fel ezeket az általuk megtapasztalt lehetetlen dolgokat, és hogy ezt gyűjtsük össze egy ilyen lehetetlen táblán. Amikor ez így megvan, akkor majd helyezzük a szentségimádásban az oltári szentség elé, Jézus elé, ezekre a helyzetekre kérjük az ő áldását és az ő segítségét. Hogy egy kicsit így ezzel is kifejezzük azt, hogy mi lehet, hogy nem látunk megoldásokat, vagy próbáltunk már dolgokat, emberileg már úgy tűnik, hogy nem sokat tehetünk, de olyankor mindig jusson eszünkbe, hogy Jézus, aki az élő Isten, ő bármikor bármit megváltoztathat, és hozhat olyan megoldást, amire mi nem is gondoltunk. Úgyhogy remélem, hogy a gyerekeknek ez így segíteni fog az ő helyzetükben, de én is kíváncsi vagyok így a tapasztalatokra, vagy mi az, amivel ők még ezt tudják egy kicsit színesíteni, meg gazdagítani ezeket a helyzeteket, mert hogy közösségben mindig más, amikor jönnek javaslatok, vagy egy-egy gondolat, vagy ötlet, az sokat segíthet. A könyv alapján, ahogy olvastam, nem csak ötlet és gondolat jöhet, hanem hogyha közösségben vagyunk és együtt nevetünk, ez az együtt nevetés is nagyon sok mindent fel tud oldani. Sok mindenben segít, hogy esetleg tovább lépjünk, vagy azt a nehéz dolgot is le tudjuk tenni. És az köztudott, hogy a nők azért szeretnek nem csak közösségben lenni, hanem jókedvűen együtt lenni, szeretnek nevetni. Valakik így megfigyelték azt, hogy míg a férfiak inkább egy viccen, egy jó viccen tudnak nevetni, addig a nők bármin tudnak nevetni, saját magukon is, azon is, hogyha valami baklövést csináltak, valami furcsaságot, és hogy ezzel, hogyha így ezt elmondják, és nevetnek rajta, akkor ez is így feloldja úgy a helyzetet, vagy úgy szeretnek ezzel így poénkodni.
1: Ezzel kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy így a nevetéssel, hogy tényleg milyen jó az, amikor a saját hibáinkon tudunk nevetni, mert ahogy te is mondtad, egy picit úgy feloldja azt a feszült helyzetet, ami körülöttünk van, és én sokszor érzem azt, hogy nagyon sokat segít az, hogyha igen, hibáztam, de hogyha jól szórakozok rajta azon, hogy na hát most ezt a hibát elvétettem, biztos, hogy megtanulom, hogy legközelebb ne vétsem el. Mert ugye néha vannak ilyen vicces helyzetek, amikor ilyen vicces helyzetekben hibázunk, vagy teszünk valamit, amit nem kellett volna tenni, vagy valami olyasmi történik velünk, ami ilyen vicces, és ami ilyen nevetséges. De talán, amit én még a nőkben látok, ahogyan te mondtad, hogy a férfiak tudnak egy alapviccen, vagy egy általános dolgon is nevetni, én sok nőben látom azt, hogy amikor tényleg egy komoly helyzet van, vagy egy olyan helyzet van, egy komoly helyzetben történik valami, ami ilyen nevetséges, vagy nagyon vicces, én nagyon sok nőben látom azt, hogy visszatudják fogduk magukat, mert tudják, hogy ott akkor abban a helyzetben nem illik oda az a nevetés, nem illik oda az, hogy most mosolyogva vagy nevessek, mert ez egy olyan helyzet, ami hát utána talán kínos lehet, ha én így viselkedem. Tehát, hogy a nőkben ez is megvan, hogy nagyon jól tudják talán palástolni ezt a jókedvüket, ezt a nevetésüket akkor, amikor látják, hogy az nem illik oda. Viszont akkor, amikor tényleg megvan a helye és helyzet van, akkor a nők is nagyon jól tudják érezni magukat, és benne vannak ezekbe a vicces dolgokba is, és hát tudnak alkalmazkodni mindenféle helyzethez.
0: Most erről az jutott eszembe, hogy hát ilyen végül is, hogy ilyen jó poénok kerekedtek belőle, akkor nem volt igen a helyzet vicces. Amikor Budapesten noviciátusban voltam, és a noviciátus csendes időszaka alatt, főleg első évben, akkor a tanulmányok mellett a főzést gyakoroltuk. Hát mindig nagyon izgalmas volt, főleg akkor, amikor nem is volt ismerős az étel, ami ki volt írva, és azt kellett megfőzni. Úgyhogy volt egy-két olyan étel, aminél így néztem, hogy hűha, szakácskönyv alapján még csak ott belerakom a dolgokat, de hogy úgy kell-e kinézzen, ahogy kinéz, azt így a rendtársaimon próbáltam lemérni meg, hogy így érdeklődtem egyiktől másiktól, hogy figyelj, ez most ilyen kinézetű és ilyen ízű kell legyen, mert esetleg akkor még ilyen kevésbé ismertem a krémleveseket. Úgyhogy itthon nálunk nem volt úgy jellemző akkoriban, most már egyre inkább, és én is nagyon-nagyon szeretem, de ilyen tizennéhány évvel ezelőtt még nem volt ez így jellemző így a mi vidékünkön, úgyhogy ott mindig ilyen izgalmas volt, hogy akkor elég sűrű, úgy olyan-e a színe, amilyen kell, vagy pedig ez így másképp kéne kinézzen, úgyhogy ez így izgalmas volt, de az is izgalmas volt, amikor bevásárlásnál egyik alkalommal, mert ugye akik főzött, az be is vásárolt, nekem töltött paprika volt kiírva második fogásnak az nap, hogy azt készítsem el, és elmentem a zöldségeshez. Egy-egy dolgot másképp mondanak Magyarországon, mint itt mi. Van, amikor úgy nem volt egyértelmű, hogy ez most ugyanaz, amire mi gondolunk, úgyhogy láttam ilyen nagyon szép kis csinos paprikákat, de azért biztos, ami biztos, rákérdeztem a zöldségesről, hogy ez szerinte jó lesz-e a töltött paprikának, mert azt szeretnék készíteni, és hogy akkor ez megfelelő-e. És akkor így rám nézett, és mondta, hogy hát, hogyha egy nagyon picit a csípős szeretik, egy nagyon-nagyon picit, akkor jó. Persze, hogy nem tudta, hogy otthon csak nők vannak, tehát, hogy nem gondolta, hogy esetleg milyen családnak készítem, hát, hogy férfi szemszögéből, hogy kicsit csíp. Hát én nagyon örültem, nagyon szép formás paprikák voltak.

0: az előkészített alapanyagokat. Én el is kezdtem főzni, közben az íze miatt még úgy megkóstolgattam a dolgokat. Hűha! Ez nem egy kicsit csípett, hanem nem is tudom, sárkányeresztésre is lehetett volna használni. És akkor azt mondom a rendtársamnak, te, nem tudom ebből mi lesz, de hogy ezt hogy fogjuk megenni. És akkor ő, aki még jobban szeret az ilyen fűszerezést, ő is megkóstolja, azt mondja, te, ez rettentően csíp. Na jó, leöntjük a levét, rendben. És leöntöttük a levét, próbálkoztunk ezzel, azzal, jó, majd még teszünk rá egy kis tejfölt, és akkor mondta, hogy jó, eszünk hozzá kenyeret, nagyon jó, de mindezek mellett is bármit ott próbáltunk manőverezni és helyrehozni ezt a helyzetet, mondta, hogy az íze nagyon jó, a csípőségét leszámítva, mert nagyon csíp. Mondtam a rendtársaimnak, ne haragudjatok, én gondoltam, egy-kettő belekerült egy-két csípős sebb paprika, de nem gondoltam, hogy ez ennyire tömény, és mindegyik csíp, úgyhogy nem tudom, mi lesz. És akkor, de mindenki olyan jó nevelt volt, és ugye hát az is volt a házban a szokás is, meg az elvárás is, hogy hát azt megesszük, ami van. Úgyhogy nagyon hősiesen ették. Van, aki mondta, hogy neki nagyon ízlik, egy kicsit csíp, de hogy annyira őt nem zavarja, legtöbbnek bizony eléggé gondot jelentett. Úgyhogy akkor nem volt olyan vicces a helyzet, de utólag, mikor beszéltünk a főzéshisztoriinkról, akkor ez mindenkinek megmaradt, ez a töltött paprika sztori. És akkor persze már nagyon viccesen tudták előadni, úgyhogy jó kis alkalmak voltak, vagy jó kis beszélgetések utólag, mikor így egymással így ezeket így megosztottuk, vagy hát másoknak persze ezt elmeséltük, hogy milyen a házban a konyhai helyzetek, meg néha az előforduló vakik.
1: Azt hiszem, jó néha ilyen, hát most már vicces történeteket is hallani, mert szerintem attól szépek ezek a műsorok, hogy hozunk a saját életünkből példákat, és nekem is eszembe jutott egy eset ezzel kapcsolatosan, de mivel most már nagyon szalad az időnk, akkor szerintem ezt majd a következő műsorban meséljük el, legyen abban is egy kis viccesebb helyzet, ami egy picit talán segít minket is abban, hogy jobban feloldódjunk, és tényleg megértsük azt, hogy mit is jelent a mosoly, a nevetés a mindennapokban.
0: Végszóként, Timia, esetleg egy szó vagy egy mondat, amivel mai műsorunkat lezárnád?
1: Valahogy nekem az a rész maradt meg ebből a bibliai részből, amit itt már említettem, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, és én arra biztatom a hallgatókat, hogy ebben bízunk, hogy a Jóisten mindig ott van mellettünk, és akármilyen lehetetlen helyzetnek tűnik is nekünk valami, bízunk abban, hogy ő megsegít, és biztos, hogy sikerrel fog az végződni.
0: Hát higgyünk, bízunk és reméljünk ebben, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Köszönjük, hogy a mai estét is ránk szánták, és velünk voltak. További pihentető órákat kívánunk. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Tímea
0: és Csukodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Gondolkodj cselekvő emberként.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a gombafertőzésről. A gombáknak több mint 100 000 fajuk van, köztük a penész, élesztő és kalapos gombák. A túlnyomó többségük ártalmatlan, vagy akár kifejezetten jótékony hatású, mint például a sütőporban használt élesztő, vagy az antibiotikumokat termelő penészgomba, illetve a különféle ehető gombák. Így is akad azonban jó néhány, amely megfertőzheti az embert, és akár halálos kimenetelű betegséget is okozhat. A gombák leginkább a test meleg és nyírkos területeit kedvelik, ezért fertőzéseik különösen gyakoriak a bőrön, a nemi szerveken, a fejbőrön és a körmökön. Legismertebb fajtáik a következőek. Először is megemlíteném a tineát. E név alatt a bőr, a fejbőr és a körmök gyakori gombafertőzéseinek egy csoportját értjük, amelyeket általában a bőrön élősködő gombák okozzák. A következő az a lábgombásodás. Orvosi néven tinea pedis. Ez a tinea egyik leggyakoribb, a lábfejet érintő formája. A következő a kandida. A kandida albicans nevű gomba többnyire a bőrredőkben telepszik meg. A fertőzés egyik változata a szájpenész. A következő a kriptokokozis. Ez egy ritka betegség, amit az úgynevezett kriptokókusz neoformáz belélegzése okozza. Ez a gomba a világon mindenütt előfordul a galambürülékkel szennyezett talajban. Fertőzése akár agyhártyagyulladást is okozhat. A következő gomba az az aspergillus. Az aspergillus nevű gomba a lebomló növényi anyagokon élő gomba. A legyengült immunrendszerű embereket érintheti, és náluk aszmás tüneteket okozhat, illetve súlyosbíthatja a tüdőgyulladást. A következő gombafertőzés az a hisztoplaszma fertőzés. A hisztoplaszma kapszulátum gomba spóráinak belégzése okozza a fertőzést, amely leginkább Észak- és Dél-Amerika, Távol-Kelet és Afrika madár vagy denevér ülülékkel szennyezett területein él. A gombafertőzés tünetei attól függenek, hogy a test melyik része fertőződik. A bőrön kialakuló gombás fertőzés általában viszkető kiütéssel és az érintett terület gyulladásával jár. A fejbőrön a fertőzés hajhullást okoz, az érintett terület kivörösödik, és finom, pikkelyes hámlás látható rajta. A gombás köröm általában fehér vagy sárga színű, megvastagodik és törékenyé válik. Egy-egy körömgombás fertőzése A többi körömre is átterjedhet. A gombafertőzések gyógyulása a gomba fajától és az érintett területtől függően egy héttől akár néhány hónapig eltarthat. A lábgombásodás és más lokalizált gyulladásos fertőzések idővel általában maguktól is elmúlnak, mivel a szervezet leküzdi őket. Ez azonban hónapokig, vagy akár évekig is eltarthat, ezért mindenképpen tanácsos kezelni a fertőzéseket. Most pedig pár szót szeretnék szólni az okokról. A gombás fertőzés fertőzött emberekkel, állatokkal vagy talajjal való érintkezés következménye. Az állatoktól vagy a talajból elkapott fertőzés általában nem adható tovább más embereknek, viszont az emberről emberre terjedő gombák többnyire igen fertőzőek és közvetlen érintkezéssel, mint például a fertőzött cipők viselésével, vagy mások törülközőjének használatával, illetve a fertőzött felületeken mezitláb való járással kaphatók el. Nem teljesen tudjuk még, hogy mi az oka annak, hogy egyesek megfertőződnek, mások viszont nem, de valószínűleg az erősebb vagy gyengébb immunrendszer játszik ebben szerepet. Ez magyarázatot adhat arra is, hogy miért sokkal gyakoribbak a gombás fertőzések azoknál, akiknek a fertőzésekkel szembeni védettsége általában is alacsony, például a cukorbetegeknél, vagy a hosszú időn át szteroidokat, vagy más az immunrendszer működését befolyásoló gyógyszereket szedő betegeknél. A bőrtípus szintén szerepet játszhat. A zsíros bőrűek általában ellenállóbbak, illetve könnyebben leküzdik a fertőzést, mint az izzadásra hajlamos személyek. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy minden gombás fertőzés esetében fontos a gyorsan megkezdett kezelés a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására. Mindig kérjük orvos tanácsát, ha arra gyanakszunk, hogy gombás fertőzésünk van. Nem kell elfelejteni azt a tényt sem, hogy sok egyéb bőrbetegség is a gombás fertőzéshez hasonló tünetekkel jár, ám ezek egészen más jellegű kezelést igényelnek. Mit tesz az orvos? A diagnózis felállítása vagy igazolása céljából kaparással mintát vesz az érintett területről, és azt mikroszkóposan vagy tenyésztéssel megvizsgáltatja. Krémet vagy tablettát ír fel. A krémek többnyire imidazolt tartalmaznak, míg a tabletták hatóanyaga az úgynevezett terbinafin. Ezek olyan vegyületek, amik elpusztítják a gombákat, vagy gátolják a szaporodásukat. A körömgombát rendszerint gombaölő hatóanyagú tablettákkal kezelik, és néha ilyen vegyületet tartalmazó körömlak használatát is ajánlják. Kiegészítő kezelésként szedhetünk természetes, gombaellenes tulajdonságú grapefruit mag kivonatot, amely oldat formájában kapható a bioboltokban. A fokhagyma szintén bizonyítottan hatékony a gombák ellen. A körömgomba leküzdésében segíthet, ha 3-6 hónapon át naponta szedünk cinktartalmú étrendkiegészítőt. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogyha a fejbőrön alakul ki gombafertőzés, a kezelést a lehető leggyorsabban meg kell kezdeni. A hosszabb ideig kezeletlenül hagyott fejbőrgombásodás feltűnő és csak lassan múló, esetenként akár maradandó kopasz foltokat okozhat. Hogyan tudjuk megelőzni a gombafertőzést? A bőrt fertőző gombák szinte mindenütt jelen vannak, és gyakorlatilag kiírthatatlanok. Bizonyos óvintézkedésekkel azonban jelentősen csökkenthető a gombás fertőzés kockázata. Ilyen például, ha a gyermekeket nem engedjük olyan állatokkal játszani, amelyek testén kerek, pikkelyesen hámló foltok vannak. Fontos, hogy ne használjuk mások törölközőjét, vagy viseljünk pamut, vagy gyapjuzoknit, és naponta fontos, hogy cseréljük tisztára, és használjunk gomba elleni hintőport. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

következő, amiről szeretnék ma önöknek beszélni, az a fülzúgás. A fül kettős szerepet betöltő szerv. Egyrészt a hangok érzékeléséért felelős, másrészt szerepet játszik az egyensúly fenntartásában. A fül külső része bejáratot képez a csontokból, hártyákból és csatornákból álló bonyolult belső rendszerhez. Mivel a fül közvetlen kapcsolatban áll környezetünkkel, fogékony a fertőzésre, és a működésének már egészen csekély rendellenessége is halláscsökkenéshez vagy egyensúly zavarhoz vezethet. A fül három részből áll. A külső fül, középfül és a belső fül. A külső fület a középfültől egy membrán, az úgynevezett dobhártya választja el, amely a felületét érintő hangok hatására rezgésbe jön. Gazdag ér és ideghálózata van. A külső fülben még a levegő vezeti a hangokat, a középfülben viszont ezt a funkciót a csontok veszik át, az úgynevezett hallócsontocskák. Ezek száma 3, és egymással összekötésben álló apró csontok neve a következő. Kalapács, üllő és kengyel. Érdekességképpen megemlítem, hogy a kengyel az emberi szervezet legapróbb csontja. A belső fül hátsó része az egyensúlyozásban játszik szerepet azáltal, hogy mindig jelzi, ha a környezetünkhöz képest megváltozik a helyzetünk. Most pedig pár szót szeretnék szólni a fülzúgásról. Fülzúgás esetén olyan csengő, zúgó vagy sípoló hangot hallunk a fülünkben, amelyet nem külső forrás okoz. A hang lehet állandó, de az is lehet, hogy csak időszakosan érzékeljük. Mély búgástól nagyon magas sípolásig bármilyen lehet, és hallhatjuk az egyik vagy mindkét fülünkben. Mik az okai a fülzúgásnak? A fülzúgás a fülfertőzés egyik tünete lehet. A panasz elmúlik, amint a fertőzést kikezeli. A fülzúgás krónikus formáját a belső fülben lévő hallóideg végződések károsodása okozza, amely az alábbiak következtében alakulhat ki. Öregedés, ami bizonyos mértékű idegi károsodást eredményez, zajártalom, vagyis akik hangos zajban dolgoznak, allergia, magas vérnyomás, cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, vagy akár egyes gyógyszerek is, mint például az aszpirin, a nyugtatók, vagy az antibiotikumok. Hogyan tudjuk megelőzni a fülzúgást? Lehetőleg kerüljük a hangos zajokat és hangokat. Ellenőrizzük a vérnyomásunkat, csökkentsük a sóbevitelt, a vérkeringés javítása érdekében rendszeresen végezzünk testmozgást, és kerüljük a kimerültséget. Sajnos ma még nincs specifikus kezelés a fülzúgás gyógyítására. Amennyiben az alapbetegséget ki lehet mutatni, annak gyógyítása enyhítheti, vagy akár elmulaszthatja a panaszokat. Hogyan tudunk segíteni magunkon? Ha zavar a fülzúgás, próbáljuk elterelni a figyelmünket a hangról. Ebben segítséget nyújthatnak a különböző relaxációs technikák, illetve valamilyen halk hang, például egy óra ketyegése. A következő, amiről önöknek ma szeretnék beszélni, az a fóbia. Mi is az a fóbia? A fóbia betegség, félelem,
olyan tárgyaktól vagy helyzetektől, amely a legtöbb ember számára nem ijesztő. Amennyiben a fóbia enyhe, akkor nem befolyásolja jelentősen a beteg mindennapi életét. Az állapot azonban olyan súlyos is lehet, hogy a beteg gyakorlatilag nem képes kimozdulni otthonából, nem tud munkába járni, és képtelen a társadalmi kapcsolatok fenntartására. A fóbia előfordulása igen gyakori. Magyarországon 1-2 millió embert érint, és szinte bármilyen tárgyal vagy helyzettel kapcsolatban kialakulhat. Egyesek félnek elhagyni az otthonukat. Ez az agorafóbia. Vagy rettegnek zárt helyen tartózkodni. Ez az úgynevezett klausztrofóbia. Mások a betegségektől félnek. Ezt nevezzük hipohondriának. Vannak speciális fóbiák, amikor a félelem vagy iszony tárgyai, például bizonyos rovarok, ez az úgynevezett entomofóbia, madarak, ez az ornitofóbia, vagy más állatok. Mik a tünetek a fóbiának? A fóbiában szenvedő emberek a szorongás és a pánik jeleit mutatják, amikor szembe kerülnek a fóbiát okozó tárgyal vagy helyzettel. A tünetek a következő: gyors szívverés, verejtékezés, gyomorgörcs és émeigés, szédülés és zavartság, a száj kiszáradása és légszomj, lábremegés. Ezek az érzések és tünetek elmúlnak, de utólag a beteg lehangoltságot és szégyent érezhet. Hogyan lehet kezelni a fóbiát? Nincs egységesen alkalmazható gyógymód a fóbiákra. Az egyes betegeknél más-más kezelés eredményes, és számos lehetőség áll rendelkezésre. Ha a fóbia korlátozza a mozgásszabadságot, az orvos úgynevezett kognitív vagy viselkedés terápiát ajánl, illetve pszichológushoz küldi a beteget. A szorongás és a depresszió rövid távú enyhítésére nyugtatókat, antidepresszánsokat vagy egyéb gyógyszereket lehet alkalmazni, bár ezek hosszú távon ártalmasak lehetnek. Sokan képesek önállóan kialakítani különböző stratégiákat és technikákat a fóbia legyőzésére, de számos önsegítő csoport és a fóbia leküzdésére irányuló program is létezik. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak! Maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen. Hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget,
aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogyha el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetettként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibája és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei atya és akár csak a fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsága felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelkivezetési találkozó is, hiszen találkozókból áll. Lelkivezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem. Mert nem családtagot választunk lelkivezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetés sem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelkivezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni,
felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbe a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, egyelőre tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelki vezetést. A lelki vezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előre menettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértése előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem
az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelkivezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életembe, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelkivezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelkivezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém, mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelki vezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úristen az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten, mind három személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt, hogy rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy
bizonyos tudás szintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk. A szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén. Viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs, amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága. Furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fő, stb. Nem sorolom, mert mindegyiknek szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélni,

A gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és mindent albi nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontból titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel. Tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!